Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapád falváról. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a Városi templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket. A lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az Észak- és Kelet-Magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota-Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák szintere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatna az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tisza párt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tisza párt egyértelműen megszegte a választási ígéretét azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul,

0: Kedves hallgatóink, beszélgető társam Homa János, újságíró, szerkesztő, közéleti szervező, és még sokféle titulust lehetne mondani, de ez majd a beszélgetésből ki fog derülni, hogy miért is. A mai beszélgetés apropója az Európa érem, amit a közelmúltban éppen a 70. születésnapján vehetett át. Szeretettel köszöntelek és gratulálok az éremhez.
1: Köszönöm szépen.
0: Természetesen tegeződni fogunk, hiszen kollégák vagyunk, hogy egy picit az életútról beszélgessünk. Ugye Szikszó, Ferences Gimnázium, Rádió Miskolc, Egri Népújság, Heves megyei nap, aztán az Eszterházi Károly főiskola elődje, mint állomások voltak, aztán a közéleti szerepvállalásról is fogunk beszélgetni, országgyűlési képviselőségről, Millenniumi Albizottságról, Kulturális és Sajtóbizottságról, és természetesen a sajtómunkáról is, hiszen az egyházmegyei hírek szerkesztése mai napig a feladatait közé tartozik. A rádióhallgatók ismerhetik a hangodat és a gondolataidat a hétvégi levélből, és hát az Agria folyóiratnak is a nyári bemutatója most volt, melynek a főszerkesztője vagy, tehát elég sok felől lehet téged ismerni, és hát nyilván mindezekre való tekintettel érdemelted ki az Európa érmet, amit a Magyar Média Műhely alapított. Ez a magyar polgári újságírásnak a díja, és ilyen nevek kapták még korábban, mint Balázs Géza, Csóri Sándor, Kondor Katalin. Ezután a jó hosszú bevezető után kérlek, hogy látogassunk el egy picit képzeletben Szikszóra, Inárcsra, szülői házba, beszélj arról, hogy milyen a családi indítatásod.
1: Hát gyermekkoromat Ináncson töltöttem. Ez egy kis falu Borsodabói-Zemplén vármegyében, és meghatározó volt ez a 14 év, amit ott töltöttem az életemben. Falusi paraszt családban nőttem fel. Édesapám Miskolcra járt be dolgozni gyári munkásként, de édesanyám TSZ tag volt. A nagypapám szintén a TSZ-ben dolgozott, és mivel nem volt sem bölcsöde, sem óvoda abban az időben a faluban, ezért a napok egy jelentős részét nagypapám mellett a műhelyben, a kerékgyártó műhelyben töltöttem, és hát nagy szerencsémre úgy hívták a nagypapámat, hogy beszélő bácsi, rendkívül sokat beszélt, nagyon sok élményét megosztotta a műhelybe betérő emberekkel is, és velem is, így nagy hatással volt akár a szókincsemre, akár a gondolkozásomra az ő léte, és óriási képzelő ereje. Aztán meghatározó volt még életemben Ináncson az is, hogy nagyon korán elkezdtem minisztrálni, talán 6 éves lehettem, még iskolába se jártam, és az akkori plébános, illetve annak a testvére, aki kisegítő lelkészként volt mellette, felfigyeltek rám, és rendkívül sok olvasmánnyal elláttak menet közben. Tehát nekik köszönhetem azt, hogy megismertem az irodalmat. Az első komolyabb könyv, amit kaptam tőlük, akkor már negyedikes voltam, az Én falum volt Gárdonyitól, és ez is szerepet játszott abban, hogy az általános iskolában is azt hiszem, hogy az egyik legaktívabb tagja voltam a iskolai könyvtárnak. Szinte naponta vittem haza könyveket, rengeteget olvastam, és fociztam. Mert az is hozzátartozott a mindennapokhoz. Úgyhogy ezek meghatározók voltak életemben, ahogy az is, hogy édesapám a Miskolcról minden nap a legfrissebb újságokat, Észak-Magyarország, Déli Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet, ami megjelent, azt mind hozta nekem, ő is egy kíváncsi ember volt, és én is, és ezeket végig forgattam ától az égig, a külpolitikától a sportig, úgyhogy ezek mind hatással voltak az életemre.
0: Hogyan vezetett az utad a Ferences gimnáziumba? A minisztrálás, a templomi lét természetesen, meg az, hogy tehetségesnek tartottak, annak bizonyultál, ez abba az irányba mutat, de hát ezért nem volt olyan könnyű oda bekerülni. Nagyon kevés egyházi

0: oktatási intézmény volt, nagyon sokan jelentkeztek. Hogyan kerültél mégis oda?
1: Hát nehéz erről beszélni, mert egy időben a papi hivatással is foglalkoztam, és amikor elindultam a Ferences gimnázium felé, akkor úgy nézett ki, hogy elképzelhető, hogy talán a papi hivatást is választhatom. Így jelentkeztem Esztergomba is, hogy esetleg majd a hittudományi főiskolán folytatom az életem, de menet közben úgy gondoltam, hogy nincs bennem elég erő, hogy papként helytálljak, annak ellenére, hogy végig tanulmányi eredményeim alapján végig jó tanuló, helyenként jeles tanuló voltam, majdnem mindenből ötös voltam, kivétel a testnevelés, amiből kettes voltam, mivel Ináncson nem volt akkor még tornaterem, amikor én még iskolákba jártam, így a szertornát nem ismertem, Esztergomban viszont Kékesi Tibor tanár úr rendkívül keményen igyekezett hajtani bennünket a szertornára, és én nem vettem részt a szertornában. Annak ellenére, hogy az iskolai futballcsapatnak és a kosárlabda csapatnak is tagja voltam. Ennek ellenére ő ezt nem értékelte semmire, így hiába voltam matekból, magyarból vagy történelemből ötös, testnevelőből simán kettest adott.
0: Mit adott neked a ferences lelkiség? Az ugye egy elég zárt közösség volt, bentlakásos iskola, ritkán mehettetek haza, ferences atyákkal körülvéve, a szigor és a szeretet sajátos elegyében. Mit adott neked ez a közeg?
1: Az egyik nagybátyám pap volt, itt az Egri Főegyház megyében, később kanonok is lett. Ő szerette volna, ha nem a ferencesekhez megyek, mert viccesen ugyan, de mondta, hogy azok kolduló barátok. Én viszont nem tudom, miért ragaszkodtam ahhoz, hogy ne Pannonhalmára vagy Győrbe, hanem Esztergomba jelentkezzek. Talán azért is, mert közelebb volt Ináncshoz, ha nem is sokkal, de valamelyest, és így kerültem oda. Föl sem tudtam fogni, akkor még nem is sokat beszélgettünk a ferences lelkiségről, hanem a mindennapok hozták azt, hogy rengeteget sétáltunk, délutánonként kisétáltunk a városból, jártuk a természetet, hétvégén is, ott a Dunakanyart bebarangoltuk, és megismerkedtünk a természettel, és megszerettük a természetet. Ahogy a ferences himnusz is mondja, hogy testvérünk minden, hegy, róna, völgy, bármerre lépünk, szebb lesz a föld. Ez a szellemiség aztán egyre erősebben beépült az én személyiségembe.
0: Aztán a tanárképző főiskola, akkor Ho Chi Minh néven jött az életedbe. Miért választottad a tanári pályát, vagy mi indított arra, hogy ide gyere?
1: Fogalmam sincs. Nagyon szerettem volna tanítani, de mondták, és abban az időben ez volt a jellemző, hogy nem vettek föl egyházi iskolákból tanári pályára. És az elmúlt időben, tehát a rendszerváltás után az egyik tanár, akivel jó barátságban lettem, és aki bent volt az én felvételimen, utólag mondta nekem, hogy ki volt adva mindenkinek, hogy aki egyházi iskolába járt, abból nem lett tanár. És sajnos a mai napig is nagy hatással van bizonyos szempontból az oktatásra, hogy a mi korosztályunk nem lehetett tanár, akik egyházi iskolába jártak. Nos, ez a hölgy mondta, hogy aki egyébként tanszékvezető volt a főiskolán itt Tegerben, mondta, hogy amikor szeptemberben illetve egy év múlva szeptemberben meglátott, hiszen katona voltam közben egy évig, akkor nagyon csodálkozott, hogy hogy kerülhettem volna bár ő támogatta azt, hogy bekerüljek a felvételi után, de csodálkozott, hogy többen is támogatták, és így fel is vettek, és így valahogy elsiklott az, hogy egyházi középiskolába jártam, így kerültem be, népművelés történelem szakra. Hát, illetve magyar népművelés szakra, de a katonaság egy éve alatt, a katonaság közepén kaptam egy papírt, hogy nem indul a magyar népművelés szak Egerben a következő évben, ez 78 volt, hanem választhatok vagy magyar történelmet, vagy történelem népművelést választhatok ehelyett, és így én szerintem bizonyos szempontból nem szerencsésen a népművelést választottam egyik tárgyamnak, és a másiknak a történelmet. Életem népművelés történelem szakos.

0: És akkor már az újságírás megjelent az életedben. Mi indított abba az irányba, hogy a gondolataidat írott formában is közölt? Akkorban ugye az újságírás az azért valamilyen értelemben egy bizalmi pálya volt, hiszen azért féltek a nyomtatott szótól, a rendszer emberei, a Xerox masinákat nyilván tartották, egy írógép is már gyanús volt. Hogyan lehetett mégis az, hogy az újságírás vonzott téged?
1: Hát miután én 3 évet kihagytam a főiskola előtt, különböző okok miatt, az egyik egy sikertelen felvételi volt, amikor megkérdezték tőlem, hogy belépnék-e a KISZ-be, és én, mivel a tanáraink azt mondták, hogy erre az a válasz, hogy nem, ezt mondtam a felvételén, hogy nem, és hát tejhiány miatt kimaradtam abban az évben, ami azt jelentette, hogy hát dolgozni kellett. Aztán a következő évben már nem mentem, ez a kereskedelmi főiskola volt, nem mentem oda, hiába vettek fel a következő évre. Utána volt a televízióban, egy riporter keresztetik, és én 19 évesen jelentkeztem oda, és elég messzire eljutottam. És ott javasolták, hogy a helyi médiában próbáljak elhelyezkedni, és bejelentkeztem az Észak-Magyarországhoz, meg a miskolci média műhelyekbe, és hát ha nem is azonnal, de később felvettek ezekbe, úgyhogy itt ez a riporter kerestedik, ez egy picit átszabta az életemet, és amikor ide Egerbe kerültem, akkor pár hét után néhány társammal, akik közül nem egy idősebb volt a többieknél, népművelés szakosok, összefogtunk és megszerveztük az Ablak című főiskolai lapot, és ez elég sokáig, 4 éven keresztül hát működött, voltak nyilván hullámhegyek, hullámvölgyek ebben a működésben, de komolyan csináltuk, és nagyon sok társunkat, később olyanok is, akik évfolyamtársaink voltak, vagy abban az időben jártak ide, és újságírók lettek. Volt, akivel később is dolgoztam együtt is.
0: Tehát akkor ez egy nagyszerű műhely volt ahhoz, hogy eltökélt, hogy mi is a hivatásod, és hogy már akkor itt társakra is találtál. És ugye utána rádiós munkát is végeztél Miskolcon, kanyarodjunk akkor oda.
1: Egy időben a Miskolci rádió munkatársa voltam. Főiskolára jártam nappalira, de kaptam feladatokat folyamatosan, szinte mindennapos munkám volt, és hát ezt elég nehéz volt összeegyeztetni a főiskolai előadásokkal és szemináriumokkal, de sikerült, nem is bántottak, hogyha hiányoztam esetleg valahonnan. Jártam a megyét, és gyűjtöttem az anyagokat a rádiónak, és előfordult, hogy egy héten 2-3 riportom is elhangzott a Miskolci rádióban. Volt olyan is, amit továbbvittek, és a Kossuth rádióban is elhangozhatott. Ilyen volt mondjuk az egri dobóbástya ügye is, amelyik abban az időben leomlott, és ez a Dobó Bástya aztán később követte az életemet, mert újságíróként még sokszor foglalkoztam a Várral, majd az Egri Csillagokkal, Gárdonyi regényével foglalkoztam, Gárdonyival is, országgyűlési képviselőként pedig nem akarok hencegni, de nagyon nagy szerepem volt abban, hogy a Dobóbástyát a mai formában rendbe tették, hiszen Eger országgyűlési képviselőjeként én szedtem össze azt a pénzt, amiből felújították a Dobóbástyát.
0: a rádió mellé a televízió is becsatlakozott a egri helyi televíziózás bölcsőjénél is ott voltál, hogy kicsit ilyen patetikus legyek. Tehát televízió, rádió, nyomtatott, mindenben kipróbáltad magad. Miért Igen. volt érdekes dolog 87-ben talán, amikor elindult az Egri TV?
1: Hát nem, most már erre nem tudnék nagyon komoly választ adni. Tetszett nekem a televíziózás, mert egy picit más azért, mint a rádiózás. És tetszett az is, hogy hát egy addig nem létező műhelyt, a egri városi televíziót kellett létrehozni, és ott noszogattak, hogy aktívan vegyek ebben részt, így utólag valószínű, hogy azért, mert mindig volt bennem elég komoly szervezőkészség, akár egy csapat összeszedésére is, de aztán ahogy éreztem abban az időben, hogy ez nem csak egy szellemi kihívás, hanem ez egy politikai műhely is, és ugye itt a 80-as évek közepéről van szó, egy picit idegenkedtem attól, hogy akkor mondjuk vezető feladatokat vállaljak el a városi tévénél, és idővel kihátráltam ebből, és visszamentem a szöveges újságíráshoz.
0: Az egri sajtótörténetben egy nagyon szép időszak volt, amikor a Heves megyei Nap című napilap, Egernek volt két napilapja is, most ugye ott tartunk néhány hete, hogy egy sincsen, tehát nincs politikai közéleti napilap a megyében. Ez az időszak egy különösen pezsgő életet hozott, hiszen két napilapot eltartott egy darabig az olvasó közönség és a piac.
1: Hát ez érdekes volt. Érdekes volt sok szempontból, hiszen a rendkívül sok kitűnő kollégával hozott össze a sors, voltak közöttük kezdők is, akik később tényleg komoly dolgokat műveltek, akár a sajtóban, akár az irodalomban, és ott akkor megszületett valami csoda, mert ez egy csoda volt, ez a Heves megyei nap. Viszont hát ahogy a politikában, úgy abban a szerkesztőségben is a politika az valahogy megnehezítette a dolgainkat, hiszen voltak ott konzervatívok, ahogy én is az voltam, és voltak ott olyanok is, akik hát azt hiszem liberálisnak nevezhetőek, és érdekes módon ez nem egyszer hát konfliktushoz vezetett, mert volt olyan időszak, amikor felváltva szerkesztettük a lapot a főszerkesztővel, én voltam akkor a kiadóvezető, és azon a héten, amikor én voltam, akkor erősen konzervatív szellemű volt a lap, annak ellenére, hogy nem úgy képzelték el a tulajdonosok sem. Amikor nem én voltam, akkor nem volt ez meg. Ennek ellenére szerintem nagyon sok kitűnő cikk született mind a két oldalról, és hogyha félretesszük ezt a politikát, akkor láthatjuk, hogy mennyi csodálatos újságírói pálya kezdődött meg ott, vagy folytatódott ott, és később kiterjedt, más út.

0: És ugye ebben az időszakban ugye mondtam, hogy két napilap volt, de talán kettő televízió is működött, illetve rádióból is több volt, tehát ez tényleg így a sajtó szempontjából egy ilyen burjánzó időszak volt. Természetesen ez idővel azért redukálódott, mert hát nem lehetett ennyi mindent fenntartani, ugye idővel a Heves megyei nap is megszűnt, és ugye maradt a Népújság, pontosabban a Heves megyei hírlap, mint napilap, és te a közélet felé is elkanyarodtál. Akartál te a közéletben így szerepelni? 1998-ban kezdődött a pályádnak ez a része, vagy ez úgy jött, vagy hogy hogyan sodródtál bele ebbe?
1: Hát nem terveztem, hogy én részt veszek a közéletben, és amíg nem vettem részt, addig hát a vállukon vétek az újságíró kollégák is, mint kollégát is, mint szerkesztőt is, és kifogástalannak tartottak. Amikor vállaltam azt, hogy egy olyan világban, amelyben akkor éltünk, egy akkori liberális szocialista országvezetés mellett egyre több dolog nem tetszett nekem. Nem tetszett, hogy mást mondtak, mint amit csináltak. Nem tetszett az, hogy becsapták az embereket. És úgy gondoltam, hogy álljunk meg, és helyre kell tenni a dolgokat. Nagyon örültem volna, hogyha akkor Egerben akadt volna valaki, aki belemer állni ebbe a dologba, és felvállalja azt, hogy ő akár országgyűlési képviselő jelöltként is elindul a politikában, hogy megfékezzük az akkori liberális dilettantizmust, és nem akad senki. És így kerestek meg később, és kérdezték meg, hogy több jelölt mellett én elmennék egy beszélgetésre Orbán Viktorhoz, és vállalnám-e azt, hogy a Fideszben elindulok országgyűlési képviselőjelöltként, és én akkor elmentem, itt volt, többen voltunk ott, voltak olyanok, akik később felsőoktatási intézmények rektorai lettek, volt, aki később az igazságügyi minisztériumnál dolgozott, volt, aki a megyei közgyűlés vezetője lett később, és állítólag Orbán azt mondta, hogy azt az újságírót hívják vissza, azzal akar együtt dolgozni. Hát így keveredtem el 98-ban a politikába, és így kezdtem el politizálni a Fidesz színeiben 1998-ban.
0: És ugye értelemszerűen a sajtómunka az háttérbe szorult, hiszen nem lehet egyszerre mind a két oldalon lenni, de ha jól emlékszem, akkor a kollégák azért nem nézték ezt jó szemmel. Én arra is emlékszem, hogy nem a legtöbb esetben még le is maradtál a fotókról, vagy félbevágtak egy picit, tehát ezt nem vették jó néven, hogy te deklaráltan a polgári konzervatív értékrend mellett dolgozol tevékenyen.
1: Nem haragszom rájuk a mai napig, de rosszul esett. Tehát most képzeld el, hogy az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a felújításában jelentős szerepet játszottam, hiszen bár az elődöm már előkészítette ennek a tervezetét, hogy hogyan kellene megoldani ezt a feladatot, de valójában az én döntésemtől függött az Orbán kormány idején, hogy elkezdik-e a Gárdonyi Géza Színháznak a felújítását, és ugye rendkívül szép lett a Gárdonyi Színház ezután, a felújítás után. Amikor 2000-ben, augusztus 20-a előtt a színházat átadta a fideszes kulturális miniszter, akkor én is, és hát másik képviselőtársam, Horváth László is rajta volt a fotókon, amiket elkészítettek. Később a kezembe került, hiszen a Vármúzeumban ezeket a fotókat, a Vármúzeumban átvették ezeket a fotókat a hírlaptól, és láttam, hogy rajta voltam a fotón, és hogy takartak ki belőle úgy engem is, mint Horváth Lászlót is, és a végén került bele a két szocialista, az egyik polgármester volt, ugye a másik meg megyéközgyűlési elnök, de hát ezek a trükkök a baloldali liberális média világban, ezek régen is benne voltak, tehát engem ezzel kapcsolatban semmi nem lep meg. Tehát amikor szépet alkotnak a jó a rosszból, az erényből meg mocskot, az benne van ebben a dologban. Sajnos napjainkban is ez történik.
0: Tagja voltál, sőt a Millenniumi Albizottságnak elnöke voltál, ugye a Millennium évét, ha felidézzük, 26 esztendővel ezelőtt az ezer éves államiságot ünnepelte az ország Millenniumi zászlókkal, és hát nagyon sok fontos és szép rendezvénnyel. Ennek jelentős része hozzád kapcsolódott. Ez egy embert próbáló feladat lehetett, hiszen az egész országra vonatkozóan, nem csak a választókerületre vonatkozóan kellett tevékenykedned.
1: Hát érdekes volt ez is, mert miután beválasztottak a parlamentbe, ugye azután kaptam egy felkérést, hogy pár nappal azután, hogy parlamenti képviselő lettem, és átvettem a mandátumom, még az ülések előtt, hogy menjek be a parlamentbe, és vegyem át az elődömnek, ő egy SZDSZ-es volt, és államtitkárként végezte a Millennium ügyek előkészítését, vegyem át tőle az addig végzett dolgokat, és próbáljuk meg integrálni a mi elképzeléseinkbe. És átvettem, és teljesen más alapokra helyeztük a Millenniumot. Ekkor ebben nyilván óriási szerepe volt Orbán Viktornak is, de mi arra törekedtünk, hogy az egész ország ünnepelje meg a Millenniumot, és ugye ennek része volt az is, hogy minden falu, minden település kapott jelentős összegeket, tehát mondjuk Ináncson született egy helyi történeti kiadvány Ináncs történetével, tehát az első létező dokumentumtól, ami ennek a falunak a történetével foglalkozik, napjainkig elkészült ez a kiadvány, Nagy László szerkesztette ezt, és ugyanígy minden településen történt valami, például mondjuk Egerfarmoson Kandó Kálmánnak a szobrát alkották meg, és ünnepelték meg a Millenniumi rendezvényeken. Másút pedig rengeteg szobor született, és nagyon sok rendezvényt tartottunk, nem csak Magyarországon, határon túl is. És hát ebben óriási volt a Millenniumi zászló ötlete is, ami hát azért volt érdekes, hogy ki kellett vinni a zászlót, akkoriban nem volt annyira egyszerű Romániába kivinni egy millenniumi zászlót, és ott az ünnepségen átadni, többnyire templomokban zajlott ez az ünnepség, vagy a nyílt színen, Magyarországon többnyire nyílt színen, és hát vállalták az egyházi vezetők is azt, hogy ők viszik ki ezeket, és segítik azt, hogy kijusson egy faluba ez a zászló, ami én voltam aztán később Gyergyószent Miklóson, az pár évvel később is ott volt a templomban, ahogy nagyon sok erdélyi, vagy felvidéki, vagy vajdasági településen hasonlóképpen megtörtént. Ez nagyon fontos volt, ez a magyarságot megtartó szerepe a Millenniumnak.
0: Ez egy kicsit előképe volt a keresztény-konzervatív nemzet politikának tulajdonképpen, vagy egy jó demonstrációjának, hogy hogyan képzelik. A politikai tevékenységed aztán véget ért, utána kollégiumot is igazgattál, tanítottál, de hát azért a sajtó még mindig megmaradt, ugye most, ha az egyházmegyei hírekről beszélünk, ugye ez a Egri Főegyházmegyének a kiadványa, amit havonta kézbe vehetnek nem csak a templom látogatók, hanem azok is, akik mondjuk egy-egy napilapba megtalálják. Ez is egy nagyon fontos küldetés, hiszen az írott szónak azért még mindig súlya van az idősebb korosztály szemében, illetve hát nagyon nehéz mondjuk egy havi esemény sorozatot összefoglalni két gazdag oldalon. Ez is egy embert próbáló feladat.
1: Hát ez 2010-től indult el, és Ternyák érsek úr mondta, hogy rám bízná ezt a munkát. Az első időkben azért sokkal körülményesebben szerkesztettük, és abban szerepe volt dr. Gábor Lászlónak is, aki munkatársamként segítette a szerkesztést, hogy az egyházmegye életéről számoljunk be rendszeresen, s lehetőleg a legfontosabbakat juttassuk el ugye a legkisebb településekre is, hiszen most is, a mai napig is létezik ez a kiadvány, és azoknak, akik interneten nem jutnak hozzá az egyházmegye híreihez, azok nyomtatott formában is olvashatják, és én időnként egy picit büszke vagyok magamra, amikor meglátom, hogy egyházmegyei találkozón, vagy bármilyen nagy rendezvényen nem annyian összejönnek itt, akár Egerben is, a bazilikában, hogy nem férnek be. Volt rá példa, hogy a bazilikát is, mivel nem fértek be az emberek, hát mindenféle hangosító és egyéb eszközökkel felszerelték, hogy akik kívül maradnak, hallják és lássák mindazt, ami bent történik egy-egy ilyen nagy eseményen.
0: És akkor még az Agria folyóiratról is kell beszélnünk, hiszen egy ideje te gondozott főszerkesztőként, de hát az alapításban is igen-igen komoly részed volt, hiszen ugye önkormányzati politikában is részt vállaltál. Beszéljünk akkor az Agriáról. Miért tartottad annak idején fontosnak, hogy ez megszülessen, és ma milyen küldetése van ennek a folyóiratnak?
1: Hát 20 évvel ezelőtt az Egri Önkormányzat Kulturális Bizottságának elnöke voltam, és megkerestem az akkori polgármestert, Habis Lászlót, hogy hát Eger irodalmi múltja arra sarkal bennünket, hogy hozzunk létre egy komoly irodalmi lapot, és a polgármester támogatta ezt az ötletet. Ugye pénzt rendeltünk hozzá, ezt az akkori önkormányzat erősen támogatta, és kiválasztottunk akkor egy főszerkesztőt, ez dr. Ködöbesz Gábor volt, főiskolai tanár, ismert irodalomtörténész, és ő végezte elég sokáig, azt hiszem 16 évig ő készítette a lapot, és időnként megjelent egy-két versem, de nem nagyon foglalkoztam akkor az Agriával, még aktív dolgozó voltam, tanítottam, iskolát igazgattam, kollégiumot vezettem, stb. Tehát nem nagyon figyeltem az Agriára, csak egy-egy számot átlapoztam. Később Gábor lemondta a főszerkesztői munkát betegségre hivatkozva, és nem volt, aki elvállalja a folytatást, és ki is esett két szám, és akkor szólt a Bródi Sándor megyei könyvtár igazgatónője, dr. Tőzsér Istvánné, hogy elvállalnám ezt a munkát, vállalnám a főszerkesztői feladatokat, és azóta csinálom. Tehát ez már negyedik éve, és ami boldoggá tett, hogy olyan irodalomtörténészek is, akik addig nem írtak a labba, azok azt mondták, hogy az én személyemre való tekintettel részt vesznek a munkában, és fantasztikus tanulmányokkal láttak el, az ő kapcsolataik révén pedig a debreceni, a miskolci, a egyetem, a pesti egyetemek, az ELTE, és ELTE tanárai is egyre gyakrabban küldenek nagyon nívós tanulmányokat, nagyon szép eszéket, és azt hiszem, hogy továbbra is azt mondhatjuk, hogy megőriztük az Agria rangját ez alatt az idő alatt.
0: És hát ami szintén nagyon fontos, hogy egy szellemi közösség is formálódott és meg is van, hiszen majd minden lapszámnak van egy bemutatója, ahol a szerzők is megjelennek, meg persze az olvasók is, és hát egy ilyen alkalom volt a legutóbbi, amikor éppen a születésnapodon az Európa érmet megkaphattad. Tehát úgy gondolom, hogy ez így egy nagyon kerek történet, és hogy teljesen kerek legyen a történet, ugye a családdal kezdtük, a szülőfölddel, neked is szép családod van, egy picit beszélj arról, hogy mennyire jelent megtartó erőt a család, miért fontos, hogy az ember ne csak olyan életművet hagyjon hátra, ami írott vagy egy alkotott, hanem hogy a családja életében is megjelenjen ez.
1: Hát 4 gyermekem van. Móra Éva a feleségem a mai napig, és a 4 gyerek közül van olyan, aki kántorként dolgozott ugyan, de zongora orgona szakon szerzett diplomát. Itt is szerzett diplomát Egerben a Eszterházy Károly, akkor még főiskola volt. Aztán a lányaim közül 2 tanár van, de csak az egyik tanít, Eszter, itt Egerben. A másik lányom, Sára, az kineziológus lett, és a legkisebb fiam, az András pedig Pesten dolgozik ügyvédként a Széchenyi és Társa ügyvédi irodában, és hát van 6 unokám, és soha nem gondoltam volna, hogy az ember az unokainak legalább annyira örül, mint a gyerekeinek, de valami csodálatos érzés nagypapának lenni.
2: Kedves hallgatóink, Homa János újságíróval, szerkesztővel, közéleti szereplővel beszélgettünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Kovács Krisztina zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus és a szerkesztő Bercesi András nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Jézus hogyan imádkozik? Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Ki az, aki az imádságra nekünk, keresztényeknek, azaz Jézus Krisztus követőinek a legfontosabb és a legszebb példát adja? A kérdésben már benne foglaltatik a válasz is, hiszen ha Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor elsősorban Jézus Krisztus tanítását, szavait, cselekedeteit, életét kell utánoznunk. És Jézus Krisztus az evangéliumokban úgy áll előttünk, mint aki az imádságra úgy tekintett, mint a legfontosabb cselekedetre, mint a legdrágább táplálékra, hiszen amikor ő imádkozott, akkor a mennyei atyával teljes szeretet közösségben és csak az Isten előtt ismert szeretet kapcsolatban volt.

Jézus gyakran visszavonul, hogy egészen egyedül imádkozzék, méghozzá hosszú ideig. Egyik reggel, még napfölkelt előtt, az ő tanítványai egy magányos helyen találták, egészen imába merülten. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának első fejezet 35. verse beszámol. Egy másik alkalommal a folyó másik partjára küldi el a tanítványait a bárkával, azért, hogy egyedül maradjon, és a hegyen imádkozzék. Erről Szent Márk evangéliumának 6. fejezet 46. verse nyomán olvashatunk. A színeváltozás hegyén, Szent Márk evangéliuma 9. fejezet 2. és 10. verse közötti részben olvashatunk egy csodáról, azután a Gecemáni kertben, ugyancsak Szent Márknál a 14. fejezetben követhetjük ezt nyomon, egyedül van Jézus a mennyei atya előtt, az ő színe előtt imádságban, hogy a gyermeki magatartását kinyilvánítsa. A bensőleg szeretett fiú, ő Jézus. Itt mutatkozik meg az az újdonság, amelyet nekünk Jézus tanít. A gyermeki imát, amit az atya az ő gyermekeitől elvárt, végre az ő egyetlen fia emberi természete révén az emberekkel és az emberekért megélt.

Az evangélium bemutatja nekünk Jézus imádságát úgy is, mint háladást az Atyának, a Szentlélektől való munkálkodás közben. Áldalak téged, Atyám, mennyi és föld Istene, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosok elől, és a kicsinyeknek nyilvánítottad ki. Szent Lukács evangélium, a 10. fejezet, 21. vers. Egy másik alkalommal kérést hallunk Jézustól. Simon, imádkoztam érted, hogy a te hited ne inogjon meg. Szent Lukács evangélium, a 22. fejezet, 31. 32. verse. Vagy a bizalomra és a közbenjáró imára is találunk példát. Atyám, én tudtam, hogy mindig meghallgatsz engem. Szent János evangélium, a 11. fejezet, 41. 42. verse. Jézus az utolsó szavaiban megerősíti Atyával szemben az önátadását engedelmességben és bizalomban. Abba, Atyám, ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te akarod, ahogyan annak te szerinted kell történnie. Szent Márk evangélium, a 14. fejezet, 36. vers. Atyám, a kezedbe ajánlom a lelkemet. Szent Lukács 23. fejezet, 46. vers. Utolsó cselekedete Jézusnak egy hangos kiáltás, amelyel az ő lelkét kileheli. Ahogyan erről Szent Márk evangéliumának 15. fejezet 37. verse, illetve Szent János 19. fejezet 30. verse hírt ad számunkra.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba, Poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
0: Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az EGRI csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a hármas metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tiszapárt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tiszapárt egyértelműen megszegte a választási ígéretét, azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Az ország 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, terül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT friss grafikájából. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten optimális a nedvesség a talajban. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabona termelését az extrém hőség miatt, derül ki a brit Financial Times cikkéből. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabona termelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A mai adásban elérkeztünk az egri püspökök sorában a 44. püspökhöz. Ő Zalaházi Tamás, bár vannak olyan források, egészen konkrétan a Sugárféle jegyzetben Szalaházi Tamásnak is nevezik. Mi maradunk az Zalaházi Tamásnál, erről megegyeztünk itt adás előtt Buda Péter atya teológiai tanárral, akit nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Tehát ő a 44. püspökünk, még zárójelben azért annyit hagy jegyezzek meg, számunkra ez az 50. adás, tehát elértünk a fél száz adáshoz az egri püspökök sorában. Annak idején emlékszem a egyháztörténelmi sorozatunkban, mi lett a vége? 117 adás volt, amit végig tudtunk valami, de bőven száz fölött volt, több volt az, de jó sok adáshoz eljutottunk. Hát azért 50, azt gondolom, az is szép, úgyhogy egy picit veregessük meg a saját vállunkat, főleg a tiédet, Péter atya, itt az, hiszen azért az eszmély tudást azt te teszed bele, te adod át a hallgatóknak. Na de visszatérve a eredeti küldetésünkhöz, a mai adásban Zalaházi Tamásról beszélünk, aki tulajdonképpen mikor is foglalt el az egri püspöki széket. Ez érdekes, hiszen ugye Várdai Pál már ugye esztergomi érsekként halt meg az elődje. Mikor foglalt el, vagy még menjünk egyel vissza, mit tudunk az ő történetéről?
2: Menjünk még egyel vissza.
1: Na, még egyel vissza.
2: Annyira vissza, hogy most még ne is Zalaházi Tamásról beszéljünk, mert hogyha ő a 44., akkor beszéljünk egy 43B-ről. 43-as volt Várdai Pál, de hát ez eddig is előfordult már, hogy ugye itt az olaszok azok nem szerepelnek a listán, de azért csak beszéltünk róluk is egy kicsit, tehát szó volt annak idején Rodrigo Borgiáról, szó volt Ascanius Sforzáról, és így tovább, tehát ezek, sőt Giulio Medici-ről is.

0: Úgyhogy most megint lesz egy olyan püspökünk, aki nem szerepel a listán.
1: Azt tudjuk amúgy, hogy az egri, tehát a püspöki sematizmusban az olaszokat miért nem teszik bele?
0: Igen, azért, mert hogy ők igazából sose voltak a király által jóváhagyva.
1: Ja, tehát gyakorlatilag tehát most vagy a származásuk miatt, vagy valami miatt, de hogyha ők nem voltak hivatalosan püspökök, csak ide... Hát kinevezve, vagy
0: nekik megvolt a pápai kinevezésük.
1: Csak a magyarországi.
0: Magyarországon azonban az uralkodók őket nem kultiválták, tehát nem vették be. És ezért aztán ugye olyankor voltak azok az időszakok, amikor volt kinevezett magyar püspök jó néhány alkalommal, nekik meg nem volt pápai megerősítésük, de itt a püspök is, őket tekintjük hivatalosan püspöknek ezekben az időszakokban. Na tehát itt is most, ugye, ha Egerre visszakanyarodunk, akkor látjuk, hogy az 1526-os év az izgalmas, mert hogy az egri püspök hirtelen ugye, emelkedik, igen. Mert hogy a koronázás után Szapolyai kinevezi őt esztergomi érsekké. És ugyanezzel a lendülettel Szapolyai János kinevez egy egri püspököt, méghozzá Erdődi Simon személyében, aki egyébként zágrábi püspök, de most, mivel hogy Szapolyainak a híve, ezért ő kinevezi őt egri püspökké, ami ugye egy előrelépés a zágrábi püspöknek a részére. Azonban, ha nyilván számára is megkéri a pápai megerősítést, de hát ő sem kapja meg. Tehát itt most van nekünk egy Erdődi Simon nevezetű zágrábi püspökünk, aki esztergom, illetve egri püspökké lesz kinevezve, aki meg is érkezik ide Egerbe, de tulajdonképpen sokáig nem tudja tartani a helyzetet, ugyanis 1527 nyarán, amikor Ferdinándnak a seregei benyomulnak Magyarországra, ugye a múltkori adásban láthattuk azt, hogy Várdai Pál esztergomi érsek egy-két durranás ágyúlövés után átadja a várat. Utána ezek a seregek, ezek nyomulnak tovább kelet felé, és annyira, hogy Egeren is túlmennek, mert szeptemberben már Tokajnál és Tarcalnál Szapolyai János vereséget szenved. Így aztán, amikor Ferdinánd seregei megjelentek, akkor nyilvánvaló, hogy ő is menekül innen, nem maradhat meg Szapolyai párthíveként Egerben. Mit lehet ilyenkor tenni? Az, hogy Ferdinándhoz fordul segítségért, hogy akkor mit lehetne tenni. Ferdinánd végül is kegyes volt hozzá, vagyis ez azt jelenti, hogy az egri püspökséget azt igaz, hogy nem kaphatta meg, viszont megengedte neki, hogy a zágrábi püspökségét azt megtarthatta. Uh-huh. Tehát magyarul ő egy ilyen nagyon kis rövid kérész életű püspökséggel rendelkezett, ami csak Szapolyai által kinevezett püspökség volt, sem pápai megerősítés, sem nyilvánvaló Ferdinánd részéről sem maradt meg a kinevezése, úgyhogy ő csak ilyen zárójeles egri püspökként említhető meg. De hát látjuk, hogy egy ilyen zűrzavaros időben, ahol minden évben más-más hadsereg vonul végig az országon, akkor hát nehéz hűségesen kitartani valamelyik pártnak az oldalán, de vannak olyanok is, tehát itt, akit már az előbb elkezdtünk emlegetni, Zalaházi Tamás, ő például olyan, aki amikor majd leteszi a voksát valaki mellett, ő amellett kitart mindvégig.

0: Na de, ki is ez a Zalaházi Tamás? Valójában származásáról nem túl sokat tudunk. Egyesek szerint Doboka vármegyében született, és egy nemesi családból származott, nyilván egy ilyen lecsúszott, elszegényedett nemesi családból. A Doboka vármegye ez Erdélyben található. Illetve olyan is van, aki úgy tudta, hogy tulajdonképpen paraszti sorból származik.
1: Mondjuk ez azért érdekes, mert tehát nem mindegy ám, hogy valaki paraszti vagy nemesi származású. Tehát, hogy ezt
0: igen,
1: azért...
0: tudjuk, hogy ugye főleg a Dózsa-féle parasztháború után nem szívlelték a paraszti származású főpapokat, tehát erről beszéltünk is már korábban, hogy verbőcég keresztül vitték, hogy ilyen püspök nem lehet, de kiderült, hogy mégis lehet. Tehát nem annyira egyszerű a dolog, mert hogyha valaki már eléggé magasra emelkedett azért az egyházi ranglétrán, ott azért az egyházi törvények nem tiltják, akkor mehet tovább. Na, tehát a lényeg, hogy nem tudunk sokat róla, két nővéréről tudunk még, Magdolnáról és Annáról, illetve, hogy a korabeli beszámolók szerint, bár nem tudjuk, hogy a tudását azt hol szerezte, de igen jártas volt, különösen a görög és a latin nyelvben, illetve még franciául is tudott, és hogy följegyzik róla, hogy kiváló szónok volt. Tehát mindenképpen egy mondhatjuk, hogy egy olyan műveltséggel rendelkezett, ami a korabeli humanizmusnak eléggé megfelel, ugye elsősorban a latin és a görög nyelven nyugvó humanizmusnak.
1: Ha valaki ebben az időben a latint azt értjük, de hogyha valaki például már görögül is jól beszélt, az mondjuk milyen iskolát feltételezhetett, hogyha ő egy magyar ember? Tehát Magyarországon ugyanúgy tanulhatott akár görögül vagy ógörögül?
0: Természetesen tanulhatott, hiszen Mátyás király korától kezdődően már tényleg nagyon sok nyugati humanista érkezik az országba, amelyek különböző iskolákban, püspöki székhelyeken vagy más ilyen felső fokú intézmény kezdeményben tanítottak.
1: Mert és egyetem itt most a 16. században Magyarországon.
0: Most éppen nincsen,
1: ugye?
0: Most nincsen.
1: De attól mondjuk egy magasabb szintű, tehát mondjuk ami egy, nem tudom, egy középiskola fölötti...
0: Például tudjuk azt, hogy itt az egyházmegye területén is Sárospatakon egy elég magasfokú iskola működött.
1: Uh-huh. Ami már mondjuk akár papi, tehát teológiai tanulmányokat is adhatott, de mondjuk akár jogi tanulmányokat.
0: Igen, uh-huh. Igen. És ugye a görög nyelv az hát elsősorban a filozófia, mert nem is annyira a szép irodalom, tehát nem annyira Homéroszt olvasták ezek, hanem sokkal inkább Pláton.
1: Vagy Arisztotelészt.
0: Igen, bár itt a reneszánsznak a kedvence az Pláton.
1: Pláton volt.
0: Igen, uh-huh. Tehát ugye Firenzében a neoplatonikus, ez az új platonikus iskola, pontosan egy kicsit szembeállva a középkornak a skolasztikájával, hiszen a skolasztikának a fő filozófusa az Arisztotelész. Tehát legalábbis a domonkos iskola, Aquinói Szent Tamás, meg Nagy Szent Albert, meg ezek mind-mind az arisztotelészi iskolát hozzák be. Szemben azzal, hogy a kora középkor, meg a keresztény ókor vége, az megint platonikus volt. Uh-huh. Tehát mondhatjuk, hogy ilyen hullámszerűen változik, hogy éppen melyik nagy filozófus a kedveltebb. Tehát látjuk, hogy a virágzó középkor az inkább Arisztotelészen nyugvott, és akkor itt a humanizmus, a reneszánsz, az pedig újra Platont veszi elő. De hát a lényeg, hogy lehetett itt görögül tanulni. És ezt írják róla, hogy kiválóan tudott görögül, és ezért is, meg latinul, meg franciául, ezért mehetett királyi szolgálatba. Tehát annyit tudunk róla, hogy tehát második Lajos udvarába kerül, mint titkár, és annyit is tudunk, hogy ekkor ő már pap. Hogy most mikor szentelték pappá, ezt nem tudjuk, de az Egri Egyházmegyének a papja, és a Beregszászi plébániának a vezetője is volt. Utána 1519-ben már szentszéki jegyzővé is kinevezi őt 10. Leó pápa. És a későbbiekben pedig, mivel hogy az uralkodónak a bizalmát bírja, ezért van egy ilyen dokumentumunk, hogy egy király, második Lajosról van szó, ígéretet tesz neki, hogy mihelyt az egri, az erdélyi, a váradi vagy a pécsi püspökség megürül, akkor őt fogja valamelyik püspökségbe.
1: De csak az egyikükbe.
0: Igen. Tehát ahol majd előbb lesz
1: üresedés.
0: Így van.

0: Na most a sors iróniája, hogy végül is ezek közül első körben egyik sem jött be, mert hogy 1524-ben végül is veszprémi püspökség üdült meg, és ekkor őt a király kinevezi veszprémi püspökké. Bár érdekes az, hogy mikortól is foglalt el igazából a püspökségét, az bizonytalan. Mert hogy van olyan, aki úgy gondolja, hogy igazából csak 1526-ban foglalja el a püspökséget, mások 25-re datálják ezt. A lényeg az, hogy 1525-ben, ugye amikor Szalkai Lászlót lemondatják a Rákosi gyűlésen, erről volt szó, hogy ne legyen többet kancellár, akkor Zalaházi Tamást ajánlotta Szalkai László, amit azonban nem fogadtak el, és itt úgy szerepel, mint veszprémi püspök. Ami gondot okozhat, az talán a pápai megerősítésnek a megérkezése. Tehát nem tudjuk, hogy mikor érkezett meg a pápai megerősítés, ezért bizonytalan az, hogy mikortól is számíthatjuk őt igazából veszprémi püspöknek, de úgy tűnik, hogy 1525-ben már megérkezik a pápai megerősítés is, és ténylegesen el tudta foglalni a veszprémi püspöki széket. Na most, amikor ugye a király elindul a tolnai táborba, és utána pedig ugye indulnak a török ellen Mohács mezeire, akkor a király úgy rendelkezik, hogy a királyné mellett maradjon egy biztos csapat, amihez hozzátartozik részben a Turzó Elek, a kincstartó, azon kívül Zalaházi Tamás veszprémi püspök, tehát ő képviseli az egyházi méltóságokat, Bornemissza János, aki egyébként a budai várnak a várnagya, és hogy legyen ott Burzsó pápai követ, illetve a királynénak a titkára Olá Miklós.
1: Na, vele akinek a nevével majd fogunk még találkozni
0: bőségesen. Tehát ez egy olyan társaság, aki a királyné mellett marad, és amikor megérkezik a csatavesztésnek a híre, akkor ez az egész közösség összepakolja tényleg a legértékesebb holmikat, és megindulnak Budáról Pozsony felé hajóval. És tudjuk azt, hogy egy érdekes dolog, hogy Esztergomból lövik a hajókat. Tehát nem akarják, hogy tovább vigyék itt az országnak a kincseit, és a hajók közül valamelyik el is süllyedt, és most ugye azóta is vannak kincsvadászok, akik a Dunába próbálják föllelni ezeket a kincseket. Hogy ennyivel kevesebb maradt ugye a töröknek, aki eléggé kifosztotta a budai királyi palotát ugye 1526-ban. Lényeg, hogy ők aztán mennek tovább, és végül is megérkeznek Pozsonyba, és 1526-ban, amikor megnézik, hogy na, kik maradnak életben a püspöki karból, akkor őt Veszprémből áthelyezik az erdélyi püspökség érére, ahonnan az akkori püspök Gosztonyi János a váradi püspökség élére került. Tehát egy ilyen biliárd golyóan hatásképpen ütik ki egymást. Azonban ez a terv meghiúsul, mert hogy a politikai viszonyok, meg egyáltalán a helyzet, ami egyre kaotikusabbá válik, ugye ezt nem teszi lehetővé. Úgyhogy egyenlőre marad veszprémi püspök, de ugye mivel, hogy ő azok közé tartozott, aki a királynéval menekült, ugye a királynéről ne felejtsük el, hogy Mária királyné, ő Ferdinándnak a testvére.
1: Igen.
0: Tehát a testvéréhez menekül, és hát nyilvánvaló, hogy Mária menekülése, most még zárójelben megint hadd mondjak egy érdekes dolgot, hogy Mária királyné, ő hajlott azért egy kicsit a luteritanok felé, és amikor Luther Márton hallotta, hogy a férje, mármint Máriának a férje, második Lajos oda lett a Mohácsi csatába, akkor Luther Márton külön Máriának címezve egy kis vígasztaló könyvecskét írt az özvegynek. Na, és aztán utána ő megy tovább, viszont Zalaházi Tamás az ott marad Ferdinánd közelébe, és mellészegődik, és akkor amit már itt korábban mondtam, hogy ő azon főpapok közé tartozik, aki nem változtat pártállást, ő innentől kezdve ő Ferdinándhoz köti a hűség, és természetesen Ferdinánd ezt a hűséget, ezt jutalmazza is. Ugye egyrészt azzal, hogy neki adja Fogarasvárát, más pedig azért, hogy Szapolyai Jánosnak az elkobzott birtokai, ugye, amik Ferdinánd kezére kerülnek, azok közül is bőven kap kárpótlást.
1: De tulajdonképpen Zalaházi ekkor még mindig veszprémi püspök, ugye?
0: Igen.
1: Tehát még szó nincs arról, hogy ő Egerbe jönne, vagy Egerbe kerülne.
0: Nincs. Ugye Egerről egyelőre Ferdinánd nem is tud dönteni, mert Eger az Szapolyai Jánosnak a kezén uh-huh. van. És akkor, amikor ugye 1527-ben, amit már többször emlegettünk, ugye a Szapolyai visszavonul az ország keleti felére, sőt, ugye elhagyja az országot, kimegy Lengyelországba, és akkor kerül Eger is a Ferdinándnak a kezére, és láthattuk azt, hogy így, hogy Ferdinánd megszerezte, így Erdődi Simonnak onnan mennie kellett, innentől kezdve válik lehetővé az, hogy a Ferdinánd király kinevezzen az egri püspöki székbe ténylegesen valakit. Egyébként az egri püspöki székkel kapcsolatban 1527. november 11-én történik meg az áthelyezés a Veszprém püspökségből az esztergomi püspökségre, mert Ferdinánd részéről, és akkor ugye megkapja a javadalmakat is, amelyek ehhez kapcsolódnak, és 7. Kelemen ezt is megerősíti 1529. február 3-án, tehát ugyanakkor, amikor megerősíti Várdai Pált az esztergomi érsekségben, ugyanakkor megerősíti Zalaházi Tamást az egri püspökségben. És ugye tudjuk, hogy mind a kettő Ferdinándnak a kérelmére történik meg, tehát Ferdinándnak a kéréseit azért Rómában komolyabban veszik, mint Szapolyai Jánosét.

0: Tudja, hogy szapolyaival mi baja van a szentszéknek?
1: Hát a szapolyaival
0: az... Már a törökhöz való húzódása? Vagy?
1: Így van. Ugye, ami 1529-ben teljesen nyilvánvalóvá vált, hiszen tulajdonképpen behódol a török szultánnak.
0: Akkor 1529-től egri püspök szalál.
1: Tehát onnan már 27-ben megtörténik a királyi kinevezés, 27-től.
0: Csak a megerős, a pápai
1: megerősítés. A pápai megerősítés az 29-ben történik meg, és itt az egri főegyházmegyének az ordináriusai sorában a 27-es dátum szerepel, tehát tulajdonképpen a királyi kinevezés. Tudjuk, hogy a pápai megerősítése sokszor várni kellett, ezzel már számtalan
0: példa, főleg, hogyha meg se érkezett oda a kérés, ugye?
1: Így van, de itt is, hát végülis azt kell mondani, hogy tulajdonképpen nagyon jól történtek a dolgok, tehát a teljes mértékben hivatalos püspöke volt, minden vitán fölül hivatalos püspöke az egri egyházmegyének. Kancellárra is kinevezi egyébként őt Ferdinánd 1527 novemberében, és 1528-ban felállítanak egy főkormányszék nevű intézményt, ami itt a magyarországi ügyekkel foglalkozik, és ennek is tagja lesz, mint egri püspök. Tehát látjuk, hogy Ferdinánd tényleg számít rá, és a későbbiekben is mindig mellette van, és Zalaházi Tamás is kitart Ferdinánd mellett, bármilyen hadakozás is történik. Ugye ami probléma, hogy hát ugye Egert elfoglalni nem annyira egyszerű, mert hogy ez is, ahogyan láthattuk, hogy Esztergom szintén ütköző zónában van a két király között, Eger is ütköző zóna, tehát ez az a Esztergom az a terület, ameddig néha előre tud törni Szapolyai, és Eger az, ameddig biztosan előre tud törni Ferdinánd. És egy érdekes dolog, hogy 1527-ben, amikor Eger Habsburg kézben volt, Szapolyai János részére Bodó Ferenc megint csak elfoglalja. És amikor ez megtörténik, ott van egy érdekes dolog, hogy ez a Bodó a várban lévő székesegyház sekrestjéből előhozatja a miseruhákat, és azzal dekorálja ki a lovát. Ja, egyébként akik a székesegyházba menekültek, azokat lemészároltatja.
0: Ki ez a Bodó Ferenc?
1: Ő Szapolyai Jánosnak egy híve, aki a korábban már Habsburgi kézre került egri várat visszafoglalja Szapolyai részére 27-ben, és akkor történik egy ilyen atrocitás. Egyrészt az, hogy a székesegyházba menekülteket azokat lemészárolja, másrészt, hogy gúnytűz...
0: Hát ez egy istenkáromlás szinte, nem? Hogy most egy miseruhát ráadok egy paripára, hát most...
1: Igen. Na, de ez mire utal? Hát a reformáció előretörésére.
0: Nem erre gondoltam volna, de mindegy, jó.
1: Igen, tehát, és ez egy zűrzavaros időszak, tehát itt most, hogy ki protestáns, ki nem protestáns, az teljesen...
0: Jó, de most itt a reformáció az azért az ugyanúgy egy istenhit. Tehát most azt, hogy a...
1: Nem csak, hogy egy istenhit, sőt, hát még a Szent Háromsághit és Krisztus hit, stb.
0: Tehát csak, hogy itt a lényeg az, hogy a keresztény mise ruhát... nem tudom, adom rá a lóra, és ezzel egy ilyen tényleg ilyen kigúnyulás, vagy hogy kell ezt így szimbolikusan értelmezni?
1: Tehát a protestantizmusnak a kezdeti időszakában, ott azért voltak, már most a luteri reformációról beszélünk, kezdeti időszakában voltak túlkapások. Tehát annak idején, amikor éppen Luther Márton Warburg várában rejtőzött, tehát 21-től 23-ig, akkor pontosan Wittenbergben, ahonnan indult az egész reformáció, Karstadt, aki Luthernek a híve és tanítványa volt, no, ő volt az, aki megcsinálta azt, hogy kidobatta a templomokból az összes díszítést, a képeket, a szobrokat, tehát most elsősorban ugye azért, mert hogy a szenteknek a közbenjárását azt el kell, azt nem valljuk, és ezért az összes kép és szobor az mind bálványimádás, tehát kicsupaszította a templomokat, és polgári ruhában német nyelven misézett. Tehát nem kell mise ruha, nem kell latin nyelv, nem kell az a mise szöveg, amit Róma jóvá hagyott, tehát vannak, és az annyira döbbenetes volt, hogy Luther otthagyja a Wartburgi rejtőzködését, és elmegy Wittenbergbe, hogy mentse, ami menthető, és akkor szépen még visszatérnek a miseruhához, meg visszatérnek a latin nyelvhez, jó, hát kihagyják az átváltoztatást, meg ilyesmi, de utána aztán lassabban fejlődik a reformáció tovább, de itt az első hevületben bizony vannak ilyen túlkapások. Úgyhogy az, hogy ez a Bodó Ferenc, aki nyilván maga is keresztény, hogyha ilyet megmer csinálni, ez nyilván ez az ilyen túlkapások közé tartozik. Úgyhogy csak azért említem meg, hogy ilyen is előfordult itt Egerben az 1520-as években.
0: És mondjuk erre a tettére kapott valamilyen szankciót? Vagy ezt
1: nem. Tehát a protestantizmus előretörése szempontjából a királyok azok teljesen tehetetlenek voltak. Meg se próbáltak bármit is tenni. Miért? Mert hogyha, ugye mindkettő katolikus volt. Mindkettő. De hogyha megpróbáltak volna valamit tenni a protestantizmus előretörése ellen, tehát hogy a saját párthíveiket megróni azért, hogy nem katolikusok, akkor az az illető nagyon könnyen átállt volna a másik király táborába. Uh-huh. Mert itt nem voltak Magyarországon stabil határok, nem csak azért, mert hogy a hadseregek ide-oda vonultak, hanem ugye a birtoktestek azok szétszórva voltak az országban.
0: Mm-hmm. Jó, tehát akkor esetben. Ez a korszak, ez a mindenféle jelzővel élethető, de akkor ide belebigyezik, a megalkuvás időszaka is volt, mert tehát mondjuk máskorban ilyen érbüntettek volna, most meg inkább nem teszünk semmit, csak minket pártoljanak.
1: Igen, nem nevezünk ki püspököt, azért, hogy a püspöki jövedelmet megszerezzük a saját kincstárunk számára, amiből tudjuk finanszírozni például a polgárháborút, ugyanakkor viszont szemet hunyunk nagyon sok atrocitás fölött, azért, hogy nehogy megbántsunk valakit, és az átmenjen az ellenfélnek a táborába.
0: Elképesztő.

0: Visszatérve, tehát ő még egyszer
1: 1527-ben vagyunk.
0: Már egri püspök. Egerbe is jön, Egerbe is érkezik.
1: 1528-ban tud bevonulni katonasággal Egerbe.
0: Veszprémi püspöki széket azt átadják másnak?
1: Ő továbbra már nem veszprémi püspök, de valószínű, hogy nem, mert ugye 30-as évek végén nincs veszprémi püspök. Ott felsoroltam, hogy csak Esztergom, Vác, Zágráb.
0: Jó, ez a három van.
1: Igen, mert addigra már Zalaházi Tamás is meghal.
0: Igen. Jó, tehát 1528-ban Egerbe jön Zalaházi Tamás. Mi az, amit az ő egri püspöki éveiről elmondhatunk?
1: Az, hogy mint Ferdinándnak a híve, inkább volt politikus, mint egyházfő. De láthattuk azt is, hogy Eger ütköző zónában volt. Tehát mondtam, hogy 28-ban ő bevonul a városba, és a várba elfoglalja, azonban nem sokáig tud itt maradni, mert hogy a következő években ugye megint Szapolyai az, aki előre tör, és ennek a következményben elfoglalják az egri várat. Tehát nem is tud itt lenni, mint Ferdinánd híve. Megtehette volna azt, hogy átáll Szapolyai oldalára, és akkor megőrzi az egri püspökséget. Ő egy másik utat választott, ő inkább marad hűséges az őt kinevező királyhoz, Ferdinándhoz, és ezért aztán elhagyja Egert, és ennek az lesz a következménye, hogy mivel itt az egri egyház megye jelentős területe, ugye ez pontosan a szapolyai féle terület, tehát az országnak az északi és a keleti része, pont az, ami Szapolyai számára, mondhatjuk így, hogy királyságának a törzs területe, ugye erre menekült ki Lengyelországból, erre jött

0: vissza lengyel hadakkal, segédhadakkal, és akkor ennek az a következménye, hogy tulajdonképpen az egri püspökségnek a vagyona az a püspökök számára hozzáférhetetlen. Tudjuk azt, hogy az egri püspökség vagyonkezelője az Kálnai Imre volt jó ideig, de tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ő nem tudja folyósítani a pénzt a megfelelő helyre, tehát ugye az egri püspökség, mivel be van töltve, hivatalosan pápai megerősítése is van, ő azt a pénzt el kellene küldeni Zalaházi Tamásnak, azonban mivel, hogy a város, meg a vár, meg az egyházmegye nagy része a Szapolyai által elfoglalt terület, nyilván ezek a pénzek nem jutnak el a püspök kezéhez. Úgyhogy ez is egy bonyolult dolog, tehát a valójában a püspök be se tudja tenni a lábát Egerbe, pedig ő megpróbálta, tehát ő eljött, csak hát ugye a hazi szerencse úgy fordult, hogy most, mivel hogy ő Ferdinánd híve, ezért a Szapolyai által uralt területekre nem jöhet. Ennek a következménye az, hogy ezt nyilván látja Ferdinánd is, és megpróbálja kárpótolni Zalaházi Tamást, itt most a jövedelem kiesésre kell gondolni, és pedig ez úgy oldódik, hogy 1530-ban a somogyvári apátságnak a javait biztosítja számára. Ugye ez még 1530, tehát akkor még nincs török megszállás a Dunántúlon, Somogy az még a magyar királyhoz, Ferdinándhoz tartozik, tehát annak a jövedelmeit az minden további nélkül oda tudják adni Zalaházi Tamásnak.
1: Olyan sokat beszélünk már, hiszen azért bőven benne vagyunk ugye a reformáció, illetve hát ugye a luteri tanok terjedésében, és amúgy ez olyan érdekes, hogy Wittenberg meg egyáltalán ugye a német területek, ahol indult, azért ott bőven nem beszélünk törökről, ott ugye mégis el tudott indulni, meg szabadjára tudott engedődni, de most itt Magyarországon, ahol azért itt van a török által szétcincált ország, itt akkor amúgy még nagyobb esélye volt a reformációnak, mert hogy a szétziláltság valahogy akkor az embereket mondjuk elvitte abba az irányba, hogy hát ha az jobb lesz nekünk, vagy hogy kell ezt elképzelni?
0: Ebben a korszakban a török annyira nem, hanem a püspök hiány.
1: A püspök hiány püspök az, ami hiány, nem tudja úgy illetve, rendszerben tartani.
0: Illetve a teljes, hogy mondjam, az egyházi dolgok kapcsolatos elégedetlenség az Magyarországon is megvolt, mint Németországban, csak itt korábban azért a király meg a püspökök azért kordába tartották a dolgot. Ugye Németországban, vagy a német-római birodalomban ezt nehezebben lehetett, hiszen ott nem volt egységes vezetés, ott sok-sok fejedelemségnek a konglomerátuma, aminek az élén hiába van ott egy katolikus hithű császár, 5. Károly, igazából nem tudja az egyes fejedelmeket befolyásolni. Magyarországon ugye sokkal egységesebb a közigazgatás, a király sokkal nagyobb hatással tud lenni a püspökökön keresztül a vallási ügyekre. De most pont ez az, ami megsérült, tehát amíg a püspöki kar az megvolt, addig például, ugye erről is volt szó korábban, hogy az országgyűléseken rendszeresen hoznak olyan törvényeket, amelyek megpróbálják meggátolni a protestantizmusnak a terjedését. Amikor azonban, ugye Mohásnál püspökeink meghaltak, újakat nem neveztek ki, és utána aztán még tovább fogynak, ugye természetes halállal halnak ki, akkor már nincs, aki ezt az ügyet képviselje, ráadásul a királyokat, ahogy az előbb is beszéltünk róla, ez az ügy, ez nem érdekli. Illetve lehet, hogy érdekli, csak nem mernek semmit tenni, aminek a hátterében ugye az a politikai gondolkodás áll, hogy nem szólunk azoknak, akik szimpatizálnak az új hittel, és itt a főurak között is vannak, akik szimpatizálnak, de most nem akarok megbántani senkit, de ez a szimpátia sokszor abból állt, hogy ha átállok új hitűnek, akkor a területemen lévő egyházi vagyon a szabad préda. Mert hogy onnantól kezdve nem ismerjük el a püspököket, espereseket, kolostorokat, ez mind fölösleges, akkor viszont ezek a birtokok, ezek szabaddá válnak. Tehát ez nagyon sok esetben harácsolássá és birtokszerzéssé válik. Az egyik kiváló példa itt ebben a korszakban Perényi Péter, aki Egertől Miskolcig végigfosztogatta a Bükkhaján az összes templomot és kolostort. Mert hogy nem volt, aki megvédje őket, ő pedig úgy látja, hogy hát úgy

0: ezek
1: szabad kezet kapnak.
0: Igen, mert hogy ezek nem tartoznak már az igaz hithez.
1: Hú, hát ez egy nagyon izgalmas időszak, és hát azt gondolom, hogy itt még bőven van mit tenni ebben a zűrzavarban, de erre már sajnos ma nincs idő, úgyhogy a következő adásban folytatjuk.

Kedves hallgatóink, a mai adásban Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter atya teológiai tanárral, a rádiónk elnökével beszélgettünk, a riporter Klész Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapád falváról. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a Városi Templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasúti és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Végül az időjárásról, átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul, híreinket hallották.
0: Holdvilág.
3: Kedves hallgatóink,
1: Hajnali zenés óránkban népszerű filmzenék csendülnek fel a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában népszerű filmzenéket hallottak a budafoki Dohnányi zenekar előadásában. További tartalmas rádiózást kívánunk a zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2: 5 óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak 2026. július 23-án csütörtökön a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napkelte időpontja 5 óra 3 perc, a napnyugtájé pedig 20 óra 25. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen szokás szerint a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azután ismét híreket hallanak, majd névnap és kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetéssel legközelebb a 6 órai híreket követően jelentkezem majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok!
2: A nap imája.
3: Távolítsd el, Uram, tőlem azt a szomorúságot, amelyet önszeretetem ébreszthetne bennem fájdalmaim és a világi dolgok miatt, melyek nem volnának összhangban szívem vágyaival, és nem szolgálnának a te dicsőségedre, hanem ébreszt bennem a tiédhez hasonló szomorúságot, hogy így a fájdalmaim haragot csillapítására szolgáljanak. Add, hogy szomorúságom, üdvösségem és megtérésem alkalma legyen, hogy az egészséget és az életet már csak azért óhajtsam, hogy érted, veled és benned használjam fel és vigyem végig.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Most július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapád falváról. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a Városi templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket. A lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az EGRI csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatna az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tiszapárt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójára.

felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul, híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentség sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándok helyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbeesetten odarohant a sziklás szakadék aljához,

0: látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autóre hegylábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autóre hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokasságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauricio, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauricio ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit, meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szentatya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle, a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája Az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretet közösség elmélyítésének módjait, intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, Én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra 30 perc van.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az egri csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a hármas metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tiszapárt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tiszapárt egyértelműen megszegte a választási ígéretét, azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Az ország 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT friss grafikájából. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten optimális a nedvesség a talajban. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a brit Financial Times cikkéből. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon július 23-án Lenke napja van. Nevük héber görög német eredetű. A 19. századi magyar névalkotás a német Lenken, illetve a szláv és német eredetű Lenka névből ered. A név jelentése naphold szépségű. Kívánok sok boldogságot a névviselőinek, a lenkéknek, ha van Lenke nevű ismerősük vagy rokonuk. El ne felejtsék őt a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallanak. A mai napon, július 23-án elsőként Szalárdi János történetíróról emlékezünk meg, méghozzá annak okán, hogy 1601-ben a mai napon született Szatmáron. Külföldi egyetemeken végezte tanulmányait, majd erdélyi fejedelmek szolgálatában állott. Először első Rákóczi György titkára volt, majd ifjabb Rákóczi György udvari embere lett, végül Apafi fejedelmet szolgálta, s az önálló Erdély híve volt. 1660-ban részt vett Várad védelmében, s ennek eleste után minden vagyonát elvesztette. 1665-ben Kolozsvárra menekült, kisebb hivatalokat viselt, a református egyház gondviselői közé választották. 1662-64-ben írta a főművét, Síralmas magyar krónika címmel, amely az első magyar nyelvű Erdély történetét 1526 és 1664 között feldolgozó mű eredeti források alapján. Ebben a 16. századról vázlatosan, saját koráról részletesen írt. Krónikája 9 könyvre tagolódik, szerinte a történelem ismétlődő katasztrófák sorozata. A műben fontos okiratokat is hasznosított. Ostorozta hazájának elmaradottságát, de részletesen bemutatta a fejedelmi építkezéseket. Az 1662-ben írt mű csak 1853-ban jelent meg nyomtatásban. Somogyi napon született 1870-ben Veszprémben a sokoldalú földrajztudós Csolnoki Jenő, aki apja kívánságára először a műegyetemet végezte el, és pályáját a vízépítési tanszéken kezdte. A gyermekkora óta a földrajz iránt érdeklődő fiatalember rövidesen megismerkedett Lóczi Lajossal, a nemzetközi hírű földrajztudóssal és állatkutatóval, aki asszisztenseként maga mellé vette. Ő eszközölt ki számára egy 2 éves ösztöndíjat Kínába. Itt Csolnoki mestere javaslatára a Sárga és a Jangce folyó mederváltozásait és a delta vidéket kutatta. Közben felfedezett egy lávamezőt Mandzsúriában, és értékes néprajzi gyűjtőmunkát is folytatott. 1905-ben a Kolozsvári Egyetem földrajztanszék vezetésével bízták meg. 15 éves itt tartózkodása alatt részletesen tanulmányozta és leírta Erdély természeti viszonyait. 1920-ban a Budapesti Tudományegyetem mellett tanszékvezető és a földrajzoktatást a következő évtizedekben nemzetközi szintre emelte. Csolnoki a geográfián kívül maradandót alkotott a hidrológiában és a klimatológiában is. A természeti földrajzon belül elsősorban a felszínalaktant művelte. Nagy sikereket ért el a földrajzi ismeret terjesztésben, mintegy 50 könyvet és több mint 700 cikket írt. Ő vetített először színes diaképeket Magyarországon, melyeket maga állított elő fekete-fehér diapozitívok festésével. Mérnöki pontosságú szakrajzain kívül művészi grafikákat, festményeket is készített. Talán leghíresebb tudományos ismeretterjesztő könyve A csillagoktól a tengerfenékig címmel 1941-ben jelent meg, 4 kötetben. S a mai napon hunyt el 1876-ban Újpesten Fényes Elek földrajztudós, a magyar leíró statisztika egyik úttörője. 1836-tól munkái a nemzet anyagi és szellemi erőforrásainak számbavételén kívül fejlődésében ábrázolták az anyagi viszonyokat, összehasonlítva a külföldi viszonyokkal, hogy a magyar elmaradottság még inkább szembetűnő legyen. Kidolgozta az élettartam és a halálozás valószínűség táblázatait. 1849-ben a Pesti Forradalmi Vészbíróság tagja volt, ezért a szabadságharc bukása után fogságba is került. A magyar statisztikai és honismereti tudomány egyik megalapítója volt. Kiadott térképeket, gazdanaptárt, földrajzi munkákat és politikai röpiratokat. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Most július utolsó hétvégéjén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját. Szombat este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál hevesi plébános lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapád falva mellett a Gilitka kápolnánál, a szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. A kis buszok a korábbi évekhez hasonlóan 9 órától közlekednek majd Bélapád falváról. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a Városi Templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasút és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az EGRI csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradást kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Napköszöntő. Reggeli magazin.
8: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ma 2026. július 23-a van, csütörtök. A technikai munkatárs Karkus István, a mikrofonnál Tigovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mit hallhatnak egészen reggel 8 órával bezárólag. Rövidesen egészségügyi perceinket kísérhetik figyelemmel, majd útinformot és időjárás előrejelzést hallanak. A napversében azt követően Fecske Csaba templomok című költeménye hangzik el. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána híreket mondunk, majd a szentek szent életű emberekben a mai napon svéd Szent Brigittáról lesz szó. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, és ezt az órát programajánlónkkal zárjuk. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó reggelt és tartalmas rádiózást kívánok.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben a Butaikó légzésről beszélget Balog Emese Viktória légzéstrénerrel Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
2: Hogyha még egy kicsit maradunk itt a gyerekek szállégzésénél, ugye ennek egyik oka lehet, hogy van egy megnagyobbodott ormandula, aminek általában az a vége, hogy az kikerül fülorgégészek által, de hogyha valaki időben megtanulja ezt a Butaikó légzés technikát, akkor esetleg ez a folyamat visszafordítható?
3: Igen, abszolút volt már rá példa, hogy visszafordult ez a negatív folyamat, de abszolút el kell ismerni azt, hogy van olyan helyzet, amikor pedig szükséges a műtét, viszont általánosságban elmondható, hogy érdemes az ilyen mandula műtétek után rehabilitálni a légzést, vagy akár orrsövény műtét után is, hogy a helyes légzés minta az, ami rögzüljön. Mert van egy olyan érdekes összefüggés, hogy a funkció meghatározza a formát. Tehát, hogyha valakinek rossz a légzés funkciója, akkor az egy előnytelen, nem túl jó formát hoz létre, ami mondjuk strukturálisan sem annyira előnyös, mondjuk légzés szempontjából. Tehát ezért érdemes mindig rehabilitálni a légzést, hogy jól funkcionáló legyen.
2: Van egy olyan probléma, ami nagyon sokakat érint, talán elsősorban felnőtteket, aki önmagával nem is nagyon van tisztában, hogy éjszaka ő esetleg horkol, lehet, hogy csak a házastársa az, aki felhívja erre a figyelmét, és hát már különböző praktikákat vetnek be, hogy nyugodt és pihentető legyen az éjszakai alvás. Horkoláson tud-e segíteni a Butaikó légzés technika?
3: A legtöbb esetben tud, de ugye a horkolás az egy tünet, tehát annak valami oka kell, hogy legyen, és ugye onnan kell indulnunk, hogy vajon mi lehet az ok. Bizony, itt nem ugyanaz az ok mindenkinél, hanem többféle is lehet, és ugye azon kell lennünk, hogy ezt az okot feltárjuk, és ha lehet, akkor ugye meg kell szüntetnünk. Most ugye világkorát élik a különböző sztájtapasztaló cégek, reklámok, nagyon sok jön velem szembe, és ugye nagyon egyszerűen hangzik, hogy tapasztoljuk be a szánkat, és kvázi megszűnik a horkolás, de például nem beszélnek arról, hogy hol van a nyelvünk a szájunkon belül. Mert ez is egy nagyon-nagyon fontos kérdés, akár horkolása, akár alvási apnoé tekintetében. Tehát a tünetet próbáljuk elfedni, vagy akár megszüntetni, ahelyett, hogy mondjuk az okokat próbálnánk megfejteni és megoldani. De abszolút működhet, igen, a Butaikó légzés a horkolásra, igen.
2: Az jut eszembe, hogy a koronavírus járvány vajon ráirányíthatta a figyelmet erre a légzés technikára, hiszen ugye egy olyan betegségről volt szó, amely a légző rendszerünket alapjaiban érinthette.
3: Igen, igen, abszolút, és én azt látom, hogy az emberek figyelme is egy picit jobban ide terelődött, ugye a félelem miatt is jobban elkezdtek a saját egészségükkel foglalkozni.

foglalkozni, és nyilván voltak maradandó állapotok is, akár egy ilyen fertőzés után, ami miatt akár el is juthattak egy Buteyko tréningre az érdeklődők, akik ugye másfajta megoldást kerestek, mint mondjuk a gyógyszerek, vagy akár kiegészítő terápiás módszert. És igen, én azt látom, hogy nagyon megnövekedett az érdeklődés is a Buteyko iránt. Nyilván nem csak a légzőszervrendszeri betegségek miatt, hanem úgy általános egészségfenntartás miatt.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben a Buteyko légzésről beszélgetett Balogh Emese Viktória légzéstrénerrel, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most időjárás előrejelzést hallanak. Északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és változóan felhős lesz az ég, de emellett mindenhol több órára kisüt a nap. A reggeli óráktól elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Napközben az északi, északnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. A hőmérséklet délután 23-29, késő este 15 és 22 fok között várható. És hány fok van most? Nézzünk szét az országban. Békés Csaba, Budapest 13 fok, Debrecen 15, Győr 18, a Kékesen 12 fok van, Miskolcon és Napkoron 13, Paks 12 fok, Pécs 16, Sármelléken 12 fok van, Siófokon 18, Szegeden 12, Szombathelyen és Szolnokon 14. 13 fok van Sátoraljaújhelyen, itt Egerben 14 és Jászberényben 12. A napi melegrekord 2022-ből származik Kiskunfélegyházáról, 41,5 Celsius fok. A hidegrekord kereken 3 fok, 1919 óta dobogókő tartja. Ma hidegfronti hatás várható, így az arra érzékenyeknél fejfájást, ingerlékenységet és vérnyomás ingadozást válthat ki. A lehűléshez fáradtság, koncentrációcsökkenés, valamint ízületi panaszok társulhatnak. És néhány szó a pollenekről. Stagnál jelenleg a pollenterhelés. A változékony időjárás következtében a pollenterhelés a következő napokban várhatóan lényegesen nem változik, de a záporok, zivatarok környezetében átmenetileg mérséklődhet a pollenterhelés. És most útinform. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen. Ezért már csütörtöktől erősebb jármű mozgásra készüljenek az M3-ason Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométer között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják. A Duna alacsony vízállása miatt több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosult. Július 20 és 26-a között a dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, de a budapesti járatok változatlanul üzemelnek. Indulás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni a Mahart oldalain. És még néhány komp, amely nem üzemel. A Tisza középső szakaszán nem jár a komp, Tiszatardos és Tiszalökő, Vezsegy és Martfő, valamint Nagyrév és Tiszabök között. Kedves hallgatóink! Útrakerés előtt tájékozódjanak az útinform.hu-n. Mindannyiuknak szép napot és balesetmentes közlekedést kívánok!

0: Fecske Csaba, templomok. A kálvinista templom a fürgébb, de követi hamar harangzúgással bátyja, mert hogy Árpádkori, a pápista is. Golyvásnyakú ez, a másik meg köpcös paraszt kinézetű. Egymás szavába vágva vitatkoznak hosszú percekig. Nyelvükre veszik néhány száz esztendő komor históriáját, kiteregetni való bibliás pletyka is akad. Győzködik egymást, de nincs köztük harag.
1: Elhangzott Fecske Csaba templomok című verse, amelyet Fehér István előadásában hallottak. Fecske Csaba költő 1948-ban született Szögligeten. Gyermekkora óta írt verseket, első költeményét 14 éves korában közölte a Szabadföld. 62-től élt Miskolcon, 24 évig dolgozott a kohászati gyárépítő vállalatnál különböző beosztásokban. Eredeti foglalkozása öntőipari technikus. 69-től publikált rendszeresen. Első kötete az Arcok holdudvara 1978-ban jelent meg. Az Alföldtől a Vigiliáig számos folyóiratban helyet kaptak alkotásai, rendszeresen írt napi és heti lapokba. Versei elhangzottak a rádióban és televízióban, pódiumokon, több költeményét megzenésítették, mintegy 50 antológiában olvashatók az írásai. Ő volt a vezetője az Új Holnap című lap tehetséggondozó műhelyének, az Új Holnap stúdiónak. Fecske Csaba 2005-ben hunyt el.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak, a közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

0: Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentség sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándok helyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a remetelakban az Autore-hegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autore-hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokasságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy nem ulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk. Valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauríció, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauríció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt, szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit. Meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szent Atya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: XIV. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák. Nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szentatya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Uram, mutasd meg nekem az utat, és készséggel követlek akár a keresztig is. A mai napon ünnepelt Szent Brigitta rövid fohásza ez, amely jól kifejezi önátadását Jézusnak. Nem ő akarja meghatározni az utat, hanem Isten vezetésére bízza magát akkor is, ha az út nehéz, fájdalmas vagy áldozattal teli. Az engedelmes Krisztushoz hűséges élet meghozza gyümölcsét. Brigitta előkelő családba született, házasságban élt, 8 gyermek édesanyja volt, majd özvegysége után teljesen Isten szolgálatának szentelte életét. Misztikus látomásai világszerte ismerté tették, de nem a rendkívüli élményei, hanem hűséges Krisztus követése tette őt igazán példává. A mai evangéliumban ezt olvassuk. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. A szőlővessző nem élhet a szőlőtő nélkül, különben elszárad. Ha kapcsolódik, akkor életet kap és gyümölcsöt hoz. Ez a kép szinte visszatükrözi Brigitta életét. Élete minden szakaszában Krisztushoz kapcsolódva élt, feleségként, édesanyaként, özvegyként, zarándokként, rendalapítóként. A szőlővessző időnként meccésre szorul. Brigitta is sok veszteséget, fájdalmat, gyászt élt meg, de minden sebből új élet sarjadt. A meccés fájdalmas, de nem halálos. Az atya a szőlőműves, aki nem pusztítani, hanem éltetni akar.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. Ma az énekrend a következő. Az első három ének az Éneklőegyházból lesz, az első a 646-os, az Örvendezzünk minnyájan az Úrban. Felajánlásra a 144-es lesz, a Futva jöttem el ibéd, és áldozásra a 651-es, az Én vagyok az igaz szőlőtő. Kivonulásra a Hozsanna 287-es számú éneke csendül fel az angyaloknak királynéja. Még egyszer az énekszámok, tehát az Éneklőegyházból a 646-os, a 144-es és a 651-es, valamint a Hozsannából a 287-es. Imádkozzanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek. Testvéreim, svéd Szent Brigitta, szerzetesnő, Európa társvédő szentjének ünnepén reggeli szentmisénket elhunyt István édesapáért és fia István lelkiüdvéért, valamint élő hozzátartozókért mutatom be. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

Gyónom, a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért, hogy mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent Brigittát élete folyamán különböző utakon vezetted, és fiat szenvedésének szemlélése és átélése által csodálatosan megtanítottad őt a kereszt bölcsességére. Add, hogy bármely hivatásban éljünk is, mindig és mindenben téged keressünk, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten fiának hitében élek, aki szeretett engem, és feláldozta magát értem. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, bennem lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneim bocsánatára. Csodálatos ez a példázat, amit nagyon jól ismerünk. Jézus kétféle kapcsolatról beszél. Először is azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, és atyám a szőlőműves. És aztán folytatja ezt a képet azzal, hogy én vagyok a szőlőtő, és ti a szőlővesszők. Vagyis az atya és ő, és Jézus és mi. És így ez a kettő így egymás után téve úgy páratlanul megvilágítja azt, hogy tulajdonképpen mi áll a mi keresztény életünknek a középpontjában. Hogy ahogyan Benedek pápa fogalmazott, a kereszténység kezdetén nem egy eszme, nem egy erkölcsiség, nem egy filozófia áll, hanem egy találkozás. Egy találkozás, egy bensőséges egység, amit Jézus ezzel a képpel világít meg, egy kapcsolat. Szőlőtő, szőlőműves, szőlővesszők. Atya, fiú és mi. És hát érzékeljük ebből is, hogy ebből tulajdonképpen már csak egy valaki hiányzik ebből a felsorolásból, Szentlélek. Jézus még itt nem nevezi néven, de utolsó vacsorán ott már beszél róla, név szerint említi, de itt ebben a néhány sorban nem, de hát érzékeljük, hogy valahol ott kell lenni a Szentléleknek is ebben a képben. Hol van ő? Hát ott, hogy a szőlőtövet ugyanaz az éltető erő járja át, mint a szőlővesszőket. És aztán a szőlőtő, ahogyan a szőlős gazda gondoskodik róla, és azt mondja, hogy atyám a szőlőműves, hát a szőlővesszők ugyanabban a gondoskodásban részesülnek, mint a szőlőtő. Ugyanaz a gazda gondolja, ugyanazzal a szeretettel megy oda, és tisztítja meg, metszegeti meg, segíti a növekedését. Miről tanúskodik Jézusnak ez a példázata? Hát arról, hogy Jézus azért jött, hogy bekapcsoljon bennünket a Szent Háromságnak az élet áramlásába. És nem csak majd egyszer valamikor oda át, hanem a keresztségünk pillanatában ez elkezdődött. Hogy a mennyei atya gyermekei, Jézus Krisztus társörökösei lettünk a mennyek országában, és a Szentlélek templomai. És hogy valahol az egész keresztény életünk középpontjában ez áll, ez a mag. És a misztikus szentek, svéd Szent Brigitta, és mellette sokan, a vilai Szent Teréz keresztény,

0: Keresztes Szent János, ezt a titkot ismerték fel, és a szemlélődő imán keresztül ebbe a titokba hatoltak be egyre inkább, és élték át ennek a misztériumnak az egyre teljesebb valóságát. Hogy mit jelent ez az Istennel, ez a Szent Háromsággal való mély és bensőséges egyesülés. Hogy a dogmatika tanítja, hogy a Szent Háromság tagjai, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egymásban lakoznak, tökéletesen átjárják egymást. Perikorészis. És a Fiú, a második isteni személy azért lett emberré, hogy bennünket ebbe a bensőséges egységbe hazahívjon, bekapcsoljon. És ez nem csak akkor történik, amikor éppen úgy érezzük, hogy most nagyon jó az Istennel, hanem folyamatosan. Folyamatosan. Arra hív bennünket az Isten, az Atya, a Fiú, a Szentlélek, hogy egyre inkább ezt az új életet engedjük magunkban kiformálódni. Az imádság, a szentségek, az Isten igéjének a hallgatása által. És azt is mondja Jézus, hogy ha bennem maradtok, itt is mondja, én bennetek maradok, ti én bennem, és ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek és megkapjátok. Ugye milyen jól hangzik ez, hogy bármit kértek, mindent meg fogtok kapni. Igen ám, csak hogyha mi benne vagyunk, és ő mi bennünk, akkor már mégsem fogunk akármit kérni. Tehát azért kérhetünk bármit, mert hogyha mi ő benne vagyunk, és ő mi bennünk, akkor csak és kizárólag azt fogjuk kérni, ami neki fontos. És ezért minden, amit kérünk, az meghallgatásra talál. És ezen is érdemes elgondolkodnunk, hogy mennyi mindenért imádkozunk. Lehet sikerekért, anyagiakért, egészségért, sok mindenért, és ez fontos is, és van létjogosultsága, de hogy Jézusnak igazából ez az elsődleges célja és látása velünk kapcsolatban, hogy maradjatok bennem, és én ti bennetek. Hogy ő egy olyan új kapcsolatba helyezett bennünket, ugye ő, a Fiú, hogy mi is fiak és leányok legyünk. És hogyha mi ő benne vagyunk, és ő mi bennünk, és ő benne vagyunk Isten fiai és leányai, akkor nem fogunk olyat kérni az Istentől, ami nem egyezik ezzel a fiúsággal. Ami nem egyezik az Isten akaratával, ami nem egyezik azzal, hogy Istennek az az elképzelése velünk kapcsolatban, hogy teremjetek gyümölcsöt, és maradandó gyümölcsöt. Nem ragozom ezt most tovább, hanem egyszerűen úgy haladjunk tovább itt az áldozati liturgiában, hogy ez az egyetlen egy dolog lebegjen a lelki szemeink előtt. Most, amikor itt megtörténik az átváltoztatás, és utána kijövünk, és befogadjuk a Fiút az életünkbe, a szívünkbe, hogy Jézus, nem akarok semmi mást, csak azt, hogy te bennem maradj, és én benned. Amen. Forduljunk bizalommal, testvéreim, mennyei atyánkhoz, és kérjük segítségét a szent asszonyok lelki nagyságának követésére.
1: Add, Urunk, hogy egyházad valóban a népek anyja és tanítómestere legyen. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy megszűnjék a világban minden hátrányos megkülönböztetés, férfiak és nők, fehérek és színesbőrűek, szabadok és rabszolgák, hívők és nem hívők között. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy mindenhol megbecsülés övezze, és támogatás segítse a családanyák áldozatos szolgálatát. Hallgass meg, Urunk! Adj kegyelmet a hitfestársaknak a kölcsönös hűségre és szeretetre, a szülőknek pedig gyermekei gondos keresztény nevelésére. Hallgass meg, Urunk! Jutalmazd az édesanyák lankadatlan fáradozását, egykor majd az boldog örök élet nyugalmával. Hallgass meg, Urunk!
0: Engedd, hogy István édesapa és István fia elhuntjaink mielőbb élvezhessék a mennyei otthon boldogságát. Hallgass meg, Urunk! Istenünk, te megadod az érdemszerző élet lehetőségét a férjes asszonyoknak családjuk körében, az özvegyeknek pedig a szeretet szolgálatában. Engedd, hogy a szent asszonyok hősi példáját követve mindnyájan kiérdemeljük az emberek megbecsülését itt a földön, és a dicsőség koronáját nálad a mennyben, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Irgalmas Istenünk, te Szent Brigittában, a régi ember helyébe a saját képedre kialakítottad az újat. Add, hogy mi is lélekben megújulva ajánlhassuk fel ezt az engesztelő áldozatot Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Kit szentjeidnek serege áld és ünnepel, mert megkoronázott bennük a kegyelmedből szerzett érdemet, az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért miként az angyalok és főangyalok, a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva így imádkozunk: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem, Krisztus test és vére. Őrizzen meg engem az örök életre.

0: könyörögjünk. Kérünk mindenható Istenünk, hogy mi, akiket ennek a szentségnek ereje táplál, Szent Brigitta példájára téged mindennél jobban keressünk, és ebben a világban az új ember vonásait viseljük, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézusunk, lelkek örök pásztora,
1: tekints irgalmas szemmel,
0: szeretet nyájadra.
1: Urunk, mi árvák sírunk előtte,
0: kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk, papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat.
1: Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A szentmisét Holló Gábor, a bazilika káplánya mutatta be. Az éneket Simon Bálint vezette. A felolvasó Kovács István, rádiónk technikai munkatársa Karkus István volt. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Hírek a Szent István Rádióban. Július 22-én, szerdán reggel 14. Leó pápa Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a római megyében fekvő Valle Pietrebe utazott, a Szent Háromság kegyhelyre, ahol imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A Szent Atya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész tegnap benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészségről jelent meg. Nagy Gábor Bálint a Magyar Távirati Irodához eljutatott közleményben azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. Kiemelte, személyén keresztül sorozatos, a fontos szakmai és közéleti viták kereteit messze meghaladó támadások érték az általa vezetett szervezetet, annak ellenére, hogy a megbízatását a jogszabályoknak megfelelően kizárólag szakmai szempontokat figyelembe véve látta el. Jelenleg is folyamatosan emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, viszont a kutakárai nem vagy csak kisebb mértékben változnak, ezért a nagykereskedőknek hamarosan újra nem lesz érdekében üzemanyagot eladni Magyarországon, ami áruhiányhoz vezethet, különösen a gázolajnál. A kis benzinkutak kevesebb áréssel kénytelenek dolgozni, mint a védettel rendszerben, ha pedig ez így folytatódik tovább, bezárásokra, csőd hullámra lehet számítani, tájékoztatott a holtankoljak.hu. Az Osan hivatalos oldalán közölte a hírt, miszerint július 18-től a dízel üzemanyagból tankolható mennyiséget 60 literre maximalizálták. Ma újabb áremelkedés következik a nagykereskedelmi árakban, a 95-ös benzinára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal lett drágább. Gyengült ma reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel 6 órakor 363,64 század forinton jegyezték, magasabban az előző délutáni 6 órai 362,36 század forintos állásnál. 3000 négyzetméteren égtek napelemek tegnap este egy soroksári raktárépület tetején, a tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat, közölte a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel. Kisdi Máté tájékoztatása szerint a tűz egy 23. kerületi Európa utcai raktárépület tetején keletkezett. A hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, végül vízsugárral, több víz és védősugárral előbb körülhatárolták, majd megszüntették a lángokat, megmentve ezzel az épület csarnok részét, mondta a szóvivő. Végül az időjárásról. Ma egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet a térségünkben, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
1: Szentek, szent életű emberek.
2: Svéd Szent Brigitta özvegy, Európa társvédő szentje. Svédországban született 1302-ben vagy 1303-ban. Rómában halt meg 1373. július 23-án. Brigitta édesapja törvényszéki bíró volt. Anyja rokonságban állt Svédország egymást váltó királyi családjaival. Brigitta 11 esztendős volt, amikor édesanyját elveszítette. Míg férhez nem ment, az egyik nagynénjénél élt, elszakítva édesapjától és testvéreitől. ebben a nehéz időben talált rá először Krisztusra. Fiatalon férjhez adták, jól lehet, kolostori életre vágyott. 8 gyermeknek adott életet. Brigitta a háztartást és a gazdaságot maga vezette, s közben nem csak azt tanulta meg, mit jelent a ház asszonyának és családanyának lenni, hanem azt is, hogyan kell mindeközben a maga akaratáról egészen lemondani. Katalin nevű leányuk Brigitta nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életmódot választotta, amelyet Brigitta megálmodott. Férje halála után Brigitta leköltözött Rómába. Szívében a kolostori élet eszménye a Krisztussal és Máriával való közösség foglalta el a legfőbb helyet. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse egymással, a pápát pedig rábírja, hogy térjen vissza Avignonból Rómába. De annak érdekében is sokat tett, hogy a püspökök és papok változtassanak életmódjukon. Gyóntatója és leánya Katalin mellette volt, amikor meghalt. Holttestét olyan nagy kegyelettel szállították haza Svédországba, hogy az már a szentet megillető tisztelet jelének volt tekinthető. 1375-ben Katalin visszament Rómába, hogy hazája kívánságának megfelelően kérje édesanyja szenti avatását és a szabályzat jóváhagyását. A templom, ahol Brigitta hamvai nyugszanak, régi fényében áll és tanúskodik építtetőjének, Brigittának elgondolásairól. Körülötte gyertyák égnek, és a virág sem hiányzik mellőle soha. Brigitta még ma is nagyon népszerű egész Svédországban. Minden évben megülik ünnepnapját, számtalan kórház, otthon és menhely viseli a nevét. S egy protestáns Societas Sancte Brigitte ápolja a kultuszát és gondozza az örökségét. Svédország legnagyobb asszonya, aki egyike hazája legkedveltebb leányainak, s azzal dicsekedhet, hogy egy protestáns népnek a nemzeti szentje. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, te Szent Brigittának mennyei titkokat tártál fel, amikor fiat szenvedéséről elmélkedett. Add, hogy mi is örvendezzünk, amikor majd föltárul előttünk dicsőséged.
3: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Távolítsd el, Uram, tőlem azt a szomorúságot, amelyet önszeretetem ébreszthetne bennem fájdalmaim és a világi dolgok miatt, melyek nem volnának összhangban szívem vágyaival, és nem szolgálnának a te dicsőségedre, hanem ébresz bennem a tiédhez hasonló szomorúságot, hogy így a fájdalmaim haragot csillapítására szolgáljanak. Add, hogy szomorúságom, üdvösségem és megtérésem alkalma legyen, hogy az egészséget és az életet már csak azért óhajtsam, hogy érted, veled és benned használjam fel, és vigyem végig.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Elsőként a véradások. A mai napon Heves vármegyében nincsen kiszállásos véradás, de holnap, pénteken, a Kiskörei Művelődési Ház várja a véradókat 14.30-tól 17 óráig. Szombaton a Markazi Általános Iskolában adhatunk vért 9 és 12 óra között. Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi-kápolna búcsúját. 25-én szombaton este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál, hevesi plébános. Szeretettel várják a híveket és a zarándokokat. És szintén 26-án vasárnap tartják a Gilitka kápolna búcsúját, a Szent Anna búcsút 11 óra 30 perctől. A szervezők szeretettel várnak mindenkit erre a közösségi ünnepre, amely egyszerre vallási esemény, hagyományőrző találkozó és kellemes nyári kirándulás. Bélapátfalváról 9 órától kis buszok indulnak a kápolnához a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, de a helyszín gyalogosan is megközelíthető, a kék jelzésen, a Gilitka völgyön keresztül. Lőrincin a Szent Anna búcsút vasárnap július 26-án tartják. 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól, az Agyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén, a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket. A lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. És végül egy mai program. A mai napon csütörtökön egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban 9 órától délután 6 óráig az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.
0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Elsőként a véradások. A mai napon Heves vármegyében nincsen kiszállásos véradás, de holnap, pénteken, a Kiskörei Művelődési Ház várja a véradókat 14.30-tól 17 óráig. Szombaton a Markazi Általános Iskolában adhatunk vért 9 és 12 óra között. Július utolsó hétvégén tartják a 31-es főút melletti Hanyi-kápolna búcsúját. 25-én szombaton este 8 órakor szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónoka Papler Pál, hevesi plébános. Szeretettel várják a híveket és a zarándokokat. És szintén 26-án vasárnap tartják a Gilitka kápolna búcsúját, a Szent Anna búcsút 11 óra 30 perctől. A szervezők szeretettel várnak mindenkit erre a közösségi ünnepre, amely egyszerre vallási esemény, hagyományőrző találkozó és kellemes nyári kirándulás. Bélapátfalváról 9 órától kis buszok indulnak a kápolnához a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, de a helyszín gyalogosan is megközelíthető, a kék jelzésen, a Gilitka völgyön keresztül. Lőrincin a Szent Anna búcsút vasárnap július 26-án tartják. 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól, az Agyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise, amelyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A mise végén, a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket. A lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. És végül egy mai program. A mai napon csütörtökön egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszter templomban 9 órától délután 6 óráig az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség szervezésében. Szeretettel várnak mindenkit. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész tegnap benyújtotta lemondását, az erről szóló közlemény az ügyészségről jelent meg. Nagy Gábor Bálint a Magyar Távirati Irodához eljutatott közleményben azt írta, az igazságszolgáltatás benne az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, fűzte hozzá. Kiemelte, személyén keresztül sorozatos, a fontos szakmai és közéleti viták kereteit messze meghaladó támadások érték az általa vezetett szervezetet, annak ellenére, hogy a megbízatását a jogszabályoknak megfelelően kizárólag szakmai szempontokat figyelembe véve látta el. Új lendületet kaphat Borsod vasúti közlekedése a kormány hosszú távú fejlesztési tervei alapján. Egy tramtrain előkészítése is szerepel a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben, amely Miskolcot, Tiszaújvárost és Kazincbarcikát kapcsolhatja össze. A kormány tegnap ismertette a 2030-ig szóló tervet, amely a következő évtized vasúti beruházásainak irányait jelöli ki. A most ismertetett program hosszú távú fejlesztési koncepció, így egyelőre az előkészítési munkák indulhatnak meg, olvasható az MTI közleményében. Ez volt a sajtótájékoztatón ismertetett fejlesztések közül az egyetlen, amely közvetlenül érinti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét. Jelenleg is folyamatosan emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, viszont a kutakárai nem vagy csak kisebb mértékben változnak, ezért a nagykereskedőknek hamarosan újra nem lesz érdekében üzemanyagot eladni Magyarországon, ami áruhiányhoz vezethet, különösen a gázolajnál. A kis benzinkutak kevesebb áréssel kénytelenek dolgozni, mint a védett rendszerben, ha pedig ez így folytatódik tovább, bezárásokra, csőd hullámra lehet számítani, tájékoztatott a holtankoljak.hu. Az Osan hivatalos oldalán közölte a hírt, miszerint július 18-ától a dízel üzemanyagból tankolható mennyiséget 60 literre maximalizálták. Ma újabb áremelkedés következik a nagykereskedelmi árakban, a 95-ös benzinára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal lett drágább. Gyengült ma reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel 6 órakor 363,64 század forinton jegyezték, magasabban az előző délutáni 6 órai 362,36 század forintos állásnál. Nagy Boglárkát nevezték ki Miskolc jegyzőjének. Tóth Szántai József Miskolc polgármestere a döntés előtt egy 8 tagú munkacsoport véleményét is kikérte, amelynek valamennyi tagja egyhangulag a korábbi aljegyző kinevezését támogatta, számolt be a kinevezés előzményeiről a polgármester. Fontosnak tartom, hogy a munkacsoport ilyen egyértelmű szakmai álláspontot alakított ki, amely megerősítette a döntésemet, fogalmazott. Nagy Boglárka eddig aljegyzőként dolgozott a miskolci polgármesteri hivatalban, így jól ismeri annak működését, a közigazgatási feladatokat és a város előtt álló kihívásokat. Tóth Szántai József felkészült, lelkiismeretes és Miskolc iránt elkötelezett szakemberként jellemezte az új jegyzőt. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen, közölte tegnap a középső parancsnokság. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és a kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségben. Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt két hétben rendszeresen washingtoni idő szerint késő délutáni és kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. Végül az időjárásról. Ma egy hideg front hatására a rövidebb-hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet a térségünkben, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
2: Reklámot hallottak.
5: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Ma 2026. július 23-a van, csütörtök. A zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikai munkatárs Karkus István nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szombat reggeli beszélgetésünk ismétlése követ. És ebben tovább folytatjuk néprajzi sorozatunkat, melyben dr. Tóth Arnold néprajzos és a szerkesztő Farkas Erzsébet a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetnek. Ezúttal a szőlő és bor kultúránkról lesz szó.
7: A lakodalmakban a vőfélversek között is megfigyelhetjük azt, hogy milyen jelentős a bornak a fogyasztása, hiszen a vőfélversek között egy önálló típust képez a borköszöntőknek a csoportja. Ezekben a versekben a vőfély, ugyanúgy, ahogy az ételeket ugye hozza a fogásokat és bekonferálja, ugyanúgy a bort is felkonferálja, és ezekben a verses szövegekben nagyon érdekes, hogy többnyire bibliai eredetmítoszt kapcsolnak hozzá, és ezzel tulajdonképpen legalizálják, és elfogadhatóvá teszik a borfogyasztást a lakodalmi nép számára.
6: 9 órakor hírekkel jelentkezünk, majd segíthetünk. A mai műsor vendége Oláné Lajtos Julianna, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány elnöke lesz, aki maga is önkéntesként segíti azokat a fiatal anyukákat, akiknek szükségük van még 2 segítőkézre. Kiderül, hogy idén 25 éves a központi alapítvány. Szó lesz arról, hogy kiknek, meddig, és miben tudnak, illetve miben nem tudnak segíteni. Ajánlunk következik Molnár András műsorához.
8: Nagyon érdekes, hogy a fiatal anyukák mennyire rossz néven veszik azt, hogyha valaki olyasmit csinál, és ez lehet akár családtag is, azért tegyük hozzá, amit nem kérnek. Tehát, hogy a kéretlen segítség az kritikának minősül, ezért mi ilyet nem csinálunk egyáltalán. Viszont nagyon szívesen segítünk. Ha azt mondja, hogy pucoljuk meg a sárgarépát, meg a krumplit, akkor azt csináljuk. Ha azt mondja, hogy hajtogassuk össze a gyerekruhát, akkor azt csináljuk. De ha azt mondja, hogy ne csináljunk semmit, csak üljünk és nézzük a gyereket, hogy hol játszik, és beszélgessünk egy kicsit, akkor ezt fogjuk csinálni.
6: 9 órától ma is külön műsorral jelentkezünk kisújszállási és törökszentmiklósi adóinkon. Az arra hangolók többek között Sípos Gál Eszter oldalpszichológust hallják a gyermekkori szorongásról, a szerkesztő Berec Renáta.
9: De valóban a testi tünet az már akkor jelenik meg, amikor már egy kicsit elmélyül.
10: Tehát, ha a gyerek folyamatosan emlegeti, hogy fáj a hasam.
9: Az bizony, az igen. Uh-huh. Ettől függetlenül a testi tüneteknél mindenképp meg kell említsem azt, hogy mindenképpen ki kell orvosi úton zárni az organikus okokat, mert a kettő nem zárja ki egymást. Tehát lehet valaki vesebajos úgy, hogy közbeszorong, és attól még a vesebaját ugyanúgy kezelni kell.
6: 9 órától Tokaj Adon kis külön műsor szór, méghozzá a kilátót, melyben Huma János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. Rövid ajánlónk következik.
11: Az EKRI Gárdonyi Géza Színháznak a fel

0: magas műveltséggel, csak az iránya volt az egyiknek művészibb, a másiknak irodalmibb, a harmadiknak politológiai, vagy egyéb tapasztalatai voltak, a negyedik mérnök vagy orvos volt, tehát elég széles spektrum volt így amúgy, de a világképük, a társadalomról, a magyar történelmről alkotott véleményük az egyforma volt.
1: 10 óra 45 perckor jelentkezünk majd a Lélekszavával. Utána híreket mondunk, majd Mustármag ismét és kedről. E műsorunkban a tájai Szent László templom július 5-i megáldásának pillanatait idézzük fel. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát, utána egyházi híreket hallanak a Molnár András szerkesztésében. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a Szentek Szent Életű Emberekben a mai napon svéd Szent Brigittáról hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldogávatásáért, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13 óra 5 perctől hallgassuk együtt, zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz tartalmas időtöltést kívánok!

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A Szent István Rádió mikrofonja előtt, rádiónk Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnoldot, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosát. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
2: Köszönöm szépen én is a meghívást, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Hűséges hallgatóink már nagyon jól tudják, hogy mi ketten elkezdtünk együtt egy sorozatot, ennek a sorozatnak pedig a kenyér és a bor a témaköre, mármint azon szempontból, hogy ezek milyen szerepet is játszottak és töltöttek be a népi kultúrában, a néprajzi életünkben. Eddig már két adáson keresztül a kenyér szerepéről és üzenetéről beszéltünk. Most sorozatunk harmadik adásában a bor témakörét járjuk majd körbe, hogy a bor milyen szerepet is tölt be népi kultúránkban?
2: Igen, most a bor fog következni, és ahogyan az egyik előző adásban is ejtettünk már szót a neves olasz történészről, Massimo Montanariról, és az ő nagyszerű könyvéről, aminek az a címe, hogy Éhség és bőség.
1: Találó cím.
2: Így bizony, ő beosztotta Európát két nagy régióra, a kenyérrel és borral élő mediterrán déli régióra, és a hússal, sörrel élő germán északi régióra a középkorban, és ezt a beosztást egy kicsit gondolatban tovább folytatta, ha nem is közvetlen Montanarira támaszkodva, hanem önálló gondolatmenet keretében a neves magyar filozófus Hamvas Béla, aki a Bor filozófiája című művében hasonlóképpen tett egy felosztást, és azt mondta, hogy az ő megítélése szerint Európában a domináns, jellemző vagy legkarakteresebb ital alapján lehet boros, sörös és pálinkás régiókat megkülönböztetni. A Mediterráneum a déli terület a boros, az északi a sörös, és a keleti, az oroszok felé eső terület pedig inkább a pálinkás régió. És hát érdekes módon a Kárpát-medence ennek a háromnak a meccéspontjában található, tehát nekünk magyaroknak tulajdonképpen többé-kevésbé mind a három nagy európai italkultúrkörhöz van kapcsolódásunk. Nehéz volna megmondani azt, hogy a magyar ugye boros, sörös vagy pálinkás, hogy milyennek a sorrendje, vagy mi a fontossága, de azért talán, hogyha egy kicsit a borvidékeket, a kultúrtörténetet is ide vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy talán elsősorban boros a magyar kultúra, hiszen tudjuk azt, hogy 6 bor régióban 22 borvidéket tartunk számon jelenleg, és ezek száma egyre növekszik, egyre gyarapszik, ahogyan a borkultúra örvendetes módon fejlődik most a 21. században. Második helyre sorolhatnánk talán a pálinka kultúrát, hiszen a pálinka hungarikum, még ugye Romániában és Ausztriában használhatják ezt az elnevezést párlatokra, gyümölcspárlatokra, hogy pálinka, és hát Magyarországon is 8 ilyen pálinkás tájat különböztetünk meg eredetvédett pálinkákkal, és talán csak harmadsorban mondhatjuk, hogy a sörkultúrához is kapcsolódunk, bárhogyha megnézzük azt, hogy már a középkorban is minden városunkban nagyon komoly sernevelők, serfőzők működtek, hogy a szerzetes rendeknek milyen komoly szerepe volt a magyarországi sörkultúrában, és hogy hogy éled mindez újjá most a 21. században, gondoljunk csak a Pannonhalmi Bencés sörfőzdére, akkor mondhatjuk azt, hogy a sörkultúrához is nagyon erősen és szorosan kapcsolódunk.
1: A borkultúra talán azért is jellemző a népi kultúránkban, mert hogy a földrajzi adottságaink, a talaj minősége a szőlőműveléshez kitűnő lehetőségeket kínál számunkra?
2: Igen, a Kárpát-medencének nagyon jó adottságai vannak a szőlőtermesztés számára. Egy egész európai képet, ha nézünk, akkor a szőlő elterjedésének északi határa, az pont a Kárpát-medence északi peremén húzódik, ami azt jelenti, hogy a felvidéken még vannak borvidékek, tehát a mai Szlovákia területén is 6 történelmi borrégiót tartanak számon a szlovákok, közöttük olyan régi nevezetesek, mint a pozsonyi borvidék a Kiskárpátokban, vagy a nyitrai borvidék, vagy például a tokai borvidéknek is 3 települése a határnak a túloldalára került Trianonban, de ezektől északabbra már Lengyelország felé haladva nem terem meg a szőlő, vagy nem abban a minőségben, hogy abból nagyon jó bort lehetne készíteni. Ilyen módon tulajdonképpen a római birodalom elterjedésének a határa, az nagyjából a szőlő elterjedésének a határával is egyezik, és ez Pannoniában is pontosan követi ezt a határvonalat, és hát azt látjuk, hogy a borkultúra a Kárpát-medencében kettős gyökerű, kettős eredetű, a Dunántúli részen, Pannóniában és a délvidéken, ahol a római birodalom jelen volt, itt nyilván a rómaiak öröksége, a keleti ország részben pedig a honfoglaló magyaroknak a magukkal hozott öröksége. Ez abban is megmutatkozik, hogy a hagyományos ősi magyar részben sajnos már kipusztult szőlőfajták a Fekete-tengeri Pontus vidéki szőlőfajták közé tartoznak, tehát ez is mutatja, hogy egy keleti eredetű szőlőkultúra találkozott itt a rómaiak örökségével, és így alakultak ki már a középkorban nagyon jelentős borvidékeink. A középkorban két nagyon komoly hatás érte a magyar borkultúrát, ami megtermékenyítette és az egésznek a fejlődését inspirálta. Már a 11. században érkeztek a magyar királyság területére nyugatról telepesek, a vallonok. Ugye ők egy mai fogalmaink szerint francia borkultúrát honosítottak meg és hoztak be a magyar királyságba, és ez nagyon szoros összhangban volt aztán később a 12.-13. században a ciszterci apátságoknak a tevékenységével, akik szintén a francia területekről hozták magukkal a borkészítésnek a hagyományait. A vallon telepesek először a délvidékre érkeztek, a szerémségbe, ugye ez a terület, ez ma részben Szerbia, részben Horvátország területéhez tartozik, ez a Duna és a Száva közti hatalmas terület, és itt a korabeli elnevezés szerint ugye ezeket a vallonokat frankoknak is nevezték, és ezért Franska górának, és ebből későbbi torzulással Fruska górának nevezték el a szerbek, délszláv népek ezt a területet, ezt a hegységet, de van ennek magyar neve is, mégpedig Tarcal hegy, és ezen a vidéken, a szerémségben egyébként ott is római eredetű alapokra támaszkodva, mert Sirmium provincia volt valamikor szerémség, ezt a római hagyományt folytatva a vallonok a középkorban egy nagyon komoly borkultúrát fejlesztettek. És a vallonok egy második hullámban pedig a észak-kelet-magyarországi vidékekre érkeztek, ez már a 12.-13. században történt, Eger környékére, Tokajhegy aljára, Esztergom környékére, vagy a Dunántúl a Székesfehérvár környékére telepedtek. Ebben az időszakban nem frankoknak, hanem olaszoknak nevezték őket a magyarok, és innen ered a Tokaj-hegy alján mai napig használatos helyneveink egy része, a Bodrog-olaszi Olaszliszka, de hát ugye a Tarcal-hegy az Tarcal település formájában itt is megtalálható Tokaj-hegy alján, vagy például Tája település neve is egy vallon eredetű szóból származik, vagy az egyik legősibb borfajtánk a furmint, szintén a vallonoknak az öröksége. A másik nagy hatás, ami alakította a középkorban, vagy aztán a kora újkorban a magyar borkultúrát, az pedig délfelől érkezett, a Balkánról, és ez volt a kadarka kultúrája, ami jelent egy kékszőlő fajtát, illetve jelent egy borkészítési technológiát, amikor nem zárt hordókban, hanem nyitott kádakban történik az erjesztés, és ezekben a nyitott kádakban nagyon sokáig a szőlőnek a kocsányát és a szőlőbogyóknak a héját benne hagyják az erjedő borban, és a belőle kiázó anyagoktól egészen sötét, szinte fekete színű lesz a kadarka. Ez a délszláv népek jellegzetes saját borkultúrája, és a török hódoltságot követő időben, amikor a délszláv hatások a Duna mentén kulturális hatások délről észak felé elindultak a Kárpát-medencében, akkor a 17.-18. századra gyakorlatilag minden településen megismerték az emberek a kadarka szőlőfajtát és a kadarka készítésének ezt a nagyon egyszerű módját, és egészen népszerűvé vált a 19. századra, gyakorlatilag az egész Kárpát-medencében megismerte a magyarság ezt a fajta borkészítési eljárást.

0: S még egy gondolat erejéig a szerénységhez visszatérve, a török hódításig egészen a 14.-15. századig ez volt a Magyar Királyság legjobb borvidéke. Tehát ezt Bonfini, a humanista történetíró is feljegyzi, hogy Mátyás királynak a szerémségi borok voltak a kedvencei, és ezt exportálták már 1217-ben is van olyan adatunk, hogy a Magyar Királyságból nyugat felé szállítanak borokat, észak felé, tehát akkoriban ezt nevezték úgymond a királyok borának, és aztán amikor a török hódítás miatt a délvidék a szerémség elveszett, akkor ennek a veszteségnek a nagy nyertese lett tulajdonképpen Tokaj hegyalja, mert a 17. századtól kezdve a tokaji borvidék tudott a szerémséggel hasonló, vagy szerémséghez hasonló minőségű bort termelni, és innentől indult Tokaj hegyaljának a máig tartó nagyon nevezetes fejlődése.
1: Beszéljünk akkor erről a borvidékről. Jelenleg mi most Miskolcon beszélgetünk. Miskolchoz nagyon közel található Tokaj és Tokaj hegyalja. Mi a jellegzetessége? Mi a specialitása ennek a borvidéknek? Miért olyan különleges ez a borvidék? Mit tud nyújtani a szőlőtermesztésnek?
0: Szokták mondani, hogy ilyen földrajzi, természeti adottságokkal nagyon kevés borvidék rendelkezik, mint a Tokaj hegyalja. Ez köszönhető egyrészt a talajnak, a különböző vulkáni eredetű talajoknak, annak a napsütéses óramennyiségnek, ami jellemző ezeken a déli lejtőkön, és természetesen a vizek közelségének, hiszen a Tisza és a Bodrog szegélyezi a hegyvidéket, és hát szokták mondani, hogy ahol ez a három együtt jelen van, a vulkáni domboldal, a napsütés és a víz, ott lesznek nagyon jó borvidékek, mint például a Balaton felvidék is ezek közé tartozik. És ez a mikroklíma, ami itt jellemző, lehetővé teszi a szőlőszemeknek az aszúsodását. Ez egy egyedülálló folyamat, ez nagyon kevés szőlő és borvidéken jellemző, vagy jelentkezik, és ez tette tulajdonképpen világhírűvé a tokaji borokat, tehát állítólag 14. Lajos mondta 1703-ban, hogy a tokaji a királyok bora, borok királya, és hát ez a mondás, ez franciául hangzott el, de latinul vált, aztán közismert, a vinum regnum rex vinorum, nagyon sokáig a tokaji boroknak a címkéjén is ez a felirat olvasható volt. Tulajdonképpen ez az első igazi, hivatalos értelemben vett borvidékünk, zárt borvidék, ami azt jelenti, hogy már 1737-ben egy királyi rendelet szabályozta, hogy mely települések tartoznak a tokaji borvidékhez. Akkor még nem Tokajnak nevezték, hanem simán hegyaljának. Csak a 19. századtól vált általánossá, hogy Tokaj hegyaljának vagy tokaji borvidéknek hívták, eredetileg ennek hegyalja volt a saját elnevezése. Csak aztán azért kellett különbséget tenni, mert hegyalja nagyon sok van a Kárpát-medencében, legalább 8 különböző hegyalját tart számon a néprajz és a földrajzi szakirodalom, így aztán Tokaj hegyaljának nevezzük. A szájhagyomány szerint az első aszút Szepsi Lackó Máté erdőbényei református lelkész készítette, első Rákóczi György feleségének, Lórántfi Zsuzsannának és az ő sárospataki udvartartásának, húsvéti ajándékképpen valamikor az 1620-as évek végén, de valójában valószínű, hogy ő már egy ismert technológiát alkalmazott, hiszen már 1570 körül vannak olyan nyelvi adatok, amik igazolják, hogy az aszú és az aszú bor kifejezést használták a magyar nyelvben. És hát amire van szavunk, de valószínűleg az a dolog létezik is, tehát feltehető, hogy már az 1570-es évektől ismerték az aszú bor készítésének a technológiáját. És hát egészen korán megjelennek már azok az adatok, melyek szerint egész Európába szállítják a tokaji borokat. Jellegzetessége ennek a bornak, hogy nagyon jól bírja a hordóban való törődést, gyötrődést, tehát a tengelyen való szállítás a középkori és a koraújkori utakon azért ez egy nagyon kockázatos vállalkozás, elsősorban ezért inkább hajón igyekeztek szállítani a borokat, és a tokaji bor útja is Európa felé úgy nézett ki, hogy Dél-Lengyelországig kellett elszállítani szekéren, és ott, amikor a Visztulának a vízfolyását elérték, ott már hajóra rakták a szállítmányokat, és a Visztulán az északi tenger felé, aztán északra, nyugatra és keletre, tehát a francia, svéd és orosz, ez volt a három fő export irány, és egészen Angliáig is eljutottak a borok, az angol királynő is kapott ebből a legendák szerint. Tehát ez az érdeklődés ez elsősorban az északi népek irányából volt jellemző. A lengyelek és az oroszok voltak a legnagyobb rajongói a Tokaji bornak. Hát azt tudjuk a 18. században, hogy első Péter orosz cár és első Nagy Katalin cárnő kimondottan nagy mennyiségeket rendeltek, és a cári udvar költségvetésének jelentős részét költötték Tokaji borokra, olyannyira, hogy 1733-tól egészen 98-ig egy orosz borvásárló bizottság is működött Tokajban, tehát ide telepítette Nagy Katalin cárnő azt a társaságot, akik itt rögtön helyben fölvásárolták a cári udvar számára szükséges borokat, és közvetlenül a termelőktől szerezték be az udvar számára szükséges mennyiséget. És hát ezen a borkereskedelmi útvonalon, ami a Hernád völgyében, Kassa irányában haladt észak felé, a lengyel területeknek nagyon nagy szerepe és nagyon nagy jelentősége volt. Ahogyan a magyar királyság területét a szállítmányok elhagyták, a Kárpátok hágóin átkelve, a mai Dél-Lengyelország területén lévő városok, Krosznó, Tarnów, vagy egy kissé távolabb Krakkó komoly központjai voltak a borkereskedelemnek, ami azt jelenti, hogy a kereskedők lerakatokat, épületeket, raktárakat működtettek ezekben a városokban, és ott átrakó állomások voltak, fogadók, éttermek, szálláshelyek, amelyeket a magyar tulajdonosok üzemeltettek. Ide is visszavezethető, vagy ez is egyik eleme a magyar-lengyel barátságnak. Tehát az, hogy a magyar-lengyel két jó barát együtt harcol és issza borát, ugye borra gondolunk, akkor erre is gondolnunk kell, hogy ennek a borkereskedelemnek, és ez egy több évszázadon keresztül tartó kulturális kapcsolatot is jelent, hogy ennek nagy fontossága volt a két nép jó kapcsolatának, barátságának a megalapozásában. Hát például ugye az egyik tokai szőlőfajta és borfajta a szamorodni, ennek az elnevezése lengyel eredetű. A szamorodni az ugye lengyelül annyit jelent, hogy magán termet, vagy magától termett, vagyis a szőlőfürtön meg aszúsodott szemeket, ha nem szedik ki, és nem tesznek külön aszú puttonyt, hanem rajta hagyják, és a normál szőlővel együtt préselik és készítenek bort, akkor abból lesz a szamorodni, és ennek lengyel elnevezése van. Ezek a dicső évszázadok nagyon, nagyon szép épített örökséget hagytak ránk a Tokajhegy alján. Például az abaújszántói pincesor, vagy a hercegkúti pincesor, vagy a Tolcsva, Mád, Tája településeknek a épített öröksége, a kastélyok, a borházak, ezek mind-mind utalnak arra az egykori valamikori gazdagságra, ami egészen a 19. század derekáig, végéig, a filoxéra vész megjelenéséig nagyon jellemezte Tokajhegy alját. És hát nem véletlen, hogy 2002 óta ez a terület az UNESCO világörökség része. Tehát, hogy a Tokajhegy aljai történelmi borvidék kultúrtáj, ez a hivatalos elnevezése, és 27 település tartozik ide, és nem csak a borkészítés hagyományai, hanem az épített örökség, a természeti örökség, a mikroklíma, amit így együtt Tokajhegy aljának nevezünk, ez így együtt a világörökség része.
1: És mi volt jellemző még a szőlőművelésre Tokajhegy alján kívül? Mi most itt a miskolci szerkesztőségben beszélgetünk, pontosan rálátunk arra a miskolci pincesorra, amely híres volt, és mind a mai napig híres, hiszen sok közismert író, költő szeretett itt bort fogyasztani. A miskolci borkultúráról is beszélhetünk, vagy éppen a környékünkhöz közeleső területekről. Mi volt jellemző a tokai borvidék mellett a különböző településrészek, városok, települések borkultúrájára?
0: A hagyományosan számon tartott nagy történelmi borvidékeken kívül gyakorlatilag ahol magyar ember él, ott van borkészítés valamilyen szinten, valamilyen formában. Tehát gyakorlatilag minden településen, vagy mondhatni szinte minden háztartásban készítettek, használtak, fogyasztottak bort. Voltak olyan borvidékek, ugye Miskolci Alvas is tulajdonképpen egy ilyennek a része és emléke, amelyek ma is hivatalosan elismert borvidékek, a Bükki borvidék, de mondjuk nem fogható a nevezetessége, ismertsége mondjuk egy Balaton felvidékhez, Villányhoz vagy Tokajhegy aljához. És hát vannak olyan borvidékek vagy borrégiók, amelyek nem tartoznak a hivatalosan törvény által is védett borrégiók közé, de hát nagyon szép hagyományokkal rendelkeznek, például a Bodrog közben a Kisgéresi pincesor, ami a határnak most már a túlsó oldalán található, vagy az Ér melléken, az Ér melléki szőlőkultúra Bihar megyében, Diószeg környékén, szintén egy nevezetes, jelentős, úgymond kisebb, szinte ilyen elfeledett borvidékünk, és tulajdonképpen Miskolcot is ide sorolhatjuk, ahol valamikor nagyon jelentős volt a borászat, ezt mutatja a városban lévő pincéknek a hatalmas száma is, ugyanakkor már a 20. században ez egyáltalán nem volt jellemző, és talán most a 21. században kezdi újra a reneszánszát élni, hogy nem csak borkészítés, hanem szőlőtermesztés is újra van a város határához egészen közel, Pinnyomtetőn, vagy Mályi környékén, vagy a város északi határában, a Bábonyi Bércen egyre több helyi gazdának, termelőnek van saját szőlője, és ők igyekeznek az egykori bükki borvidék hagyományait újjáéleszteni.

0: gasztronómiai témájú kérdést is felteszek önnek. Hogyan tudnánk megfogalmazni a bor, az inkább a mindennapok itala, vagy az ünnepek itala, mikor fogyasztottak bort?
1: Hát tulajdonképpen mind a kettő, mert hát a hétköznapi, mindennapi borfogyasztás is teljesen jellemző a magyar népi kultúrában, és ennek egyébként voltak a középkortól eredően egészségügyi okai is, mert valóban nagyon kockázatos volt a fertőtlenítés és tisztítás nélküli vizeket inni, így aztán ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy valamilyen enyhén alkoholos tartalmú italt fogyasztottak nap mint nap folyadékképpen. Gyakorlatilag minden magyar paraszti háztartásban volt bor, vagy saját maguk készítettek, vagy a rokonságtól kaptak, vagy vásároltak, és a hétköznapi fogyasztásnak az emlékei azok a folklórban is nagyon szépen megtalálhatók, népdal szövegekben, hogy bort iszunk, mi ugye pajtás, nem is vízzel élünk, mint más, vagy egy nagyon aranyos hivatkozás, egy önfelmentés. A doktor is azt mondja, a vizet ne igyak soha, mert a vízbe béka van, életemnek vége van, bort iszom én nem vizet, az vidámít engemet. A hétköznapi borfogyasztásnál egy pici kitérőt hadd tegyünk a fröccs irányába, mert a szódával hígított bor az egy egészen közkedvelt itala lett a magyarságnak.
0: Mind a mai napig, ez mind a mai napig szerintem jelen van a magyarság gasztronómiai kultúrájában, főleg ilyenkor a nagy kánikulákban.
1: Így van, egyre inkább is nagyon sok helyen rendeznek most már fröccsös rendezvényeket, fröccsfesztiválokat, és ez a 19. század második felétől vált ismerté, vagy általánossá, az eredet legenda szerint 1842-ben Fáji András Fóti pincéjében Vörös Marti Mihálynak a jelenlétében történt az első fröccs elkészítése, amikor Jedlik Ányos az általa feltalált szódavíz és szódás üveg birtokában bele spriccentette egy kicsit a vörösborba, és hát ők itták állítólag az első fröccsöt. 1829-ben publikálta Jedlik Ányos azt a találmányát, hogy hogyan lehet savanyú vizet készíteni a sima vízből. Ez volt egy nagyon érdekes kihívás a 19. század elején, hogy azokat a gyógyvizeket, szénsavas vizeket, amelyeket egyébként gyógyászati célból is fogyasztottak, hogyan lehetne mesterségesen előállítani. És erre találta ő föl a szódavizet. Talán nem feltétlenül elsőként, vagy nem egyedül, mert Nyugat-Európában is voltak ennek párhuzamai előzményei, Svájcban, Angliában. Mások is foglalkoztak ekkor ezzel a témával, de kétségtelen, hogy az elsők között, és számunkra mindenképpen az első és feltaláló. És a fröccs, tulajdonképpen a vízzel hígított vörösbor, az egy nagyon népszerű ital lett már a 19. század végén, a 20. század elejére, meg aztán általánossá vált az egész osztrák-magyar monarchiában. De érdekes ez, hogy még nem szénsavas, csak sima vízzel hígított vörösbort már a görögök is nagyon szívesen ittak. Tehát valószínű, hogy ihatóbbá tette sokszor a vitatható minőségű borokat is ez a fajta megoldás.
0: Vagy nem úgy ártott meg a bor, hogyha vízzel hígították.
1: Igen, egy nagyobb mennyiség is elférhetett, és a hétköznapi étkezések, hétköznapi fogyasztás mellett természetesen az ünnepi asztalról sem hiányozhatott soha a bor, és az igazi különbséget talán nem is a borok minősége jelentette a népi kultúrában, hanem a tálalásnak a módja. Azok az edények, amelyekben a borokat felszolgálták, azt tette igazán ünnepivé az egyes alkalmakat. A Herman Ottó Múzeum gyűjteményének nagy büszkeségei a boros kancsók, a boros miskák, miska kancsók, hát ezekből a legszebbeket a tiszafüredi és főleg a mezőcsáti fazekasok készítették. Ezek olyan másfél-két literes boros kancsók, amelyek ember alakúak, ember formájúak, egy ember arc és egy huszár ruhás, sújtásos, dolmányos ruházatú, kicsit pocakos, piros pasgás hasas figurát kell elképzelni, nagy bajuszú arcot, így néz ki a miska kancsó, és ilyen kancsókban szolgálták fel például Mezőkövesden a Matyó lakodalmakban a bort a vendégsereg számára, és mindenki ugye egy-egy ilyen miska kancsót vitt, vagy adott a közös lakodalmi terítékhez, amikor össze kellett dobni úgymond a lakodalomhoz szükséges kellékeket, és a céheknek, vagy különböző ipartestületeknek is a legbecsesebb, féltettebb kincsei közé tartoztak a feliratos, datált címerekkel, emblémákkal ellátott boros kancsók, például a gönci fazekasok készítettek nagyon szépeket, az egész észak-kelet-magyarországi régióban jellemző, hogy a céllakomákon, a különböző mestereknek a közös ünnepein ilyen díszes kancsókból fogyasztották a bort. A lakodalmakban a vőfélversek között is megfigyelhetjük azt, hogy milyen jelentős a bornak a fogyasztása, hiszen a vőfélversek között egy önálló típust képez a borköszöntőknek a csoportja. Ezekben a versekben a vőfély, ugyanúgy, ahogy az ételeket ugye hozza a fogásokat és bekonferálja, ugyanúgy a bort is felkonferálja, és ezekben a verses szövegekben nagyon érdekes, hogy többnyire bibliai eredetmítoszt kapcsolnak hozzá, és ezzel tulajdonképpen legalizálják, és elfogadhatóvá teszik a borfogyasztást a lakodalmi nép számára. Hát ezek a deákos, kicsit ilyen tudálékoskodó, mitológikus szövegek, ezek elsősorban Noéról szólnak, hogy Noé hogyan ültette a szőlőt, és aztán ugye ő is bort ivott, megrészegedett, ezt olvashatjuk a Teremtés könyvében. Természetesen előkerül ezekben a versekben a kánai mennyegző, hogy a vizet is borrá változtatta Krisztus Urunk, tehát ez is mutatja, hogy mennyire fontos ez az ital számunkra. És hát nagyon gyakran előkerül, ez szinte minden vőfélversben, borköszöntőben előfordul Pál apostolnak a Timóteushoz írott levele, ahol azt írja az apostol, hogy ezentúl ne csak vizet igyál, hanem gyomrod és gyakori gyengélkedése miatt egy kevés bort is. Tehát nem csak, hogy engedi, felszólítja az apostol a hívőket a borfogyasztására. Ezek tulajdonképpen tréfásan, viccesen, de azért a hátterüket tekintve mégiscsak komoly módon reflektálnak arra, hogy a bor az ugye nem véletlenül van jelen a magyar népi kultúrában. Tehát az italnak a keresztény gyökere és a szellemisége, az üzenete, hogy ez Krisztus vére, ez megjelenik mindenféle kultúrrétegben, még az egyébként tréfás, vicces vőfélverseknek a gondolati hátterében is ott van ez a nagyon fontos, komoly gondolat.

0: Miskolcon beszélgetünk, erre már többször utaltam riportunkban. Beszéljünk akkor Miskolc és a bor kapcsolatáról, hiszen mi büszkék vagyunk erre a városra, nekünk fontos ez a város. És általában ugye Eger és bor, sokkal többször szokták Eger városát a borral együtt emlegetni, de mi most mégis beszéljünk Miskolc és a bor kapcsolatáról.
1: A középkorban Miskolc beletartozott abba a városhálózatba, vagy városláncolatba, ami az északi hegyvidékek és az Alföld találkozásánál alakult ki. Ennek az volt az oka, hogy nyilván ezek a helyek voltak azok, ahol a különböző tájaknak az árucikkei, terményei gazdát tudtak cserélni, tehát ez egy vásárvárosokból álló láncolat volt. Gyöngyös, Eger, Miskolc, Szikszó, Szerencs, Tokajhegyaljai mezővárosok, Sátoralja, Újhely. Tulajdonképpen ezzel a sorral lehetne jellemezni ezt a városhálózatot, és hát ezek természetesen a borkereskedelemnek is kitüntetett helyei voltak, és azt tudjuk, hogy Miskolc a középkorban egy nagyon komoly szőlőtermő terület volt. Az Avashegynek a déli lejtőin, déli oldalán, de a város körül egyébként gyakorlatilag mindenhol voltak szőlők, különböző minőségűek, és a középkori adó fizetői jegyzékekből, dézsma jegyzékekből pontosan tudjuk, hogy pont szőlőből adtak a legtöbbet az adózók. A királyi kamarának, ugye ez volt Miskolc városnak a földesura, tulajdonosa, tehát királyi kamarai mezőváros volt a mi városunk. És a bor készítésének a helyszínei, a pincék, ezek pedig elsősorban az Avason alakultak ki, az Avashegynek az északi oldalán, ahol mai tudásunk szerint körülbelül 900-ra becsülhetjük a pincéknek a számát. Ennek a hatalmas épített örökségnek a megmentése, valamiféle formában való újjáélesztése, ez mindig egy témája az éppen aktuális városvezetésnek, ez mindig foglalkoztatja a miskolci városlakókat. De nagyon érdekes, hogy ezeken kívül, az avasi pincéken kívül még további 9 helyszínen vannak pincesorok és pincés területek a mai város területen belül. Egy gyors felsorolás, ugye van a Nagyavas, mellette a Kisavas, a Mindszent, nem ő valamikor egy önálló település volt, aztán a Bedegvölgy, Bábonyi Bérc, Tetemvár, és a városhoz kapcsolt egykori önálló falvak, Görömböly, Helyőcsaba, Nagyszentbenedek-hegy, vagy Diósgyőrben Pecérvölgy, Perecesen a Szilvásvölgy. Ezeken a területeken mindenütt több tíz, sőt helyenként több száz borospince van mai napig. Ezek kialakulásának a hátterében pedig az áll, hogy a középkor végére a középkori Miskolc, annak a városmagja, az avasi templom, az avasi temető, az avasi pincék környéke gyakorlatilag megtelt, és ahogy növekedett a népesség, az avast kinőtte a város, és ezért igény mutatkozott arra, hogy a város távolabbi területein is jöjjenek létre pincesorok, hiszen a pincékre mindig is megvolt az igény. Egy nagyon szép példa erre a Tetemvár, ahol tudjuk, hogy 1725-ben említik az első pincéket, ott még ilyen 5-10 darab volt, aztán 1744-ben már 30, és a század végére 113, majd kb. 100 év múlva, a 19. század elején, amikor elkészült Miskolc első kéziratos térképe, akkor már látjuk azon a térképen a mai 3-as tetemvári pincesornak megfelelő beosztás szerint a mai állapot szerinti pincéket. Tehát kb. 100 év alatt kialakult a Tetemvár pince és bor kultúrája, és ez tulajdonképpen másodlagos fejlődés az avast követően.
0: Meg kell még emlékezni a görög kereskedőkről. Miért?
1: Azért fontosak ők, mert a 17. és a 18. században a görögök voltak azok, akik a város borkereskedelmét felfejlesztették és a kezükben tartották. Tulajdonképpen nem görögök. Görög ortodox vallásúak, és igazából különböző balkáni délszláv népekhez tartozó népcsoportok voltak, akik a 17. században Miskolcra érkeztek. Vlahok, makedónok, albánok, érdekes népnév az arnótok, az albánokat törökül arnautnak hívják, és innen jön az arnót elnevezés, vagy hívták őket cincároknak is ebben az időben. Azt tudjuk, hogy Észak-Macedónia és Albánia határvidékéről érkeztek, az Ohridi tó partjáról, Moszkopolje városából, és 1687-ben már megjelentek az első családok, az első közösségeik Miskolcon. Egy kápolnát is készítettek a főutcán, az ő védőszentjük Ohridi Szent Naum tiszteletére. És hát ugye a kereskedelmen belül főleg borral foglalkoztak, és ez egy olyan gazdagságot biztosított számukra, hogy 1785-ben már megkezdték a templomuknak a felépítését, ezt 1805-ben fel is szentelték, és elkészült benne a városunk egyik büszkesége, a Közép-Európa legnagyobb ikonosztáza, ami a görög-ortodox templomnak az egyik kiemelt berendezési tárgya. És ott a templom körül egy egész kis görög negyed alakult ki, ezt úgy hívták akkoriban, hogy a görög fundus, vagy a görög telek, hiszen ott volt egy saját kórházuk, egy ispotály, ott volt mellette egy saját iskola, az az épület, amiben ma a görög ortodox egyházi múzeum működik, és természetesen a közvetlenül a templom környékén pedig ott volt a sírkert, az ortodox temető. És a lakóházaik és kereskedőházaik pedig végig a főutcán helyezkedtek el, és ma is, hogyha valaki végig sétál Miskolc főutcáján, vagy a Rákóczi utcán, Kossuth utcán, akkor nagyon sok épületen láthatja a táblát, hogy 18. századi görög kereskedőház. A városunknak az épített örökségéhez nagyon nagy mértékben hozzájárultak ezek a borkereskedők, akik aztán a 19. század derekára vagy asszimilálódtak, elmagyarosodtak, vagy pedig továbbálltak, elköltöztek innen, és az ő szerepüket, helyüket a kereskedelemben az akkor érkező zsidóság vette át, és a 19. század második felében pedig, ahogyan korábban a görögök, ekkor pedig a zsidóságnak a kulturális fejlődése, vallásfelekezeti jelenléte, aztán később a zsinagógák építése hasonló folyamat volt, mint korábban a görögöknek a kultúrtörténeti szerepe.
0: És meddig virágzott, idézőjelben virágzott a borkultúra Miskolcon és környékén? Meddig volt jellemző ez a fajta borkultúra a városra és környékére?
1: Sajnos a 19. század utolsó évtizedeiben ez a nagyon virágzó borkultúra a mi városunkban megszűnt, de nem csak nálunk, hanem a Kárpát-medencének gyakorlatilag a felét érintette a filoxéra járvány. Tehát az akkor ismert szőlő területeknek statisztikák szerint több mint a felét kipusztította ez az új kórokozó. A filoxéra egy Amerikából származó kártevő rovar, szőlőgyökértetű a magyar neve, és Európában először 1863-ban bukkant fel, Magyarországra 1875-ben került be ez a kártevő, és nagyon nehezen tudott ellene a magyar szőlőkultúra védekezni. Nem tudták nagyon sokáig ennek a rovarnak az életciklusait. Ugye gyakorlatilag tudományosan le kellett írni, hogy milyen károkat okoz a gyökérben, aztán a levélben milyen életciklusai vannak, és aztán mire sikerült kiismerni, addigra már sajnos megtette pusztító hatását, és azok a borvidékek tudtak életben maradni, ahol a különböző oltványokkal kísérletezve megtalálták azokat a szőlőfajtákat, amelyek ellenállnak a filoxéra pusztításának, illetve az is jellemző, hogy a homokos talajokon nem tud megtelepedni ez a rovar, tehát a homokos szőlőterületeknek és a homokos talajoknak az aránya szerepe jelentősen megnőtt a 19. század végén, és hát Miskolc is ezek közé, az áldozatok közé tartozott, mert itt már a filoxéra után nem épült újjá az a fajta nagyon gazdag szőlőkultúra, ami korábban jellemezte a várost.
0: Javaslom, hogy beszélgetésünket most itt fejezzük be, és tegyünk egyfajta ígéretet, hogy lesz még folytatás. Nos, a folytatásban mivel is fogunk foglalkozni?
1: A folytatásban a magyar szőlőművelésnek az eszközeivel, a tárgyi világával, a szüreti hagyományokkal, és hát természetesen a bornak a néphagyományokban, népszokásokban és a népi vallásosságban játszott fontos szerepével foglalkozunk majd.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm szépen dr. Tóth Arnoldnak, a Miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzosának a beszélgetést. Most is nagyon sok érdekességet megtudtunk öntől. Véleményem szerint mindenkinek bővült a tudása a borkultúránkkal és a népi borkultúránkkal kapcsolatosan. Beszélgetésünket tehát folytatjuk legközelebb, ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Most köszönöm szépen önnek a riportot.
1: Köszönöm én is viszontlátásra.
0: Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszonthallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Július 22-én, szerdán reggel 14. Leó pápa Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a római megyében fekvő Valle Pietrába utazott, a Szent Háromság kegyhelyre, ahol imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A Szentatya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. 3000 négyzetméteren égtek napelemek tegnap este egy soroksári raktárépület tetején, a tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat, közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel. Kisdi Máté tájékoztatása szerint a tűz egy 23. kerületi Európa utcai raktárépület tetején keletkezett. A hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, végül vízsugárral, több víz- és védősugárral előbb körülhatárolták, majd megszüntették a lángokat, megmentve ezzel az épület csarnok részét, mondta a szóvivő. Megkezdődhet a szolnoki vasútállomás teljes körű felújítása, amely az országos jelentőségű Baross Gábor vasútfejlesztési terv egyik kulcsprojektjeként valósul meg. Györfi Mihály Szolnok polgármestere közösségi oldalán ismertette a beruházás részleteit, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette a vasúti csomópont rekonstrukcióját. A fejlesztés közvetlenül érinti Kelet-Magyarország vasúti közlekedését és alapjaiban változtatja meg az utazási feltételeket a térségben. A projekt első lépése vizuálisan ugyan nem lesz azonnal látványos, de az utasok számára érezhető következményekkel jár majd. Az első ütemben 48 milliárd forintos keretből megkezdődik az átmenő fővágányok teljes rekonstrukciója, valamint kicserélik az összes fővonali váltót. Ez a technikai beavatkozás létfontosságú, mivel Szolnokon ér össze Kelet-Magyarország összes fővonala. A fejlesztéssel végleg felszámolják a jelenlegi korlátozásokat, így megszűnik az a helyzet, hogy a vonatok csupán 20 km per órás sebességgel haladhatnak át a csomóponton. A projekt második üteme a peronok teljes körű akadálymentesítése, a harmadik pedig a teljes állomásépület rekonstrukciója és modernizációja lesz. Újabb gyanútlan áldozatot fosztottak meg megtakarításaitól az unokázós trükköt alkalmazó bűnözők Szolnokon. A gátlástalan telefonos csalók ezúttal egy idősasszony csaptak be, akitől több mint 4 millió forint értékben vittek el készpénzt és ékszereket. A Jásznagykon Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az idős nőt július 21-én délelőtt hívták fel vezetékes telefonon a csalók. Az ismeretlenek a fia ügyvédjének adták ki magukat, és azt állították, hogy gyermeke kábítószer birtoklása miatt letartóztatásba került, de 5 millió forint óvadék ellenében szabad lábra helyezhetik. A rémült asszony a lakásában tartott 2,5 millió forint készpénzt és 2,4 millió forint értékű aranyékszert egy nejlonzacskóba tette, majd a telefonáló utasítására 12 óra 19 perckor kiakasztotta azt a ház utcafronti kapujára. A csomagot néhány perccel később egy ismeretlen elvitte. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen, közölte tegnap a középső parancsnokság. Az amerikai haderő közel-keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és a kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségben. Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt 2 hétben rendszeresen washingtoni idő szerint késő délutáni és kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. Végül az időjárásról. Ma egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet a térségünkben, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
5: Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk vendége Oláné Lajtos Julianna, az Otthon Segítünk Alapítvány miskolci elnöke lesz. Az alapítvány egyébként idén 25 éves, erről is lesz szó, tartsanak velünk, érdemes!

0: Szeretettel köszöntelek, Julika, a stúdióban. Szervusz!
1: Köszönöm, hogy meghívtál, és nagyon örülök, hogy van alkalmunk beszélgetni egy kicsit a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány tevékenységéről, főként azért, mert ebben az évben az Otthon Segítünk már pontosan 25 éves.
0: 25 évvel ezelőtt alapult országosan, itt Miskolcon mióta vagytok jelen?
1: 2012-ben alakították meg az Otthon Segítünk Központi Alapítványa által a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány. De az, hogy 25 évesek vagyunk, az azt jelenti, hogy 2001-ben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete alapította meg az Otthon Segítünk Alapítványt. Ennek ez a budapesti alapítvány, és ez a központi alapítvány, és ő alapítja meg azokat az alapítványokat, illetve szolgálatokat, amelyek egész Magyarországon megtalálhatók már. 27 helyi szolgálat van azóta, és hát az önkéntesek száma a 2026-ban nyilvántartott országos önkéntesek száma az 415 fő. Tehát nagyon sokan vannak, akik segítik a kisgyermekes családokat abban az időszakban, amikor még kicsik a gyerekek, és jó lenne még két kéz.
0: Itt Miskolcon hány segítséget van?
1: Itt Miskolcon 25 olyan segítőn van, aki nem csak a családokban segít, hanem kifejezetten a szervezésben és a közösségi életben is részt vesznek, mint szervezők. És a családsegítésben a megalakulásunk óta 127 családot segítettünk. Ebben a 127 családban 218 kiskorú gyermek volt. És amikor most megnéztem a statisztikát, 2025-ben 12 családban segítettünk, és itt az önkéntes órák az érdekesek, hogy mennyit töltöttek el az önkéntesek. 4120 önkéntes órát töltöttek el az önkéntes tevékenység során. Tehát azt jelenti, hogy nagyon aktívak voltak, és sokat tudtak segíteni.
0: Hogyan lehet valakiből önkéntes nálatok? Hogyan működik ez?
1: Minden évben tartunk önkéntes képzést, és ebben az évben 2026-ban is tartottunk, és 6 önkéntest képeztünk.

0: hanem az a célja, hogy hogyan kell jól segíteni. Tehát akkor, amikor én elmegyek egy családhoz, mint segítő, akkor nekem milyen kompetenciákat kell betartani. Megbízható vagyok. Ha megígértem, hogy jövök, akkor ott vagyok. Elfogadó vagyok, nem kritizálok, és nem akarok nevelni, hanem csak azt csinálom, amire kérnek. És titokat is tartok, mert hogyha én valamit tapasztalok, azt nem fogom senkinek se elmondani. És ez nagyon fontos, mert a családok nagyon kiszolgáltatott helyzetben vannak, nehezen fogadják el azt, hogy nekik segítségre van szükségük, de mikor erre a pontra eljutnak, akkor azt szeretnék, hogy megbízható segítségük legyen.
1: Hogyan választjátok ki a szükséget szenvedő családot? Mert gondolom azért túljelentkezés az van, vagy lenne igény több családnál is.
0: Nem, ez nem így van. Tehát az nehéz meglépni ezt a lépcsőt, ezt a gátat, hogy nekem segítségre van szükségem. Minden ember nehezen lépi meg. Ezért aztán nem is teszünk kivételt, és nem minősítünk. Aki segítséget kér, az segítséget kap. Nem minden esetben tudok rögtön, de belátható időn belül tudunk önkéntest adni, hiszen a 26-ból azért általában vannak elérhetőek. Havi 4-5-6 családnak tudunk egyszerre segíteni, és ez általában menni is szokott. Tehát, hogy nem vagyunk nagyon túlterhelve, de az önkéntesek se vállalnak állandóan segítő tevékenységet. Mert hát mindenkinek van saját élete, saját családja, és azért vannak dolgok, amik fontosabbak, mint az önkéntes tevékenység, de általában azért minden évben kétszer-háromszor mindenki hajlandó elmenni családhoz, és az azt jelenti, hogy egy olyan 3 hónapos lekötöttséget vállal azzal, hogy ő hetente egy alkalommal elmegy egy családhoz, és segítséget fog nyújtani. Na most ez a 3 hónap, ez egy alap, de ezt lehet hosszabbítani. Tehát például ikreknél általában mindjárt 6 hónapot vállalunk, és ha szeretnék, akkor még ez mehet egy év is.
1: Tehát 3 hónapig heti egyszer hány órában tudtok segíteni?
0: Ez 2 óra. Tehát mikor odaér, onnantól kezdve 2 óra, addig, amíg el nem megy. Ez egy olyan hosszúnak mondható idő, amikor lehet tervezni, hogy mit fogok én akkor csinálni, mikor itt van az önkéntes, miben kérem a segítségét, segítsen a háztartásban, segítsen nekem abban, hogy a gyereket lefoglalja, akkor én mit tudok más csinálni, vagy hogyha van olyan elmenni való, együtt elmegyünk orvoshoz bevásárolni, ügyet intézni, amíg az anyuka az ügyeket intézi, vagy a gyerekkel bemegy az egyikkel, a másikkal kimarad az önkéntes. Van olyan, hogy 2 gyerek van, és az egyiket el kell vinni fejlesztésre, és addig mi legyen a másikkal, és akkor elmegy velük az önkéntes, és addig ő kint vigyáz, foglalkoztatja a másik gyereket, amíg az anyuka el van foglalva azzal, hogy fejleszti a másikat. Tehát, hogy nagyon rugalmasak egyébként az önkéntesek, sok mindent meg lehet velük beszélni, és ha van konkrét időpont, hogy nekem ekkor ide kell menni, meg lehet beszélni az önkéntessel, hogy elkísérjen minket.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: Lajtos Julianna, az Otthon Segítünk Alapítvány miskolci elnöke a vendégem. Az előző részben szó volt arról, hogy mi mindenben tudnak segíteni önkéntesként az alapítvány munkatársai. Mi az, amiben nem tudnak, vagy mi az, amit ne kérjenek? Például gyermekfelügyeletet önmagában azt gondolom nem. Tehát, hogy vigyázzanak
1: a gyerekre. Azt nem csináljuk, a babysitter feladatokat nem, mert arra nincsen kompetenciánk. Azt lehet, hogy együtt vagyunk, és az anyuka kimegy a konyhába, vagy otthon tevékenykedik, de a gyerek azt mondja, hogy anya, akkor ő tud válaszolni. Tehát ilyet lehet. Amikor az anya azt mondja, hogy átugrok a szomszédba, azt nem. Meg elmenni a fodrászhoz, úgyhogy én otthon maradok. Önkéntes nem marad otthon gyerekkel. Azt lehet, hogy együtt elmegyünk, és akkor együtt csináljuk ezt meg azt. Tehát a kompetenciánk nem szól a szülői felügyelet átvételéről. Mi csak a szülőt segítjük abban, hogy könnyebbnek érezze a kisgyermekes időszakot. Ezért is vannak olyan foglalkozásaink, ahová várjuk az anyukákat, hogy jöjjenek el, mozduljanak ki otthonról a kisgyerekkel, és érezzék jól magukat. Legyen egy olyan közösség, ahova ők el tudnak járni. Rendszeresen vannak ilyen foglalkozásaink. Az idén beindító klub volt a Pont Központban, ahol heti rendszerességgel szerdánként vártuk az anyukákat és a gyerekeket, és olyan tematikát találtunk ki, ami esetleg őket érdekelheti. Minden hónapban volt szoptatási tanácsadás, meg védőnő is volt egyszer, aztán volt hordozási tanácsadás, minden olyasmi, ami érdekli az anyukákat, hogy hogyan kell fejlődni a gyereknek, hogy vegyem észre, hogy most valami nem jó, szakembereket hívunk, mindig olyasmit, ami érdeklődésre tart igényt.
0: Ez alatt a 3 hónap alatt, amíg segítitek az adott családot, egy önkéntes jár mindig hozzájuk, vagy pedig ez valahol rotálódik?
1: Nem, egy önkéntes csak egy családhoz jár, és egy családhoz csak egy önkéntes jár. Tehát nem szoktuk keverni a dolgokat, mert kialakulnak a kötődések. A kisgyerek is kötődik, az önkéntes is kötődik, és éppen ezért van az is, hogy egy évnél tovább viszont nem mehet oda önkéntes, mert nagyon erős kötődések alakulnak ki, és az önkéntes már nem veszi észre, hogy már nincs rá szükség. De nagyon szívesen jár, mert szereti a gyereket. Mikor belép az ajtón, akkor egy csillogó gyerekszem rohan felé, hogy megjött az én Julika néném, és persze, hogy nem akarom észrevenni, hogy ez már nem az segítésről szól, hanem arról szól, hogy milyen jó itt lenni. De a családnak viszont vissza kell térni a saját ön életébe, amikor már nem önkéntes segít, mert hogy mindenkinek az a célja, hogy ők megoldják azt a helyzetet, amiben vannak, és aztán tovább tudjanak lépni.
0: Gondolom azért olyan kötődések is kialakulnak, amik az önkéntes szolgálaton túlmutatnak, és később is tartják a kapcsolatokat, ugye?
1: Igen. Van ilyen, tehát van, amikor az önkéntes nagymama szerepben folytatja tovább a tevékenységét, mert esetleg nincs nagymama tényleg a családban, és olyankor előfordul, nem is egyszer, többször is volt már ilyen, hogy az önkéntest hívták anyák napjára a nagymamának, gyere el, legyél velünk, nagyon szeretünk téged. Kialakulnak ilyen kapcsolatok, amik én azt szoktam mondani, hogy ahhoz nekem, mint önkéntes koordinátornak már nincs közöm, ez mindenkinek a saját élete, és hát azt mindenki úgy éli, hogy akarja.
0: Elsősorban hány éves gyermekeknek segítetek, vagy a szülőknek segítetek?
1: Hát van már olyan is, amikor még meg se született a baba, és már is segítünk, mert arra kérnek segítséget, hogy a kismamát kísérjük el vizsgálatokra, akár még úgy is, hogy másik gyerekkel együtt, és akkor azt az a gyerekre vigyázunk addig, míg megcsinálják azokat a vizsgálatokat. De volt már olyan is, amikor a kisomat direkt azért kérte, mert ő egyedül nem szívesen közlekedett, és szeretett volna segítséget kapni, és akkor már, amikor ő nagyon kérte, akkor volt segítője, és amikor megszületett a baba, akkor folytatódott. És hogy meddig? Hát általában addig lehet kérni, amíg a gyerekek otthon vannak. Tehát, hogyha tudom, 2 évesen kérik, akkor az 1 év a 3 évvel telik le, De volt már olyan, hogy valaki 2,5 évesen kérte, és mikor ment óvodába, akkor azt mondta, hogy jó, akkor eddig. De általában nem szokott ezzel probléma lenni. A Miskolci Otthonsegítünk Alapítvány, mint az Otthonsegítünk Alapítvány mindenhol az országban úgy működik, hogy az iskoláskor alatti gyermeket nevelő szülőknek segítünk. És hogyha van a családban nagyobb gyermek is, akkor ővelük is tudunk foglalkozni. Tehát vannak olyan önkénteseink, régebben is voltak, akik arra vállalkoztak, hogy az iskolás gyereket korrepetálják addig, amíg a szülő a másik gyerekkel foglalkozik. Ha van ilyen önkéntesünk, akinek ilyen képzettsége van, akkor tudunk ilyet is vállalni.
0: Még nem említettük, de nagyon fontos dolog, hogy ez egy ingyenes szolgáltatás, tehát önkéntesekről beszélünk, és nem fizetnek érte azok, akik a segítséget kapják, ugye?
1: Igen, így van, tehát az önkéntes képzésben résztvevő önkéntes jelöltek azt tanulják meg a képzés során, hogy akkor, amikor ők elmennek egy családhoz, akkor nem hoznak és nem visznek. Az azt jelenti, hogy a teljes ingyenesség úgy valósul meg, hogy nem kaphatnak ajándékot és pénzbeni juttatást, maximum annyit, hogy köszönöm szépen. Azt szokták mondani a családok, de hogyha én együtt akarok vele tejázni, lehet-e? Mondtam, igen, azt lehet. Együtt lehet inni teját, kávét, megesszük a kekszet, de nem lehet becsomagolni és elvinni. Tehát együtt mindent lehet csinálni. Megfőzhetjük együtt az ebédet, és meg is kóstolhatjuk együtt, hogy jót főztünk-e, tetszett-e az ebéd, minden rendben van, de el nem lehet hozni. És ez szokott azért problémát okozni, hogy meg akarják mindenképpen köszönni az önkéntesnek azt, hogy ő ide járt, és az idejét feláldozta úgymond arra, hogy a családot segítse. Én szoktam ezt előre jelezni, hogy ezt ne tegyék, tehát ajándékot ne adjanak, mert az önkéntest arra tanítottuk, és nekik ez a szabály, hogy nem fogadhatnak el semmit, és ha mégis ilyesmi történik, az nekik kellemetlen. Tehát ezt ne tegyük az önkéntessel, mert hogy ő csak azért jött, hogy nekünk jó legyen, és azt szeretné, hogy ez örömet okozzon magába az, hogy én itt vagyok, és tudok segíteni.
0: Milyen a jó önkéntes, vagy milyen az ideális segítő?
1: Az ideális segítő az, aki el tudja fogadni azt, hogy az élet minden formájában úgy van jól, ahogy van. Lehet, hogy én másképp tenném, de úgy is jó, ahogy más csinálja. És el tudom fogadni, hogy más másképp éli az életét. És tudok segíteni, megkérdezem, miben segíthetek? És ha azt mondja, hogy amikor most beszélgessünk, akkor csak beszélgetni fogunk, és nem fog neki állni, mosogatni, takarítani, hanem azt teszi, amit kérnek tőle. Nagyon érdekes, hogy a fiatal anyukák mennyire rossz néven veszik azt, hogyha valaki olyasmit csinál, és ez lehet akár családtag is, azért tegyük hozzá, amit nem kérnek. Tehát, hogy a kéretlen segítség az kritikának minősül, ezért mi ilyet nem csinálunk egyáltalán. Viszont nagyon szívesen segítünk. Ha azt mondja, hogy pucoljuk meg a sárgarépát, meg a krumplit, akkor azt csináljuk. Ha azt mondja, hogy hajtogassuk össze a gyerekruhát, akkor azt csináljuk. De ha azt mondja, hogy ne csináljunk semmit, csak üljünk és nézzük a gyereket, hogy hol játszik, és beszélgessünk egy kicsit, akkor ezt fogjuk csinálni. Mert tudjuk, hogy az anyukának erre van szüksége. A mindennapokban, amikor kiszakadt abból a munkahelyi környezetből, ahol felnőttekkel tudott beszélgetni, és most már minden nap csak egy kisgyerek veszi körül, ami nagy boldogság persze, de azért jó egy kicsit néha felnőttel beszélgetni. És a szülők gyakran mondják, hogy ez a legnagyobb baj, hogy nincs kivel szót váltani másról. És ebbe tudunk segíteni.

0: melyik napszakban tudnak segíteni?
1: Hát ez nagyon érdekes, mert a szülők általában azt kérik, hogy délelőtt. Ebben nincs is semmi probléma, mert mi tudunk délelőtt kimenni. Van, aki azt mondja, hogy ő dolgozik, és szeretne délután, tehát a munka után, mert mondjuk az egyik gyerekre kell még vigyázni, a másikkal meg tanulni kell. Ilyet is szoktunk vállalni. Volt már olyan, aki azt mondta, hogy szombatra szeretné, és volt olyan önkéntes, aki vállalta a szombatot. A vasárnapot azt nem, meg a szombat délutánt azt nem, de egyébként a többire igen. Tehát az meg szokott történni, hogy ilyen önkéntesek vannak, akik ilyesmit vállalnak, és ilyen időpontban.
0: Gondolom nagyon sok minden tapasztalatot is átadhat egy önkéntes, akár egy nagymamakorú önkéntes azzal kapcsolatban, hogy például a levest hogyan készíti, de említette, hogy nem szólunk bele akár a főzésbe, de lehet, ugye, tehát tanácsot azért adhat.
1: Bizonyos szempontból a tanácsadás az nem igen engedélyezett, de ha kérdés van, akkor arra válaszolok. Azt szokta mondani az önkéntes, hogy én így szoktam csinálni. Aztán, hogy ezt így csinálja, vagy nem, az más kérdés. Mármint az anyuka. Leginkább én azt veszem észre, hogy az működik jól, hogy megmutatom, hogy én hogy csinálom. Például, hogy teregetem ki a gyerek ruhát, vagy hogy teregetek bármit, mert ez nagyon érdekes, hogy ezt mesélték az önkéntesek, hogy erre van igény, hogy ki kell teregetni a ruhát, és szokták mondani, hogy jé, így is ki lehet teregetni, hogy nem kell aztán vasalni. Hogy valami olyan példát tudtak tanulni, ami nekik számukra is fontos, és pont ez a lényeg, azért vagyunk ott, hogy megmutassuk, hogy ezt így is lehet, de nem kötelező.
0: Gondolom elsősorban nők a munkatársai, vagy a szolgálattársai.
1: Igen, bár volt már férfi munkatársam is, nekem is Budapesten több önkéntes is van, aki férfi és családhoz jár, és itt szoktam elmondani, hogy van egy olyan önkéntesünk, egy Gábor nevezetű, aki lement a játszótérre a segített család kislányával, és megkérdezték a kislányt, hogy ki neked ez a bácsi? És mondta, hogy ő az én Gáborom. Vele szoktam jönni a játszótérre. És akkor mindenki csak nézett, hogy húha, van egy Gáborod, igen, ő az én segítő. Így van.
0: Nehéz lehet az elválás, tehát hogy 3 hónap akár, vagy 4 hónap, vagy 1 év maximum, azért a gyermeknek is, meg az önkéntesnek is, mert biztos, hogy kialakul ezek alatt az órák alatt a heti pár órában is egy kötődés, ami utána nehéz, nem?
1: Igen, úgyhogy erre azért azt a taktikát szoktuk mondani, hogy a 3 hónap, hogyha nem fog tovább tartani, akkor arra mindenki készüljön, hogy mikor van vége. Tehát lelkileg is készülni kell, de hogyha az anyukának egyébként segítséget kell még igénybe venni, akkor neki egyébként is kell más segítőt találnia. Most, hogyha elérünk oda, hogy volt már ilyen, hogy 1 évig kérte az anyuka a segítséget és kapta, és akkor én mondtam, hogy akkor most tűzzünk ki egy időpontot, hogy mikor lesz vége. És ezt mondjuk meg a szülőnek, és mondjuk meg a gyereknek is. Tehát mindenki vegye tudomásul azt, hogy egyszer vége van, és közeledünk a végéhez. Tehát, hogy fel tudjon készülni lelkileg rá, így is nehéz. De azért valahogy egy kicsit könnyebb. És ilyenkor, amikor ilyen sokáig van ott az önkéntes, akkor szoktam hagyni egy kis pihenőt, hogy lecsengjen ez a, hát ilyen, szomorú állapot. De mindig mondom, hogy ha ilyen nagyon erős a kötődés, akkor lehet folytatni, csak nem önkéntesként, hanem akkor mindenki úgy folytatja, hogy akkor is van rá példa, hogy magánemberként megtartják a kapcsolatot.
0: Hoztál nekem egy fotóalbumot az elmúlt 25 évről, és az itteni 14 évről, ami itt történt. Néhány gondolatot egy-egy laphoz, oldalhoz. Mondjuk el, hogy mi mindent tartalmaz ez a fotóalbum.
1: Igen, az albumban olyan képek vannak, hogy mi tulajdonképpen olyan programokat tartunk, mint ahogy a beindítókról is beszéltem. Mindig van valami, amit próbálunk úgy megcsinálni, hogy az adott helyzetben levő anyukáknak jó legyen. És hogyha van rá lehetőség, akkor pályázat Ból tudunk alapanyagokat biztosítani hozzá. Például itt a Bábok és Babák, ez volt az egyik első ilyen programunk, amit a könyvtárba tartottunk, és akkor az anyukák vezetéssel megmutatta nekik a vezetőnő, hogy hogyan kell bábot készíteni, és vittünk anyagot is hozzá. És akkor ott elkészültek a bábok, és utána egy kicsit mutattuk a gyerekeknek, mutattuk, hogy megpróbáltunk játékokkal bemutatni azt, hogy ezek a bábok mit tudnak eljátszani. Tetszett nagyon az anyukáknak is, mert végül is egy alkotott tevékenység volt, és a gyerekeknek is, mert utána mindenki megkapta a bábot. És szerettek vele játszani.
0: Ilyet mostanában is csináltok, ilyen bábos?
1: Van terveinkben ilyen, hogy legyen ilyen bábkészítés, hát, hogy aztán lesz-e, vagy nem. Ugye ez nem csak attól függ, hogy mi akarjuk, hanem, hogy van-e rá lehetőségünk, mert azért ennek anyagi háttere is van, hogy mindenféle anyagokat be kell szerezni, és olyan szakembert kell találnunk, aki ezzel úgy tud foglalkozni, hogy át tudja adni az ismereteket.
0: Mi az a Gordon tréning?
1: A Gordon tréning az egy nagyon jó, nem is azt mondom, hogy terápia, hanem inkább ilyen beszéd és életszemlélet ahhoz, hogy a családban hogyan tudunk úgy megszólalni, megnyilvánulni, egymásra nézni, hogy megértsük egymást, és megértsük azt, hogy ha nekem valami nem jó, akkor arról kell beszélni, hogy nekem nem jó, és nem a másikat kell minősíteni, hogy te már megint ezt csináltad. A Gordon tréningben ilyen gyakorlatok vannak, hogy hogyan tudom asszertíven úgy elmondani, hogy én magamat tudom kifejezni, a magam érzéseit tudom elmondani, de úgy, hogy a másikat ne sértsem meg. Megértse, hogy nekem mire van szükségem, és ehhez képest akkor nem lesz állandó konfliktus helyzet, hanem rájövök, hogy hogyan tudunk együtt élni úgy, hogy ez mindenkinek jó legyen.
0: Elsősegélynyújtó tanfolyamat ilyet is
1: hirdetete. Igen, ilyet is csináltunk már többször, mert a kisgyermekes elsősegélynyújtás az egy kicsit másabb, mint a felnőtteknek szóló. Tehát a kisgyerekkel nem teljesen ugyanúgy kell foglalkozni akkor, hogyha valami éri őt, hanem az ő, hogy is mondjam, csontozatának és korosztályának és lelki állapotának megfelelően. És erről az önkénteseknek is fontosnak tartottam, hogy legyen ilyen ismeretük, hiszen ők ott vannak a családban, és akármikor történhet bármi. De az anyukáknak is nagyon fontos, hogy ők is tisztában legyenek, hogy mit kell csinálni akkor, hogyha félrenyel a gyerek, vagy ha eltöri a karját, akármilyen helyzetek lehetnek, és akkor az anyukák ott megtanulták, begyakorolták, mutatták nekik, hogy hogyan kell ezt csinálni. Nagyon szerették csinálni, ezt többször is megcsináltuk már.
0: Volt már szükség a tudásra?
1: Nem volt még szükség.
0: Család Expo az Ifjúsági Házban 2016-ban.
1: Igen, ezt 3 éven keresztül csináltuk, akkor még egy kicsit jobb anyagi helyzetben voltunk, megkaptunk rá támogatást az önkormányzattól is, és akkor az Ifjúsági Házban olyan családnapot tartottunk, ahol mindig kisgyermekes családok jött, ez egy ingyenes foglalkozás volt, mindenki ingyenesen vehetett részt, mindenféle tevékenységek voltak, és a színpadon pedig lehetett nézni azt, hogy az iskolások, az óvodások milyen műsort tudnak adni, illetve, hogy milyen szórakoztató bohócok, meg bűvészek voltak, és akik eljöttek, azok ingyen kaptak szendvicset, meg vattacukrot, meg limonádét, és nagyon jó hangulat volt, és azért érdekes ez, mert hogy az önkéntesek ebben, mikor azt mondom, hogy nem csak családsegítésről vesznek részt, hanem magában a szervezetnek a megmozdulásain részt vesznek, akkor ott voltak az önkéntesek, és az asztalon játszottak a gyerekekkel, kirakóztak, meg motoroztak velük, meg mindenféle olyan gyöngyöt fűztek például. Tehát nagyon ragasztotta a különböző állatokat, tehát nagyon szívesen vesznek részt ők is abban, hogy együtt játszanak gyerekekkel. Ilyenkor én azt hiszem, hogy nem csak a gyereknek jó, hanem a felnőttnek is, hogy egy kicsit együtt lehet fiatalokkal, mert bár a lelkünk fiatal, de ritkábban találkozunk már a lehetősége, hogy játszunk.
0: Zene után folytatjuk még ezt a beszélgetést.

0: Alánél Ajtós Juliannával, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány elnökével beszélgetünk. Ki segíti a segítőket?
1: A segítőknek minden hónapban van egy szupervízió, amit a Célpont közösségi téren szoktunk tartani, és ilyenkor megbeszéljük mindazt, ami ott esetleg problémaként adódik, bár hozzáteszem, hogy minden önkéntes fordulhat hozzám azonnal is, ha gondot jelent valami a családdal kapcsolatban, de ott is beszélgethetünk róla. Például arról, hogy volt olyan család, aki nem tartotta tiszteletben azt, hogy az önkéntes nem maradhat a gyerekkel, hanem mondta, hogy mindjárt jövök, és elment, és nem jött vissza is. Hogy ilyenkor mit kell tenni? És akkor megbeszéltük, hogy akkor szólni kell nekem, és én elmegyek újra a családhoz, és elmondom, hogy ezt ne tegye, mert hogy ilyet nem vállalhat az önkéntes. Tehát ilyen jellegű dolgokról van. Az önkéntes, ha rosszul érzi magát a családban, akkor annak van olyan oka, amit aztán megpróbálunk megoldani. Tehát ez is egy szupervíziós téma. De a szupervízióhoz tartozik az is, hogy elmondjuk a jó dolgokat, hogy mi történt velünk, mert hogy ez egy olyan közösség, ahova tartozni jó. Tehát mi nem csak egy szolgálat vagyunk, akik segítünk, hanem egy szolgálat vagyunk, egy közösség, akik egymáshoz tartoznak, csoportba tartoznak. Ez egy olyan közösség, ahol együtt lenni jó. Erre mindig elmondom ezt a szöveget, hogy ilyenkor nyáron nincsen szupervízió, mert mindenki tanul, elmegy a gyerekhez, meg kirándulnak, meg üdülnek, meg unokáznak, mindent csinálnak. És akkor szeptemberben kezdjük az összejövetelt tartani, és én kihívom, mindenkinek küldöm a meghívót, hogy akkor jöjjön szupervízióra, és drukkolok, hogy hányan fognak eljönni. És nagyon boldog vagyok, hogy eljönnek. És aki nem tud eljönni, jelzi, hogy én még nyaralok, de jövök, ahogy csak tudok. Tehát, hogy és ilyenkor van az, hogy megbeszéljük, hogy ki vállal most éppen lehetőséget, hogy családhoz menjen. Tehát ki az, aki most mondjuk úgy, hogy felszabadult, van ideje, tud vállalni, és akkor, hogyha általában szeptemberben többen vannak, akik kérnek segítséget, mert akkor derül ki, hogy milyen változások vannak a családban is, és akkor tudom, hogy tudunk menni családhoz, és kik azok, akiket már megszólíthatok, hogy akkor most te gyere el, és bemutatlak a családnál. Tehát a szupervízió erre is jó, de nem csak erre, hanem azért is jó, mert a szupervízión van olyan önkéntesünk, aki programokat szervez az önkénteseknek. Milyen programokat? Van, amikor színházba mennek, van, amikor fürödni mennek valahova, van, amikor csak kirándulnak, de hogy olyan helyre, ahol nem szoktak. Tehát, hogy ilyen összetartozást segítő programokat is szerveznek. Nem mindig én vagyok ott, és ez nagyon jó, mert azt gondolom, hogy ha én tőlem függne minden, az nem volna annyira nagyon jó, de ők egy összetartó csoport. És amikor a COVID volt, és nem lehetett összejönni, akkor is tartották a kapcsolatot, és egymással beszélgettek, én ugyan mindenkit igyekeztem elérni, meg online tartottam csoporttalálkozót, de tudom, hogy egymással tartották a kapcsolatot, és aki nem tudott kijönni, mert nem olyan állapotban volt, vittek neki enni, tehát, hogy figyeltek egymásra, és ennek én nagyon örülök.
0: 50 plusz tornát is szerveztetek.
1: Bizony, így van, ez a mai napig megy, minden hétfőn délután van a Célpont közösségi térben egy olyan átmozgató torna, ami kifejezetten azoknak szól, akik már az 50-en fölül vannak, mondjuk úgy, hogy nagymama korban vannak, mert hogy a nagymamáknak szükségük van arra, hogy egy kicsit kondicionálják magukat, hiszen futni kell ám az unoka után, és akkor az bírni kell. És bizony nekünk egy kicsit most már jobban kell figyelni saját magunkra, hogy ne hagyjuk el magunkat. És akkor itt van két önkéntesünk, aki felváltva hétfőnként tartja ezt a tornát, és rendszeres látogatóink vannak, hogy úgy mondjam, akik nagyon szívesen jönnek, és hallom is, hogy ez egy olyan programpont, amit ki nem hagynának semmiért, mert hogy ott is kialakul egy közösség, és jó együtt lenni, és azért milyen jól érzem magam utána, tehát ez csak azt tudja, aki kipróbálta legalább egyszer, hogy fél óráig tornáztam, és utána több energiám van, és akkor rájövök, hogy tényleg ez jót tesz nekem. Na de hát azért szervezzük, hogy mondjuk úgy, hogy legyen egy kis alap, hogy otthon is tudjuk ezt csinálni. És nagyon szívesen csináljuk ezt is.
0: Mi az az összefűző?
1: Hát az összefűzőbe ugye akkor szoktuk ilyet csinálni, amikor főként a karácsonyi összejövetelnél, akkor mindig csinálunk valami olyan tevékenységet, amit a kezünkkel létrehozunk valamit, ami mondjuk úgy, hogy alkotás. És akkor az összefűző, vagy összefűzünk egy láncot, vagy papírkarikákat. Most az elmúlt karácsonykor pedig olyan barátság karkötőt csináltunk, amit ilyen kínai vagy japán karanggal kellett csinálni, és mindenki kapott egy ilyen korongot, és akkor nagyon boldogan csinálták. Ez egy olyan tevékenység, amit együtt csinálunk, de mégis én egyedül is létrehozok valamit. Tehát, hogy jó együtt lenni, ez is az célozza.
0: Ahogy a te a kézben is, gondolom, ez a programotok.
1: Ez a programunk egy olyan nagy vállalkozásunk volt, ahol az Éltes Mátyás iskolába a szülők számára tartottunk délutánonként egy ilyen kis beszélgetős, és azért teja a kézben, mert hogy tényleg volt tejaivás is, de egyébként mindig volt valami kézműves tevékenység is. Vagy színeztünk, vagy gyöngyöt fűztünk, vagy kivágásokat csináltunk, vagy például ilyen habszivacsból gyártottunk alátéteket. Tehát olyasmit csináltunk, amit egy óra alatt meg lehetett csinálni, és ez azért volt jó, mert a szülők, akiknek a gyerekük oda jár, nem nagyon tudnak találkozni egymással, hiszen ők dolgoznak, a gyerekért beruhannak haza, ennyi az egész találkozásuk, hogy néha. Pedig nagyon érdekes, hogy ők tudnának egymásnak jó ötleteket adni, hogy hogyan lehet megoldani azokat a helyzeteket, amik egy fogyatékos gyerekkel kapcsolatban vannak egy családban. És ez a heti egy alkalommal egy ilyen kis beszélgetés azért összehozta ezeket a szülőket, és ott voltam és hallottam, hogy tényleg megbeszélték, hogy és mi, te hogy oldottad meg ezt a nyári szünetet, és volt megoldás, és nagyon örültek ennek.
0: Több intézményben is jártatok ezzel, ugye?
1: Igen, így van. Tehát az Éltes Mátyásnak 5 telephelye van, van óvodája, iskolája, meg van a kórházban is egy telephelye, meg hát magában az Éltes Mátyásban. Tehát ezt gyakran kellett csinálni, de érdekes, hogy mi is fejlődtünk. Tehát akkor, amikor ezt csináltuk, volt olyan önkéntesünk, aki azt mondta, hogy ő nehezen tud jól működni, mert annyira sajnálja ezeket a, nem is a szülőket, hanem a gyerekeket, akik valamilyen fogyatékkal élnek. De aztán, ahogy haladtunk előre, kiderült, hogy de igenis, ő is rájött, hogy nem a gyereket kell sajnálni, hiszen a gyerek abban a helyzetben van, amiben van, ő ezt tudja a legjobban kihasználni, és ha az anyukája jó állapotban van, az neki is jó. Ezért az önkéntesek is azt mondták, hogy ez egy nagyon jó dolog volt, hogy ők ebbe beleláthattak, és hogy tapasztalatot szerezhettek ebből, hogy hogyan kell működni.
0: Műsoridőnk végéhez érünk lassan, de még a Szeretem Etetem programról pár szót mondj meg, a Kéz a Kézben.
1: Kétszer. A Szeretem Etetemet azt kétszer is megcsináltuk már, mégpedig azért, mert vannak olyan szülők, akik, hát hogy mondjam, nem tudnak főzni, de a gyereknek már főzni kell, és ilyenkor olyan jó, ha valaki megmutatja, hogy miből kell főzni, hogy néz ki az alapanyag, illetve, hogy amikor én elkezdem főzni, akkor mikor van már megfőzve, és hogyan kell ezeket a passzírozás, turmixozás, habarás, hogy kell ezt csinálni. Mert amíg egy fiatal anyuka az iskolában volt, akkor ilyenekkel nem foglalkozott. Otthon se nagyon láttam, mert mostanában a szülők folyton dolgoznak, nem nagyon érnek rá ilyesmivel foglalkozni, és inkább csak rendelnek. De a gyereknek muszáj, és olcsóbb is, hogyha otthon főzzük meg, és tudjuk, hogy mi van benne. Tehát nagyon sok előnye van annak, hogy otthon főzzünk a gyereknek, és ezt már kétszer is megcsináltuk, egy ilyen 8-8 alkalmas bemutató főzést tartottunk, és utána meg megkóstolták a gyerekek, akik ott voltak, a szülők és a gyerekek. Mindig az volt a gond, hogy mi lesz a maradékkal. Hát nem volt maradék, mindent megettek. És legutóbbi alkalommal viszont csináltunk belőle egy képes receptfüzetet is, amit aztán már oda tudunk adni, hogy a szülők láthassák, hogy hogy néznek ki az alapanyagok, és hogy nézett ki az elkészült étel. És ebbe az is jó, hogy a védőnök olyan sorrendben rakták össze ezt a tematikát, hogy a legkisebbektől a nagyobbakig, hogy mikor ki mit ehet. Tehát ezek vannak a receptfüzetben.
0: Kéz a kézben klub, mit érdemes tudnunk erről?
1: Hát a kéz a kézben klub is tulajdonképpen a teja a kézbennek a elődje volt, és a könyvtárban tartottunk ilyen összejövetelt azoknak a szülőknek, akiknek már felnőtt fogyatékkal élő családtagjuk volt, és nagyon érdekes, hogy a szülők egymás között beszélgettek, illetve volt velük valaki, aki a beszélgetést vezette, az önkéntesek pedig lefoglalták a fogyatékkal élő embereket, de egymást láthatták, mert egy nagy teremben voltak, de mégis külön, és ez mindenkit megnyugtatott. Nagyon érdekes volt, nagyon jó volt.
0: Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg még többet hallgatóink rólatok, és akár önkéntesnek jelentkezhetnek, akár szükséget szenvedő édesanya hol jelentkezhet, ha segítséget kér.
1: Az országos otthonsegítünk.hu honlapon van a Borsodobói Zemplén megye felirat alatt, ha arra rákattintanak, hogy hol lehet elérni minket, akkor ott lehet, 3 koordinátorunk van, bármelyiket fel lehet hívni. És akkor arról még nem beszéltünk, de úgy indul a segítés, hogy a koordinátor elmegy a családhoz, aki kért segítséget, majd utána elkísérje az önkéntest és bemutatja. Készül egy megállapodás, amit mindenki megkap, a család is, az önkéntes is, meg a koordinátor is, és akkor indul a segítés. Tehát ott ezen a honlapon lehet e-mailben kérni segítséget, lehet telefonon kérni segítséget, és mindig az a következő, a segítségkérő, valahogy felvesszük vele a kapcsolatot, és meglátogatjuk.
0: Julika, nagyon szépen köszönöm, hogy minket is meglátogattál, és mondtad ezeket az információkat és a szolgálatot is, amit végeztek nap mint nap.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam mindezt, hiszen ez nekem a szívem csücske, szívesen csinálom. Én is önkéntesként csinálom mindezt, nagy örömmel.

0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Oláni Lajtos Juliannával, az Otthon Segítünk Alapítvány miskolci elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
0: Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 10 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Mégis átveheti az állam Balázsi Gyula cégeit, 26 milliárd forint könnyen mozgósítható pénz lehet a vállalatoknál. Meglepő fordulatot vett a NER korábbi kommunikációs csúcs cégeinek ügye. A kormányzat alig másfél hónappal a miniszterelnöki elutasítás után mégis fontolóra vette Balázsi Gyula cégcsoportjának állami átvételét, amit a vállalkozó maga ajánlott fel az elhíresült interjúban. A Telex információi szerint a munkával két nemzetközi tanácsadó céget bíztak meg, a folyamatnak pedig augusztus elejére kell lezárulnia. A legfrissebb 2025-ös beszámolók szerint a cégcsoport nettó eszközértéke 55-60 milliárd forint körül lehet, a bankszámláikon és pénztáraikban pedig több mint 26 milliárd forintnyi könnyen mozgósítható pénz volt. Ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelem alá. Az ezzel feleslegessé váló Tökölre tervezett központi javító intézményt, ami közel 4 milliárd forintból készült el, pedig börtönné alakítanák. A soha nem használt, összesen 350 fős kapacitású komplexumot a büntetés végrehajtás szerint nem hagyják veszni. Már zajlik a felmérés, hogyan lehet minimális refordítással börtönné alakítani az épületet. A gyermekeknek vásárolt bútorokat és egyéb felszereléseket átadják a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak. Az Országos Rendőrfőkapitányság új hitelesített légalkoholmérő berendezések beszerzését kezdte meg annak érdekében, hogy valamennyi rendőrkapitányság és rendőrőrs rendelkezzen ilyen készülékkel. Jelenleg országszerte 3832 alkoholszonda áll a rendőrség rendelkezésére, az új eszközök pedig nem csak a lefedettséget növelik, hanem az eljárásokat is felgyorsíthatják. Az elmúlt 2,5 évben összesen 30 hitelesített légalkoholmérőt és 93 kézi alkoholtesztert vásárolt a rendőrség közel 88 millió forint értékben. A beszerzési adatok alapján egy kézi alkoholteszter átlagosan mintegy 242 ezer forintba került, míg egy hitelesített légalkoholmérő ára átlagosan 2,17 millió forint volt, írja a vezes.hu. Borsodabaúj-Zemplén vármegyében a rendőrség rendszeresen szervez célzott közlekedésbiztonsági akciókat, különösen hétvégéken, fesztiválok, rendezvények vagy kiemelt forgalmú időszakok idején. Az ittas vezetők kiszűrése az általános közúti ellenőrzéseknek is állandó része. Új lendületet kaphat Borsod vasúti közlekedése a kormány hosszú távú fejlesztési tervei alapján. Egy tramtrain előkészítése is szerepel a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben, amely Miskolcot, Tiszaújvárost és Kazincbarcikát kapcsolhatja össze. A kormány tegnap ismertette a 2030-ig szóló tervet, amely a következő évtized vasúti beruházásainak irányait jelöli ki. A most ismertetett program hosszú távú fejlesztési koncepció, így egyelőre az előkészítési munkák indulhatnak meg, olvasható az MTI közleményében. Ez volt a sajtótájékoztatón ismertetett fejlesztések közül az egyetlen, amely közvetlenül érinti Borsodabaúj-Zemplén vármegyét. Jelenleg is folyamatosan emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, viszont a kutakárai nem vagy csak kisebb mértékben változnak, ezért a nagykereskedőknek hamarosan újra nem lesz érdekében üzemanyagot eladni Magyarországon, ami áruhiányhoz vezethet, különösen a gázolajnál. A kis benzinkutak kevesebb áréssel kénytelenek dolgozni, mint a védettel rendszerben, ha pedig ez így folytatódik tovább, bezárásokra, csőd hullámra lehet számítani, tájékoztatott a holtankoljak.hu. Az Osan hivatalos oldalán közölte a hírt, miszerint július 18-ától a dízel üzemanyagból tankolható mennyiséget 60 literre maximalizálták. Ma újabb áremelkedés következik a nagykereskedelmi árakban, a 95-ös benzinára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 9 forinttal lett drágább. Gyengült ma reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Végül az időjárásról. Ma egy hideg front hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet a térségünkben, és helyenként kialakulhat eső, zápor, akár zivatar is. Élénk erős lesz az északnyugati szél, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gró Gáspár, Pető Sándor díjas irodalomtörténészt, kritikust, a Magyar Szemle korábbi főszerkesztőjét, aki az idei 97. ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren június 12-én dedikált a legújabb Nemzet és baloldal I. és Gyuláról című könyvét az érdeklődő olvasók számára. Az izgalmas Esszétanulmányok elöljáróban című bevezetőjében ön így fogalmaz, idézem, hogy miért lett virtuális mestereim közül számomra a legfontosabb I. és Gyula? Alig, hanem életművének összetettsége miatt. Mesterként tisztelve sem gondolom, hogy mindenben egyedül ő lett volna a legnagyobb, pedig nyugodtan sorolhatnám a legnagyobbaknak kiáró elismerés szavait. Idézet vége. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, miért tekinti mesterének I. és Gyulát, akivel személyesen csak pár szót váltott, és a művein keresztül szerette meg.
2: A pár szó az teljesen jelentéktelen volt, mert az gyakorlatilag egy köszönésben kimerült, egy sajátos pillanatban, amiről írok is egyébként ebben a könyvben, a 80. születésnapjára rendezett ünnepi köszöntésre nem tudtam bejutni, de nekem

0: Tehát a tanárjaim közt is voltak nagyon kiváló és szeretetre méltó emberek, akik ezt közvetítették, de azok váltak, ahogy láttam az irodalomban meg máshol, azok váltak igazán valakiknek a mestereivé, akiknek a gondolkozásával való találkozása számukra revelációt jelentett. Na most nekem revelációt nem nagyon jelentett az a gondolkodás, ami másoknak igen, mert én ezt már ismertem, tehát tulajdonképpen behozhatatlan előnyem volt sok kortársammal szemben, és hiányzott is ez a fajta mester az életemből, mert jó esett volna, hogyha ezt személyekben, a közelemből is megtapasztalhatom, tehát hogy van egyfajta szemtől szembe való kisugárzás is. Akikkel találkoztam, azok elsősorban megerősítettek, nem korszakos újdonságot jelentettek számomra, de az olvasmányaimon keresztül jöttek a mesterek, akik azt az aurát, amit a család és az említett baráti kör, rokoni kör jelentett, azt megfogalmazták, megerősítették és tudatosították bennem. Ebből a szempontból Csészabó Lászlót, Németh Lászlót és I.S. Gyulát tartottam igazából mesteremnek. Sok mindenki más kisebb, de nagyon hasonló felvilágosító erejű gondolkodóval, irodalmáról, íróval, költővel szemben. Tehát ők hárman jelentették az atyai mesterek pótlását.
1: Miért tartotta fontosnak esszékkel és életrajzi adatokkal összegezni I.S. Gyula helyét a magyar irodalomban?
0: Talán azzal kezdeném, hogy az igazságérzetem lázadozott sokszor az ellen, a negatív beállítás ellen, amit I.S. Gyulának el kellett szenvednie, akár az én életemben. Ugye I.S. Gyula 83-ban halt meg, tehát elég sokáig követhettem én is még ifjú koromban, hogy milyen lefitymáló, becsmérlő megjegyzések hallatszanak róla, és később is évtizedeken keresztül ezek a standard ócsárlások, hogy két kulacsos, hogy ravaszparaszt, hogy Acél György uszájában követi az irányvonalat, hogy helyezkedik, stb. De amikor egy kicsit is a szűkebb környezetemnek a társaságát, baráti kört, rokonságot, tanáraimat, írótársaimat hallgattam, ennek nyomát se találtam, persze nyilván azért, mert a társaságom is így alakult, de a helyzet mégiscsak az volt, hogy valójában így is egy nemzeti idol volt. Tehát ő volt ilyen értelemben a nemzeti gondolat legitim, legális képviselője, mind a két szó fontos. Ugyanis maga a pártállami rendszer szinten minden ponton folyamatosan tiltakozott a nemzeti gondolat ellen, bármilyen is volt az, mert az 56-os forradalom alapvetően egy nemzeti felkelés volt, egy szabadságharc kezdete, vagy egy sajátos megnyilvánulása. Következésképp, hogyha a nemzet nem szereti a kommunista rezsimet, akkor a kommunista rezsim sem fogja szeretni a nemzetet. I.S. helyzet ebből a szempontból speciális volt, mert ő tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy született baloldali volt, hiszen abba a közegbe, amibe érkezett, abba a pusztai világba, a zsellérek közé, noha ő nem volt sem paraszt, sem zsellér, egy lényegesen magasabb társadalmi szinten állt, de nem az úri osztály szintjén, a kettő közt, a legelnyomottabbak és a legföntebb valók közt volt valahol. Tulajdonképpen egy meghatározatlan helyzetben, hát az apja uradalmi gépészként nem volt se itt, se ott, de ugyanabban a közegben élt. Következésképp megismerte azt, hogy micsoda nyomorúságban tudnak élni emberek. A társadalmi háttere amúgy inkább gazdag paraszti lehetett, de hát az sem igazán paraszti volt, ugye a sokat emlegetett számadó juhász, nagyapa és az egész családi kör, papleány, felmenők, és mindenképpen egy magasabb gazdasági és társadalmi nívón álló közeg volt a családi háttér. Közben mégis egy olyan szűkebb környezetet láttak, ahol mindebből a polgáriasult vagy polgárosodás felé haladó közösségből semmi nem érződött. Tehát egy teljesen kiszolgáltatott, nyomorúságos környezet volt, ami körülvette, és ez a, ha úgy teszik a keresztény, ha úgy teszik a polgári, ha úgy teszik az 1848-49-es gondolat átörökítéséből adódóan őt baloldalra, a szociális tudata által baloldalra sorolta, és ennek semmi köze nincs ahhoz az antidemokratikus kommunista kvázi vagy álbaloldalhoz, amit ezen a baloldaliság kifejezéssel ilyen sajnos túlságosan gyakran értenek.
1: Ön Nemzet és Baloldal I. és Gyuláról című könyvében több izgalmas kérdést is felvet. Az egyik ilyen a népi írók és az urbánusok vitája. A másik a hatalom harca I. és Gyuláért és I. és Gyulával. És ha visszatekintünk könyve bevezetőjére, ebben ön külön is hangsúlyoz

0: hogy utólag ezt az időszakot éhieskornak lehetne nevezni. Miért?
1: Ez tulajdonképpen három kérdés volt. Kezdjük az elsővel. Népi urbánus vita. Én ezt a kifejezést nagyon nem szeretem, mert ilyen vita valójában nem volt. Volt egy nagy szélessodrású mozgalom, amit lehet úgy mondani, hogy népi, de hát ez egy alapvetően nemzeti demokrata mozgalom volt, és volt egy szélső baloldali, alapvetően kommunista, bizonyos polgári szimpatizásokkal, akiknek lapjaik voltak, és akik legálisan működhettek a két háború között. Ezeket a polgári hátterük miatt urbánusnak nevezték, de elsősorban önmaguk, nem kívülről. Ez a kör nem tudta elfogadni azt, hogy van rajtuk kívül más, nem kommunista, baloldali gondolkodású ellenzéke is a fennálló rendszernek. Mivel kizárólagos hatalmat szeretett volna, hiszen ez a proletár diktatúra elméletéből és a bolsevizmusból következik, ezért megtámadta a vele szemben álló csoportot, és ezt nevezte népieknek, még inkább népieseknek. Én úgy gondolom, hogy ettől a megnevezéstől el kellene szakadnunk, bár kizártnak tartom, hogy ez az elkövetkező 50 évben megvalósuljon, mert itt egy nemzeti demokrata és egy bolsevik típusú autokrata gondolkodásmód ütközött. Világos, hogy ez nem fogadhatta el így és gondolkodását a 30-as években. Ez az egyik része a történetnek. A következő kérdés az a hatalom harca Illy és Gyuláért. És Illy és Gyulával. Ez az 1951-es írókongresszuson hangzott el Révai József szájából, aki mellesleg régi ismerőse kapcsolata volt Illyésnek is, de hát természetesen egyikük kommunista volt, a másikuk nem. És a kommunista hatalomátvétel, a totális diktatúra megvalósulása után Illy és hátrahúzódott. Megpróbált visszavonulni, már a kezdet-kezdetén, még talán 46-ban a földosztás végeztével lemondott az országgyűlési képviselőségről, pontosan látta, hogy a kommunista nyomulás milyen eredménnyel fog járni. Hiszen ő volt az, akit a moszkvai írókongresszusra meghívtak annak idején Nagy Lajossal együtt, tehát ismerte a Szovjetunióban kialakult gyakorlatot, és tudta, hogy hogy működik az a hatalmi rendszer. Személyes tapasztalatai is voltak róla, nem csak olvasmány élményei. Következésképp a fennálló hatalommal szemben egyfajta rezisztenciát mutatott, mégpedig azért, mert az egész rendszer totálisan antidemokratikus volt mindenek előtt. Ez volt az egyik, de közben annyira azért ott volt a lába az ajtórésben, hogy amikor megkeresték, bizonyos nemzeti ügyeket képviselni tudott. Ennek nagyon látványos példája volt a Föltámadott a tenger című film, amit Révai a szovjet mintára kialakított doktrína szellemében úgy kellett volna igazítani, hogy az összes nemzeti szabadság küzdelmet az osztályharc és a forradalmi mozgalmak megnyilvánulásának kell tekinteni. Lásd Rákóczi Hadnagya című film, a 48-49-es forradalmat és szabadságharcot, ugye a Föltámadott a tengerben, és tulajdonképpen ilyen irányba akarták mozdítani a magyar történelemhez való viszonyt. Na most Illyésnek egy kis jelenetéből nőtt ki ez a film, és folyamatosan zajlott a harc Révai és Illyés között. Révai állítólag 20-valahányszor iratta át a forgatókönyvet, ami ugye úgy hangzik, mintha Illyés kollaboráns lett volna, ha az lett volna, akkor egyszer se kell átiratni. Tehát a Révai elégedetlensége bizonyítéka annak, hogy így és milyen mértékig ellenállt. De ugyanakkor mégis egy nagyobb ügy érdekében azért vállalta a nevével ezt a filmet, és nagyon is jól tette, ugyanis a nézők azok tódultak erre a filmre, nem azt látták, hogy most ez milyen mértékben felel meg a marxista osztályharc elméletnek, hanem azt látták, hogy ott van Kossuth apánk, ott van Petőfi, és a nemzeti ellenállás, a nemzeti egység az győzhet az elnyomás ellen. Tehát egészen más irányba hatott a film, mint ahogy azt elképzelt a megrendelői. Ha belegondolok abban, hogy a Ludas Matyi film, ami szintén egy népi hősnek a felmagasztolását jelentette volna, tehát miről szólt a film? Arról, hogy van egy önkényúr, sejthetjük, hogy ki, illetve kiket szimbolizált Döbrögi, ott vannak a pantúrjai, akiket nyugodtan tekinthetünk az ávós privékeknek, akik végrehajtják a szegény parasztok kifosztását, elveszik Matyi libáit, ott volt párhuzamnak a padláslesöprés és a beszolgáltatási rendszer. Tehát ez is hihetetlen mértékig kontraproduktív volt a hatalmi rendszer szempontjából. Na most Éjés viszont egyetlen percig sem volt hajlandó beállni a rendszer propagandistái közé. Pontosan érzékelte a hatalmi rendszert, ezek nem voltak buta emberek, hogy Éjés nincs velük. Ugyanakkor, amikor hazatértek Moszkvából, ez a moszkovita kommunista elit, akkor meg voltak győződve, és úgy gondolták, hogy Éjés a legnagyobb élő magyar költő, és nagyon szerették volna emiatt megnyerni támogatónak. És ezt az elvárást nem teljesítette. Ezért fogalmazott ezen a bizonyos írókongresszuson úgy Révai, hogy mi harcolunk Éjés Gyuláért. És én ezt értelmezem úgy, hogy egy csodát Éjés Gyuláért harcoltak, Éjés Gyulával harcoltak, mert ellenállt. Tehát ez volt a második kérdésre adható válasz. A harmadik, hogy miért tartom én ezt Éjés kornak a magam részéről. Azért, mert ő volt az, aki a nemzeti gondolkodást képviselni tudta ekkor. Hozzá kell tennem, hogy nyilván tudta volna más is, meg próbálták is, hát Csóri Sándortól Fekete Gyuláig lehetne sorolni, hogy kik még, de igazán reprezentatív módon erre csak Éjés Gyulának volt módja, és ő volt az, aki ezt a mozgásteret ki tudta tágítani. Lásd az akár a Révai korszakból eredeztethető kapcsolatot a hatalommal, ami meglehetősen egyoldalú volt, mert a hatalom mondta meg, hogy Éjés mit mondhat. Tehát ezen a mozgástéren belül kellett Éjés Gyulának elmondani azt, amit akart, nemzetről, hazáról, történelemről, szabadságról, demokráciáról, függetlenségről, és ezt minden közreadott művében meg is tette. És ugye volt egy informális kapcsolat is, ami mi a számtalan vád érte, az Acél Györggyel való kapcsolat. Na most Acél Györggyel valóban sokszor találkozott, és ezeket a találkozókat többnyire Acél György kezdeményezte, így és nagyon ritkán akkor fordult hozzá, ha valamilyen nemzeti ügyben, erdélyi magyarok megsegítése ügyében, vagy a szlovákiai magyarság ügyében, a magyar iskolák bezárása ügyében valamilyen módon, valamilyen akciót szeretett volna végrehajtani, vagy őt keresték meg onnan, tehát a nemzeti oldalról keresték meg közvetítőnek, és ő ezeket a kéréseket például Kallós Zoltán letartóztatása után, vagy Durai Miklós pere idején például így és közben járt Acélnál, hogy a hatalom is próbáljon ebben segíteni valamit. És Acélnak volt olyan fontos az Éjéssel való kapcsolat, hogy ezekben az ügyekben segített is. Tehát az a gondolkodásmód, ami a nemzeti oldalt jellemezte, az Éjés személyében nyilvánult meg. Az ő személye jelképesen is képviselte ezt a gondolatot, és ilyen formán értem én ezt, hogy ezt Éjéskornak tudom érteni, mert számomra, nem csak számomra, hanem a környezetem számára is, ő volt az iránytű, ő volt az ilyen irányú gondolkodásnak a sarcsillaga, amihez igazodni lehetett.
0: Könyvében ön Éjés Gyula életútját összekapcsolja írásaival, művei közül külön is hangsúlyozza a Puszták népe és a Hunok Párizsban című írását. Viszont a magyar irodalomban Éjés Gyula főleg költőként szerepel, talán legismertebb műve az Egymondat a zsarnokságról.
1: Egyrészt nem szégyellem magam, de van valami fenntartásom saját magammal szemben ennek a kötetnek az írásaival kapcsolatosan, mert ebből szinte kiesik Éjés Gyula a költő. És ő mégiscsak elsősorban költő volt, és a saját életművéből is a költészetét tekintette a legfontosabbnak, de az olvasók számára sokkal többet jelentettek a gondolkodásukat befolyásoló esszék, tanulmányok, rengeteg interjú, nagyon sok interjú volt, de hát a drámái is, és ezeket úgy értelmezték, ahogy így és szerette volna, hogy értelmezzék, tehát azért volt a konkrét szövegen és a konkrét megjelenítésen kívül valami másfajta párbeszéd is ebben az időben minden író és minden olvasó közt, tehát ez nem csak így ésre volt jellemző, hogy az összekacsintás nyelve volt a magyar, és a Koszorú című versében írja így és, hogy a magyar nyelv egy olyan szolidaritást jelentett, egy olyan közösséget jelentett, amiben sokszor úgy is értettük egymást, hogy az a szó nem feltétlenül az elsődleges jelentését tartalmazta és hordozta. Ez egy nagyon fontos része volt ennek a korszaknak és ennek az időszaknak, az ilyenfajta párbeszéd, a sugallt jelentések. Hiszen valamilyen módon mindig ott volt a cenzúra, és az mindig meghatározta, hogy mennyit lehet elmondani abból, amit gondolunk nyilvánosan. És hát ott volt természetesen természetesen a mögött a szóbeliség kultúrája, tehát ahogy kialakult a termelőszövetkezetek mellett a háztáji, kialakult a nagyipar mellett a második gazdaság, ugye a szellemi életben először alakult ki a második gazdaság, az tulajdonképpen folyamatosan fennállt a legnehezebb időkben is, és ez a hivatalos vonaltól való eltérés, és ez a fajta a szóbeliségben és az irodalomban megjelenő szabadság, ez volt az, ami az íjés életművet is elhelyezte az akkori közgondolkodásban. És ha ezeket a bizonyos acéllal való találkozásokat fölhánytorgatják, akkor sajátos módon ebben azok, akik acélhoz azért mentek, mert valamit akartak tőle karrier szempontból, megbízás szempontból, kitüntetés szempontból és hasonló egyéni célokat tekintve, és itt lehetne sorolni filmrendezőket, építészeket, szobrászokat, nem is tudom, hogy megtegyem-e vagy ne tegyem, azért nem teszem, mert mindegyik egy külön történet. De így és soha magánügyben nem fordult acélhoz, mindig közügyekben fordult, és óriási teljesítménye volt, hogy a tökéletesen nemzetietlen, sőt nemzetellenesen gondolkodó, a nemzeti gondolatot ellenségnek tekintő hatalmi rendszerbe be tudta vinni a nemzeti szempontot. Nem tudom elképzelni, amikor 1968 körül megvalósult az a tulajdonképpen szörnyű, hogy meg kellett valósulnia, és nem volt természetes fordulat, hogy a határon túli, az elszakított nemzetrészek irodalmát is magyar irodalomként lehetett emlegetni. Odáig és a párt vezetés körében az elszakított nemzetrészek az adott utódállam polgáraiként annak a fennhatósága alá tartoztak, és semmiféle védelmet Magyarország részéről nem kaptak. Tehát az erdélyi magyarok azok román állampolgárként hivatalosan románnak számítottak, még akkor is, hogyha másként érzett nagyon sok mindenki. Sajnos ennek a nyomai máig érezhetőek, de elfogadták azt a román koncepciót, hogy az erdélyi magyar irodalom az magyarul született román irodalom. Ez volt a bukaresti koncepció. Na most ez 68-tól kezdődően változott meg, és tudomásul kellett vennie a hatalomnak, hogyha a gazdasági problémákat meg akarja oldani, akkor valamilyen módon a társadalmat is maga mögé kell állítani, legalábbis, hogy úgy mondjam, pacifikálni kell, és ennek volt része az, hogy megjelentek, ugye elsőként Sütő András, aki 68-ban vagy 69-ben az Anyám könnyű álmot ígérre megkapta az évkönyve díjat, és ez mondjuk egy zöld lámpa volt abban az irányban, hogy jöhessenek ezek az írók. Tobos László is akkor, és a csehszlovákiai magyar irodalom is akkor jelenhetett meg Magyarországon. Nem könnyen, de meg lehetett szerezni az ott Romániában, Jugoszláviában megjelenő lapokat. Tehát az, hogy ez a zsilip kinyílt, az így és nélkül szerintem elképzelhetetlen, mert a pártvezetésben egyetlen egy olyan ember nem volt, aki számára ez fontos lett volna. Tehát az, hogy ez a gondolat megjelenhetett azon a szinten, az valószínűleg részben talán bizonyítható is az íj és acél párbeszéd eredménye volt. És a későbbiekben is hasonlóan zajlott ez a dolog, és hogy íj és mennyire nem volt a rendszer kedvence, most függetlenül a protokolláris kapcsolaton túl, ami elég intenzív volt, és nem ellenséges, mert íj és föl tudta mérni, hogy milyen különbség van az egyéni képességek közt, írja is a naplójában, hogy acél megértette azt, amit Kádárral nem tudott megértetni. Ezért volt számára is fontos a cél, hogy tulajdonképpen a nemzeti vonal vagy nemzeti gondolat képviseletében egyfajta nem létező parlamentáris kapcsolatot tudott kialakítani, és ez a másik oldalról is fontos volt, mert hiszen a nemzeti oldalnak, ha így vesszük ezt és elfogadjuk ezt, tegyük fel, hogy ez használható kifejezés, vagy jobbat most hirtelen nem tudunk mondani, tehát a nemzeti oldallal való kapcsolattartásban a hatalom számára is fontos volt így és, mert a vele való érintkezés az egyfajta igazolása volt annak, hogy mégiscsak valamilyen módon szeretne kapcsolatot építeni magával a nemzettel. És ezért volt olyan fontos 1977 karácsonyán a Válasz Herdernek és Adinak című írás, amelyikben először jelent meg a magyar sajtóban az, hogy a magyarság milyen sérelmeket szenved el, milyen üldöztetést szenved el a nacionál kommunista román vezetés asszimilációs politikája miatt.
0: A Nemzet és Baloldal I.S. Gyuláról című kötetben megjelent esszéiben ön hangsúlyozza I.S. Gyula ösztönös politikai tudását, emberismeretét is.
1: Itt nem csak erről a korszakról van szó, hanem a két háború közti világról is, ahol a markánsan és határozottan jobboldali politikusokkal is termékeny kapcsolatot tudott kialakítani, és ott is tudott eredményeket elérni ezeken a személyes kapcsolatokon keresztül. Nyilvánvaló, hogy kitűnő kapcsolatteremtő készséggel, tehát egy olyan személyiség, ami meggyőzően a tárgyaló partnerekre. Ezért volt ő célszemélye, most idézőjelben mondom, a megnyerés szempontjából célszemélye az akkori vezető politikai köröknek is, ugye a nevetes Gömbössel való találkozás is így alakult, de ennél sokkal fontosabb volt a Kozma Miklóssal és másokkal való kapcsolata. Ezekkel akkor is szót tudott érteni, és tudott segíteni még a félig illegális, vagy nehezebben kezelt baloldali ismeretségi körének is. Tehát ez a fajta diplomáciai képesség, ez nem csak az acéllal, hanem bárkivel, bármilyen szituációban működtethető adománya volt, és a politikában mégiscsak nem csak az erők, meg az osztályok, meg a gondolkodási ideológiai tömbök számítanak, hanem a személyes kapcsolatok is.
0: Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, kritikussal, Nemzet és Baloldal, I.S. Gyuláról című legújabb, a Napkiadó gondozásában megjelent könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
2: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atya elmélkedését a Szent Lélekről. A szerkesztő Grunda János.
3: Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában. Midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak, Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a test cselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a test cselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás, és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziéné Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szentlélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája, aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg. És a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá. Nem pedig mi, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal. Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Híresemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarna Leleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.
2: Kedves hallgatóink, egy korábbi műsorunk ismétlésében Maksó Péter atya elmélkedett a Szentlélekről. A szerkesztő Gronda János volt.
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 11 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak, függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e, szemben a 27%-os általános áfakulccsal. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszer kiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Mégis átveheti az állam Balási Gyula cégeit, 26 milliárd forint könnyen mozgósítható pénz lehet a vállalatoknál. Meglepő fordulatot vett a NER korábbi kommunikációs csúcs cégeinek ügye, a kormányzat alig másfél hónappal a miniszterelnöki elutasítás után mégis fontolóra vette Balási Gyula cégcsoportjának állami átvételét, amit a vállalkozó maga ajánlott fel az elhíresült interjúban. A Telex információi szerint a munkával két nemzetközi tanácsadó céget bíztak meg, a folyamatnak pedig augusztus elejére kell lezárulnia. A legfrissebb 2025-ös beszámolók szerint a cégcsoport nettó eszközértéke 55-60 milliárd forint körül lehet, a bankszámláikon és pénztáraikban pedig több mint 26 milliárd forintnyi könnyen mozgósítható pénz volt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszeráruházláncok akciós árazásánál. Az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végezték, tájékoztatta az MTI-t a szervezet. Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték. A kormányhivatalok országos ellenőrzése nagy élelmiszeráruházláncok üzleteire terjedt ki, ahol 15 féle tartós élelmiszer kategóriában vizsgálták 300 termék árttörténetét. A hatóság szerint a vállalkozások többsége megfelelően ismeri és alkalmazza a jogszabályt, de a fogyasztók érdekeinek hatékony védelme érdekében továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre. Hamarosan megkezdjük a szolgálati járandóság rendszerének felülvizsgálatát és egy olyan jogszerű, ugyanakkor méltányos megoldás előkészítését, amely figyelembe veszi az érintettek jogos érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a jogszabályi kereteket is, jelentette be a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus bejegyzésében emlékeztetett rá, az elmúlt időszakban megkezdték azon katonák helyzetének rendezését, akiket a korábbi fiatalítás során méltánytalanul bocsátottak el a magyar honvédségtől. A cél világos, ahol lehet, helyre kell állítani a rendet, igazságot kell szolgáltatni és vissza kell adni a katonai szolgálat becsületét, jegyezte meg. Tovább nőtt, június eleje óta legmagasabb szintre emelkedett a kőolaj jegyzése, ma reggel az egyre mélyülő közel-keleti konfliktus hatására az irányadónak számító északi tengeri Brent olajfajtája hortonkénti ára 2,24 dollár emelkedéssel 96,31 dolláron állt röviddel 8 óra előtt. Egy hete ilyenkor mintegy 12 dollárral alacsonyabban 84,45 dolláron állt a Brent. Az amerikai középső parancsnokság közben ma reggel bejelentette, hogy befejezték 12. egymást követő éjszakai csapássorozatukat Irán ellen, ami ezúttal 5 órán át tartott. 5,9 millió új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban 2026 első fél évében, ami 5,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, közölte az Európai Autógyártók Szövetsége. A kereslet elsősorban az elektromos, a hibrid és a töltős hibrid autókra nőtt, miközben benzinesből és dízelesből is kevesebbet adtak el. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban régiónkban, valamint az Alföldön futó záborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
5: ...1332-ben szentelték fel, az évszázadok során leégett, majd újjáépítették a tájai Szent László templomot. Az elmúlt két év során a templom teljes külső felújításon esett át, július 5-én pedig ünnepélyes keretek között áldotta meg Ternyák Csaba egriesek. Műsorunkban felidézzük az ünnepi szentmise pillanatait, melynek elején Rózsa György, az Egyház Községi Képviselőtestület világjelnöke köszöntötte a főpásztort.
6: Eger mindig is szorosan kapcsolódott tájához. Tája több mint 100 éve az egri érsekség joghatósága alá tartozik. A plébánia templom elődje közel 750 éves múltra tekint vissza, magánviselve a történelmi korok viszontagságait. 1332-ben a tájai Szent László plébániája azonban már biztosan állt, hisz szerepelt a pápai tizedjegyzékben. Templomunk többször leégett, számos újjáépítésen, felújításon esett át, mire az elmúlt időszak külső rekonstrukciójának köszönhetően mai pompájában kimagaslik a történelmi település középpontjában. Érdemi kibővülés a 17. század közepén történt, azonban a legnagyobb és legtöbb felújítás a település fénykorában a 18. században zajlott. Most, 2026-ban itt állunk egy külsőleg teljesen felújított egyházi, kulturális, történelmi örökségben. Jó érzés, hogy a mi életünkben megélhetjük azt, hogy ez az örökség nem vész el, hanem főtisztelendő érsek úr és az egri egyházmegye támogatásával megújulva marad fenn a jelen, valamint az utánunk jövő generációk számára. Világjelnökként bízom abban, hogy nem csak a külsőleg újult meg templomunk, hanem a jövőben, hitben is kibővülő katolikus közösségben. Kérjük ehhez főtisztelendő érsek úr imádságát, hogy minél többen ismerjék fel az Istennel való kapcsolat fontosságát, hogy templomunkban minél tovább fennmaradjon a hit élet. Bízom abban, hogy ez a templom a hit, a remény, a szeretet és az összetartozás jelképe lesz minden ide betérő ember számára. Tisztelt érsek úr, kívánjuk, hogy Isten áldása kísérje érsek urat szolgálatában. Adjon önnek mély hitet, egészséget, bölcsességet, erőt a küldetéséhez, és kérjük áldja meg ezt a felújított templomot, és imádkozzon értünk.
5: Prédikációjában Ternyák Csaba egriesek egyebek mellett az ember méltóságáról beszélt, őt hallják műsorunk folytatásában.
7: Ennek a mai nagy ünnepnek, hiszen tája nagy ünnepéről van szó, hosszú évek óta nem került sor ilyen nagy felújításra a templomon, különleges üzenetei vannak. Már a szentmise könyörgése arra emlékeztet bennünket, hogy az Isten Szent Fia megaláztatása által fölemelte az elesett emberiséget. Ezek a nehezen felfogható szavak miről is szólnak? Azt jelentik, hogy az elesett emberiség az Éva és Ádám bűnével a bűnös állapotba lépett, és elveszítette azt a méltóságát az emberiség bennük, amelyre Isten eredetileg teremtett bennünket. Gyakorlatilag az ember ellentmondott azóta is minden alkalommal a bűnben Isten tervének. Ki szabadíthatott volna meg bennünket ebből a nyomorúságos emberi állapotból, ha nem az, aki az első tervét az emberről megalkotta. Saját képére és hasonlatosságára alkotott bennünket. Hatalmas nagy méltóságra emelt. És aztán ezt a nagy méltóságot az ember nem tartotta olyan értékesnek, amelyhez ragaszkodnia kellene. A bűnbeesés révén elfordultunk az Istentől. Volt azonban Istennek egy második terve is arra, hogy az embert üdvözítse és megmentse abból az állapotából, amelybe a bűn miatt süllyedt. Erről szól a könyörgés. Te Szent Fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Eddig az elesett emberiségről gondolkodtunk. Most pedig arról, hogy az Isten fölemelte ezt az elesett emberiséget. De milyen módon emelte föl? Egészen különleges módon. Ez csak az Isten képes erre, hogy egy ilyen tervet alkosson meg és hajtson végre. Szent Fia megaláztatása által. Azzal, hogy nem ragaszkodott Isten fiúi mi voltához, hanem egy lett

hogy ilyet megtegyen a gyermekéért, aki szembeszáll vele, aki engedetlen, aki megtagadja a parancsait, és lehajol hozzá azért, hogy ennek ellenére fölemelje, és egy B-tervet léptet életbe azért, hogy megmentse a gyermekét. Sőt, ennél sokkal többet tesz. Hiszen a megváltásban sokkal többet kaptunk, mint amit az Isten eredetileg tervezett az emberről. Mert gyermekeivé fogadott bennünket. Jézus Krisztusban mi az ő testvérei és az Isten gyermekei lettünk. Milyen nagy az embernek a méltósága. Milyen nagy is az a méltóság, amelyre emelt bennünket az Isten. Fölemelt magához embereket, csak ideig, óráig élő embereket, meghívott az örök élet örömére. Ezért mondja azt, adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából. Erről szólt a könyörgés. Adj szent örömet nekünk. És ez a szent öröm hol érne bennünket leginkább utol, mint éppen egy ilyen szent helyen, mint ez a csodálatos tájai templom. Adj szent örömet nekünk. Ma szent öröm él a szívünkben, hogy az Úristen megadta érnünk ezt a napot. Szent öröm él bennünk, és újjong Sion leánya, hallottuk az első olvasmányban Zakariás prófétától, mert közeleg királyod. Ez a király ki más lenne, mint maga a mi üdvözítőnk, Jézus Krisztustól. Ezért újjongunk és örvendezünk. Minden okunk megvan rá. És aztán Szent Pál apostol mintegy folytatja ezt a gondolatot, hogy ti már nem a test, hanem a lélek szerint éltek. Erre szól a meghívásunk, mert benne lakik, bennünk lakik Isten szent lelke. Mióta lakik bennünk Isten szent lelke? Már akkor, legelső alkalommal megkaptuk a szent lelket, amikor megkereszteltek bennünket. A keresztségben már kijárat ránk a szent lélek, amelyet, akik megbérmálkoztak, a bérmálásban megerősített bennünket a Szentlélek adományaival. És a mai szentmise elején a szentelt vízzel való meghintés az erre emlékeztetett bennünket, arra a fürdőre, a keresztség fürdőjére, amelyben megtisztultunk az áteredő bűntől és személyes bűneinktől is, akik felnőttként keresztelkedtek. Ez a csoda, hogy az Isten így emel fel bennünket, megtisztít, magához emel, és bennünk lakik. Nagy a mi méltóságunk, Isten gyermekeinek a méltósága. És ha Isten gyermekei vagyunk külön-külön, akkor egészen más az egymáshoz való kapcsolódásunk is. És ezt nekünk keresztényeknek egészen mindennapokban is tudatosítanunk kell, hogy nem viszonyulhatunk egymáshoz idegenként. Mi nem vagyunk idegenek egymás számára. Akkor is, hogyha esetleg nem ismerjük egymást jól. Fontosak vagyunk, mert a keresztségben testvérek lettünk. Mert hogyha a másik ember is Isten gyermeke, meg én is, hát akkor ebből csak egy dolog következik, hogy akkor egymásnak testvérei vagyunk. Végig gondoltuk már ezt. Valaha is hoztunk az életünkben olyan döntést, igen, persze, sokszor, de tudatosan újra és újra olyan hétköznapi döntéseket kell hoznunk, amelyek arra vonatkoznak, hogy a másik emberben, a szomszédban, vagy akivel esetleg valami miatt pörlekedtem és haragnak a szele ütötte meg a kapcsolatunkat, hogy ezt felejtsük el. Borítsunk rá fájtlat, mert
egymásnak testvérei vagyunk.

és Istennek a gyermekei. És akkor Szent Pál apostol egy helyen ezt még úgy boncolgatja, hogy ha egymásnak testvérei vagyunk, ha az Isten gyermekei vagyunk, az még mindig nem nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Mivé leszünk? Valakinek a gyermekei, egyúttal az örökösei is. Ha mi Isten gyermekei vagyunk, az azt jelenti, hogy az Isten örökösei vagyunk. Nekünk teremtette az egész világot. A miénk ez a világ, ránk bízta, hogy ápoljuk, vigyázzunk rá. Benne van a teremtés védelem minden gondolata, amelyről Ferenc pápa két enciklikát is kiadott. Ránk bízta az Isten, a világ örökösei vagyunk, hogy vigyázzunk rá. Vigyázzunk a vízre, vigyázzunk a növényekre, vigyázzunk az állatokra. Az életnek mi vagyunk a koronája. És ránk bízta ezt az egész teremtett világot. Milyen hatalmas, nagy a mi felelősségünk. És ez a felelősségünk akkor domborodik ki igazán, hogyha azt is végig gondoljuk, hogy hát ez a szép templom miről beszél. Ez a kövekből, hatalmas nagy kövekből, váderkövekből épült templom, amit ilyen magasra emeltek évszázadokkal ezelőtt. Hány kő van ebben? És ezek milyen szépen illeszkednek egymáshoz? Szent Pál azt mondja egy helyütt, ti, mint élő kövek, épüljetek egymásra. Mi vagyunk itt, akik megtöltjük ma ilyen szépen ezt a templomot. Mi vagyunk az igazi templom. Az élő kövekből épült templom, mi vagyunk. Ez a templom, amit körülvesz bennünket, gyönyörű. De ezek csak kövek. Ami igazán számít, az a lelki templom, amit mi felépítünk. Ez a mi hivatásunk, ez a templom tanít bennünket. Tanít bennünket arra, hogy hogy legyünk keresztények. Hogy éljünk, hogy viszonyuljunk egymáshoz. Mert abból ismernek meg bennünket, hogy kik vagyunk, mint az első keresztényeket, hogyha szeretjük egymást. Nézzétek! Mondták, mennyire szeretik egymást. Mi vajon szeretjük annyira egymást, mi keresztények, hogy erről ismernek meg bennünket azok, akik a templomot már esetleg elhanyagolták, az imádságot már nem gyakorolják, már távol kerültek az egyháztól, és bizonytalanok, hogy egyáltalán ide tartoznak, vagy nem. Sajnos a mai világ kísértései sok embert kívül visznek, az egyház kötelékén. De az Isten mindig mindenkit visszavár. Hív, hogy kapcsolódjon be az egyházközség életébe. Hogy legyen aktív tagja. Ne csak, ha megkérdezik, hogy milyen vallású, akkor azt mondja, hogy katolikus, jobb esetben. Hanem a gyakorlatban is. Testvérek, felelősek vagyunk egymásért. Nem annyira az egyházért, azt majd az Isten elintézi. Egymásért és saját magunkért. A saját méltóságunkért. Hogy kik vagyunk mi. És komolyan vesszük-e azt a meghívásunkat, hogy mi Isten gyermekei, egymás testvérei, és az Isten gyermekei, örökösei, Jézus Krisztusnak pedig társ örökösei vagyunk. Ez az a csodálatos valóság, amely miatt a mai evangéliumban Jézus nem kér az atyától. Mi, amikor imádkozunk, legtöbbször, valljuk meg őszintén, legtöbbször kérni szoktunk. Néha előfordul talán, hogy hálát is adunk. De vajon azt, amit a mai evangéliumban Jézus tesz, kibúdjan-e belőlünk a dicsőítésnek az imája, mert Jézus ma erre ad nekünk példát. Magasztallak téged, atyám, ég és föld ura,
mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Jézus arról beszél, hogy nem az írástudóknak, meg a farizeusoknak beszél Isten országáról, vagy nem azok értik meg igazán ennek a lényegét, hanem az egyszerű és tanulatlan emberek, akik ráéreznek arra, hogy az Isten szeretet, és hogy az Isten bennünket magához akar emelni. Az Isten vágyik a mi viszont szeretetünkre, mert ő az, aki előbb szeretett minket, és tőlünk csak azt várja, hogy válaszoljunk. Válaszoljunk szeretettel az ő szeretetére. Ezért olyan jó nekünk eljönni a templomba. Mert itt a templomban róla tanulunk, az Istenről, hozzá imádkozunk. Itt találkozunk egymással, és nem idegenként köszöntjük egymást, hanem testvérekként, mert összetartozunk, mert Isten gyermekei vagyunk. És ez a templom felüdít bennünket. És az a nap, amikor ide eljövünk imádkozni, az más, mint a többi napok. Az sokkal értékesebb, sokkal emelkedettebb. Akkor megtelik a lelkünk örömmel, békességgel, hálával, Isten dicséretével. Amikor a templomba vagyunk, akkor eszünkbe jut, hogy Isten, amikor felemelte az elesett emberiséget, akkor bennünket is felemelt. És ő alig várja már, hogy bocsánatot kérjünk tőle, hogyha bűnök terhelnek bennünket. Ő alig várja, hogy feloldozhasson. Alig várja, hogy a gyóntatószékben azt mondja a pap szavával, én feloldozlak téged bűneidtől, menj és többé ne vétkezzél. Ezt várja, és aztán önmagát adja nekünk az oltáron. Hát kell ennél több? Van ennél nagyobb dolog, amit az Isten az embernek adhat? Önmagával táplál minket, aki a szentáldozásban az ő testét magához veszi, az az örök élet kenyerét veszi magához. Az örök élet pedig az, hogy megismerjük az Istent. Megismerjük, vele és általa éljünk, hogy képesek legyünk nap mint nap új életet kezdeni, vele járni életünk útján. És nem rettegésben élni, hogy jaj, mi lesz, hogy lesz majd, amikor öreg leszek, hogy lesz életem végén. Nem. Tudjuk azt, hogy van egy szerető mennyei atyánk az égben, aki számunkra az örök életet, az örök boldogságot hirdette meg, és oda hív és vár bennünket. Igaza van Ferenc pápának, amikor arról írt abban az enciklikában, amelyikben meghirdette a remény évét, hogy számunkra a halál már nem valami félelmetes valóság, hanem olyan, mint egy átjáró, hiszen Jézus Krisztus a feltámadásával egy átjárót nyitott a halál falán. Átjárót a mennyországba. Az életünk nem a semmibe torkollik. Az életünk Istenhez vezet. És aki ebben hisz, akkor az az igazán keresztény. Mert a mi kereszténységünk nem abból áll, hogy mi hisszük azt, hogy az Isten létezik. Hát ezt sokan mások is hiszik, nem keresztények is. Sőt, ezt még a sátán is nem hiszi, a sátán tudja. A sátán tudja. Mi hisszük. Mi hisszük, és hisszük azt, hogy ő úgy teremtett bennünket, mint ahogy egy fiatalon megtérő lány mondta, hogy amikor megtért, és úgy érezte, hogy az Isten eltelik az Istennel, akkor visszagondolt arra, hogy korábban az életében volt egy űr, volt egy üres hely, egy betöltetlen hely, valami ürességet érzett. És amikor végre rátalált a hitre, akkor megszűnt ez az üresség. Isten töltötte be az életében azt a helyet, amelyet ő saját magának teremtett. Mert ahogy Szent Ágoston mondja, magadnak teremtettél minket, Istenünk, és nyugtalan a mi szívünk,
amíg benned meg nem nyugszik. Nyugalmat és békességet csak az Istennél találhatunk. És ebben a zaklatott világunkban. Hát ki az, aki fölmerné tenni a kezét, ha azt kérdezném, hogy vágyik-e egy kis nyugalomra, egy kis békességre, szeretetre, nem gyűlöletre. Mindannyian erre vágyunk. Isten ezt kínálja nekünk, erre hív bennünket. Ezért olyan jó nekünk ő hozzátartozni. Ezért olyan jó nekünk megerősíteni hozzávaló tartozásunkat, és megújítani az életünket. Meg kell újítani az életünket. Egyszer? Nem. Kétszer? Nem. 70-szer, 7-szer kell megbocsátani is, önmagunknak is megbocsátani, 70-szer, 7-szer kérni az Istentől a bocsánatot, és 70-szer, 7-szer dicsőíteni őt mindig, hogyha gyengeségből elestünk, fölállunk és folytatjuk, újrakezdjük. Ez a keresztény életben a legnagyobb csoda, hogy mindig újrakezdhetjük. Gyerekeknél van ilyen ugye az iskolában, hogy valakit osztály ismétlésre ítélnek. Hát bennünket a nagy életben az Úristen hányszor ítélhet osztály ismétlésre? De az nem szégyen. Újrakezdjük. Újrakezdjük, mert vágyunk arra az örömre, amit egyedül csak Isten tud megadni nekünk. Azt kívánom a tájaiaknak, azt kívánom a vendégeknek, hogy ez a mai templom megáldási alkalom legyen egy jó lehetőség arra, hogy megújítsuk az életünket. Itt a lehetőség. Most. Ne holnapra halogassuk. Ma. Ma kell megtérni. Ma van itt az üdvösség napja. Amen.

0: Tárnyák Csaba egrieseket hallották, aki július 5-én táján áldotta meg a felújított Szent László templomot.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa, a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára.

0: Leó pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autore-hegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentség sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándok helyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autore-hegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autore-hegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokasságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy ne mulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
1: Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk. Valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauríció, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauríció ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit. Meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának, Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szent Atya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
0: A 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak, a közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel, az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leó pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leó pápa. Ezáltal a Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
1: Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leó pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére a közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szent Atya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Fecske Csaba, templomok. A kálvinista templom a fürgébb, de követi hamar harangzúgással bátyja, mert hogy Árpádkori, a pápista is. Golyvásnyakú ez, a másik meg köpcös paraszt kinézetű. Egymás szavába vágva vitatkoznak hosszú percekig. Nyelvükre veszik néhány száz esztendő komor históriáját, kiteregetni való bibliás pletyka is akad. Győzködik egymást, de nincs köztük harag.
1: Elhangzott Fecske Csaba templomok című verse, amelyet Fehér István előadásában hallottak. Fecske Csaba költő 1948-ban született Szögligeten. Gyermekkora óta írt verseket, első költeményét 14 éves korában közölte a Szabadföld. 62-től élt Miskolcon, 24 évig dolgozott a kohászati gyárépítő vállalatnál különböző beosztásokban. Eredeti foglalkozása öntőipari technikus. 69-től publikált rendszeresen. Első kötete az Arcok holdudvara 1978-ban jelent meg. Az Alföldtől a Vigiliáig számos folyóiratban helyet kaptak alkotásai, rendszeresen írt napi és heti lapokba. Versei elhangzottak a rádióban és televízióban, pódiumokon, több költeményét megzenésítették, mintegy 50 antológiában olvashatók az írásai. Ő volt a vezetője az Új Holnap című lap tehetséggondozó műhelyének, az Új Holnap stúdiónak. Fecske Csaba 2005-ben hunyt el.
2: A nap imája.
3: Távolítsd el, Uram, tőlem azt a szomorúságot, amelyet önszeretetem ébreszthetne bennem fájdalmaim és a világi dolgok miatt, melyek nem volnának összhangban szívem vágyaival, és nem szolgálnának a te dicsőségedre, hanem ébreszt bennem a tiédhez hasonló szomorúságot, hogy így a fájdalmaim haragot csillapítására szolgáljanak. Add, hogy szomorúságom, üdvösségem és megtérésem alkalma legyen, hogy az egészséget és az életet már csak azért óhajtsam, hogy érted, veled és benned használjam fel, és vigyem végig.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhében fogadá Szentlélektől szent fiát.
2: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Egyházi hírek a Szent István Rádióban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallhatják. Július 22-én, szerdán reggel, 14. Leó pápa a Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott, a Szent Háromság kegyhelyre, ahol imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket. A kegyhely jelentős zarándokhely a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak áldást. A Szentatya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút. 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órától kezdődik a szabadtéri szentmise, melyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A szentmise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. A kárpátaljai magyar-görög katolikusok búcsúját tartották Mária Pócson. 25 éves hagyományához híven a kárpátaljai magyar-görög katolikus helynökség idén is részt vett az illésnapi búcsún Mária Pócson, ezúttal július 19-én. Zarándoklatukat a békéért ajánlották fel. A jól ismert Mária ének sorát választotta a külhoni helynökség az idei zarándoklat jelmondatának: Nyisd ki mennyből, ó szent anyánk, kezedet. Az ukrajnai helyzet miatt 2022 óta elsődlegesen a békéért és a családok megoltalmazásáért ajánlják fel. Idén is közel 200-an gyalogszerrel érkeztek a kegyhelyre a búcsú előtti szombaton. A gyalogosok az országhatártól, Beregsuránytól július 17-én indultak el, és két nap alatt mintegy 60 kilométert tettek meg, egy nagyobb éjszakai pihenést beiktatva Nyírmadán. A zarándokok, idén is többnyire nők és gyermekek, lelkesen énekelték újra meg újra az egykori magyar himnuszt eredeti és módosított refrénnel: Kárpátaljáról, édes hazánkról, ne feledkezzél el, szegény magyarokról. Küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ. Véget ért az Egerszalóki ifjúsági találkozó. Július 19-én, vasárnap befejeződött a 44. Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat, melyet a Dicsérjétek az Urat és áldjátok mottóval rendeztek meg. A július 16 és 19 között zajló egerszalóki találkozó első napján Árvai Ferenc, az Egri főegyházmegye Karitasz igazgatója tartott elmélkedést, a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. Július 17-én, a lelki gyakorlat második napján tartották a hagyományos beszédet a Szalóki tónál, melyet Lengyel Donát ferences atya mondott. Felidézte, az első 1982-es találkozón is Szent Ferenc volt a középpontban, születésének 800. évfordulóján. Délután két fiatal tanúságtételét hallgathatták meg a jelenlévők. Szabó Gréta, korábbi hittantáboros emlékét idézve elmondta, korábban félt a Szent Gyónástól, de ezt legyőzve megtapasztalta Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. Később szervezőként is kapott feladatokat, elvégezte a mustármag vezetőképzőt, sok mindent tanult, ami beépült mindennapi életébe. Sas Birincsi Gergely hitének gyökereiről valva elmondta, vallásos nevelést kapott, és egyre jobban megtalálja Istent az oltár melletti szolgálatban minisztrásként, emellett aktív szerepet vállal az egyházközség életében. Ezt követően fát ültettek a szalóki találkozók szervezésében hosszú időn keresztül aktív szerepet vállaló, nemrég elhunyt Karnok Ádám emlékére. Szombaton Szent Ferenc kisnővérei vezették a reggeli imádságot és az azt követő kerekasztal beszélgetést, délután Tóth Péter szalézi diakonus tartott előadást Isten dicsőségének üdvösségszerző jelentőségéről. Ha az életformánk részévé válik, közelebb kerülünk az Úrral való teljes találkozáshoz, mondta.
A Szalóki találkozó meglepetés vendége, a program életre hívója, a 100. életévébe lépett Kerényi Lajos piarista szerzetes volt, aki a templomban találkozott a fiatalokkal és buzdító szavakat intézett hozzájuk. A Találtam együttes koncertje után az esti szentmisét Varga József atya mutatta be. Szentbeszédében az Úrral való találkozás jelentőségéről szólt, a találkozás szükséges ahhoz, hogy dicsőíteni és áldani tudjuk őt, mondta. A szombat esti szentmise fáklyás körmenettel zárult. Az Egerszalóki találkozó utolsó napján vasárnap Darányiné Szabó Eszter és Jágerné Luca Enikő teremtésvédelmi előadását hallgattatták meg a résztvevők. Az Áró szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be, a zenei szolgálatot a Szalók Band látta el. A szentmise végén Vízi János, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense megköszönte a szervezést segítők áldozatos munkáját, Ternyák Csaba egri érsek támogatását. Végül a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz Szalóki találkozó július 15 és 18 között. Krisztus lelkületével idén Nagykállóban tartották az országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot. Július 18-19-én Nagykállóban a Károlyi Frigyes görögkatolikus általános iskola gimnázium és kollégium épületében rendezték meg a 8. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot. A kétnapos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösségépítés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. A jelenlévőket Bengi Magyar Anna, a szervező, Boldog Ceferino intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozás is. Találkozás egymással, az egyházzal és mindenekelőtt Krisztussal. Molnár Gál Béla állandó diakonus, országos cigánypasztorációs referens a lelki gyakorlat mottójával vezette be a közös elmélkedést. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Mely szépen foglalja össze a két nap üzenetét, megbocsátani, megbékélni és megérkezni Istenhez. A programban csoportos beszélgetések, elmélkedések, közös imák, tanúságtételek és gyónási lehetőségek váltották egymást. A közösség számára fontos kapaszkodót jelentett Orosz Atanáz miskolci megyés püspök bátorítása, segítsük egymást abban, hogy újra tüzes lelkülettel tudjuk hirdetni az evangéliumot. A főpásztor kiemelte, az örömhír továbbadása nem elméleti feladat, hanem életből fakadó tanúságtétel. Július utolsó hétvégéjén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját, 25-én szombaton este 8 órától szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónok a Papler Pál hevesi plébános atya lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. A Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapetfalván július 26-án lesz 11:30-tól. Közeledik Detk és kápolna a római katolikus plébánia Mátra Verebé Szent Kúti zarándoklata augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebé Szent Kúton dr. Udvardi György veszprémi püspök mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni. Augusztus 15-éig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak együtt. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben, a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség.
A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görögkatolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezés.

0: közösségeinkben és a világban. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva, évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
2: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
2: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely egy gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és tanítványaim lesztek. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy ciszternákat ássanak maguknak, víztárolókat, amelyek megrepedeznek, amelyek nem tarthatják meg a vizet. Húsvét és pünkösd óta, amióta kiderült, hogy az örök életre szökelő vízforrás nem más, mint a Szentlélek, akit minnyájan megkaptunk szívünkbe a keresztség és a bérmálás által, az a figyelmeztetés, amelyet Jeremiás próféta mond ránk, Krisztus hívőkre még jobban és mélyebben vonatkozik, mint azokra a zsidókra, akik a próféta kortársai voltak. Ki az, aki elhagyta az élő vízforrást, aki hűtlen lett a benne lakó Szentlélekhez, az Atya és a Fiú lelkéhez, aki Isten legbensőbb, szent háromságos életét tartja fönn bennünk? Mindaz, aki keresztény létére nem ebből a valóságból él, nem erre alapozza mindennapjait, hanem valami másba veti bizalmát. Valójában egyetlen helyes lelkiségi irányzat létezik Krisztus egyházában a szó szoros értelmében. Az, amely a Szentlélekből, mint az örök élet forrásából él, a szentségek és a szent liturgia erőterében, amelyik mozgalom nem talál kapcsolatot ezzel a forrással, hanem valami felületes és mulandó programot fogalmaz meg, az minden jó szándéka ellenére repedezett falu ciszternák poshadó vizét kínálja csupán. Az a közösség, amely nem a szentségek mélyén működő isteni valóságra épít, hanem felületes, érzelmi szeretet áramlásra koncentrál, az soha nem válik igazán közösségé. Hamarosan kiürül, kiszárad, és képtelen lesz szomját oltani azoknak, akik az isteni élet vizei után vágyakoznak. Az olyan közösség, amely a szent liturgia mély értelmű, Istentől kapott jeleit felcseréli divatos és hatásvadás eszközökre és gesztusokra, képtelen lesz megtartani az igaz hit forrásából fakadó, örök életre szökellő vizeket, azok szétfolynak, tova tűnnek falai közül, s nem marad más, csak az üres, görcsös emberi erőlködés. Az a közösség viszont, amely az eukarisztiát úgy fogja fel, mint a Krisztussá alakulás szentségét, amely által mi magunk válunk végső soron tabernákulummá, ahol a Szent Lélek, mint az örök, boldog élet forrása van jelen, amely úgy olvassa a Bibliát, hogy megérti a Szentírás legvégső üzenetét, hogy szívünkből az élő víz folyói fakadnak, amely úgy tekint a Szent Szűzre, mint a Szent Lélek templomára, akiknek titka a mi mindennapi keresztény létünk mélyét érintő valóság, annak a közösségnek tagjai minden gyöngességük ellenére is birtokolják Isten Szent Lelkét. Pontosabban őket birtokolja a Szent Lélek úgy annyira, hogy az egész egyházat csodás termékenységgel áldja meg általuk.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia. Ježiš povedal svojim učeníkom: Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uskne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovári nyelven hallják.
5: Tumesan la prúva kolon. Teolon kaszárel peszkolondipe. Veszoszalondjár gyolakodoszo trubul. A bátunci najlásó pekábreszte szár pekodite ábrisúden lesz, kele manusa peleszte sajustáren. Tumesan la lumaki lumina. Eo plájvas do fóro nasti garagyol. Hajte lumina pabáren, csiszíti lettel a tigája te garavenla, ba opreke conla, ke szakon esztete lumini száre landok her. Tumna kade, tumári lumina trubulte luminille manusenge, ke tumáre lásipete dikhenle manusa, hajte asáren le dévlesz andorrájo.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Johannes. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer. Jeden Rebzweig an mir, der keine Frucht bringt, schneidet er ab, und jeden Rebzweig, der Frucht bringt, reinigt er, damit er mehr Frucht bringen kann. Ihr seid schon durch das Wort rein, das ich zu euch gesprochen habe. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie der Rebzweig aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn er am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebzweige. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie der Rebzweig und verdorrt. Man sammelt die Rebzweige, wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bietet um alles, was ihr wollt. Ihr werdet es erhalten. Mein Vater wird dadurch verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wort des lebendigen Gottes.
0: Szentek, szentéletű emberek.
7: Svéd Szent Brigitta özvegy, Európa társvédő szentje. Svédországban született 1302-ben vagy 1303-ban. Rómában halt meg 1373. július 23-án. Brigitta édesapja törvényszéki bíró volt. Anyja rokonságban állt Svédország egymást váltó királyi családjaival. Brigitta 11 esztendős volt, amikor édesanyját elveszítette. Míg férhez nem ment, az egyik nagynénjénél élt, elszakítva édesapjától és testvéreitől. Ebben a nehéz időben talált rá először Krisztusra. Fiatalon férjhez adták, jól lehet, kolostori életre vágyott. 8 gyermeknek adott életet. Brigitta a háztartást és a gazdaságot maga vezette, s közben nem csak azt tanulta meg, mit jelent a ház asszonyának és családanyának lenni, hanem azt is, hogyan kell mindeközben a maga akaratáról egészen lemondani. Katalin nevű leányuk Brigitta nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életmódot választotta, amelyet Brigitta megálmodott. Férje halála után Brigitta leköltözött Rómába. Szívében a kolostori élet eszménye a Krisztussal és Máriával való közösség foglalta el a legfőbb helyet. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse egymással, a pápát pedig rábírja, hogy térjen vissza Avignonból Rómába. De annak érdekében is sokat tett, hogy a püspökök és papok változtassanak életmódjukon. Gyóntatója és leánya Katalin mellette volt, amikor meghalt. Holttestét olyan nagy kegyelettel szállították haza Svédországba, hogy az már a szentet megillető tisztelet jelének volt tekinthető. 1375-ben Katalin visszament Rómába, hogy hazája kívánságának megfelelően kérje édesanyja szenti avatását és a szabályzat jóváhagyását. A templom, ahol Brigitta hamvai nyugszanak, régi fényében áll és tanúskodik építtetőjének, Brigittának elgondolásairól. Körülötte gyertyák égnek, és a virág sem hiányzik mellőle soha. Brigitta még ma is nagyon népszerű egész Svédországban. Minden évben megülik ünnepnapját, számtalan kórház, otthon és menhely viseli a nevét. S egy protestáns Societas Sancte Brigitte ápolja a kultuszát és gondozza az örökségét. Svédország legnagyobb asszonya, aki egyike hazája legkedveltebb leányainak, s azzal dicsekedhet, hogy egy protestáns népnek a nemzeti szentje. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, te Szent Brigittának mennyei titkokat tártál fel, amikor fiat szenvedéséről elmélkedett. Add, hogy mi is örvendezzünk, amikor majd föltárul előttünk dicsőséged.
8: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: időben.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon július 23-án Lenke napja van. Nevük héber görög német eredetű. A 19. századi magyar névalkotás a német Lenchen, illetve a szláv és német eredetű Lenka névből ered. A név jelentése naphold szépségű. Kívánok sok boldogságot a névviselőinek, a lenkéknek, ha van Lenke nevű ismerősük vagy rokonuk. El ne felejtsék őt a mai napon felköszönteni.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallanak. A mai napon, július 23-án elsőként Szalárdi János történetíróról emlékezünk meg, méghozzá annak okán, hogy 1601-ben a mai napon született Szatmáron. Külföldi egyetemeken végezte tanulmányait, majd erdélyi fejedelmek szolgálatában állott. Először első Rákóczi György titkára volt, majd ifjabb Rákóczi György udvari embere lett, végül apafi fejedelmet szolgálta, s az önálló Erdély híve volt. 1660-ban részt vett Várad védelmében, s ennek eleste után minden vagyonát elvesztette. 1665-ben Kolozsvárra menekült, kisebb hivatalokat viselt, a református egyház gondviselői közé választották. 1662-64-ben írta a főművét, Síralmas magyar krónika címmel, amely az első magyar nyelvű Erdély történetét 1526 és 1664 között feldolgozó mű eredeti források alapján. Ebben a 16. századról vázlatosan, saját koráról részletesen írt. Krónikája 9 könyvre tagolódik, szerinte a történelem ismétlődő katasztrófák sorozata. A műben fontos okiratokat is hasznosított. Ostorozta hazájának elmaradottságát, de részletesen bemutatta a fejedelmi építkezéseket. Az 1662-ben írt mű csak 1853-ban jelent meg nyomtatásban. Somogyi napon született 1870-ben Veszprémben a sokoldalú földrajztudós Csolnoki Jenő, aki apja kívánságára először a műegyetemet végezte el, és pályáját a vízépítési tanszéken kezdte. A gyermekkora óta a földrajz iránt érdeklődő fiatalember rövidesen megismerkedett Lóczi Lajossal, a nemzetközi hírű földrajztudóssal és Ázsia kutatóval, aki asszisztenseként maga mellé vette. Ő eszközölt ki számára egy 2 éves ösztöndíjat Kínába. Itt Csolnoki mestere javaslatára a Sárga és a Jangce folyó mederváltozásait és a delta vidéket kutatta. Közben felfedezett egy lávamezőt Mandzsúriában, és értékes néprajzi gyűjtőmunkát is folytatott. 1905-ben a Kolozsvári Egyetem földrajztanszékének vezetésével bízták meg. 15 éves itt tartózkodása alatt részletesen tanulmányozta és leírta Erdély természeti viszonyait. 1920-ban a Budapesti Tudományegyetem mellett tanszékvezető és a földrajzoktatást a következő évtizedekben nemzetközi szintre emelte. Csolnoki a geográfián kívül maradandót alkotott a hidrológiában és a klimatológiában is. A természeti földrajzon belül elsősorban a felszínalaktant művelte. Nagy sikereket ért el a földrajzi ismeret terjesztésben, mintegy 50 könyvet és több mint 700 cikket írt. Ő vetített először színes diaképeket Magyarországon, melyeket maga állított elő fekete-fehér diapozitívok festésével. Mérnöki pontosságú szakrajzain kívül művészi grafikákat, festményeket is készített. Talán a leghíresebb tudományos ismeretterjesztő könyve A csillagoktól a tengerfenékig címmel 1941-ben jelent meg, 4 kötetben. S a mai napon hunyt el 1876-ban Újpesten Fényes Elek földrajztudós, a magyar leíró statisztika egyik úttörője. 1836-tól munkái a nemzet anyagi és szellemi erőforrásainak számbavételén kívül fejlődésében ábrázolták az anyagi viszonyokat, összehasonlítva a külföldi viszonyokkal, hogy a magyar elmaradottság még inkább szembetűnő legyen. Kidolgozta az élettartam és a halálozás valószínűség táblázatait. 1849-ben a Pesti Forradalmi Vészbíróság tagja volt, ezért a szabadságharc bukása után fogságba is került. A magyar statisztikai és honismereti tudomány egyik megalapítója volt. Kiadott térképeket, gazdanaptárt, földrajzi munkákat és politikai röpiratokat. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikák, azaz NGT-k deregulációjával szemben, közölte a Magyar Távirati Irodával az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás az NGT-k egy részét kivenné a jelenlegi GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályok alól, de attól még ezek nem válnak GMO mentessé, amit 2018-ban az Európai Bíróság is kimondott. Az új uniós szabályozás két kategóriába sorolja az új génkezelési technikával létrehozott növényeket, a hagyományos nemesítéssel egyenértékű, enyhe génszerkesztéssel létrehozott növények mentesülnek a szigorú GMO szabályozás alól, míg az NGT-2 kategóriában lévőkre továbbra is a szigorú szabályok vonatkoznak. A civil szervezetek szerint az új szabályozás gyengíteni a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget, miközben az NGT egy kategóriába sorolt növények előzetes kockázatértékelése is háttérbe szorulna. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak, függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e, szemben a 27%-os általános áfakulccsal. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszer kiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpel Országos Gyermekgyógyászati Intézet a Facebookon. A 30-40 perces tematikus beszélgetések során a kórház orvosai közérthetően és gyakorlatiasan beszélnek a megelőzésről, a tünetekről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. Az intézet tájékoztatása szerint az új hiánypótló Heim Online rendelés című sorozatban olyan aktuális egészségügyi kérdéseket járnak körül, amelyek sok családot érintenek, és az érdeklődők az adás alatt élőben tehetik fel kérdéseiket a kórház szakembereinek. A kezdeményezés célja, hogy a családok a hosszú várakozás és bizonytalan internetes keresgélés helyett hiteles, szakmailag megbízható információhoz jussanak közvetlenül a gyermekgyógyászati ellátásban dolgozó szakemberektől. Ősszel visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelem alá. Az ezzel feleslegessé váló Tökölre tervezett központi javító intézményt, ami közel 4 milliárd forintból készült el, pedig börtönné alakítanák. A soha nem használt, összesen 350 fős kapacitású komplexumot a büntetés végrehajtás szerint nem hagyják veszni. Már zajlik a felmérés, hogyan lehet minimális ráfordítással börtönné alakítani az épületet. A gyermekeknek vásárolt bútorokat és egyéb felszereléseket átadják a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságnak. Kőkemény büntetéssel fenyeget Donald Trump, veszélybe kerülhet a legnépszerűbb gyógyszerek ellátása. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint 2028. augusztusától 100%-os importvámmal sújtják a generikus gyógyszerek gyártóit, ha nem helyezik át a termelésüket az Egyesült Államokba. A hazai gyártás kikényszerítését célzó lépés ugyanakkor súlyosan veszélyeztetheti az amerikaiak milliói által használt olcsó készítmények ellátásbiztonságát és megfizethetőségét, írja a Portfólió. Ez a büntető teher 2029. augusztusától a duplájára 200%-ra emelkedik. A fenyegetés a mindennapi fájdalomcsillapítóktól kezdve a koleszterin szint csökkentőkön át a daganat ellenes szerekig terjedő lejárt szabadalmú készítményeket érinti, amelyeket jelenleg túlnyomó részt indiai, európai és kínai gyárakban állítanak elő. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban a régiónkban, valamint az Alföldön futó záborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották!
2: Hallgassuk együtt! Régi nagy kedvencek és a legfrissebb újdonságok a könnyű zenei életből.

A Be Burst és Süt a nap című dalokat hallották. Jó napot kívánok, ez a Hallgassuk Együtt, a mikrofonnál a szerkesztő Kúnya Éva. A Puskás testvérek Peti és Ádám 2013-ban kezdtek bele új zenei projektjükbe, amely a The Biebers-ben öltött formát. A név hallatán akár Justin Bieber is eszünkbe juthat, és az nem véletlen, hiszen Peti elmondása szerint, ha valaki rákeres a felkapott énekesre, akár az ő számukat is kidobhatja a kereső. A Biebers idei kislemez dala mellett mai összeállításunkban a régi kedvencek közül a Zanzibar, Hofer Dani és Bryan Adams dalait, az újdonságok közül pedig a Biorobot, Michael Bublé, Zséda és a Supernem, valamint a Coldplay dalait hallhatják. A folytatásban pedig már is szól egy régi nagy kedvenc, a KFT Balatoni Nyár című dalának újra gondolt változata, amit a nemrégiben még Craig Daviddel együtt dolgozó Stereo Palma, a Well Hello-val és a zenei producer Pixával készített.

Egy a Le Mans melletti kis francia faluból származó Willy William, etióp édesanyja mindig is nagy rajongója volt a francia popzenének. Willy Gavadalupe-i édesapja pedig a funkit és az afro-karibi zenét kedvelte. Így nem meglepő, hogy kezdetben William zenei ízlése igen eklektikus volt. Pixies, Nirvana, Green Day és Ace of Base dalokat dolgozott fel, és ekközben még csak nem is gondolt arra, hogy valaha komolyabb szinten fog zenével foglalkozni. Abszolút műszaki beállítottságú volt, a tudományok érdekelték, sőt, mi több, feltaláló szeretett volna lenni. Aztán kapott egy lehetőséget. Egy zenei képzésben vehetett részt, amely után utcazenélésből élt, és valahogy mégis összegyűjtött annyi pénzt, hogy Jamaikába utazzon. Ott pedig szinte kulturális sokk érte. A zene, a hangulat, a ritmus, a tánc, és mindezek megosztásának öröme teljesen új perspektívát adott Willynek. Miután visszatért hazájába, a helyi klub a Groove Night-jainak úttörője lett, meghonosítva ezzel az afrodance műfaját Franciaországban. A 46 éves Willy számos producerrel, DJ-vel dolgozott már együtt, de átütő sikerét az Ego című dala hozta meg. Az afrodance és reggaeton elemeket tartalmazó elektropop felvétel

A sármos kanadai gentleman Michael Bublé legutóbbi stúdióalbuma a To Be Loved óta 3 hosszú év telt el. Ez volt Bublé negyedik olyan anyaga, ami első lett a Billboard Top 200-as listáján, és természetesen hazánkban is lista vezető volt. Az új lemez 3 vadonatúj szerzeményt, és ezeken kívül Bublé stílusban feldolgozott klasszikusokat tartalmaz. Michael biztosra ment a világ

slágereket sztárokkal erősítette meg, így többek között Meghan Trainor és Black Tooth, a The Roots egyik tagja is hozzájárult a lemezhez. A Nobody But Me kifejezetten emlékezetes mű lett Michael számára, aki így nyilatkozott az albumról. Nem hiszem, hogy bármelyik albumom készítését ennyire élveztem volna. Az új számokra különösen büszke vagyok, és az, hogy a lemez munkálataiban producerként is részt vehettem, sokat jelentett. A Nobody But Me a szerelem önző, kisajátító oldaláról szól, természetesen cserfes és nagyon szerethető bublé hangulatban. Baby.

A Tyler Joseph és Josh Den alkotta ohiói duó a 21 Pilots megalakulása óta meg sem állt a világhírig. A formáció 2009-ben alakult, és már két önállóan kiadott stúdióalbummal rendelkeztek, amikor 2012-ben a fiúk a Filled by Raymanhez szerződtek, majd rá egy évre megjelentették Weezer című anyagukat. Azóta a közönség is megkedvelte őket világszerte, a páros pedig egyik turnéból csöppen át a másikba, amelyeken, ha bár csak ketten állnak a színpadon, hatalmas show-kat produkálnak. 2015 májusában látott napvilágot legújabb korongjuk a Blurface, amely az igazi áttörést is meghozta nekik. Jelenleg a zenekar, amellett, hogy a Suicide Squad, vagyis az Öngyilkos Osztag című film egyik betétdalát, a Heathens-t összehozta, új kislemezére a Ride-ra koncentrál. A felvétel filozófikus kérdéseket boncolgat, de természetesen játszi zenei könnyedséggel és fülbemászó dallamokkal teszi mindezt.

A hazai könnyűzenei élet meghatározó női előadója Zsédenyi Adrien, akinek számos listavezető dalt, klippet, arany és platina lemezt köszönhetünk. Legutóbbi felvételén az Úgy szeretném című dalban duett partnere egy élő legenda, Demjén Ferenc volt, előtte pedig a fiatalabb generáció egyik kedvence, Vastag Csaba volt társa a Legyél a másé című számban. Zséda most egy önálló szingüllel rukkolt elő, ami egyben új 6. stúdióalbumának előfutára. Az Óceán egy pezsgő szerelmes dal, amely visszacsempészi a kora őszi napokba a nyári vibráló esték hangulatát. A szám megszületésében Molnár Tamás, Lotfi Begi és Dave Martin voltak az énekesnő segítségére. Zséda Begivel már több dalban is együttműködött, azonban a többi alkotóval is hamar létrejött az összhang.

A Coldplay tavalyi stúdióalbuma óriási siker lett világszerte, hazánkban is már platina minősítésű. A következő kislemez a sorban maga a címadódal, A Head Full of Dreams, amely egy igazi új hullámos Coldplay nóta, tele pozitivitással, a lehetőségek és a remények elképzelt világáról.

Lawrence az elmúlt 3 évtizedben beírta magát a zenei történelemkönyvekbe. Turnézott mind a 6 kontinensen és 40 országban vezette a slágerlistákat. Megkapta a legmagasabb kanadai állami kitüntetést, beiktatták a zenei hírességek csarnokába. Csillaga van a hollywoodi hírességek sétányán, és Grammy-díjat is nyert már. 13. stúdióalbuma, a Get Up, tavaly októberben jelent meg. A lemezt dalszerző társával Jim Valencel és az Electric Light Orchestra frontemberével, Jeff Lynne producerrel közösen készített el, ami 9 új dal mellett 4 akusztikus felvételt is tartalmaz.

Kedves hallgatóink, ez volt a Hallgassuk Együtt, a régi nagy kedvencek slágereivel és a legfrissebb újdonságokkal a könnyű zenei életből. Tartsanak velünk egy hét múlva is, további szép napot és jó rádiózást kívánok! A szerkesztőt, Kónya Évát hallották!

0: Délidőben.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délután és Csáb nevében is. Ma a hírszerkesztő Molnár András, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Karkus István. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a délutáni műsor kínálatot. A 14 órai híreket követően Kódex című műsorunkkal jelentkezünk, melyben dr. Pintér Márta Zsuzsanna, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, a régi magyar dráma és színháztörténet elismert kutatója, ezúttal Herczeg Ferenc sokszínű életművéhez kalauzolja a hallgatókat. 14 órától 15 óráig rádiónk tokai frekvenciáján. Zolaházi Tamás egri püspökről beszélgetünk, Budapéter atya teológiai tanárral. Ugyanebben az órában rádiónk kisúszállási frekvenciáján Homa János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. A 15 órai híreket követően Hangoló című műsorunkban a Török Szent Miklósi Bercsényi Miklós görögkatolikus gimnázium és kollégium általános iskola óvoda egy korábbi iskolarádiós műsorát ismételjük meg. Ezt követően 3:30-kor kezdődő Hitvalló című műsorunkban a szabadság és a szabadosság kérdés köréről hallanak beszélgetést. A 16 órai híreket követően a Lélek útjain című műsorunkban Horváth József, a szombathelyi Szentkereszt lelkészség kisegítő lelkésze beszél Jézus szeretet parancsáról. 16:30-kor kezdődő Karitász percek című műsorunkban Árvai Ferenc egri főegyházmegyei karitász igazgató beszél a karitatív munka örömeiről. 17 órakor regionális híreket hallanak, majd a kora esti hírmondóval és a régió sporthíreivel jelentkezünk. 18 órától rózsafüzér imádságot hallanak rádiónk egri stúdiójából. Ezt követően Szent Brigitta életéről emlékezik meg Katona István néhai egri segédpüspökünk, majd meghallgathatják a napversét. A 19 órai híreket követően Könyvtári barangolás című műsorunkban Szerb Antal a Választott lovak című írás első részét Baranyi Péter előadásában hallgathatják meg. 19 órától 20 óráig rádión kisúszállási frekvenciáján Tóth Rebeka táncművész, táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról beszél. Ugyanebben az órában rádiónk tokai frekvenciáján a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárba látogatunk, ahol Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével beszélgetünk aktualitásokról, szolgáltatásokról, a nyár sikerkönyveiről, és kiderül az is, hogy a jövő héten napközistáborba várják a gyerekeket színes programokkal. Kedves hallgatóink, ezek délutáni programjaink, műsorismertetéssel legközelebb, a 20 órai híreket követően várom önöket.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Az uniós szabályozás, a közösségi akarat, valamint a többségi hozzáállás fontosságát emelték ki a résztvevők csütörtökön a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor kárpát-medencei magyar autonómia törekvésekről rendezett pódium beszélgetésén. Szili Katalin volt házelnök, korábbi miniszterelnöki főtanácsadó kiemelte, az autonómia nem célja, hanem eszköze a külhoni magyar nemzeti közösségek megmaradásának. Eléréséhez szerinte az lenne a leghatékonyabb nemzetközi segítség, ha az Európai Unió kötelezővé tenné a tagországok számára az őshonos kisebbségek államalkotó tényezőként történő elismerését. Kovács Elvira, a szerbiai képviselőház alelnöke, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökségi tagja, a kisebbségi közösség egységes fellépésének fontosságát hangoztatta az autonómia többségi elfogadtatásában. Döntött a kormány arról, hogy áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyarországon a vényköteles gyógyszerek eddig a kedvezményes 5%-os áfakulcs alá tartoztak, függetlenül attól, hogy a készítmény társadalombiztosítási támogatásban részesül-e, szemben a 27%-os általános áfakulccsal. A kormányzati döntés mérsékelheti a lakosság gyógyszer kiadásait. A vényköteles gyógyszerek áfájának nullára csökkentése leginkább azoknál a betegeknél hozhat érezhető könnyebbséget, akik több készítményt szednek tartósan, illetve magasabb árfekvésű, újabb generációs gyógyszereket használnak. A Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen a kristályt az a 65 éves nő, aki ellen drogkereskedelem miatt emelt vádat a budapesti 8. kerületi ügyészség, tájékoztatta a fővárosi főügyészség az MTI-t. A nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árulta kis tételekben a drogot, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott vegyház büntetését indítványozta, vagyonelkobzás mellett tartalmazza a közlemény. A vádlottat a Józsefvárosi közterületen lévő térfigyelő kamerák sem zavarták, ezek három esetben is megörökítették a tranzakciókat, tették hozzá. A pesti központi kerületi bíróság a többszörös visszaeső vádlott ügyében egy hónapja előkészítő ülést tartott, ahol a nő nem ismerte be a bűnösségét, így az ügye szeptemberben már bírósági tárgyalással folytatódik. A bűncselekmény 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, írta a főügyészség. Középkori forgatag várja a látogatókat szombaton Szegeden az Alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, apródiskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal emlékeznek a Nándorfehérvári csata 570. évfordulója alkalmából. Tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A Nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján 2006-ban a Szegedi Ferences Rendház Alsóházi Kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékező rendezvényt, hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjünk. 5,9 millió új autót helyeztek forgalomba az Európai Unióban 2026 első fél évében, ami 5,7%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, közölte az Európai Autógyártók Szövetsége. A kereslet elsősorban az elektromos, a hibrid és a töltős hibrid autókra nőtt, miközben benzinesből és dízelesből is kevesebbet adtak el. Az elektromos, hibrid és plug-in hibrid autók piaci részesedése most először lépte át a kétharmadot, és összesen 67,8%-ot tett ki. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban a régiónkban, valamint az Alföldön futó záborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
4: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mind három nap programján részt tud venni.
5: Reklámot hallottak.
4: Kódex. A tudás öröksége.
6: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Pintér Márta irodalomtörténész, tanszékvezető egyetemi tanár előadásából hallhatnak részletet, amely Herczeg Ferenc a 20. század első felének egyik legolvasottabb magyar írójának életét és munkásságát mutatja be. Herczeg Ferenc neve ma elsősorban regényei kapcsán ismert, ugyanakkor jelentős drámaíró is volt. Művei évtizedeken át a magyar színház élet meghatározó darabjai közé tartoztak. Az előadás bemutatja írói pályájának fontos állomásait, legismertebb drámáit, valamint azt is, milyen szerepet töltött be a magyar irodalomban és közéletben. Dr. Pintér Márta Zsuzsanna, a régi magyar drámai színháztörténet elismert kutatója, ezúttal Herczeg Ferenc sokszínű életművéhez kalauzolja a hallgatókat.
7: Nagyon sok darabot írt, ugye körülbelül 30 drámája van, vagy 35. Ezek között vannak leginkább bohózatok és vígjátékok, a közönség sikernek ugye ez az egyik oka. Jól végződő polgári vígjátékok, de ír történelmi drámákat, ugye az Árva László király az Hunyadi Lászlóról szól, az Ocskai brigadéros, ugye a Rákóczi szabadságharc idején, de ír életrajzi drámát is. Itt is Dériné, ugye egy színésznői dráma, ezt Bajor Gizi játsza, Szendrei Júliának is ő a főhőse. És hát minden darabjában nagyon jó női szerepek vannak, különösen Márkus Emiliának, Bajor Gizinek és Jászai Marinak. Márkus Emiliának saját darabokat ír, tehát amiket ő tud eljátszani a legjobban. Hát akkor ez a 35 dráma azért teljesen nem lesz egyenlő színvonalú, vagy egyforma színvonalú, és egy idő után már egy ilyen rutinná, vagy mesterségé válik. Hát Karinti Frigyes Így írtok ti című paródia gyűjteményében Herczeg Ferenc kiemelt helyet kap, ami már önmagában egy érték, hiszen azért nem sokan vannak, akikről Karinti ilyen hosszú paródiát ír. A címre fölhívnám a figyelmet, Herczeg Ferenc és Pósa Ferenc. Hát Pósa Ferenc nevű szerző nincs, van viszont Pósa Lajos, ugye, aki gyerekverseket ír, gyerekmeséket, Pósa bácsi. És hát mivel Herczeg Ferenc írta a Pósa gyerekvers gyűjteményéhez az előszót, és nagy tisztelője volt Pósa Lajosnak, hát ez már egy fricska, Herczeg Ferenc és Pósa Ferenc, tehát itt ez egy fiktív név, és akkor most nézzünk két percet ebből a szövegből.
8: Herczeg Ferenc. A munka diadala, vagy a megtért főúr. Tanúságos ifjúsági színmű négy felvonásban. Írták Herczeg Ferenc és Pósa Ferenc. Első felvonás. A Léha társaságban. Egy főúri várkastély belseje, könnyelmű fényűzés elszorva a falakon és padlón. Minden majdnem olyan előkelő, mintha a Víg Színház rendezte volna be. Több főúra könnyelműen kártyáznak és fényűznek. Livrés szolgák orgiát hordoznak körül. A könnyelmű főúr egy ottománon ül és mereng. A léha főúr odajön és a vállára üt. Na mi az, kedves Bikbak falvi? Talán valami bánata van? Ej. Könnyelmi főúr cigarettára gyújt. Bánat, bolondság. Míg avallér emberek nem bánkódhatunk, mert mi vagyunk a felső 10 000. Bánat, ej. Egy velencei tükröd dévajul berúg. Keseregni? Mindegy. Hirtelen folytó zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és vidáman kiröpíti az ablakon aranyóráját. Már 9 óra, kedves gróf. Nőt. Könnyelmű leány bepertül. Vörösre van a szája festve, a szeme beesve. Trágár dalokat énekel, és a könnyelmű főúr ölébe ül. Többiek kártyázva és fényűzve el. A könnyelmű leány. Te ilyen Pepita vagy nekem. Megcsípi és hunyorog. Könnyelmi főúr. Különös szemei vannak magának, leány, miként, ha gyermekkorom jutna eszembe merengve, de mindegy. Hirtelen görcsös zokogásba tör ki, majd legyőzi magát, és megveregeti a leány vállát. Mit törődünk, vaj, az egésszel? Ilyen az élet.
7: Hát ez a rövid jelenet pontosan azt figurálza ki, a felső 10 000, azt, hogy kurtizánok, ilyen bukott leányok nagyon gyakran szerepelnek Herceg Ferenc darabjaiban. Aki olvasta az Életkapuja című kisregényét, ugye annak az egyik főhőse, Fiametta, a római kurtizán, és hát a többi darabban is nagyon sokszor találkozunk ilyen bukott nőkkel, ugye könnyelmű leányként szerepelt itt a darabban. És hát a legelső színmű, amit 1893-ban bemutatnak tőle, azt már felkérésre írja. Ugyanis a Gyurkovics lányok című ilyen laza kisregényének, tulajdonképpen a korábbi novellái alapján írja meg, a Gyurkovics lányoknak akkora sikere lesz, olyan divatot támaszt 1892-ben, hogy 93-ban a Nemzeti Színház felkéri Herceg Ferencet, hogy írjon egy vígjátékot, amit bemutatnának. Hát ez az első vígjáték, az első színpadi siker, később egyébként a Gyurkovics lányokat is dramatizálja, és azt is bemutatják 2 év múlva, a Dolovai Nábob leánya. Ez egy 5 felvonásos színmű, valamikor az 1880-as években, vagy a 90-es évek elején játszódik, méghozzá Dolován. Ez a Dolovai Nábob Jób Sándor, aki egy nagyon gazdag, de könnyelmű magyar nemes, aki elkártyázta, eltékozolta a vagyonát, de az utolsó csepp a bukáshoz az volt, hogy a húgának, özvegy Domaházinénak, a férje olyan adósságot csinált, aminek ő volt a kezese, és Jób Sándor emiatt az úri gesztus, vagy testvéri gesztus miatt elveszíti mindenét. Az első 3 jelenet erről szól, hogyan írja alá azt a papírt, amiben a teljes dolovai birtokot, a kastélyt, mindent odaad Merlin bárónak, és hát az ügyvédek aláírják ezt a papírt, és ahogy egy igazi magyar úrhoz illik, csak annyit mond, teljesen lazán ír alá mindent, és nem kérdez semmit, és mindenét odaadja, de azt kéri Merlin bárótól, hogy a régi cselédeit, akik itt vannak ezen a birtokon, ne bocsássa el, és mindenki dolgozhasson nála tovább, és akkor az ügyvédek arról beszélgetnek, hogy hát ilyen egy igazi magyar úr, aki ilyen könnyen tud veszteni. Jób Sándornak van egy lánya, Vilma, ugye a felesége már régen meghalt, Vilma most jött meg az angol kisasszonyoktól, 4 évig volt zárdában, közben

rendkívül safety pro fiatalember, kimagyarázza magát, és innentől kezdve úgy látszik, hogy Vilma és Tarján Gida házasságának semmi akadálya, vagy a boldogságának semmi akadálya nincs. De Dumaházyné tudja, hogy Jobb Sándor elvesztette mindenét, Tarján Gida pedig egy hozományvadász. Tehát az, hogy annyira lelkesen udvarol Vilmának, Jobb Vilmának, abban az is benne van, hogy szeretné, ha a lány hozományából lehetne kifizetni a kauciót, amit ugye egy katonatisztnek le kell tenni, hogy megnősülhessen, és hát úri életet élni, hiszen rengeteg adóssága van. Dumaházyné, akiről kiderül, hogy Merlin bárónak volt a jegyese korábban, de a társadalmi elvárások miatt szakított vele. Merlin báró ugyanis nem igazi báró a többiek szemében. Egy föltörekvő polgár, az apja még pallér volt Pozsonyban, építőmester, ő viszont cseréppel kezdett el kereskedni, ezt gúnyosan mindig el is mondják, és megvásárolta a bárói címet. Tehát Dumaházyné nem Merlin bárót, vagy Merlint akkor még csak választja, hanem szerelemből megy férjhez, de ugye a férje mindenüket eltékozolja, aztán meghal. Tehát Dumaházyné látja, hogy ez nem lesz jó ez a házasság, hiszen Tarján Gidának pénz kellene, Vilmának pedig már nincs. Senki nem tudja, csak ő, hogy ez a birtok elúszott. Ezért megkéri Merlin bárót, hogy egyrészt vegye feleségül Vilmát, hogy itt a birtok ott maradhasson, hogy egy kicsit visszaadjon abból a jóból, amit a testvérétől, Jobb Sándortól kapott, vagy pedig legalább akadályozza meg ezt a házasságot, mondja el Vilmának, hogy elszegényedtek, és Tarján Gidait biztosan nem fogja őt elvenni. Hát Vilma ezt nem akarja elhinni, ezért Merlin báró úgy intézi a kertben, hogy egy sövény mögül kihallgathassa azt a beszélgetést, amikor őszintén elmondja Tarján Gidának, hogy Vilma tönkrement. Semmi pénzt nem tud vele adni az apja, mire Tarján Gida hosszas hezitálás után azt mondja, hogy hát nem lenne becsületes dolog egy szegény lányt elvenni, nem lenne becsületes dolog tovább szédíteni, még úgy se jegyezték el egymást, még nem kompromittálta, hát akkor itt most szakítanak. Hát Vilma, aki kihallgatja ezt ugye a sövény mögött, iszonyú bánatba esik, öngyilkosságot kísérel meg, ugye álmatlanság ellen kér morfiumot, aztán ezt a morfiumot beveszi, de szerencsére nem komoly a történet, és megtalálják. És ahogy telik az idő, Tarján Gida rájön, hogy hát élete nagy lehetőségét, nagy szerelmét veszítette el, és hát a karrierje meg az összes többi nő nem ér annyit, mint Vilma, ezért inni kezd, rendkívül bánatos lesz, és hát amikor megtudja, hogy hát Vilma eljegyezte magát Merlin báróval, már csak dacból is, már csak azért is, hogy megmentse az apját, hogy segítsen ezzel a nagynényének, hogy megőrizhessék a vagyont, akkor részegen kötözködni kell Szent Irmaival, a felettesével, aki párbajra hívja ki. És hát bekövetkezik ugye a párbaj. A párbaj nagyon sokszor előjön Herceg Ferencnél, látjuk, hogy önéletrajzi oka is van, és ebben a párbajban Tarján Gida súlyosan megsebesül, természetesen sebesülten is eljön Vilmához, hogy még egyszer utoljára beszéljen vele, és elmondja neki, hogy ő akár szegényen is, meg őrmesterként is feleségül venné, ott összeesik, és akkor elkezdik őt ott ápolni. Vilma odaadóan ápolja, a delíriumban, a lázas állapotában is folyton Vilmát emlegeti, és hát mindenki számára nyilvánvaló lesz, hogy szeretik egymást. Szent Irmai és Szent Irmainé alakja azért érdekes, mert Szent Irmainé az, aki megpróbálja összehozni a fiatalokat, és közben, mint fiatal házas, nagyon jó párbeszédei vannak a férjével, és hát Vilma hajthatatlan, akkor a folt esett a büszkeségén azzal, hogy Tarján Gida őt visszautasította, hogy egyáltalán nem akar feleségül menni hozzá. De hát miután látják, fölgyógyul Tarján Gida, hogy mennyire szeretik egymást, ezért Merlin báró azzal a javaslattal áll elő, hogyha Dumaházyné hozzámegy feleségül, akkor ő kifizeti a kauciót, élhetnek együtt ugyanúgy tovább, és hát végül is két esküvőt tarthatnak, ugye ez az utolsó jelenet, hogy mindenki megtalálja maga párját, Vilma feleségül meg Tarján Gidához,

megváltozott, megjavult, soha többé nem fog párbajozni, nem lesznek vörös nők az életében, akik miatt párbajozik. Merlin Báró pedig megbocsátja Domaházinénak, hogy nem őt választotta annak idején, és örül, hogy a kezét és a vagyonát a jobb család rendelkezésére bocsáthatja. Az első bemutatón Török Irma játszotta Vilmát, ott pedig Bajor Gizit látjuk, őnek is fiatalkori szerepe volt, ő veszi át aztán a Nemzetiben Vilma szerepét. Na most ebben a darabban is ott van a humor. Az a humor, ami végig jellemzi akár az anekdotikus Mikszátot, akár a Mikszát nyomán új típusokat bemutató Herceg Ferencet. Ugye itt Vilma és Szent Irmainé első találkozása, hogy együtt jártak a zárdába, hát erre folyton utal a férje, hogy egyáltalán nem úgy viselkedik Szent Irmainé, mint aki 4 évig zárdában volt. De hát, ahogy elmeséli a házasságát, Árpád a második négyesnél szerelmet vallott, a keringőnél már megkérte a kezemet, a Kotillonék kértem gondolkozási időt, de ő azt mondta, addig nem tud nélkülem élni. A vacsora mellett mellém ült és zaklatott, és végül azt mondtam, beszéljen az édesmamával. Itt a hiszen ismered az édesmamámat, 7 leánya van, azért emeltem ki, mert az első nagy siker, próza sikere, a Gyurkovics lányok egy olyan asszonyról szól, akinek 6+1 lányt kell férjhez adnia. És a folytatásokban fogadásokat kötnek az olvasók, hogy a végén még az édesmama is férjhez megy, meg hogy melyik lány sikerül először és hogyan. Tehát itt van ez az utalás. Hát Szent Irmai anyjának is 7 leánya van, tehát amint megtudta, hogy az Árpádnak kauciója van, ránk adta áldását. És hát itt a humorhoz nem volt szerelmi házasság, csak érdekházasság, persze, mert szörnyen érdeklődtem Árpád iránt.

De hogy van társadalomkritika is a darabban, és tényleg azért hihetetlen ez a happy end, mert hogy Merlinnel úgy találkozunk, hogy kiderült, hogy ők párbajoztak azért a bizonyos vöröshajú Lizáért, tehát Tarján Gida ős Merlin, és Merlint mindenki lenézi, ugye, csak őt szólítják úrnak, báró úrnak, biztos jele annak, hogy nem úr, ugye egy ilyen uborkafára fölkapaszkodott gazdag. Lenézik azért, mert a vagyonát tisztességes úton az apja, és aztán ő szerezte, és a végén ő lesz a megmentőjük, ő lesz az, aki mindent elrendez, ő lesz az, aki pénzeli azt, hogy Tarján Gida feleségül vehesse azt, akit szeret. Tehát azért van itt ebben egy nagyon erős csavar, és ezt a korabeli nézők is érezhették. Ez a kép, amit itt látunk mellette, abból a filmből való, ami 1916-ból készült. Én könnyelműen azt ígértem, hogy ebből is adok részleteket, mert a Nemzeti Filmarchívumban szerepel ez a film, de ennek elveszett a kópiája, viszont rengeteg kép, fotó van belőle, és hát látjuk, hogy a legjobb színészekkel forgatták 1916-ban, Berki Lilivel, Csortos Gyulával, maga Janovics Jenő, ugye a Kolozsvári Színház igazgatója, az első filmes vállalkozó, ő is szerepelt benne, és ebből a filmből szerencsére rengeteg kép fönnmaradt. Nézzük akkor azt a történelmi drámáját, a Bizáncot, amit a legtöbbet emlegetünk, vagy ami ma a középiskolás tananyagban szerepel. Itt a Bizánc bemutatójáról megint csak Török Irmát látjuk, ugyanazt a színésznőt, aki sikerre vitte a Dolovai Nábob lányát, Herma szerepében. A Bizánc keletkezése 1903-ban összefügg azzal a politikai helyzettel, amit mondtam. Herceg Ferenc nagyon sötéten látja Magyarország jövőjét, és ebbe igaza volt. Ugye utólag is úgy látja, hogy megérezte azt, hogy a nemzeti egység annyira felbomlott, hogy az országra pusztulás vár. Először Mohácsról akart történelmi drámát írni, de azt annyira közelének érezte magához, hogy végül ezt az egzotikus vagy távolabbi történelmi témát választotta. A századfordulón egyébként is van egy ilyen keletkultusz, ő maga is járt Törökországban, a szecesszió nagyon szereti ezeket az egzotikus, távoli, mítikus eseményeket. Hát itt egy 500 évvel korábbi eseményről van szó, 1453 Bizánc elfoglalása a törökök által. Tehát ő úgy érzi, hogy a politikai, tehát a Magyarország politikai helyzetére is ez a fajta modell, történelmi modell jellemző. Ez egy klasszicista dráma, de szimbolikus elemekkel. A klasszicista dráma mindig egyetlen nap alatt játszódik, ugyanaz a színhelye. Tulajdonképpen kora reggeltől késő éjjelig egyetlen nap. Van egy nagyon erős drámai szituáció a dráma ideje előtt. Ez pedig az, hogy senki nem segít, hiába várják Hunyadit, hiába várják a pápa seregeit, hiába várnak Európából segítséget, egyedül Velence küld 700 zsoldost, de Bizánc egyedül maradt, már hetek óta ágyúzza a szultán a várost, és mindenki érzi, hogy az utolsó pillanatban vannak, hamarosan el fogják foglalni. Tehát ez az a történet, ami a dráma kezdete előtt már lejátszódik Bizáncban. Minden jó drámában vannak fordulatok. Itt több ilyen fordulat is van. Mindig reménykednek a védők abban, hogy megmenekül Bizánc, valamilyen módon megoldják ezt a veszélyt. És van benne, minden jó drámában van felismerés. Ez nem mindig olyan, hogy kikinek a gyereke, meg elveszett, meg ki kicsoda, hanem itt például annak a felismerése, amit ki is mond Konstantin, Bizáncnak az uralkodója, hogy eddig vak voltam, de most már látok. Tehát a második felvonás végére jut oda, hogy felismeri, hogy ez a város Bizánc el fog veszni, nem állnak mögötte, nem érdemlik meg, hogy túléljék az ostromot, és úgy lesz drámai hős, hogy ő maga vállalja a halált, de úgy, hogy vele együtt pusztul Bizánc is. Ugye teljes értékvesztés van a darab végén, egyébként Bizánc lakóit nagyrészt megölik a törökök. Szimbolikus ez a cím. Ugye Konstantinápolynak kellene nevezni
Bizáncot, már csak azért is, mert nagyon sok görög motívum van a szövegben. De Bizánc neve ma is, ugye egy bizánci birodalom, bizantinizmus, használjuk ilyen értelemben, a korrupció, a fényűzés, a dőzsölés, a depotizmus, a nepotizmus, tehát amikor rokonokat helyeznek kulcspozíciókba, ez a szövegben is benne van, mintája Bizánc. Tehát ma is egy fogalom. Azt mondjuk, hogy bizánci típusú uralkodó, akkor pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Korábban azonban Bizánc az európai kultúra egyik letéteményese volt. Itt másolják a görög kéziratokat, a bizánci tudósok, a bizánci történészek, egy Justinianus, tehát olyan nevek vannak Bizáncban, hogy tényleg az európai kultúra egyik központja. De az 1500-as évekre, ugye 1453-ra ez már megszűnt, a város neve már csak negatív értelemben van itt, tehát negatív asszociációk fűződnek hozzá. Jászai Mari játszotta ennek a drámának a női főszerepét, Iréne császárnőt. A szöveg szerint Iréne fiatalabb, mint Konstantin, aki egy középkorú uralkodó, és nagyon reméli, hogy a 20 éves ifjú szultán felesége, teljes jogú felesége lesz majd. Hát Jászai Mari már kicsit öreg volt erre a szerepre, 54 évesekkor, mert ő 1850-ben született, de hát akkora tekintélye van, és olyan legenda, hogy nyilván a bemutató sikeréhez nagyon sokat hozzátett azt, hogy Iréne császárnét Jászai Mari játszotta. Itt a jelmezből, a fotó alapján azért látjuk, hogy tényleg egy ilyen nagyon egzotikus, nagyon gazdag, nagyon szép látványvilága volt az előadásnak. Itt csak leírtam a történelmi tényeket, ugye valóban egy iszonyú túlerő támadja meg ekkor Bizáncot, 9000 védővel áll szemben 70 ezer török, második Mehmed vezetésével, és valóban Mehmed újabb és újabb követséget küld, hogy a város megadja magát, de ez nem teszi meg Konstantin. És amikor véletlenül nyitva hagyják a város egyik kapuját, akkor a törökök bejutnak a városba, és gyakorlatilag egy hatalmas vérengzést rendeznek, tehát Bizánc 1453-ban valóban így esik el. Nagyon érdekes a szerzői utasítás, ugye nagyon hangsúlyosan leírja azt a teret, amiben a darab egészen játszódik. Ki sem mozdulunk ebből a térből, olyan, mint egy buborék, csak akkor tudunk meg valamit a városból, amikor érkeznek ide, akár sebesültek, mint Giovanni, akár a nép képviselői, vagy amikor a falakról visszatér Konstantin, tehát egy csodálatos, nagyon szépen díszített és nagyon fényűző császári palota egyetlen termében játszódik az összes felvonás. Egy erősen szimbolikus tér ez egyébként, és nagyon különleges a dramaturgiája is, mindig csak jön, érkezik valaki ebbe az udvarba, és őtől tudjuk meg azt, hogy egyáltalán hogyan áll a város. Az udvaroncok ugyanis egy álomvilágban élnek, egy hazugságot építenek föl, amiben nem lehet súlyozni. Ugye ez a negyedik jelenetben, ha elolvassuk, teljesen abszurd. Ugye a két udvaronc arról beszélget, hogy hát kicsit gyöngékedtem, megijesztesz, az orvosom nyugalmat és köpölyözést ajánlott, ügyelj drága egészségedre, nem tudod, mi hír a falakon? Bizonyos, hogy ma éjjel vagy holnap hajnalban elesik a város. Tehát úgy beszélnek erről a tragédiáról, ami hamarosan eléri őket, mint ahogy a náthájukról vagy a betegségüknek egy-egy tünetéről beszélnének. Megtudjuk a jelenetekből, hogy mindenki várja már Bizánc bukását. Mindenki ellendrukker Konstantinusszal szemben. Konstantinus megunták, nem olyan jó uralkodó, eddig nem is nagyon törődött a várossal. Most jön ez az új hódító, egy fiatal török, aki világhódító terveket dédelget, Bizánc lesz majd a fővárosa. Tehát mindenki várja, még a felesége, az udvaroncai, a pátriárka, a saját rokona, Mihály is várja, hogy végre elfoglalják a törökök Bizáncot. És ez az udvari hazugság, amit mondtam, hogy amikor csak kívülről jön valaki, akkor tudjuk meg, hogy mi történt. Hát itt például, amikor már mindenki tudja, hogy a bukás hamarosan bekövetkezik, akkor azt mondja
Spiridon, ő felségének annyi a harcosa, mint fűszál a réten, mint falevél az erdőben, mint homokszem a sivatagban, miközben tudjuk, hogy már nincsenek katonák, és gyakorlatilag nincs, aki védje a várat. Mondtam, hogy ez egy szimbolikus dráma, a címe is szimbolikus, de vannak benne szimbolikus elemek és motivumok is. És nagyon érdekes, hogy maga a hódító Mohamed nem is szerepel a darabban, őróla csak hallunk. Többször visszatér a sárkány motívum, mintha egy hatalmas sárkány szállna Bizánc fölé és foglalná el azt. Ott van a vámpír motívum. Ugye van egy jóslat, hogy amikor a szultán testvére Ahmed meghal, akkor lesz majd vége Bizáncnak. És hát ez történik, hiszen Konstantin lefejezteti Ahmedet, és aznap el is esik Bizánc. Ott van az aranykapu, mint szimbólum. Nagyon sok utalás van, például van egy a katonát Leonidasnak hívják, és aztán kiderül, hogy soha életében nem volt még a várfalon. És hát ott van Herma, aki szintén egy szimbolikus szereplő, nem tudunk róla semmit, egyszer csak oda kerül a császár mellé, olyan, mintha a védő angyala lenne, vagy a jobbik énje lenne, és a neve is nagyon érdekes, ugye a Herma az erekje tartót is jelent, de mivel fiúruhában van Konstantin mellett, és csak az utolsó jelenetekben derül ki, hogy lány, ez a Hermafroditára is utalhat. Konstantinus őt veszi feleségül az utolsó jelenetek egyikében, ő lesz az igazán méltó császárnő ahhoz, hogy vele együtt halljon meg kint a falakon. Ugye a szimbólumokhoz mi tartozik hozzá? Az álom, a látomás, a jóslat, nagyon sok ilyen álom leírás van a darabban. Az egyik legjobb ilyen látomás Giovanninak, a velencei zsoldosnak a látomása. Egy titokzatos, rettenetes valaki, akinek emberi nyelven nincs neve, gigászi árnyékként lépked a kupolák fölött. És ahová néz, ott lehull az emberek testéről minden fölvett méltóság és cifra rongy, s mint mesztelen didergő lelkek támolyognak a fekete mélység felé. Vagy Iréne álma, aki azt mondja, hogy különös látomásom volt, és a látomást az udvarhölgye úgy magyarázza meg természetesen, hogy ez azt jelenti, hogy őt fogja majd feleségül venni, és ő fogja majd megtéríteni a hódító törököket. Ugye, amikor megérkezik a császár, elmondja, hogy már az végóráikat élik, nincs mit tenni, hamarosan el fogják foglalni a várost. Vannak még egyéb álmok, látomások a szövegben, nagyon sok metaforát használ Herceg Ferenc, egy nagyon erős képi világot tud megteremteni ebben a szimbolikus szövegben. Látjuk ezeket a metaforákat, és a végén, amikor már Konstantinus és Herma meghalt a falak között, amikor megjön a sebesült Giovanni, és elmondja, hogy Ahmedet lefejezték, tehát iszonyú bosszút fognak állni a törökök, mindenkit megölnek, akkor van egy nagyon erős utolsó jelenet, vagy a szerzői utasításban írja le ezt Herceg Ferenc, hóhérok jelennek meg a palota, ez a díszes, gyönyörű, aranyjal bevont palota oszlopai mellett, és még a pátriárka is akkor is azt mondja, hogy ne ingerőjük a pogányt, ne imádkozzunk, és egyszerre a hóhírok fölemelik pallosukat, egy lépést előre tesznek, mind néma halálfélelmükben mélyen lehajolnak, és ebben a pillanatban lemegy a függöny. Tehát ez az utolsó képe a Bizáncnak, ugye a teljes pusztulás. A Bizánc tehát annak az étosznak köszönheti a pusztulását, ami már hiányzik a városból. Csak falak, csak város, de nem az otthonuk. Tehát nem úgy védik ezt a várost, ahogy kellene, nem úgy fognak össze, ahogy kellene. Mindenki csak a saját hasznát lesi, mindenki hasznot akar húzni. A kalmárok meg akarják vásárolni a koronaékszereket Konstantintól. A felesége egy új fiatal férjet szeretne, a 20 éves hódító szultánt. A csőcselék ki akarja fosztani a palotákat, csak arra vár, hogy végre elszabaduljon a pokol Bizáncban. A katonák nincsenek, már rég elhagyták a várost, nincs aki védje a falakat, mert a polgárai nem védik tovább Bizáncot. Tehát ebben a pillanatban, amikor Konstantin rájön, hogy már nincs népe, akiket vezetne, hiába nőtt föl a feladathoz, hiába tudja, hogy
hogy most jön az a hősi halál, ami igazán nagy uralkodóvá teszi, és ezt látjuk is majd, amikor behozzák a holttestét, akkor a felesége is azt mondja, hogy milyen nagy lett a halálában, sokkal nagyobb, mint amikor élt. Tehát hiába jut el idáig, nincs akit vezessen, nincs mögötte a város, és ezért leütteti a török követ fejét, amivel végképp elvágja mindenféle alkunak, kompromisszumnak a lehetőségét, és ezután már tényleg csak a pusztulás, a teljes pusztulás jön. Tehát egy nagyon pesszimista, nehéz darab a Bizánc, nem igazán való középiskolásoknak. Én, ha a magyar tanároknak szabadságot adok, akkor akár a Dolobai Nábob lány, akár a Gyurkovics lányok, akár valamelyik másik vígjáték, például a Kék Róka, még mindig alkalmasabb középiskolások számára, mint éppen a Bizánc. Ugyanakkor a Bizáncot nagyon ajánlom a magyar hazafias drámák sorában, hát nincs sok ilyen drámánk, tehát hogyha ezek a szimbólumok átjönnek, ugye itt is a Vörösmarty Színház, látták, hogy egy kortárs díszletben, kortárs jelmezekkel a hatalomról, árulásról, bosszúról szóló darabként, és a nemzeti sorsról szóló darabként mutatta be. Tehát felnőtteknek, vagy hogy van-e helye a magyar színpadokon a Bizáncnak, azt mondom, hogy igen. Tehát egy jó előadásban nagyon hatásos, szép történelmi dráma.

És hát eljutottunk 1917, ugye 20 évvel később megírja a legjobb vígjátékát, a Kék rókát Molnár Ferenc nyomán. Ugye odaírtam titok dráma. Biztosan ismerik Molnár Ferencnek a Testőr című darabját, ami arról szól, hogy egy színész elhatározott próbára teszi a feleségét, hogy mennyire csalfa, vagy mennyire nem, tehát testőr jelmezben elkezd udvarolni az asszonynak. Aki természetesen a darab végén azt mondja, hogy ó, hát már az első jelenetnél látta, hogy ez a férje, és csak meg akarta leckésztetni, csak eljátszotta, mintha kapható lenne a házastársi hűtlenségre. De a közönség nem tudja meg, hogy mi az igazság. Ugyanilyen titokdráma a Kék róka is, aminek a legfontosabb kérdése az, hogy hűtlen volt-e Cécile, járt-e a Török utcában. Ez egy háromszög történet, ami igazából négyszög és ötszög történet, mert hogy adva van, ugye ott vannak a szereplők, középen van Herceg Ferenc, mellette Bajor Gizi és Pál, illetve Sándor. Tehát adva van egy házasság, egy polgári házasság Cécile és Pál között. Pál egy idős, bogaras professzor, Cécile egy élettel teli gyönyörű nő, Bajor Gizi kedvenc szerepe, gyönyörű volt benne. És van egy házi barát, Sándor, aki már a jegyességük óta rajong Cécileért, de nem meri elmondani ezt a szerelmet, csak házi barátként van jelen. Viszont egyszer, amikor váratlanul hazatér Tirolból, a gleccserek közül, akkor megpillantja a Török utcában Trilbárónak a kocsiját, és csak annyit lát az elfüggönyözött kocsiban, hogy egy hölgy ül benne, akinek fehér betétes trotőr cipője van, és az inas azt mondja, hogy hát a báró úr nincs itthon, mert éppen hölgy vendége van, és pezsgőznek, és jól érzi magát. És amikor belép Cécile, aki éppen a Kék róka prémjét készítette a szűcsnél, akkor látják, hogy fehér trotőr cipője van, olyan betéttel, a Török utcában járt, ahol ez a szűcs lakik, és ahol Trilbárónak a háza van, és ott van egy nagy jelenet, egy szenvedélyes jelenet, amiben Sándor hűtlenséggel vádolja meg Cécilt, sőt, meghívja a Trilbárót egy vacsorára, hogy ott tiszta vizet öntsenek a pohárba, és a második felvonás végén egy nagy jelenetben Cécile azt mondja, hogy igen, megcsaltam a férjem, elköltözöm, ott hagyja ezt a polgári házasságot. Ha itt lenne vége a darabnak, olyan lenne, mint egy Nóra darab. Ugye egy ilyen sértődött asszony, vagy hát egy hazugságokra, konvenciókra épülő kapcsolat vége. De Herceg csinál egy happy endet, egy harmadik felvonást, amiben azt látjuk, hogy Lencsi, aki az egyik legjobb karaktere az előadásnak, hogy látják, itt már csak öt szereplő van, tényleg egy igazi polgári színmű, Lencsi, aki a fogadott lányok, és már régóta kivetette a hálóját párra, nagyon boldogan odalép Cécile örökébe, és irányítója, és ura, és parancsorolja lesz ennek az öreg és hiszékeny férnek. Sándor ott marad egyedül, eltelt már másfél év a harmadik felvonás idején, és amikor megjelenik, hogy beszéljen a barátjával, akkor kiderül, hogy az apanás miatt Cécile is meg fog jönni, hiszen a válóper végén jár neki valamiféle asszonytartás. És azért, hogy Lencsinek és Pálnak ne kelljen vele találkozni, ott hagyják a villában egyedül Sándort. És jön egy nagy jelenet, amiben Cécile ráveszi Sándort, hogy valljon neki szerelmet, és azt mondja, hogy akkor ő széttépi ezt az apanás papírt, végül is Sándor is elég gazdag, és akkor egy átrendezéssel Lencsi Pállal, Sándor pedig Cécile lesz nagyon boldog. Miért Kék róka a címe? Pál azt mondja, olyan, mármint Cécile, mint a prém, amit a nyakában visel a kék róka. Nagy stílű, költséges és nem melegít, és hazug, mint a kék róka, hiszen nem is kék egészen. Ugye ez ilyen sarki róka prém. Ugye ez egy nagyon drága, különleges prém volt, és Cécile már hónapok óta semmi másról nem beszélt, mint a kék rókáról, és folyton ment ehhez a szűcshöz, és nem tudta eldönteni, hogy pelerin, vagy sál, vagy boa, vagy mi legyen ebből a kék rókából, amit aztán végül megszerez.
Ugye ezzel szemben ott van Lencsi, a fiatal rajongó lány, aki egyszerűen öltözik, olyan szerény, mint a kis gépíró kisasszony, és akkor belép Lencsi, akiről kiderül, hogy egyáltalán nem olyan, rafinált, elegáns, fehér kesztyű, és dámaként átvette az uralmat, átrendezte a lakást, és ő irányítja Pált ezentúl. Itt is van keserűség, tehát az, hogy nagyon jó női szerepek, nagyon jó női sorsok. Cecil egy nagyon keserű monológot mond el arról, hogy a férfiaknak minden szabad. Végül is Sándornak is volt egy kis szeretője, volt egy kalandja, miközben őtőle hűséget várt el. Pótlékokat keresnek a férfiak, könnyen játszanak a nőkkel, tehát egy ilyen nagyon keserű, nagyon komoly szöveg, amiből kiderül, hogy mióta azt hiszik róla, hogy egy bukott nő másfél éve milyen izgalmas és érdekes lett a története, de ő most már szeretne őszintén élni, és elmondja a Sándornak, hogy a felesége akar lenni, Sándor pedig erre nagyon megörül, és amikor azt mondja neki, de hát mi lesz a Török utcával, mi lesz ezzel a történettel, hát én akárhányszor magára nézek, magának mindig az fog eszébe jutni rólam, hogy én a Trill báró szeretője voltam. Mire a férfi azt mondja, hogy dehogy volt, hát maga nem is járt a Török utcában. Hát nem volt bizonyítékom, én csak féltékeny voltam, megaláztam, nem tudtam, mit beszélek. Hát annyi cipő van, ami ugyanolyan, mint a magáé volt, meg hát ott volt itt a kék róka a Szűcstől, és akkor Cecil azt mondja, hogy rendben van, akkor boldog, jó házasságuk lesz. És a nézők hazafelé ezen gondolkozhattak, hogy tényleg megcsalta Cecil, vagy ez tényleg nem volt így. Tehát ez egy nagyon jó kis darab. Egyébként a szövegből kiderül tényleg. Tehát azért, ha szoros szövegolvasással, azért azt gondolom, hogy igen. De hát végül is. Akkor az utolsó mondat, belekerüljön-e a nadba Herceg Ferenc, vagy mi ez a hisztéria, vagy mi ez itt körülötte. Ugye ez azért érdekes, mert tényleg nagyon rövid idő alatt lett egy nagyon nagy karrierje, és nagyon rövid idő alatt kerül ki a köztudatból. Ugye lektűr írónak tekintik, már csak a mennyiség miatt is. Ugye ez azért nagyon könnyen olvasható író. De ugyanakkor jogos azt látnunk, hogy az emberek nem Posztolányi édesanyáját olvasták azért. Meg nem mindenki Ady verseit olvasta, mert Pósa Lajost is olvastak, meg könnyebb irodalmat is szerettek. És az igazán nagyon sikeres művek, azok Herceg Ferenc művei a századfordulón és a két világháború között. És hát vannak lektűrírók még, a Tormai Cecil és mások is, akik szintén nagyon jól megérzik azt a közönség igényt, ami ekkor fölmerül. Tehát, ha meg akarjuk mutatni, hogy milyen sokszínű a magyar irodalom, és hogy a modernségnek vannak változatai, egyrészt ott van a nyugat, meg ott van az a fajta értelmiségi irodalom, amit viszonylag szűk közönség olvas, meg ott vannak azok a szerzők, akik, bár ő is ugye liberális is, és konzervatív is, tehát liberális nagyon sok tekintetben, például a női kérdés tekintve is, akik meg úgy érnek el közönségsikert, hogy a modernségnek egy másik hullámára ülnek rá, a média, a könnyebben olvashatóság, a könnyebben elérhető közönség oldaláról, tehát akiknek nem igazán az a fajta megfelelés a fontos, és lehet azt megmutatni a diákoknak, de inkább csak szabadon választható irodalomként. Rengeteg ilyen mű van, én például a Földes Jolánnak a Halászó utca macskája, aki még nem olvasta, nagyon ajánlom, a korszak egyik legjobb lektűrje a 20-as évekből, hogy lássák azt, hogy a magas irodalom és a népszerű irodalom mindig is megvolt, mint ahogy ma is megvan, és hiába mondom a diákjaimnak, hogy nem tudom, kit olvassanak, ők akkor is azokat a mai lektőr szerzőket olvassák, ifjúsági irodalomban, akár másban is, és mindig van igény rá, és ez nem is csak, tehát mi mindnyájan úgy olvasunk, hogy olvasunk magas irodalmat is, és olvasunk lektőrt, kribit, könnyebb irodalmat is. Tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy vannak rétegek, akik a magas irodalmat, vannak akik a népszerűt, hanem az életünkhöz hozzátartozik mind a kettő, tehát az egyáltalán nem baj, ha a diákoknak megmutatjuk azt, hogy lehet könnyen, jól
könnyen olvashatóan, fordulatosan írni úgy, hogy a közönség felé fordulunk, és lehet úgy is, hogy magas irodalmat művelünk, és azt mondjuk, hogy a cél a Nobel-díj, vagy az irodalmi Nobel-díj. Tehát ezért gondolom azt, hogy ennek a vitának inkább irodalomszociológiai szempontokat kéne adni, és nem politikaiakat.

0: Kedves hallgatóink, Herczeg Ferenc életműve máig fontos része a magyar irodalmi örökségnek. Regényei és színművei együtt letűnt korszak világát idézik meg, ugyanakkor ma is számos kérdést vetnek fel a történelemről, a társadalomról és az emberi sorsokról. Az elmúlt percekben dr. Pintér Márta Zsuzsanna irodalomtörténész tanszékvezető egyetemi tanár előadásából hallottak részletet. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
3: A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. Jelentette be Köböl Anita kormányszóvivő a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón Budapesten. Köböl Anita ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra, tette hozzá. A törvényben rögzített 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani, közölte a miniszterelnök a Magyar Távirati Iroda kérdésére válaszolva a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hangsúlyozta, az országgyűlés feladata megválasztani az államfőt, hiába próbálják páran dezinformálni az embereket. A jelen alkotmányos rendszerben nem lehet közvetlenül elnököt választani. Szeptembertől azonban elindul egy átfogó alkotmányozási folyamat, amelybe minden magyar embert szeretnének bevonni, és ott majd lehet változtatni a köztársasági elnök megválasztásának szabályain is. Augusztusban átmeneti időre választanak köztársasági elnököt az új alkotmány elfogadásáig, amelyet népszavazás fog megerősíteni, jegyezte meg a kormányfő. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egyháztartásban élő adataiba, jelezte hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Az orosz kőolajra vonatkozó árplafon módosításának egy évre történő befagyasztása biztosítja, hogy az orosz hadigépezet ne profitálhasson a piaci megrázkódtatásokból, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután az Európai Unió tagállamainak nagykövetei politikai megállapodásra jutottak a 21. Oroszország elleni szankciós csomagról. Az X-en közzétett bejegyzésében a bizottsági elnök közölte, hogy az új intézkedés csomag további 32 orosz bankot, kriptovaluta vállalkozást és olajkereskedelmi platformot vesz fel az uniós tranzakciós tilalom alá eső szervezetek listájára. Kőkemény büntetéssel fenyeget Donald Trump, veszélybe kerülhet a legnépszerűbb gyógyszerek ellátása. Donald Trump amerikai elnök bejelentése szerint 2028. augusztusától 100%-os importvámmal sújtják a generikus gyógyszerek gyártóit, ha nem helyezik át a termelésüket az Egyesült Államokba. A hazai gyártás kikényszerítését célzó lépés ugyanakkor súlyosan veszélyeztetheti az amerikaiak milliói által használt olcsó készítmények ellátás biztonságát és megfizethetőségét, írja a Portfólió. Ez a büntető teher 2029. augusztusától a duplájára 200%-ra emelkedik. A fenyegetés a mindennapi fájdalomcsillapítóktól kezdve a koleszterin szint csökkentőkön át a daganat ellenes szerekig terjedő lejárt szabadalmú készítményeket érinti, amelyeket jelenleg túlnyomó részt indiai, európai és kínai gyárakban állítanak elő. Július 30-áról 31-ére virradó éjszaka érik el aktivitásuk csúcsát a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák, óránként 10-15 hulló csillag felvillanása várható az égbolton, közölte a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-vel. A csillagvizsgáló közleménye szerint a déli delta akvaridek gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjaikról ismertek, míg az alfa kaprikornidek ritkább, időnként fényes tűzgömböket eredményező meteorokat adnak, amelyek még a hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek. A meteorrajok észleléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra. A jelenség fényszennyezéstől és tereptárgyaktól mentes helyről szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban a régiónkban, valamint az Alföldön futózáborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
4: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Reklámot hallottak.
6: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
7: Hangolódjunk együtt!
8: Kedves hallgatóink, a következő percekben a Törökszent Miklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Ovoda iskola rádiós műsorát hallhatják.
9: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál Mészáros Kinga Sára
10: és Gelei Zalán,
9: a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Ovoda 8. osztályos tanulói. A következő percekben Poyek Tóth Klára igazgatónővel hallhatnak beszélgetést, akit a 2023-24-es tanévről kérdezünk.
10: Kedves igazgatónő, mikor ez a beszélgetés a rádióban hallható lesz, már véget ér a tanév. Kérem, értékelje a Bercsényi idei tanévét. Milyen fontosabb események, versenyek voltak, amelyen iskolán közössége és tanulói részt vettek?
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és titeket ismételten itt az irodámba. És nagyon örülök, hogy részt vesztek ezen a rádiós programon, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztek a média világával kapcsolatban, és szeretném megköszönni Kovonya Éva szerkesztő riporter asszonynak is, hogy a szárnyaival vett benneteket, és bízom benne, hogy továbbra is fogtok dolgozni a Szent István Rádiónak. Azt gondolom, hogy egy sikeres tanévet tudhatunk ismételten magunk mögött itt a Bercsényiben. Biztos értesültetek arról, hogy a Klebersberg központ támogatásával az idei tanévben is nagyon sok diákunk kapott notebookot, amit ugye a tanuláshoz tudnak használni. Nagyon sok hagyományos eseményünk is van, amik erről néhány szót szeretnék mondani. Pedagógusaink részt vettek az Egyházmegyei tanévnyitón, és már az elkészült Egri Bazilikában a tanévzáró Tedeumon is. Voltak az évben Erzsébet táborok, Határtalanul programon vettünk részt, Lázár Ervin programon, hittan táboraink voltak, ahol mindenféle élményben részesültek a diákok. Tanév elején készültünk a Kálvária búcsúra, de nem csak lélekben, hanem diákjaink tereprendezéssel, virággal díszítették a templomot. Volt autómentes világnapunk, ahol akadálypályán lehetett végigmenni, és különböző kis teszteket lehetett kitölteni a biztonságos közlekedéssel kapcsolatban. Én magam is rollerrel végigmentem az akadálypályán. Ti kipróbáltátok?
9: Igen.
11: Sári kipróbálta. Volt Horváth Ilona főzőversenyünk, szerintem az előző beszélgetésen említettétek is, hogy ti is nagyon finomat főztetek. Kutatók éjszakáján voltak diákjaink Egerben, az Eszterházi Katolikus Egyetemen. A zenevilágnapján zeneiskolás diákjaink adtak műsort. Megemlékeztünk a városi ünnepségen is az aradi vértanúkról, majd október 19-én együtt imádkoztunk 1 millió gyermekkel a rózsafüzért, a békéért. Október 23-ai megemlékezésünk volt itt az iskolában, és részt vettünk a városi ünnepségeken is. Nyílt napunkon bemutattuk iskolánkat a leendő bercsényiseknek, és aztán volt egy nagy tökbuli, amit, ha jól tudom, ti szerveztetek, mindig a nyolcadikosok szervezik, és úgy hallottam, hogy nagyon jól sikerült. Itt ugye különböző kis feladatokat kell a diákoknak végrehajtani. Adventben gondoltunk a szegényekre is, adományt gyűjtöttünk itt az iskolában, nagyon sok élelmiszer, tartós élelmiszer adomány gyűlt össze, és ugye minden hétfőn közösen gyújtottuk meg az adventi gyertyát. Szent Miklós napon elmentünk a templomba, és Szent Misén vettünk részt az egész intézmény, és hát diákjainkat meglátogatta Szent Miklós az angyalok kíséretében. És aki jó volt, ez még szaloncukrot is kapott. Ti kaptatok szaloncukrot?
9: Igen, kaptunk.
11: A plébániai közösséggel közösen szerveztünk egy ifjúsági találkozót az Esperesi kerületnek, ahol nagyon jól éreztük magunkat. Zalán, te részt vettél ezen? Részt vettél, ugye?
10: Részt vettem, igen.
11: Megemlékeztünk az Uri-vi áttörésről, ahol a városi rendezvényen diákjaink mondtak verset. Aztán volt egy nagyon érdekes előadás angolul, egy volt diákunk Japánról tartott mindenféle érdekességről előadást. Aztán farsangoltunk egy nagyot, utána Balázs áldásban is részesültek diákjaink, majd szintén volt egy közös rendezvényünk a plébániai közösséggel, ez a Szentek farsangja volt még itt a farsangi időszakban. És biztos hallottatok róla, hogy szeptembertől indul a Honvéd Kadét program itt a gimnáziumban. 25 diákunk döntött úgy, 9-es, hogy szeretnének ebben a programban részt venni. Nekik ugye különbözeti vizsgát kellett tenni. Erre volt egy felkészítő foglalkozás sorozat, amit nagyon-nagyon szerettek a gyerekek, és mind a 25-en büszkélkedek, nagyon szép eredményen, mindannyian 5-össel zárták a vizsgákat, úgyhogy szeptembertől ők már kadétként fognak itt az iskolában tovább tanulni. Hamvazó szerdán szintén együtt voltunk a templomban, és egy szentmisén vettünk részt, majd a mise után hambaszkodtunk. Hagyományos esemény már februárban ugye a bercsényi napok eseménye. Hát itt nem szeretném felsorolni, mert olyan nagyon sok versenyen lehetett részt venni, hogy azt gondolom, hogy szinte felsorolni sem lehet. Március 15-én szintén nem csak az iskolában, hanem a városi rendezvényen is részt vettünk, hiszen diákjaink segítették műsorukkal a megemlékezést. Húsvét előtt keresztúton vettünk részt, nem csak itt az iskolában, hanem ugye városi keresztúton is. Volt egy nagy szabású programunk, a Kultap program, ami egy kulturális irodalmi nap volt. Hogy éreztétek magatokat? Tetszett nektek?
9: Nagyon tetszett, nagyon jó.
10: Nekünk nagyon tetszett, igen, az egész.
11: Melyik rész volt a legjobb?
10: Hát először mi részt vettünk egy youtubernek a előadásán, az is nagyon jó volt, de délután fele is jó volt, ilyen testneveléses foglalkozáson vettünk részt.
11: Volt még ugye ezen kívül egy fenntarthatósági témahetünk, ahol ugye többek között az iskolát is díszítettük, egy diák egy palánta programunkban, mindenki hozott egy kis virágot, és előtettük a kertbe. Nem szabad azért elfeledkezni a szalagavatóról és a ballagásról, ami igazából ugye a 12-eseknek két nagy eseménye. És hát, hogyha visszaemlékeztek, volt egy reddély, amikor pirosat hordtunk, ugye ez a Szent Miklós napjához kötődően, aztán volt egy Green Day, amikor zöldbe jöttünk iskolába, ez a Szent Patrik ünnepéhez kapcsolódott, és hát volt egy Pi napunk is, amikor plakátokat kellett Pivel kapcsolatban rajzolni, nagyon klassz plakátok, rajzok születtek. Lehet, hogy van még olyan program, amit elfelejtettem, de több már nem igazán jut eszembe. De nem csak a pihenésé és a szórakozásé volt a főszerep itt az iskolába, hanem azért ne felejtkezzünk el arról, hogy nagyon sokat is kell tanulni, hiszen egy gimnáziumról van szó. És nagyon sok versenyen vettetek részt a tanév során. Tanulmányi és sportversenyeken is, és művészeti versenyeken, és akkor ebből csak néhányat szeretnék felsorolni. Sportversenyek voltak például a Magyar Honvédség szervezésében a futás az önkéntesekért, a haditorna verseny, részt vettünk Széchenyi labdarúgó kupán, ahol a Fair Play díjat kapta meg a csapatunk, és a legjobb kapus a mi kapusunk lett. Volt még focis a lábasi kupa, ahol első helyezést értünk el. Részt vettünk még első segélynyújtó versenyen, ahol második helyezettek lettünk. Sportverseny elfelejtettem még a Szent György viadal fegyver nekem. És hát ugye kollégistáink minden évben részt vesznek a kolimpián. De nem csak sportversenyeken vettünk részt, hanem tanulmányi versenyeken.

0: szintű az angol nyelv oktatása itt a gimnáziumban. Nem csak a nagyok tesznek nyelvvizsgát és előrehozott érettségit és emelt érettségit nagyon szép eredménnyel angol nyelvből, hanem az idei évtől a 6. és 7. évfolyamosaink már junior nyelvvizsgát tehetnek itt a gimnáziumban. Többen éltek a lehetőséggel és nagyon szép eredménnyel tették le a nyelvvizsgát. Aztán voltunk földrajzversenyen, egyházmegyei földrajzversenyen, itt 2. helyen végeztünk. Hittanversenyeken vettünk részt, az Árpádházi Szentek hittanversenyen a legjobb 8 közé került a csapatunk. És hát említettem a művészeti versenyeket, ugye az Arany János kollégiumi program diákjai részt vettek egy művészeti fesztiválon, ahol nagyon szépen szerepeltek. Az Egri Főegyházmegye Betlehem készítő pályázatára több mint 200 alkotás érkezett. A mi alkotásunkat választották a legszebbnek, legjobbnak, úgyhogy első helyezést kaptak diákjaink. Részt vettünk még a Szent Cecília Egyházmegyei énekversenyen, és hát jó tanuló, jó sportolóink is vannak, akik a városi jó tanuló, jó sportoló díjátadón díjat kaptak. És hát volt egy verseny itt az iskolába, a Libertas gyűjtőverseny, ez egy új verseny itt a saját diákjainknak szervezték meg a pedagógusok. El tudnátok mondani, hogy mi ez? Pedig én úgy tudom, hogy ti itt helyezést is értetek el. Hát... másodikok lettetek?
1: Igen, másodikok.
0: Na, Sári? Mi ez a Libertas?
1: A Libertas, hát hogy elmentünk misére, meg csináltunk fali újságot, rendezvényt itt az iskolában, a tök bulit, rádiózunk, iskolárádió, meg volt a versenyekért, és ezért kaptuk ezt a Libertas-t. És első három helyezés lett. Az első helyezés kapott, ha jól tudom, egy plusz napot meg...
2: 150 ezer forintot is.
1: A másik helyezett 100 ezer forintot.
2: Amit mi kaptunk.
1: Amit kikaptunk, és a harmadik helyezett pedig 50 ezer forintot. Osztály kirándulás meg a közösségre. Osztály közösségre fordítatjuk. És fordítottuk.
0: Igen, nagyon ügyesen elmondtátok, a Libertasok azok pontok, és hitéleti tevékenységért, versenyekért, közösségi munkáért lehetett gyűjteni a Libertast, és azért lehetett elveszíteni is Libertast, mert hogyha volt olyan, aki mondjuk kapott egy igazgatóit, vagy volt igazolatlan hiányzása, akkor az osztálytól levontak Libertast, úgyhogy azért ez egy közösségformáló verseny is itt az iskolában, és szeretnénk is folytatni. És hát a cél mindenképpen az, hogy azt az összeget, amit megnyertek a diákok, azt közösségformálásra, közösségépítésre használják föl, és csak olyan dologra lehet felhasználni, amit Sári is elmondott, hogy kirándulás, vagy esetleg egy közös főzés, vagy fagyizás, vagy strandbelépő, hogy együtt legyenek a diákok.
2: Kedves igazgatónő, köszönjük, hogy időt szánt ránk, és hogy megosztotta velünk a Bercsényi elmúlt tanévének legfontosabb történéseit. A nyári szünetben jó pihenést kívánunk.
0: Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzá, és hát én is nagyon jó pihenést kívánok nektek, és szeptembertől kezdjük a következő tanévet. Én már 9-esként jöttök vissza a gimnáziumba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Kedves hallgatóink! Műsorunk folytatásában irodalmi felvételeink közül válogatunk, melyeket a tanév folyamán rögzítettünk.
4: A televízióból, az utazási irodák prospektusaiból, a szebbnél szebb kiadványokból megismerhetjük égben nyúló csúcsokat, zöldelő hívogató alpesi legelőket, tengerparton pihenősöket, töltő turistákat. Hosszan húzódó hegygerincek szikráznak a napsütésben, mások fázósan húzzák fejükre a vastag hósüvegüket. Közelebb a felszínhez megpillanthatjuk a patakok ereit, amelyek zúgó vízesésekkel teszi vadregényessé a tájat. A félelmetes hegyek belsejében gyönyörű kövek alusszák csipkerózsika álmukat. Máshol a perzselő hőben tornyosuló homokhegyek ezeréves vándoroltak jelzőtáblái. Az óceán végtelen kékében feltűnő szigetsorok olyanok, mint egy elszakadt lánc gyöngyszemei. A lemenő nap fényében vulkánok füstoszlopai kígyóznak az ég felé.

0: Ez a tobódzó természeti pompa méltó díszlete naprendszerünk egyetlen kék bolygójának, amelynek a neve Föld.
1: A Föld, az anyaöl, s a kripta mélye, folyvás temet, és folyvás szül a méhe, és bármit szül is, édes gyermeke, egyként táplálja éltető teje, tengernyi magzat, s egy se hasztalan, mert mindenkinek más-más haszna van. A természet kegyelmét ontja bőven, a fűben, a virágban és a kőben. Ó, nincs a Földön oly silány anyag, mely így vagy úgy ne szolgálná javad. De nincs oly jó, melyben ne volna vész, ha balga módra véle visszaélsz.
0: Érdekességek a Földről. A legszélesebb vízesés az a Victoria vízesés, amely két ország, Zambia és Zimbabwe határán található. A legmagasabb pontja 885 méter magas és 1708 méter hosszú. A neve jelentése mennydörgő gőzölés. A legaktívabb vulkán, a Hawaii-szigetek déli részén található Pajzs vulkán, a Kilauea. 1247 méter magas, korát 300.000-600.000 év közöttire becsülik. Utoljára 2018-ban tört ki. A legmélyebb barlang a Földön a Kruber-Vorona barlang, ami Dél-Nyugat-Ázsia határán Grúziában található. A barlang főbejárata 2250 méteres tengerszint fölött, a mélysége pedig 2197 méter. A Föld legmelegebb helye az a Dead Valley Nemzeti Park, amely Kaliforniában található, és 2019-ben 61 Celsius fokos rekordhőmérsékletet ért el. A park nagysága 13.000 négyzetkilométer. Az évi csapadék mennyisége kevesebb, mint 50 mm.
1: Anthony de Mello, jezsuita atya rövid történeteket írt, hogy elgondolkodtassanak. Íme az egyik. Amikor a mester arról értesült, hogy a közeli erdő egy tűzvész martaléka lett, azonnal mozgósította a tanítványait. Újra kell telepítenünk a cédrusokat, mondta. A cédrusokat? Kiáltott fel egy kételkedő tanítvány. De hiszen 2000 évig tart, mire megnőnek. Akkor egy percet sem vesztegethetünk, mondta a mester. Azonnal indulnunk kell.
2: Részlet egy tudós imádságából. Szent Györgyi Albert Nobel-díjas biológus írta. Ötödik könyörgés, a Föld. Uram, e szép földet adtad, hogy rajta éljünk. A bensejébe titkos kincset rejtve el. Segítettél, hogy művedet megértsük, könnyítsünk munkánk, s küzdjük le az éhséget és betegséget is. A kincset kiássuk, s elherdeljük őket, a pusztító gépekbe építjük bele. Pusztítva vélük, mit emel a többi, s ellenem fog törni, engem írtva ki, és gyermekeim. Isten, a teremtésben tégy társaddá, hogy értsük műved, s nemesítsük azt. Földünket biztos otthonává téve a boldog jólétnek s harmóniának.

0: Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
1: Kedves hallgatóink, műsorunk folytatásában két népdalt hallhatnak majd, amelyet Kis Regina Piroska, a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos tanulója ad majd elő. Regina a Pánti Napok daléneklő versenyén első helyezést ért el, a Mezőtúron megrendezett Csenki Imre országos énekversenyen pedig aranyminősítésben részesült.

0: Kedves hallgatóink! Önök a Bácsi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium általános iskola óvoda tanulóinak iskola rádiós műsorát hallhatták.
1: Köszönjük, hogy a tanév során figyelemmel követték adásainkat. Diáktársainknak és az EGRI Főegyházmegye tanárainak jó pihenést és sok nyári élményt kívánunk.
0: Tartsanak velünk ősszel is! Mészáros Kinga Sárát
1: és Gelei Zalánt hallották.
0: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Törökszent Miklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium Általános Iskola Óvoda iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
3: A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a szabadság és szabadosság kérdésköréről beszélget. Egy korábbi adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Uram, Te azt mondtad tanítványaidnak, Ti vagytok a világ világossága. A fény világít, szórja sugárát és elűzi a sötétséget. Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek. Hagyd vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen én is a Te kegyelmed fényességében élek. Hadd legyek akaratod szerint a világosság gyermeke. Világítson az én életem is, hogy a Téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzá találjanak.
2: Amen. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. Az előző alkalommal megvizsgáltuk a házasság és a család témájában a szentírási alapokat a teremtés történeten keresztül, valamint Szent Pál apostolnak az efeszusi levele alapján. A mai alkalommal tovább gondolnánk a témát, és a katolikus egyház katekizmusát segítségül hívva az alábbi részt szeretném felolvasni nektek, és ezt beszélnénk meg közösen. A tisztaság megköveteli az önuralom megszerzését, ami nevelés az emberi szabadságra. Az alternatíva világos. Vagy az ember parancsol a szenvedélyeinek és békére jut, vagy hagyja, hogy azok leigázzák őt és boldogtalanná válik. Az ember méltósága tehát megköveteli, hogy tudatos és szabad választás alapján cselekedjék, tudniillik személyként, belső indítás és irányítás, ne pedig belső vak ösztön vagy merő külső kényszer hatására. E méltóságot akkor éri el az ember, ha kiszabadulva a szenvedélyek rabságából, a jó szabad választásával törekszik célja felé, az alkalmas eszközöket pedig hatékonyan és gondosan válogatja meg. Eddig a katolikus egyház katekizmusából vett idézetünk. Első hangzásra mi a véleményetek? Van-e ellentmondás az önuralom és a szabadság között?
4: Van.
2: Mi lenne az?
4: Az önuralom, ott magadat kell uralni, de hogyha szabad vagy, akkor bármit megtehetsz.
2: Na most, amikor önuralomról beszélünk, akkor hogyan éljük meg ezt magunk irányába?
5: Meg kell szabni saját magunk határait, és hogy meddig mehetünk el.
2: Így van, ez szabadság egyébként?
4: Van benne valami, de hát nem teljesen, mert szabad vagy. Bármit megtehetsz, ha szabad vagy, akkor viszont és hát muszáj magadat uralni, hogy ne tegyél, ne kerülj olyan rossz dolgokba.
6: És van egy határ, onnantól már nem szabadságról beszélünk, és így már elvesztette a szabadság szó a jelentését.
2: Ó, sok minden elhangzott itt egyszerre. Próbáljuk már meg sorba szedni, amiket mondtatok, mert nagyon jó gondolatokat mondtatok. Na most kezdjük Rékától, hogy mi lehet a határa a szabadságnak? Mert azt mondtad, hogy van határa.
6: Szüleink tanítanak arra, hogy hol vannak a határok, és hogy tudjuk őket betartani, és ha ezeket nem követjük, akkor nagyon nagy bajba kerülhetünk, ami nem feltétlenül nagyon jó. Például, hogyha bűnözünk, akkor börtönben is kerülhetünk, és akkor már nem vagyunk szabadok, ahogy azt beszéltük, hogy a szabadság az független ezektől.
4: Saját magunk is vagyunk a szabadságnak a határa, mivel hogy magunk szabjuk meg, hogy meddig akarunk elmenni, és hogy miket akarunk csinálni.
5: A szabadságnak, ugye, mint ahogy Réka is mondta, például a szüleink, vagy például másik ember lehet egy maga határa.
2: Jó. Bármit megtehetek?
4: Hát igen, de nem biztos, hogy jöjjön ki vele.
2: Pontosan erről van szó, tehát Szent Pál apostol maga is elmondja, hogy megtehetek bármit, csak nem minden válik a hasznomra, a javamra. Pontosan erről van szó. Jól van. Milyen káros hatásai lehetnek a túlzott szabadságnak, amit ma szabadosságnak is nevezünk?
5: Például a bűncselekmények, hogyha valaki olyanra folyamodik, hogy azt hiszi, hogy tényleg annyira szabad, és akkor bármit megtehet, és akkor ilyen bűncselekményeket követel.
2: Jó, aztán?
4: Rossz társaságba keveredni.
2: Rossz társaságba.
4: Ahol kipróbáljuk a drogokat, meg túlságosan alkoholizálunk.
2: Aztán valami?
6: Még van a bukás, ami az iskolában következik be, és szerintem ez a rossz társaságnak is az egyik ága, ami ezt kiválthatja.
2: Hogyan tudunk az ellen küzdeni, hogy ezeket a szabadosságnak, illetve a rosszul értelmezett szabadságfogalomnak a káros következményeit leküzdjük magunkba?
6: Határt kell szabnunk magunknak.
2: Hol találkozunk először a határokkal? Kiktől kapjuk meg ezeket a határokat?
5: Szülőktől. Legfőképp.
2: Jól van, így igaz. Tehát a családban a szülőktől. A mai értelemben mikor vagyok igazán szabad? Ma a tömeg az hogyan viszonyul ez a szabadsághoz? Mikor érzi magát igazából szabadnak az ember mai napság?
6: Hogyha azt csinálhat, amit szeretne.
2: Vagy azt csinál, amit éppen?
5: Ami helyes.
2: Amit akar, ami éppen helyes. Erről is külön tudnánk még beszélni. Inkább nézzük meg azt, hogy igazában véve ma a szabadság értelmezésnek mi a problémája?
5: De nem mindenki ugyanúgy értelmezi, nem?
6: Hogy nincsenek határok az embereknek.
2: Az a tapasztalatunk, hogy sokak nem ismerik a határaikat, ugye?
4: Meg olyanokat csinálnak, amit nem is tudják, hogy másnak mekkora kárt okoznak.
2: Ezért hibáztathatjuk ezeket az embereket?
4: Nem, mert biztos valami történt velük gyerekkorukban, ami ezt váltotta ki.
2: Pontosan így van, tehát egy részüket semmiképpen sem hibáztathatjuk, viszont aki tudatosan így cselekszik?
4: Azt igen.
2: Sőt, ugye azon komoly felelősség is van, tehát társadalmi felelősségre vonás, ugye nem is beszélve arról, hogy lelkileg természetesen micsoda következményei lehetnek ennek. Beszéltünk az előbb, az elején utaltunk rá, hogy az én szabadságomnak akkor ki a tulajdonképpeni határa?
6: Önmagam.
2: És?
4: Szüleim.
2: És?
6: A másik ember.
2: A másik ember. Keresztény értelemben a szabadságnak az eszménye.
4: Szabaddá válni a bűntől.
2: Hogyan válhat az ember igazából szabaddá a bűntől?
6: Hát, hogyha tudjuk, hogy valami rossz, és, de megszólal a lelkiismeretünk, és így tudjuk, hogy nem szabad, meg nem kéne megcsinálni, mert így bajba sodorjuk saját magunkat, és a másik embert is.
2: Nagyon jó, így van. Tehát, hogy a lelkiismeretem szava, az mindig figyelmeztet, hogy mi a...
4: Helyes.
2: Mi a helyes, így igaz. Tudom azt is, hogy mi a rossz, de tudom azt is, hogy...
5: Mi a jó.
2: Mi a jó. Pontosan ebben segít a lelkiismeret. Mivel jár a szabadság az ember részéről?
5: Felelősséggel.
2: A kis hercegben olvashatjuk, hogy felelős vagy azért, hogy akit megszelídítetted itt a rókával kapcsolatban, tehát, hogy felelős vagyok önmagamért is, és felelős vagyok
4: társaimért.
2: A társaimért is, vagy a rám bízottakért. Ti hogyan látjátok, hogy ez a felelősség kérdése a korosztályatokban mennyire van jelen?
6: Szerintem jelen van, mert például barátoknál, hogyha valami rosszat csinált a másik, vagy például van valami baj, vagy kavarodás, akkor kisegítik egymást.
2: Tehát érzed azt, hogy segítenek egymáson. Igen. A fiatalok.
5: Igen, szerintem is.
4: És hogyha meg baráti társaságban vagyunk, és mondjuk az egyiken barát semmi nem kellett volna, és mi nem akadályoztuk meg, azért bűntöltünk lehet, hogy megtehettük volna, de nem tettük.
2: Jól van, tehát azt mondod, hogy a bűntudat megjelenése is igazából véve segítheti a felelősségtudatnak a kialakulását, vagy a megjelenését?
5: Igen, szerintem
4: igen.
2: Elég, hogyha csak bűntudatunk van, szerintetek?
4: Hát nem.
2: Hanem mi kell igazából? Egy keresztény emberben elég pusztán csak a bűntudat?
4: Nem.
2: Hanem?
4: Hát helyre kell hozni.
2: Így van, tehát amikor elmegyek gyónni, akkor mi van bennem?
4: Bűnbánat.

0: biztos ismerős számotokra ez a fogalom, vagy ez a szállóige, ami Horáciustól származik, hogy Carpe Diem. Mit is jelent ez?
1: Élj a mának.
0: Hogyan értelmezitek ti ezt a kijelentést a 21. században?
2: Lehet sokféleképpen értelmezni. Mert
0: például?
2: Valaki úgy értelmezi, mondjuk, hogy élj a mának, szóval tegyél meg mindent, amit minden szóval, amit idősebb korodban kéne megtenni, azt is hozd így előre, és akkor csináld meg azt is ma. De úgy is lehet értelmezni, hogy
1: hát építő jellegű legyen, hogy a magunk számára, hogy tényleg jó legyen. Ne negatív dolog, hanem tényleg pozitív.
0: Valóban, hogyha a szó eredeti, illetve a mondás eredeti értelmét tekintjük, akkor használd ki a napot. Sajnos ezt már látjuk, hogy elég sokan félreértik, és ugye mindenféle topzódásban és élvezetek hajszolásában próbálják ezt megvalósítani, holott sokkal több figyelmet fordíthatnának.
2: Egymásra, meg
1: a pozitív dolgokra.
0: Így igaz. Meg a saját maguk épülésére.
3: Még egy mondatot szeretnék mondani, hogy amit Dóri mondott, hogy élj a mának, és azt csinálsz, amit szeretsz, és közösség oldalakon is mindig ez van, hogy egyszer élsz, élj úgy, hogy mintha ez lenne az utolsó napod, és ha belegondolunk, rendben ez szép és jó, de következményekkel jár.
2: Igen. Nagyon sok fiatal, nem tudom miért, de így mindenki előre hozza a mindent, amit így később is ráér, nem tudom, hogy félek, hogy lemaradnak, vagy nem tudom.
0: Nagyon bölcs kijelentéseket hallottunk. Ugye, még visszatérve ez a derék Horáciushoz, ugye kevesen ismerik azt róla, vagy kevesen beszélik azt róla, hogy ő a mértéktartásnak is egy komoly képviselője volt, és ő volt az, aki megalkotta az arany középútnak ezt a fogalmát. Tehát, hogy se nem jobbra, se nem balra, tehát, hogy a szélsőségektől mentesen az ember mindig megpróbálja megtalálni a megfelelő megoldást a cél eléréséhez. Ma ezt hogyan látjátok, hogy a korosztályotokban a fiatalok, sőt, a felnőtteknél hogyan tapasztaljátok, hogy mennyire valósítják meg az arany középútnak ezt az eszméjét?
3: Próbálják, de az időhiányában nem nagyon sikerül nekik.
0: Mi az, ami eltávolítja az embereket attól, hogy minél szebb, egyszerűbb megoldásokhoz folyamodjanak? Miért ilyen ma ez a társadalom, ez a világ?
2: Hát már olyan gyorsan történik minden, és hogy mindig mindenki siet, meg hát igen, mindenki siet.
1: Ez a rohanó világ, szerintem ez akkor az, meg Dóri szerint is.
3: És minden dolog egy dologról szól, és szerintem ez borzalmas, hogy a mai világ ideig fejült.
0: De akkor én most visszakérdeznék, miért ilyen ez a világ? Ki teszi ilyenné ezt a világot?
2: Hát az emberek. Mi?
1: Saját magunk.
0: Hogy ez a világ jobb legyen, ki tehet ez ellen?
2: Mi?
3: Csak erre nem gondolnak sok ember.
0: Kire várunk mindig?
2: Hát egymásra, hogy másik majd úgyis megcsinálja, nekünk nem kell.
0: Szent Ágostonnak van egy nagyon szép mondása. Ez egy kicsit félreérthető egyesem számára, de így hangzik, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ennek a jelentését ma hogyan élhetjük meg? Mit gondolhatunk ma erről?
1: Legyünk nyíltak az embertársainkhoz.
2: Meg hogyha szeretsz, akkor szeretni fognak, és akkor, vagy hogyha szeretet adsz az embereknek, akkor általában ők is azt adnak vissza, és így megtehetsz, amit akarsz. És hogy több mindent megtetted, mint hogyha nem szeretnek az emberek, és úgy mindenki lenéz.
0: És mi van akkor, amikor a szeretetedet nem viszonozzák?
3: Rosszul esik, persze.
0: És akkor az eltántorített tőle?
3: Kicsit. Vagyis szerintem.
1: Vagyis valakit, igen.
2: Hát igen,
1: igen. Ki hogy éli meg.
0: A szeretetnek mindig mi a végeredménye? Rossz vagy jó?
2: Jó.
1: Jó.
3: Magunk érezzük, hogy jót tettünk, és jót cselekedtünk, és ez boldogsággal tölt el minket.
0: És ezáltal kiválik többé?
2: Hát igen, magunk.
0: Hinni kell, hogy ha nem is vettem észre az eredményét, de a másik ember is előbb-utóbb úgyis több lesz általa. Tovább folytatva a témánkat, és egy kis kitérő után, hogyan élhetik meg a fiatalok szabadságnak a tiszteletben tartását, és az, hogy a jegyesség, illetve az együttjárás időszaka, az nem bűnalkalom. Mit kellene ezen érteni, szerintetek? Mi a véleményetek erről?
3: Hogy például, hogy egyenrangúak vagyunk, ha házastársak is vagyunk, mint amint az előző adásban mondtunk, és hogy például, ha a feleség vagy mi nőneműek el szeretnénk menni a barátnőnkkel kávézni, vagy talán kikapcsolódni, akkor a férjünk vagy a partnerünk megengedje, és ne legyen féltékeny vagy morcos érte.
0: Milyen alkalmakkor lehet megismerni igazából a másik embert?
1: Konfliktusok közben is, akkor igazán ismerjük meg a másikat, hogy mégis hogy kezeli a problémákat, és az olyan helyzeteket, amik nem éppen pozitívak lehet a kapcsolat számára.
0: Na jól van, így van. Mit értünk azzal, hogy nem bűnalkalom? A jegyességnek az időszaka, illetve az együttjárásnak az időszaka. Emlékeztek itt az örömről és a szabadságnál már érintettük ezt a témát.
1: Tudjuk, hogy a másiknak mi a határai és a szabadságát neki is meg kell adni.
0: Először is, hogyan akarom én őt megismerni?
2: Mint egy embert.
0: Mint egy
2: hogy
0: ember.
2: Milyen, mint egy ember.
0: És csak a testi mi voltában akarom én őt megismerni?
2: Dehogy.
3: A belső értékeit keressük, és persze a hibáit is elfogadjuk.
0: Aztán ugye később a házasságban pedig már önmagát, a teljes embert is megismerem, a testi valóságában is. Mi szükséges szerintetek egy ilyen komoly kapcsolathoz, a jegyességhez, a házassághoz?
1: Hát a lelki és a testi érettség.
3: Akaraterő.
0: És akaraterő. De a lelki érettség nélkül szerintetek bele lehet-e vágni egy házasságba?
2: Hát bele lehet, csak nem jövünk ki bele jól.
0: Milyen következménye lehetnek ennek?
2: Hát veszekedések, válás.
0: És hogyha már van gyermek?
2: Hát akkor neki is esik túl jól.
1: Mert azt látja, hogy állandóan, hogy a szülei veszekednek, ezért ő se lesz boldog.
2: És ezt a példát fogja látni, hogy ez a jó, mert a szüleim is így csinálták, és akkor biztos nekem is így kell.
0: Így van, tehát hogy egy milyen modellt lát a gyermek a házasságból?
2: Hát
0: egy
2: rossz példát.
0: Egy rossz példát. Nagyon jó.
3: És ez válik befolyásolóvá, hogy az utódja és a lány is ezt fogja csinálni, és az unoká is ezt fogja csinálni, és ebből nem jutnak célhoz szerintem.
0: Gyermek tud nevelni gyermeket?
2: Nem. Nem.
0: Mert pár milyen is hozzá?
2: Érettsége.
0: Igen.
3: Pár szülő se tud nevelni, nem, hogy még egy gyermek vagy nevelni egy saját magát kicsibe.
0: Igen, de jó, és igaz, amit Réka mond. Aztán, hogyha tovább gondoljuk ezt a hierarchiát, hogy férfinő, férfeleség, apa, anya, mi miatt fontos ez még? Kinek fontos ez, hogy ez így megmaradjon a férfi és a nő között?
2: Hát a társadalomnak is.
0: Rendben van, a társadalom számára is. Aztán, ha családra gondolunk, tehát mikor érzi magát biztonságban egy gyermek?
2: Hát, hogyha az apukája mellett van, és az apukája megvédi.
0: Jó, aztán, és ki kell még oda az apuka mellett?
2: Hát az anyuka is.
1: És hogyha látja, hogy tényleg, hogy szeretik egymást a szülők, és nincsen semmi gond.
0: Tulajdonképpen ezzel a résszel ennek a témakörnek a végére is értünk. Köszönöm szépen a beszélgetéseteket, és zárjuk egy imádsággal. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Tiszta szerelem! Urunk, mennyei atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkben van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk. Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy neked tetsző házasságban elengedhetetlenek, az Isten félelmet, az áldozatkészséget, az őszintességet és a tiszta lelkűséget. Add, hogy együtt növekedjünk szeretetedben, hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a te fenséges arcodból. Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük egymást, hogy tisztán és szüzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltóak legyünk áldásodra. Krisztus Urunk által. Amen.

0: Elhangzott műsorunkban Bérez Gyula hittanára, az Andrássy György katolikus közgazdasági középiskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud, aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. A két szervezet arra kér mindenkit, hogy aki teheti, ne halogassa a véradást, keresse fel a számára elérhető véradási lehetőségek egyikét. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/idő.foglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több tízezer vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védettárnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. Elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami szemvevőszék működésének felülvizsgálatát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a kabinet előző napi ülésének döntéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón, jelezve, hogy az intézmény feladat és hatáskörének szükséges módosítását tárják fel. A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul lelkesen el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban időben és megfelelő mélységben objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott. Megemlítette, több mint egy évtizedes az AS működésének törvényi kerete, ezért át kell tekinteni, jók-e a felügyeleti jogosítványok, kell-e ezeket tágítani, milyen vezetési struktúrában lehet javítani a működésen, például egy személyi vagy testületi vezetésre van szükség. Ez átfogó reform lesz, és itt még csak most kezdődik majd a jogszabályalkotás, közölte a miniszterelnök. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntető eljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott hat ember közül négynek meghosszabbította a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatását, ketten pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek. A Kecskeméti törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott hat embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Mint írják, a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványt tett négy gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, két gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban a régiónkban, valamint az Alföldön futó záborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.
6: Karitás percek.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyházmegyei Karitás igazgatója beszél a karitatív munka örömeiről.
7: Prohászka Otokár püspök úr boldog avatása folyamatban van. Székesfehérvári megyés püspök volt. Az éhes voltam és ennem adtatokat. Ez a jézusi mondás, hogy lefordította nekünk. Nagyon jó. Gondolkodtam rajta, hogy ki kéne nyomtatni már valami jó nagy papíron, és kitenni minden templomba, hogy lássák az emberek, következőt mondja. Ébredjen minden egyházközség arra a tudatra, hogy mindegyik Krisztus családja. És legyen gondja, hogy ne legyen abban a családban senki, aki éhezik, mi alatt mások lakmároznak. Senki, aki mezítelen, mi alatt másoknak fölös ruhája vagy lábbelije van. Közelebb kell jutnunk egymáshoz. Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt, mint a magunkét, eloszlatni törekedjünk. Evangélium szelleme. Ezt is jelenti számunkra kihívás. Hogyan valósítsuk meg az evangéliumi szeletet parancsot? Hát a katolikus egyháznak van egy hivatalos segélyszervezete, a katolikus karitász, akik mi tesszük a jót. Az, hogy te most karitászosként, vagy adományozóként, vagy segítőként itt ülsz, ezt tudod, miért van? Mert megszólított téged az Isten. Nem úgy, hogy álmodba, mint Szent Józsefet, hogy jön egy angyal is, fölráz, és mondja neked, hogy üzenetem van hozzád, a te küldetésed az, hogy legyél karitászos. Ilyeneket mi nem hallunk, hanem nem tudod, hogy miért, de van, ami úgy téged belülről visz a segítő csapat felé. Emlékszel arra a pillanatra, amikor először beléptél ebbe a közösségbe? Miért jöttél ide? Mások meg miért nem? Mert téged megszólított az Isten, terve van veled. Tudta, hogy te itt jó leszel. Hát az újkori karitász is így született meg, Lorenz Wertmann 1896-ban plébánosként a németországi Freiburgban megalapítja a karitásznak a szervezett közösségét a plébánián. Mert tudta, hogy sokan segítenek rászorulókon, de volt olyan rászoruló, akin 3-4 ember segített egymástól függetlenül, a másikkal meg nem segített senki. Ezért azt mondta, hogy hát testvérek, ez így nem jó. Hát szervezzük meg. Legyen egy közösség, mindenhol legyen egy utcaapostol, aki összeírja, hogy hol van rászoruló, és egy helyre gyűjtjük az adományokat, és onnét segítünk. Plébániai Karitász azóta is ez a legjobb formája. És az egyházban a Karitásznak a munkáját értékelik ám, ezt tudni kell. Tudjál róla, hogy a te munkád mennyire fontos. 16. Benedek pápa azt mondta, hogy jogosan érdemelte ki a hívők és sok más ember megbecsülését és bizalmát szerte a világon a hit nagylelkű és következetes tanúságtételével, valamint a konkrét képességével, hogy megfeleljen a szegények szükségleteinek. Ezt mondja a Karitászon. Ferenc pápa a következőt mondja. A Karitász az egyház lényeges része, intézményesíti a szeretetet az egyházban. A Karitász az egyház simogatása népének. Az Anyaszent Egyház simogatása gyermekeinek, gyengétsége és közelsége. Ezt kell neked is tenni, amikor segítesz. Legyél simogatás, gyengétség, az egyháznak a közelsége. Ezt tesszük. Ez az, ami már összekeveredik, hogy az egyház nevében és az evangélium szellemében. De mi emberek vagyunk, drágáim, nem mindig sikerül. Nem a kudarc érdekel bennünket, hanem az, hogy haladunk tovább. Legközelebb jó lesz. Megbánom, uram, most ne haragudj. Nem sikerült úgy segíteni, hogy te szerettél volna. Sajnálom, ez már elment. De legközelebb jobb lesz. Ez legyen az, ami bennünket is visz. Ugye a Karitásznak a felépítés, ugye a legfontosabb az egyházban a plébániák, hiszen ott van Isten hívő népe, plébánia közösségében, amit összefog egy egyházmegye, egy püspök vezetésével, és az egyházmegye pedig a nemzeti egyház lesz, és utána pedig a világegyháznak a része. Tehát mi így vagyunk benne a Szentatyának a Caritas Internationalisában, aztán a Caritas Európában, a püspöki konferenciának az országos karitászában, az Egri egyházmegyében és itt ebben az egyházközségben. Ez nagyon fontos számunkra. 8 fő tevékenységi körünk van, ezt tudjátok nagyon jól, hogy a legfontosabb nekünk a család. Mert a boldog családokból lesz egy boldog nemzet és egy boldog egyház. Tegyétek boldoggá az embereket, mondja Erzsébet. Mit szeretnénk? Azt, hogy a családok legyenek boldogok, mert egy boldog családban lesz boldog új nemzedék, boldog gyermek. Legyen boldog benne a nagyszülő, legyen az édesapa, az édesanya, de vannak akadályok, amik megnehezítik az ő boldogságukat. Mi ezen próbálunk segíteni, ez a krízis segít. Megy az autó, belemegy egy kátyúba, teker a kerék, teker, ki kell szállni, és tolni kell rajta egyet, de nem toljuk utána egész úton. Löktünk egyet a családnak a kocsiján. Tehát a családon segítünk, illetve azokon, akik a családban élnek, vagy a családból kikerülve élnek, sajátos helyzetben. Az időseken, a betegeken, fogyatékkal élőkön, szenvedélybetegeken, hajléktalanokon, nemzeti kisebbségeken, menekülteken és katasztrófák áldozatain. Ez a 8 legfontosabb terület, ami lefedi a társadalmunkat. A magyarországi Karitásznál ez egy nagyon fontos örökség, amit mi megkaptunk, hogy ez alapján tudjuk tenni a dolgunkat, és nálunk a 9. a közösségi élet, ahol lelkiséggel, közös feladatokkal tesszük a jót. És ezért nagyon fontos a csoportélet a plébánián. Érsek atya, dr. Ternyák Csaba érsek úr mondja nekünk, a Karitász nem egy segélyszervezet a sok közül. Megvalósítja az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk. A szeretetet tettekkel és életük példájával kell hirdetni. Ezt mondja rólunk érsek úr. És a szíve közepébe hordja, tudom, mert hallottam tőle többször, a Karitászt, bennünket. Az Egri főegyházmegye idén ebben az évben 70 millió forint értékkel segíti a szegényeket a Karitászon keresztül. Tehát mi 70 millió forintot kapunk, hogy a hozzánk forduló szegényeken segítsünk. Ami nagyon fontos számára, például Egerbe hosszú évek óta már meleg ételt adunk, hogy aki, ez nem hajléktalan konyha, vannak nálunk olyan nyugdíjasok, akinek kicsi a nyugdíja, sok elmegy gyógyszerre, rezsire, és már nem jut ebédre, és eljön hozzánk is, és egy leves is második, egy étteremből rendeljük. És akkor ezt is fontosnak tartja, az egyházmegyénkben a ti étkezésetekkel együtt 7495 adagot osztottunk ki az elmúlt esztendőben. Caritas a plébánián nagyon fontos, hogy a plébánossal együttműködve és az egyházi Caritas megyei központtal együttműködve tegyük a dolgunkat, mert itt tudunk összefogni. És arra a problémára, amivel szembesülünk, hogy néha olyan feladatot kapunk a Caritasban, mert nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Kicsit lázadunk. Uram, ezt miért ide küldted? Miért nem máshová? Ezzel az ő problémájával. Én Caritas igazgatóként néha hetente többször beleszaladok ebbe. És mindig előről kezdem, hogy néha mondom, uram, ezt nem tudom megoldani. Képtelenség. És utána jön az, hogy hé, ha nem megy, dob föl vissza az égbe. És földobom. És ezt megcsináltam, pár másodperc múlva jön a megoldás, tudjátok? Tehát a gondviselés a mi oldalunkon is van, nekünk is segíteni. A plébániai közösség nagyon fontos, mert ahol jó a közösség, ott jól megy minden, még a munka is, mondja Szent Ágoston. Ezért nagyon fontos a szolgáló szeretethez a lelkiség, fontos a szakmai alapon végzett Caritas munka, a Caritas előírásai azok nem merev szabályok, hanem olyan dolgok, amik segítenek. Segítenek, hogy ne csak jók legyünk, hanem jóknak is látszódjunk. Az adományainknál nagyon fontos, hogy az adományozó megkérdezi, hogy mi történt azzal, amit én adtam, be tudjuk bizonyítani neki, hogy az jó helyre került, és jó célra használtuk föl. És legyenek jó programjaink, amikkel mi dolgozunk. Van éves tervünk, ezt tudjátok nagyon jól, az Országos Caritas összeállítja az éves tervét, ebbe belekerülnek az egyházmegyei programok, és utána ti megkapjátok is, a plébániai Caritas csoportok is elkészítik. Tehát a caritasosok nem azt csinálják, hogy rágják a ceruza végét, hogy édes Istenem, a jövő hónapban mit csináljunk. Nálunk mindig van rengeteg tennivaló, vannak kihívások.

csapat most egyre népszerűbb, a Caritas Európa is érdeklődik iránta. Vissza kell mennünk az ősegyház korába, kedves testvérek, amikor az evangelizáció és a diákónia az ugyanolyan fontos volt, és az apostolok megértették, hogy mi Jézus szándéka. És megviccelt bennünket a gondviselés a Covid idején. Megállt az egyházi élet, azt hittük. Hogy a templomok bezártak, ne terjedjen a járvány, ne játszunk az emberek életével, oltás, és maradjunk otthon. Megmondom őszintén, megrendítő volt számomra a húsvéti feltámadási szertartást elvégezni egyedül a templomba, amikor bekiabáltam, hogy Krisztus világossága, és nem volt semmi. Nem válaszolták, hogy Istennek legyen hála. Borzasztó volt egy feltámadási szertartást egyedül elvégezni. Láttam, volt olyan atya, aki fotókat kitett a padra, hogy kihol szokott ülni. Hát ez nem segít. Azok csak képek. És tudjátok, hogy hogy élt az evangélium és az egyház a Caritas által a Covid idején. Akkor háttérbe szorult az egyház, a segítés az egyház részéről, ezáltal éltünk, hogy mi mentünk és tettük a dolgunkat. Amikor azt mondta az AMTS-nek a vezető asszonya, hogy mindenki maradjon otthon. Egy hónap alatt utaztam 6000 kilométert. Úgyhogy minden nap vittük a segélycsomagokat. Akik kértek, karitászosok vállalták, gyártottuk az élelmiszercsomagot, megrendeltük érintkezés nélkül, és szállítottuk. Persze, hogy én is elkaptam a Covidot, de hát megyünk a Mennyországba, úgy voltam vele, legalább hamarabb oda kerülök. De látjátok, hogy még maradtam. Tehát nem vitt el a Jóisten. Tehát a diakónia, az evangelizáció elhalkult, a diakónia felerősödött. Ez óriási dolog volt számunkra, hogy már ilyen jó erős volt a diakónia. Isten a mi közreműködésünket is kéri a csodákhoz. Kellett az emberi közreműködés mindig, amikor 5 kenyér és 2 hal volt csak, és ott volt 15 000 ember. Ha ez a fiú nem adja oda, azt mondja, hogy az anyukám nekem csomagolta, mert az én anyukám olyan anyuka. Miért veszitek el? De ő odaadta. És Jézus ebből az 5 kenyérből és a 2 halból tudott 15 000 embert jól lakatni úgy, hogy még 12 kosár maradékot szedtek össze. Mi kellünk az Isten csodájához. A gondviselés, tudjátok, az nem úgy működik, hogy mondjuk éjjel 2-kor megnyomja a Mennyországba Szent Péter a véscsengőt, hogy 13-as, 35-ös, 42-es angyali egység riadó. Menjetek le Kazincbarcikára, mert ezek annyi mindent elrontottak, hogy helyre kell hozni. Indulj! Nem így működik. Nem az angyalok jönnek le, hanem embereket hív meg. Téged, meg engem. Tegyetek jót, hogy boldogok lehessenek az emberek. És amit az Isten kezébe teszek, azt megsokszorozza, amit nem, az úgy marad. Gondviselés eszközei, evilági dolgok és személyek. Jézusra irányítsuk a rászorulóknak a figyelmét. Nagyon fontos, amikor nekünk hálálkodnak, hogy önön a jó Isten segített. Tetszett már rá gondolni, nehéz helyzetben van, igen. Na hát mi voltunk azok, akiket küldött a Jóisten, hogy segítsünk magának. Ezt tudatosítsuk az emberekbe mindig. Mondjátok el nekik egyre többször minden alkalommal. És ugye van az, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, némelyek rendetlenül élnek, nem dolgoznak, haszontalan dolgokat művelnek, ezzel mit kezdjük? Kezdjük el ezeket az embereket kimozdítani ebből a nem jó magatartásból. Ehhez is segíteni kell őket. Vannak nagyon jó programjaink, például az öngondoskodás, amiben ugye az Úr Jézus azt hangsúlyozza, mert teremtésben van, hogy hajtsátok uralmatok alá az egész földet. Ez egy feladatunk, az élet hétköznapi feladatait megtenni mindenkinek. És hogy mit tudsz te tenni, hogy a helyzeteden javíts. A katolikus karitász, amikor segít valami nagyobbat, mindig először egy első lépést várja a rászorulótól. Együtt lépkedünk. Például ilyen a Szép Otthon programunk, amiben 50 családunk van, vagy a Zöldellő kertek, ami most folyik, ahol vetőmagot és palántát adunk. 4354 család ássa föl a kertjét, ülteti be vetőmaggal, palántával, mert hogy hozzájáruljon ehhez is. Vagy valaki megkérdezte tőlem, ez most nekünk

8,4 millió forintomba kerül, hogy nem lett volna egyszerűbb, hogyha venni belőle a zöldséget és kiosztani? És mondtam, hogy nem. Miért? Azért, mert ezt a pénzt a családok megtízszerezik. Mert ezekből a vetőmagokból és a palántákból sokkal több bevételük lenne fizikai értelemben, mint amit mi ebbe befektetünk. És a másik, hogy megtanulják megbecsülni az élet kihívását és a földet. Szent Ágoston ugye mondja, hogy jó a közösség, ott jól megy az ima és a munka is. Erősítsétek a közösséget, legyenek jó közösségi programjaink. És ő imádkozik velünk, te lélegezz bennem szent lélek, hogy szent dolgokat gondoljak. Te üzzél engem szent lélek, hogy a szeretetet tegyem. Te csalogass engem szent lélek, hogy a szentet szeressem. Te erősíts engem Szentlélek, hogy a szentet őrizzem. Te óvd meg engem Szentlélek, hogy a szentet többé el ne veszítsem. Ferenc pápa, nagyon sok minden dolog él bennem, az ő közvetlenségéből, profétai dolgaiból tudta, hogy mire van szükségünk. Leó pápa is ugyanezt teszi. Ő még csak egy éve. Nagyon tetszett nekem, amikor ezt mondta Ferenc pápa, hogy éljetek, ne csak éldegéljetek. Tessék kérem szépen élni. Ez a lényeg az egyházközségünknek. Paptestvéreknek azt szoktam mindig mondani, legyünk boldog papok. Karitászosoknak legyél boldog karitászos. Édesapa, legyél boldog édesapa. Édesanya, legyél boldog édesanya. Gyerek, legyél boldog gyerek. És ezt a krisztusi úton tudod elérni. És ehhez kell nekünk az élmény. Élménycentrikus a mai ember. Mit jelent az élmény? Életünk céljának a legfontosabb eszköze a boldogság felé vezető úton. Lehetőleg mennél több legyen belőle, mindenkinek joga van hozzá, és kötelessége is ezt adni a másiknak. Édes legyen és ne keserű. Nyitott szívvel adjuk és fogadjuk, mert csak így lehet. Kozma László verse Árpád-hegyi Szent Erzsébetről gyönyörű. Nem tudom, hogy ő karitászos volt-e. Engem mindig megindít és tanít. Ez az utolsó sor, amiben így ír. És akkor halkan fohászkodni kezdtem. Kenyérillat töltsed be a lelkem, mint Erzsébet. Úgy adhassak én is, mi átfut az emberek szívén is. Felderíti elesettek sorsát, akár kenyér illattal a rózsák. Ezek vagyunk mi. Nekünk is ezeket kell tenni. Befejezésképpen utolsó, amit szeretnék mondani nektek, hogy milyen feladataink, milyen kihívásaink vannak. Jól jegyezzük meg, hogy a rászorulók sohasem arra emlékeznek, hogy mit kaptak tőlünk, viszont arra, hogy azt hogyan adtuk. Mekkora szeretettel. Én tudom, hogy ezt 30 esztendőn keresztül igyekeztetek nagy szeretettel megtenni. Jóisten áldjon meg érte benneteket, és kívánom, hogy a Szentlélek Úristen vezessen minket, merjünk rá hallgatni, hogy ugyanezt tudjuk majd tenni. Át kell adni az új generációnak, a jövőnek ezt, mert majd, ha azt fogják itt ünnepelni, mi már nem leszünk itt ezen az ünnepségen, hogy 100 éves a kazincbarcikai plébániai karitás csoport. És majd fognak ránk emlékezni, hogy ezeknek volt 20 éves, 30 éves, 40 éves, 50 éves, és ilyen poros képeket mutatogatnak majd rajtunk, fogják nézni, hogy igen, az volt a dédi-dédi ükük nagymamám, aki nekik is ez a tanítás szól. Hála legyen érte a Jóistennek, köszönöm szépen még egyszer mindannyiótoknak a munkáját, a Jóisten áldjon meg bennünket, Árpádházi Szent Erzsébet, a katolikus karitásznak a védőszentje, legyen égi közben járunk.

0: Árvai Ferenc atyát, az Egri főegyházmegyei Karitász igazgatóját hallották.
1: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: A lélek útjain.
3: Kedves hallgatóink, műsorunkban Horváth József, a szombathelyi Szent Kereszt lelkészség kisegítő lelkésze beszél Jézus szeretet parancsáról.
4: Én nem a megszokott imák ellen beszélek, félre ne értsék, majd lesz arról is szó, tehát nem az, hogy ne imádkozzunk rózsafüzért, de azt mondja, jó Isten, hát most úgy szeretnék a lelket húrjain egy kicsit pár gondolatot veled közölni. És ami mondjuk az imánkat, az Isten nem találja meg az utat hozzánk. Mert valahol annyira elfoglaljuk magunkat, hogy a Őistennek nincs lehetősége arra, hogy eltaláljon a szívünk közepébe. Én azt gondolom, hogy egyedül a Jóisten tud igazán maradandót tenni a szívünk közepébe. Én arra vagyok jó itt, és azért vagyok itt, hogy felhívjam a figyelmüket egy pár dologra. Hogy mi az, amit nekünk tennünk kell. És a legelső, amire felhívom a figyelmüket, tölts időt az Istennel. Pótba vagyok, bevásárlás, szombati nap, intes pár nagy áruház, rengeteg pénztár működik, és a rengeteg pénztárnál hosszú sorok állnak, tele vagy nem tele kocsikkal, bevásárlókocsikkal. És úgy adódik valamelyik pénztárnál, pont annál, amelyiknél én álltam, hogy az illető, amit le kellett volna mérni gyümölcsöt, azt nem mérte le. Na, hogy ott van egy mérleg, ott le kell mérni, azt úgy lehet ráragasztani a cédulát, amit az kiköp, aztán úgy vinni a pénztáros, de a pénztáros azt nem fogja lemérni neki. Hát az illetőnek vissza kellett menni, két lehetősége volt, vagy ott hagyja az árut, vagy visszamegy, leméri, ráragasztja a cédulát, amit kiköp a mérleg, aztán újra megy a pénztárhoz. Ez utóbbit választotta. De mi lett ennek az eredménye? Az összes többi elkezdett morogni. Egyre hangosabban morogtak. Mert hogy veszi el az időnket, nem volt annyi esze, hogy lemérje a körtéjét, vagy almáját, vagy nem tudom mit. Most meg itten elmegy, és áll az egész sor, mikor mehetnénk előre, meg nekünk mennyi dolgunk van. Ezt én csöndesen hallgattam, hát mit mondjak erre, nem tudok mit mondani. Aztán rám került a sor, kifizettem az árukat, valaki ott megszólított, és elkezdtünk beszélgetni már a pénztárról kikerülve, aztán kb. Egy olyan 10 perc múlva ballaktam kifelé az általam vásárolt árukkal az áruházból, és a legnagyobb hangú emberek, legtürelmetlenebb emberek békésen beszélgettek az áruház előtt egymással. Ott nagyon sürgős volt, iszonyú türelmetlenek lettek, ott pedig egyszerre volt idejük. Valami nem stimmel a mi emberi viselkedésünkbe. Valami hiányzik belőle. Hiányzik belőle az Istennek a szelídsége. Hiányzik belőle az Istennek a kedvessége. Hiányzik belőle az, hogy az Isten szemével lássuk a dolgokat, amiket nekünk kell tenni. Amikor Jézus azt mondta, úgy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket, akkor ezzel talán azt is mondta, hogy egyedül én tudlak megtanítani téged, hogy úgy tudsz szeretni a másik embert, hogy én szeretlek téged. A tanulást mindig a mestertől kell megtanulni. Attól a mestertől, aki leginkább mesterfokon csinálja. És ezt Jézus mesterfokon csinálja. Ugye a karitásznak a jelentése szeretet. Szokták mondani, hogy mi a szeretet? Kérem, a szeretet az nem mi, hanem a szeretet az ki. A kérdés feltevés rossz. János evangélista mondja, hogy Isten a szeretet. Az Isten pedig nem mi, hanem az Isten ki. Ki a szeretet? És ha a szeretetről beszélünk, akkor csak úgy beszélhetünk, hogy akkor az Istenről beszélünk. Mert ő maga a szeretet. Istennek az egész lénye szeretet. Szeretetből teremtette ezt a csodálatos világot, ezt a mérhetetlen univerzumot, amelynek parányi kis bolygója a Föld. Voltam egy alkalommal Bakony Bélbe, ahol van egy nagy obszervatórium, csillagvizsgáló. Világos nappal mentünk, és van egy olyan csodálatos távcsövük, hogy azon keresztül látni lehet a napot. És látni lehet azt, hogy a napból micsoda sugarak törnek elő, robbanások, mert ugye ez egy atomreaktor maga a nap, protuberenciáknak hívják őket, és ezek iszonyú nagyok, meg iszonyú pusztítást tudnak végezni, és azt lehetett látni messziről. Na, de 10 millió kilométerrel van innét, ez különösebben bennünket most úgy nem zavart. De ahhoz, hogy megértsem az univerzumot, megértsem a világ mindenséget, látnom kell, hogy az mekkora. De ezt nem tudom látni. Hihetetlen, mérhetetlen nagy. És akkor az jutott eszembe, hogy te, Úristen, ezt az egész univerzumot megteremtetted azért, hogy ennek a parányi földnek valahol helye legyen ebben a hatalmas mindenségben. Mert szerettél engem. Mert annyira szerettél engem, hogy körülöttem teremtetted ezt az egész világot, és megadtad nekem, hogy itt a földön éljek, és élvezzem a te szeretetedet. És így lettem a képe mása az Istennek. Az Isten szeretete tükröződik vissza azon a létemen, meg azon, hogy én egyáltalán vagyok. Ez valahol valamilyen módon át kell élni. Ez vissza kell adni a jó Istennek. Úgy szoktunk mondani, hogy jó szót követ. Rossz szót követ. A jó Isten jó szava, kövessen nálam jó szót. Tudjak Istennel együtt lenni, és átélni azt, hogy én most az Isten jelenlétében vagyok. Amikor elindultunk innek énekelve, nem tudták, hogy hova megyünk. Nem is akartam úgy nagyjából közölni, csak legfőbb azt mondtam, hogy a kápolnába. De amikor kápolnába megyünk, akkor mindig megszokták ott, hogy van valami. Bemegyünk. A pap kijön a sekrestjéből, meghúzza a minisztráns a csengőt, a pap szépen felöltözve ott van az albájában, meg abban a liturgikus ruhában, amit a liturgia szabályi előírnak. Mondom, most valahogy ne így csináljuk. Érezzék át, hogy Jézus másképpen van most közöttünk. Ezért előre lementem, kitettem az oltári szentséget, meggyújtottam a gyertyákat, fölkapcsoltam a villanyokat. Azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Mert ki van világítva az ő háza? Ott van az oltárnak a trónusán. Vár bennünket. Nem azt, hogy mi bemegyünk, aztán majd mindenféle szertartásokkal, amit az egyház liturgikus szabályi előírnak, a pap kihelyezi az oltári szentséget. Éljék át, hogy Jézus vár bennünket. Hogy Jézus ott van, és azért van ott, mert szeretne velünk lenni. Azért van ott, mert várja, hogy mi is ott legyünk. Azért van ott, mert várja, hogy eltöltsünk vele valamennyi időt, és kitegyük magunkat az ő sugárzásának. És ez nem fizikai sugárzás, ez kegyelmi sugárzás. Valami ott elindul. És akkor meg fogják érezni, hogy most az Isten jelenlétében vannak. Ha azt mondom, hogy az előbb eltöltöttünk 20 percet, vagy 25 percet a mennyországba, lehet, hogy furcsán néznének rám, pedig eltöltöttük ezt az időt a mennyországba. A mennyország attól mennyország, hogy ott van az Isten. Mi pedig az Isten jelenlétében voltunk, tehát a mennyországban voltunk. Azt mondják, nem, hát Jézus van jelen az oltári szentségben, mi ezt láttuk. Hisszük azt, hogy Jézus jelen van. De amikor egy alkalommal Fülöp megkérdezte Jézus, hogy megkérte Jézus, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és akkor Jézusnak egy ilyen érdekes válasza volt, Fülöp, aki engem lát, látja az atyát is. Aki az oltári szentséget látja, az látja Jézust is. És aki Jézust látja, az látja az atyát is. Ezt nem lehet semmiféle emberi manipulációval megcsinálni. Hogy ez a látás. Látom az oltári szentséget, és látom Jézus, és látom az atyát, és látom a szent lelket, ez nem fizikai látás. Nem az emberi szemeimmel látok ott alakokat. Ez egy belső látás, hogy látom az Istent, mert ott vagyok az ő jelenlétében. A földi szemeimet a mennyországba nem fogom elvinni magammal. és mégis látni fogom az Istent. Egy másik fajta szemmel. Már itt a földi világban valahol meg kell tanulni azt, hogy azzal a másik szemmel lássam az Istent, akit majd a mennyországban is azzal a másik szemmel fogok látni. És ha látom az Istent, akkor az Isten látásból valami egészen mély, emberi létbe behatoló erő jár át, hogy azonosuljon velem, és én is azonosuljak vele. Bármennyire furcsa hangzik ez a mondat, de amikor egy rászoruló találkozik azzal, aki neki segít, akkor az Istennel találkozik. Éppen ezért nem mindegy, hogy milyen Istent képviselünk. Mert amilyennek bennünket látnak, olyannak látják az Istent is. Ha mi jóságosak vagyunk, kedvesek vagyunk, barátságosak vagyunk, akkor egy barátságos istenkép alakul ki. Ha mi szigorúak vagyunk, meg bevasalók vagyunk, akkor egy ilyen istenkép alakul ki. Próbáltam összeszedni azt, hogy miféle istenképe van az embernek. Hát sokféle. Majdhogy nem ahány ember, annyiféle isten elképzelés, annyiféle istenkép. Ez ugye az életünk folyamán folyamatosan kialakul bennünk, az szerint, hogy az Istenről mit hallunk, és magunk is hogyan tapasztaljuk meg az Istennek a létét. Vannak emberek, akik számára egy távoli Isten. Valahol. Lehet, hogy a világűrbe, lehet, hogy a mennyországba, de annyira távoli, hogy egyszerűen érzelmileg nem érint meg bennünket. Az Istennek a jelenléte. Lehet, hogy sokat tudunk róla agyilag, mindenféle tudásunk, ismeretünk van az Istenről, ami a kinyilatkozatásban benne van, de úgy érzelmileg nem érít meg bennünket különösen. Nem örülünk az ő jelenlétének, nem keressük az ő jelenlétét, nem érezzük magunkat jól az ő jelenlétében. Ugye, miért mennek az emberek templomba? Mert így szól a parancs, az Úr napját szenteld meg. Így valahol a lelkük mélyén ezt érzik sokan, hogy elmegyek, mert eleget teszek a parancsnak. Hát itt kezdődnek a bajok. Aki az Istenhez megy, nem azért menjen, mert eleget akar tenni egy parancsnak, hanem azért menjen, mert a szeretetét akarja odavinni, és a szeretet Istennek a jelenlétébe akar lenni. És a kettő nem ugyanaz. Tehát nem lehet távoli Isten, akiről ugyan sokat tudunk, de aki nem enged bennünket közel magához, aki érzelmileg meg se érint bennünket. Aztán van, aki számára egy haveristen van. Ez a fentinek az ellentéte, amikor elfeledkezünk arról, hogy a Jóistennel nem lehet bratyizni. Jóistennel lehet tisztelettel, szeretettel beszélgetni, de ő nem haver. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten olyan, mint egy jóságos nagypapa, aki úgy szeret, ahogy vagyok, és nem támaszt semmiféle követelményt. Nem ilyen az Isten. Van, aki úgy gondolja, és nagyon sokan vannak ilyenek, hogy az Isten egy kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet igazán megfelelni. Aki mindig keres és talál bennem valami hibát. Az Isten nem ilyen. Van, aki úgy gondolja, az Isten olyan, mint egy könyvelő, aki mindent beír az élet könyvébe, és a végén számon kéri, és nincs megbocsátás, és nincs újrakezdés. Van, aki úgy gondolja, hogy az Isten az egy teljesítményre vadászó Isten, akinek csak az számít, amit megtettél. A pihenés, a játék, a beszélgetés, a betegség, a lábadozás ideje a teljesítmény Isten előtt értéktelen. Nem az számít, aki vagy, hanem az számít, amit megteszel. Rengeteg ember úgy gondolja, és ez nagyon sokan vannak, akik teljesítmény Istenbe hisznek. Megtettem, ott voltam, imaórát tartottam, imádkoztam, rózsafüzét, naponta sokszor elimádkoztam. De ebben nem egy személyes, érzelmi, baráti kapcsolatot látnak, hanem egy teljesítmény Istenbe hisznek, aki úgy gondoljuk, hogy azt várja, hogy minél többet tegyek. Van, aki egy tűzoltó Istenben gondolkodik, akit csak fel kell hívni, amikor nagy baj van, de különben nincs rá szükség. Szóval mindezek a torz Istenképek, akár a távoli Isten, akit nem tudok elérni, akár a haveristen, akivel lehet bratizni, akár a jóságos nagypapa, aki mindent elfogad és nem támasz követelményeket, akár a kemény bíró, aki elítél, akinek soha nem lehet megfelelni, a könyvelő Isten, aki mindent beír az életnek a könyvébe, aztán majd számon kéri a végén, a teljesítmény Isten, akinek csak teljesítményekre van szüksége, és a tűzoltó Isten, akit csak akkor kell hívni, ha nagy baj van, egyébként nincs rá szükség. Milyen Isten képe volt Jézusnak? Milyennek mutatta be Jézus nekünk az Istent, a mennyei atyát? Nagyon érdekes. Jézus nem beszél úgy az Istenről, mint ahogy mi beszélünk, hanem úgy beszél az Istenről, a mennyei atyáról, mint akivel élő kapcsolata van. Egy olyan kapcsolata van, amely egy nagyon meghitt, szeretetteljes kapcsolat. Valahol ez nagyon érthető, ugyanis Jézus a második isteni személy, aki az Istennel való együttlétét öröktől fogva éli át. Aki az Istennek a képe mása. Ugye a teológia próbálja megmagyarázni a Szent Háromságon a titkát, hogy hogyan van az Atya, a Fiú meg a Szentlélek dolga, hogy egy Isten van és mégis három személy van. De talán ez a legjobb, amikor Jézus úgy mutatja be az atyát, mint akinek ő a képe mása. Aki engem lát, látja az atyát is, hangzott már ma már el, és újra ismétlem. Milyen Istent mutat be nekünk Jézus? Milyen Isten tapasztalatot él elénk Jézus? Hogyan éli meg Jézus, hangsúlyozom, mint ember, a mennyei atyával való közösségét? Úgyhogy bizalmas hozzá. Úgyhogy megkeresi azokban a nehéz pillanatokban, amik az ő emberi mi voltának a legnehezebb pillanatai. Sok ilyen nehéz pillanat volt, kettőt szeretnék idézni. Az egyik, amikor az olajfák hegyén vért izzadott, és imádkozott. És akkor mit imádkozott Jézus? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Tehát Jézus egy olyan Istenben bízott, akire teljesen rá tudta bízni magát, mint ember. Most ezért valamit el kell mondanom, szóval az ne úgy tessék elképzelni, hogy a Jézus emberré lett, és már a magzati állapottól kezdve úgy élt, aki úgy az Isten is, meg ember is. Jézus Isten és ember volt egy szemében, de emberként élt a földön, és minden emberi dolognak része volt. Ugye Pál apostol írja, hogy mindenben hasonló lett hozzánk, a bűnt kivéve. A kísértésnek is ki volt téve, a kudarc élménynek is ki volt téve, a fájdalomnak is ki volt téve, a fáradtságnak is ki volt téve. Tehát ő nem Istenként, hanem emberként élt a földön. És mint ember alakította ki az atyával való kapcsolatát, azt a kapcsolatot, amelyet ő öröktől fogva már átélt. De mint embernek ez valahogy újra kellett élnie, és újra kellett dolgoznia. Na most Jézus, amikor életének a mélypontja volt, már pedig két ilyen mélypont volt az életében, az egyik az olajfák hegye, a másik pedig a kereszthalál előtti állapot. És az olajfák hegyén átéli valamiképpen azt, ami rá vár. Ha csak józan emberileg gondolkodik, akkor is pontosan tudja, hogy ő kívta a zsidó főtanácsnak a ellenszenvét. Olyannyira kiprovokálta a főtanácsnak az ellenszenvét, hogy elhatározták, hogy megölik. Mert ezt az embert likvidálni kell, ezt az embert félre kell tenni, ezzel az emberrel nem lehet együtt dolgozni. Miért nem tudott a zsidó főtanács Jézussal együtt dolgozni? Azért, mert zsidó főtanácsnak volt egy istenképe, és az istenképe az volt, hogy aki az Isten parancsait teljesíti, megtartja a szombatot, a tíz parancsolatot, az akármelyiket, az tökéletes. Tehát a külső dolgokra mentek rá. Jézus egy egészen más istenképet élt elénk, és ezt a más istenképet nem tudták elfogadni. Most Jézus pontosan tudta azt, hogy emberileg nézve az ő élete egy kudarc. És ez különösképpen átéli az olajfák hegyén. Ugye nagyon érdekesen érte át Jézus, mert visszatérek ez a gondolathoz, amikor megkísértette a sátán. Tulajdonképpen sátán Jézus vágyaira épített. Jézus éhes volt. Mi volt a vágya? Hogy egyen. 40 nap és 40 éjjel böjtölt. És ezt a vágyát mondta ki a sátán, tett, hogy a kövek kenyérré váljanak. Tehát valami olyasmit mondott a sátán, a kísértés, ugye erről szól, hogy ami amúgy is bennem van, ami az én vágyam. Mi volt a második? Fölvitte a templom oromzatára. Vesd le magad. Ott lent kavarog a nép. Látnak téged. Úgy képzelik el a Mesiás, hogy a mennyből jön. Vesd le magad. És leborul előtted mindenki. Mi volt Jézus vágya? Hogy leboruljon előtte és az atya előtt mindenki. Harmadik kísértés. Megmutatta neki a világ összes országát és gazdaságát. Mindezt neked adva leborulva imádsz engem. Mit akart Jézus? Hogy az atyának meghódítsa az egész világot. Tehát a sátán egy könnyű utat kínált fel ahhoz, hogy Jézusnak a szíve, akkor éppen szíve mélyén lévő vágyai beteljesedjenek. De Jézus pontosan tudta, hogy ez a könnyű út sehova se vezet. Ezzel nem az Isten akarata teljesedik, hanem egy másik hatalomé, a gonoszság hatalmáé, és mindaz, amiért jött, akkor össze fog omlani. Jézus annyira az Istenben élt, hogy azt is látta, hogy így a földi élete kudarccal fog végződni. És ezt a kudarcot élte meg valamiképpen az olajfák hegyén, amikor vérrel verejtékezett, mert átlátta az ő földi kudarcát. És mit mondott? Atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Tudta, hogy ebből a mélypontból ki fog jönni, harmadnapra föltámadok, mondta korábban, de most el kell fogadni ezt az állapotot, amit a Jóisten valamiképpen készített neki. És itt egy másik gondolatra megyek át, de vissza fogok térni ehhez, hogy minden élethelyzet egy olyan állapot, amit a Jóisten azért készített, vagy azért engedett odajutni, hogy ott valami történjék velem, és valamit tegyek. A betegség az rossz, de türelemre tanít. De egy kicsit átalakítja és átformálja a lelket. Amit én agyilag nem tudok megtenni, azt a betegséggel a Jóisten szinte kikényszeríti belőlem. Minden élethelyzet az Istennek az ajándéka. És minden élethelyzetből az Isten akar és tud valami jót kihozni, ha én képes vagyok együttműködni vele. Jézus pontosan tudta, hogy ez a kudarc, amit ő most átél, hogy utána jön az elfogadás, a megalázás, a bíróságítélet, az ő gyötrése, a kereszthalál, egyebek, azokat neki mind el kell fogadni, így, ahogy vannak, töményen, kudarcostul, mindenestől. Jézus bízott az atyában. Tudta, hogy az atyának ő fontos. Most azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy az Istenben bízzak. Minden helyzetben és minden körülmények között és minden állapotban. Úgy azzal a bizalommal legyek iránta, amilyen bizalommal Jézus volt iránta.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Tizenhét óra. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. Új lendületet kaphat Borsod vasúti közlekedése a kormány hosszú távú fejlesztési tervei alapján. Egy tramtrain előkészítése is szerepel a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben, amely Miskolcot, Tiszaújvárost és Kazincbarcikát kapcsolhatja össze. A kormány tegnap ismertette a 2030-ig szóló tervet, amely a következő évtized vasúti beruházásainak irányait jelöli ki. A most ismertetett program hosszú távú fejlesztési koncepció, így egyelőre az előkészítési munkák indulhatnak meg, olvasható az MTI közleményében. Ez volt a sajtótájékoztatón ismertetett fejlesztések közül az egyetlen, amely közvetlenül érinti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét. Sok autósnak okoz bosszúságot a Szolnok és Tiszasűj közötti út állapota, most azonban megkezdődött egy régóta várt fejlesztés. A 3224-es út több mint 2 kilométeres szakasza újul meg, több mint 500 millió forintból. Györfi Máté kiemelte, hogy a projekt túlmutat Szolnok közigazgatási határain. Nem csak Szolnokban, hanem a környező településekben is gondolkodnunk kell, hiszen sokan a térségből járnak bedolgozni a városba, mondta a polgármester. A beruházás a Top Plus program támogatásával valósul meg, a támogatási szerződés összege bruttó 556 millió forint. Az Országos Rendőrfőkapitányság új hitelesített légalkoholmérő berendezések beszerzését kezdte meg annak érdekében, hogy valamennyi rendőrkapitányság és rendőrőrs rendelkezzen ilyen készülékkel. Jelenleg országszerte 3832 alkoholszonda áll a rendőrség rendelkezésére, az új eszközök pedig nem csak a lefedettséget növelik, hanem az eljárásokat is felgyorsíthatják. Az elmúlt 2,5 évben összesen 30 hitelesített légalkoholmérőt és 93 kézi alkoholtesztert vásárolt a rendőrség közel 88 millió forint értékben. A beszerzési adatok alapján egy kézi alkoholteszter átlagosan mintegy 242 ezer forintba került, míg egy hitelesített légalkoholmérő ára átlagosan 2,17 millió forint volt, írja a vezes.hu. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a rendőrség rendszeresen szervez célzott közlekedésbiztonsági akciókat, különösen hétvégéken, fesztiválok, rendezvények vagy kiemelt forgalmú időszakok idején. Az ittas vezetők kiszűrése az általános közúti ellenőrzéseknek is állandó része. Egyre több a panasz a Jukóban kóborló kutyák miatt. Kutyatámadás történt, az információk szerint 6 kutya támadt rá egy házas párra. A Jukó Tappancsai Állatvédő Egyesület bejegyzése szerint július 21-én kedden reggel kutyatámadással kapcsolatban kaptak segélykérő telefonhívást a Jukói Közösségi Házból. Az egyesület azt írja, a bejelentés szerint egy házaspárt 6 falkába verődött kóborkutya támadott meg. Az egyesület szerint hónapok óta folyamatosan érkeznek hozzájuk bejelentések a térségben kóborló kutyák miatt, miközben állításuk szerint érdemi megoldás továbbra sem született. Minden alkalommal jelezték a problémát, segítséget kértek és együttműködést kezdeményeztek az illetékes szervekkel. Bejegyzésükben ugyanakkor úgy fogalmaznak, hogy már eljutottak arra a pontra, amikor úgy érzik, a jelenlegi helyzet nem maradhat változatlan. Nem érdemes kihagyni, július 26-áig tekinthető meg a szolnoki Damjanich János Múzeumban a Scripta Manent, az írás megmarad című kiállítás, amely Szabó György Munkácsi díjas szobrászművész írószergyűjteményére épül. A kiállításon idegen tollakkal ékeskedve igyekszünk bemutatni a kézírás kultúrtörténetét olyan különleges iratokkal és rajzokkal illusztrálva, amelyeket ez ideig nem láthattak, mondta Jámbor Csaba, a múzeum szakkönyvtárosa a Scripta Manent tárlatról. A figyelmes látogatók előtt többek között felterül egy 14. századi bűntény. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek egy titkos, azaz gyors írással készült levelezésbe a 20. század elejéről, amit a gyakorlott mesterséges intelligencia használók akár meg is fejthetnek. Új vezetőt választott a Zempléni Település Szövetség a Sárospatakon megtartott tisztújító közgyűlésen. Ringer Istvánt, a Gazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját választották a szervezet elnökévé. Megválasztását követően úgy fogalmazott, célja, hogy a település vezetőkkel szoros együttműködésben egységesen működjön a szövetség, és hatékonyan képviselje a térség településeinek érdekeit. Őt idézzük.
2: Egy helyben élő értelmiséginek vidéken pláne vannak olyan feladatai, akár akarja, akár nem, megtalálják, hogy ő maga választja, ami picit a közösség felé szól, és a civil szerepvállás felé sodorja az illetőt. Én is ebbe az életszakaszba értem, most az elmúlt években több ilyen feladatot vállaltam. Ezt lehetne talán valahogy hálózatosan végezni a Zempléni Település Szövetségben. Valóban egy civil szervezetről van szó, aminek van egy komoly múltja, nimbusza, ismertsége, a legnagyobb erejét talán az a 70 település adja, amelyek alkotják ezt a szövetséget, elméletben legalábbis, hogy hogy lehet gyakorlatilag ezt hatékonyan működő civil szervezetté formálni, ez lehet a következő időszak előttünk álló feladata. Valóban nem vagyok politikai szereplő, a politika nagyon távol áll tőlem, legalábbis a pártpolitika. Nagyon komfortosan és jól éreztem magam így eddig mögöttem hagyott években, és ezen nem szeretnék változtatni, ezt a alapállást nem kívánom feladni, viszont nagyon hiszek a politikának abban a válfajában, mi alapvetően egy cselekvő munka, a közösségért végzett problémák megoldása irányuló közösségi feladatvállalás, és ezt szeretném az Zempléni Település Szövetségben végezni. Nyilván közösen a település vezetőkkel, hiszen ez egy olyan szervezet, aminek az erejét, ahogy mondtam, az önkormányzatok, az önkormányzatiság adja. Én hiszek abban, hogy nagyon sok olyan megvalósítható jó cél van, ami nem feltétlenül a forrásokon, a projekt pénzeken múlik, hanem inkább egy jó ötleten, a kreativitáson, és az ebbe fektetett rengeteg munkán, energián. Egy picit olyan helyzet van most talán tágabb értelemben a politikai életben, vagy a közéletben, ahol az embereknek egy idő után abból a fajta nagyon tömény politikából, amit most látunk, elege lesz, és egy idő után a parlamenti közvetítések TikTok videóiból is talán egy picit megcsömörlünk majd, és el fog kezdődni az az időszak, ami főleg a helyi közösségekben, a vidéki társadalmokban a lokális problémák megoldására fog majd fókuszálni, és ebben lehet szerepe szerintem a szakmai alapon szerveződő civil szervezeteknek, picit ellépve, hátrébb lépve a politikai, napi politikai küzdelmektől. Én nagyon remélem, hogy ebben a térségi polgármesterek partnerek lesznek. Az egész dolognak a sikere tulajdonképpen azon múlik, hogy mennyire vállal részt ebben a feladatban. Én most valami miatt hiszek abban, hogy ez lehet egy sikeres történet. Nyilván az idő eldönti, hogy mennyire lesz így. Minden esetre nagy ambíciókkal vágok bele ebbe a munkába. Ami ambíció természetesen, mivel egy civil önkéntes munkáról van szó, kizárólag a itt elvégezhető közösségi feladatokban öltestet. Remélem, hogy ebben a önkormányzatok, polgármesterek, polgármester hölgyek, urak támogatni fog, és közösen lehet elérni itt a régióban egy szép eredményt, akár a társadalmi fejlesztés, közösségfejlesztés, akár a térségi turizmus, kultúra fejlesztés területén. Az volt a tapasztalatom személyesen és a megélésem, ugye születésemtől fogva Zemplénben élek, hogy nagyon sok kezdeményezés, felülről induló kezdeményezés volt, politikai akaratból induló kezdeményezés, ami nem feltétlenül volt hatékony pont a soft részén, a társadalmi részén a régiónak. Hát ha megpróbáljuk ezt alulról, szakmai, civil alapon elindítani, abban lehetnek eredmények. Meglátjuk, hogy az idő majd ezt eldönti, hogy így lehet-e.
1: Az elmúlt percekben Ringer Istvánt, a Zempléni Település Szövetség új elnökét hallották. Különleges és ritka érmekkel, valamint kitűzőkkel gyarapodott a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteménye. A családi hagyatékból származó tárgyak beazonosítása jelenleg is zajlik, hogy egy későbbi kiállításon a nagy közönség is megismerhesse őket. A részletekről Darmos Istvánt, a múzeum munkatársát idézzük.
3: Szerencsére nagyon sokan gondolkoznak úgy, akár itt a városban, vagy a környéken, vagy olyanok, akik elszármazottok Sátoraljaújhelyből, hogy bizonyos emlékek, amelyek esetleg a családjukhoz, a város történetéhez, vagy pedig a térségnek, Zemplén történetének valamely fejezetéhez kapcsolódnak, hogy ezeket az emlékeket úgymond megóvják az enyészettől, és átadják a múzeumnak, hiszen itt nekünk kötelességünk ezeket megőrizni, dokumentálni, és amikor alkalom lehetőség adódik, akkor kiállítani és megmutatni a nagy közönség számára is. És így történt most is, hogy egy olyan család, akik most Egerben élnek, de sátoraljaújhelyi gyökerekkel rendelkeznek, és vannak, voltak bizonyos tényleg ide kapcsolódó vonatkozások, ők felajánlottak a múzeumnak 6 darab érmet, és ezek egy része első világháborús, egy része második világháborús érem, és ugye érdekes az, hogy a hölgy, aki hozta, ő megmutatta a családi képeket, a 1917-18-as évekből származó családi képeket, és végignéztük, végigbeszéltük, hogy kik kaphatták ezt, hiszen a családi emlékezet már nem őrizte meg azt pontosan, hogy melyik éremmel melyik családtagot tüntették ki vitézségéért, vagy a háborúban való helytállásáért, de ugye összegyűjtötték ezeket, és azért megpróbáltuk kisakkozni, hogy vajon melyik személyhez, melyik őshöz, melyik kitüntetés kapcsolódhatott. Vannak olyan szakirodalmi források, tehát érmehatározók például, amelyeket érdemes ilyenkor lapozgatni, de manapság már sokkal könnyebb dolgunk van, ha ezzel foglalkozunk, hiszen rendelkezésre áll az internet, és az interneten nagyon sok minden megtalálható, nagyon sok információ megtalálható, és hát természetesen ezeket is igyekszem felhasználni ilyen esetekben. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok nagy szakértője ezeknek, de tudom, hogy Magyarországon vannak nagy gyűjtői a világháborús emlékeknek, nem csak a kitüntetéseknek, de gondolom, hogy ezeknek is, az érmeknek is külön. Tehát vannak olyanok is, akik mindenféle tárgyat gyűjtenek, vagy az első világháborúhoz kapcsolódóan, vagy a második világháborúhoz kapcsolódóan. És ugye nekünk is volt egyébként itt a Kazinczy Múzeumban első világháborús kiállításunk. A nagy háborúra emlékeztünk, akkor nagyon sok tárgyi emléket tudtunk bemutatni a közönségnek, és tulajdonképpen most az állandó kiállításunkban is, mivel ez annyira része a történelmünknek, tehát a mostani várostörténeti állandó kiállításunknak is van egy szobácskája, ahol az első világháború tárgyi emlékei vannak kiállítva, illetve van egy olyan része, ahol a második világháború tárgyi emlékeit lehet megtekinteni.
4: Az elmúlt percekben Darmos Istvánt, a Kazinczy Ferenc Múzeum munkatársát hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban a régiónkban, valamint az Alföldön futózáborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Regionális híreinket hallották.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból újul meg a háborító környéke Lilafüreden. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy különösen nyáron mennyire fontosabb fényvédelem. Teljesen megújul a vasútvonal Gyöngyös és Vámosgyőr között, ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból a TOP Plusz program keretében újul meg a háborító környéke Lilafüreden. A projekt részeként teljesen felújítják a népszerű déli turistaösvényt, az északi és keleti szakaszokon pedig egy új U-alakú sétaösvény épül meg. A fejlesztés leglátványosabb eleme egy 150 méteres, részben a víz fölé nyúló függesztett panoráma sétány lesz. A beruházás révén páratlan kilátás nyílik majd a háborítóra és a palotaszállóra. A Miskolci önkormányzat célja a térség turisztikai vonzerejének növelése, és a beruházásnak köszönhetően Lilafüred egy egészen új arca mutatkozhat be a látogatóknak. A részletekről Bodor Márk önkormányzati képviselő adott tájékoztatást.
2: Ez egy átfogó turisztikai fejlesztés lesz a háborító környékén. Több mint 1 milliárd forintból fog megvalósulni a projekt, és a fő cél az, hogy Lilafüred amúgy is magas turisztikai presztízsét tovább emeljük, de mellette megtartsuk a természeti közegnek a valóját, és az ország minden területéről be tudjuk mutatni a régiónak a szépségeit.
3: Milyen előkészületekre volt szükség ezzel kapcsolatban?
2: Az előkészületek még most is folyamatban vannak. Jelenleg a tervezési közbeszerzés zajlik, ezután kezdődhet majd el a tényleges tervezés és a hatósági eljárás.

0: hogy túraútvonalakat is terveznek a környéken.
1: Ugye, mint említettem, a tervezési folyamat zajlik, úgyhogy erről konkrétabb információkat nem tudok átadni, hogy túraútvonalak is lesznek-e kialakítva. Nyilván az U alakú sétány, azt tekinthetjük akár egy túraútvonalnak is.
0: Mikorra kapott határidőt a város, mikorra kell ennek elkészülnie?
1: Határidőkről pont ezért nem beszélnék, hogy mikorra készülhet el, mert ugye zajlanak a különböző eljárások a projekttel kapcsolatban, és az talán félrevinni az egész történetet, illetve a lakossági várakozásokat, hogyha a dátumokról beszélnénk.
0: Hogy látja, hogy ez az 1 milliárd forint, ez mennyire elegendő a céljaik megvalósításához?
1: Én úgy gondolom, hogy ez az összeg azért egy értelmezhető összeg már, hogy ebben valóban egy minőségi projekt valósuljon meg. Én szerintem a teljes összeget felhasználva egy tényleg egy nagyon vonzó turisztikai célponttá tudjuk tenni, még vonzóbb turisztikai célponttá tudjuk tenni a lilafüredi régiót benne a palotaszállóval, felsőhámor, alsóhámor, és szerintem ez be fogja váltani a reményeket.
0: Ugye a Lilafüred Miskolc egyik fő attrakciója, és a beruházást úgy kell elképzelnünk, hogy attól még ugyanúgy látogatható lesz a kastély környéke, a vízesés, tehát párhuzamosan várják a látogatókat, és fog zajlani a beruházás.
1: Igen, én is úgy tudom, hogy ez ugye nem csak Miskolc égköve Lilafüred, hanem talán az ország egyik legszebb turisztikai desztinációja, és a projekt elindulattól függetlenül továbbra is várjuk az ország minden tájáról az ide látogatókat.
0: És mikor kezdődhet a beruházás?
1: Ugye most abban a fázisban vagyunk, hogy a tervezési közbeszerzés zajlik, hogyha itt sikeres pályáztatás megtörtént, akkor utána indul a tervezés, és akkor utána lehet bármi érdemlegesről is beszélni.
2: Teljesen megújul a vasútvonal Gyöngyös és Vámosgyörgy között, a munkálatok már megkezdődtek. A vágányzár ideje alatt pótlóbuszok szállítják az utasokat, szeptembertől már a megújult vonalon közlekednek majd a szerelvények, biztonságosabban és gyorsabban. A részletekről Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallják.
3: Egész nyára, ami az utasok számára a kényelmetlenséget okozza, az a karbantartási munka, ami szeptember 1-én hajnalig tart, és lényegében a Vámosgyörgy-Gyöngyös szakaszt újítják fel ebben az időszakban a kollégák. Itt is főleg a Vámosgyörgy és Gyöngyös Halász közötti vasútvonal rész az, ami a legtöbb beavatkozást kapja. Itt 7,7 kilométeres szakaszon végezünk nagygépes vágányszabályozást, ágyazatrostálást, illetve elég sok helyen sincserére is szükség van, és van olyan szakasz is, ahol a legrosszabb állapotban volt a vasúti pálya, egy pár száz méteres szakasz, ahol teljesen az alépítménytől kezdve újjá kell építeni a pályát. Ezeknek a beavatkozásoknak lényegében az a céljuk, hogy a most meglévő, az elmúlt években tapasztalt sebességkorlátozásokat meg tudjuk szüntetni, ezáltal kiszámíthatóbbá váljon a menetrend, illetve mindenféleképpen komfortosabb és kényelmesebb legyen a vonatokon a közlekedés. Azért, aki az elmúlt években utazott itt a Vámosgyörgy-Gyöngyös közötti szakaszon, azt láthatta, hogy szép új motorvonatokkal végezzük a személyszállítást, de bizony ezeken is érezhető volt azoknak a pályahibáknak a sokassága, ami miatt olyan kicsit döcögősebben tudtak ezek az új járművek is itt haladni, illetve sajnos a menetidő is megnőtt, tehát a menetrendet is kevésbé tudták tartani a járatok. Ennek főleg akkor volt szerepe, ha akármilyen más forgalmi zavar miatt mondjuk már eleve késéssel érkezett erre a szakaszra a vonat, akkor esélye nem volt, hogy Gyöngyösig ebből bármennyit behozzon. Hát mindenképpen évtizedek óta ugye nem nyúltak ilyen mélységéig ehhez a pályához. Itt ugye évekkel ezelőtt az a változás történt, amikor bevezették az interrégió vonatoknak a közvetlen budapesti közlekedését. Ez lényegében egy a személyszállítási ágazatot érintő változás volt, tehát mindenképpen ugye a menetrendre, illetve a közvetlen járatokra épült ez a változás. A pályán ott csak a szükséges kisebb karbantartásokat végezték el az elmúlt években, ami ahhoz kellett, hogy a közlekedés továbbra is fenntartható legyen, és most eljött az a pillanat, amikor lehetőségünk nyílik egy nagyobb szabású pályafelújításra, és ez az, amit most nyáron végzünk el.
2: A nyár a szabadtéri programok, a strandolás és a napsütés időszaka, de ilyenkor bőrünk fokozottan ki van téve az UV-sugárzás káros hatásainak. Hogyan védekezhetünk hatékonyan, milyen jelekre kell odafigyelni?

0: az anyajegyeinknél, és mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. Többek között ezekről a fontos kérdésekről kérdezte Fekete Gábor tudósítónk, dr. Mihalik Andreát, a Bogát Pál Kórház bőrgyógyász főorvosát.
1: Az ultravioletta sugárzás, ez ugye halljuk nap mint nap, hogy elég erős, intenzív, és hogy még meg is mondják, hogy hánytól hányig nem érdemes a napon tartózkodni. Erről akkor egy ilyen hétköznapi szinten minden embernek mit tudunk mondani, miért veszélyes, miért pont ebben a zónában veszélyes, és mondjuk mennyire durvult el az klímaváltozással ez az UV.
2: Igen, hát sajnos bolygónk fölött lévő ózon réteg vékonyodik, és ez különösen igaz a nagy városok fölött. Az UV-indexet ma már nagyon jól tudják mérni a meteorológusok, úgyhogy mindenki az okos telefonján is követheti azt, hogy éppen aktuálisan az nap, amikor a szabadban tartózkodik, akkor milyen erősségű UV-index veszélyezteti a bőrét. Sajnos igen erős UV-index figyeltő meg a júliusi, augusztusi hónapokban. Éppen ezért általánosságban az lenne a legjobb, ha 11 óra és 15 óra között senki nem tartózkodna a napon. Ezt nyári időszakban ugye nehéz megtiltani azoknak, akik a szabadságukat töltik, vízparton nyaralnak, vagy szabadidős tevékenység során szabadban tartózkodnak, illetve hát azoknál az embereknél, akik kinti munkát végeznek, mindenképpen javasolt a fényvédelem. A fényvédelem az legyen mechanikai, tehát lehetőleg UV-szűrős pólót viseljenek azok, akik sokat vannak a napon.
1: Ez mit jelent? Ez egy speciális póló.
2: Egyre divatosabb, tengerpartokon is fölveszik most már az emberek, különösen a gyerekekre, akik odafigyelnek, szülők beszerzik ezt, és tengerparti nyaraláskor nem szégyen már, hogy fölöltözve mennek a vízbe a gyerekek. Emellett természetesen legyen a szemvédelme, megfelelő minőségű napszemüveggel, az arc árnyékolása szalmakalappal, simléderes sapkával, és ezen kívül a fedetlen bőrterületek védelme fényvédő napkrémekkel, amelyek legalább 30 plusz vagy a fölöttiek legyenek.
1: Megengedett kérdést?
2: Igen.
1: Itt most ugye vannak ezek a faktorszámok, 30-50 és a többi, azt hiszem 50 a legnagyobb.
2: Most már százas is van?
1: Igen. Hát ennyire durvul az éghajlat. Hogy például egy ilyen védelem, amit rákenünk a bőrünkre, arcunkra, bárhová. Igen. Ez például hányszor ismételhető egy nap?
2: Hát a bőrtípustól is függ persze, ugye Magyarországon 5 típus van, az egyes bőrtípusba tartozók, akik a legfehérebb bőrűek, kékszeműek, vöröshajúak, és az 5-ös a legbarnább bőrűek. Természetes, hogy az 1-es, 2-es bőrtípusba tartozóknál a magasabb faktorszámú, tehát legalább az 50 pluszos fényvédő javasolt, de olyan idős betegeknél, például akiknek már volt bőrrákjuk, sokszor a 100-as faktorút javasoljuk. Az lenne a legjobb, ha a napra menetel előtt legalább egy fél órával be lenne kenve a bőr a fényvédővel.
0: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 22-én, szerdán reggel, 14. Leó pápa a Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott, a Szent Háromság kegyhelyre, ahol imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak áldást. A Szent Atya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órától kezdődik a szabadtéri szentmise, melyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A szentmise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. A kárpátaljai magyar görög katolikusok búcsúját tartották Mária Pócson. 25 éves hagyományához híven a kárpátaljai magyar-görög katolikus helynökség idén is részt vett az illésnapi búcsún Mária Pócson, ezúttal július 19-én. Zarándoklatukat a békéért ajánlották fel. A jól ismert Mária ének sorát választotta a külhoni helynökség az idei zarándoklat jelmondatának: Nyisd ki mennyből, ó szent anyánk, kezedet. Az ukrajnai helyzet miatt 2022 óta elsődlegesen a békéért és a családok megoltalmazásáért ajánlják fel. Idén is közel 200-an gyalogszerrel érkeztek a kegyhelyre a búcsú előtti szombaton. A gyalogosok az országhatártól, Beregsuránytól július 17-én indultak el, és két nap alatt mintegy 60 kilométert tettek meg, egy nagyobb éjszakai pihenést beiktatva Nyírmadán. A zarándokok, idén is többnyire nők és gyermekek, lelkesen énekelték újra meg újra az egykori magyar himnuszt eredeti és módosított refrénnel: Kárpátaljáról, édes hazánkról, ne feledkezzél el szegény magyarokról. Küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ. Véget ért az Egerszalóki ifjúsági találkozó. Július 19-én, vasárnap befejeződött a 44. Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat, melyet a Dicsérjétek az Urat és áldjátok mottóval rendeztek meg. A július 16 és 19 között zajló egerszalóki találkozó első napján Árvai Ferenc, az Egri főegyházmegye Karitasz igazgatója tartott elmélkedést, a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. Július 17-én, a lelki gyakorlat második napján tartották a hagyományos beszédet a Szalóki tónál, melyet Lengyel Donát ferences atya mondott. Felidézte, az első 1982-es találkozón is Szent Ferenc volt a középpontban, születésének 800. évfordulóján. Délután két fiatal tanúságtételét hallgathatták meg a jelenlévők. Szabó Gréta, korábbi hittantáboros emlékét idézve elmondta, korábban félt a Szent Jónástól, de ezt legyőzve megtapasztalta Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. Később szervezőként is kapott feladatokat, elvégezte a Mustármag vezetőképzőt, sok mindent tanult, ami beépült mindennapi életébe. Sas Birincsik Gergely hitének gyökereiről valva elmondta, vallásos nevelést kapott, és egyre jobban megtalálja Istent az oltár melletti szolgálatban minisztrásként, emellett aktív szerepet vállal az egyházközség életében. Ezt követően fát ültettek a szalóki találkozók szervezésében hosszú időn keresztül aktív szerepet vállaló, nemrég elhunyt Karnok Ádám emlékére. Szombaton Szent Ferenc kisnővérei vezették a reggeli imádságot és az azt követő kerekasztal beszélgetést, délután Tóth Péter szalézi diakonus tartott előadást Isten dicsőségének üdvösségszerző jelentőségéről. Ha az életformánk részévé válik, közelebb kerülünk az Úrral való teljes találkozáshoz, mondta. A szalóki találkozó meglepetés vendége a program életre hívója, a 100. életévébe lépett Kerényi Lajos piarista szerzetes volt, aki a templomban találkozott a fiatalokkal és buzdító szavakat intézett hozzájuk. A Rátaláltam együttes koncertje után az esti szentmisét Varga József atya mutatta be. Szent beszédében az Úrral való találkozás jelentőségéről szólt, a találkozás szükséges ahhoz, hogy dicsőíteni és eldani tudjuk őt, mondta. A szombatesti szentmise fáklyás körmenettel zárult. Az egerszalóki találkozó utolsó napján vasárnap Darányiné Szabó Eszter és Jágerné Luca Enikő teremtésvédelmi előadását hallgattatták meg a résztvevők. Az záró szentmisét Marosi Balázs, Szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be, a zenei szolgálatot a Szalók Band látta el. A szentmise végén Vízi János, az Egri főegyházmegye ifjúsági referense megköszönte a szervezést segítők áldozatos munkáját, Ternyák Csaba egri érsek támogatását. Végül a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15 és 18 között. Krisztus lelkületével idén Nagykállóban tartották az országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot. Július 18-19-én Nagykállóban a Károlyi Frigyes görögkatolikus általános iskola gimnázium és kollégium épületében rendezték meg a 8. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot. A kétnapos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösségépítés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. A jelenlévőket Bengi Magyar Anna, a szervező, Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozás is. Találkozás egymással, az egyházzal és mindenek előtt Krisztussal. Molnár Gál Béla állandó diakonus, országos cigánypasztorációs referens a lelki gyakorlat mottójával vezette be a közös elmélkedést. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Mely szépen foglalja össze a két nap üzenetét, megbocsátani, megbékélni és megérkezni Istenhez. A programban csoportos beszélgetések, elmélkedések, közös imák, tanúságtételek és gyónási lehetőségek váltották egymást. A közösség számára fontos kapaszkodót jelentett Orosz Atanáz miskolci megyés püspök bátorítása: segítsük egymást abban, hogy újra tüzes lelkülettel tudjuk hirdetni az evangéliumot. A főpásztor kiemelte, az örömhír továbbadása nem elméleti feladat, hanem életből fakadó tanúságtétel. Július utolsó hétvégéjén tartják a 31-es főút melletti Hanyi-kápolna búcsúját, 25-én szombaton este 8 órától Szent Misei és Szentségi imádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi Szent Mise 11 órától. A búcsú szónok a Papler Pál hevesi plébános atya lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. A Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapetfalván július 26-án lesz 11:30-tól. Közeledik Detk és kápolna a római katolikus plébánia Mátra Verebé Szent Kúti zarándoklata. Augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebé Szent Kúton dr. Udvardi György veszprémi püspök mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek. Érdeklődni és jelentkezni augusztus 15-éig lehet a zarándoklat2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lelki vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak együtt. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A miskolci görögkatolikus roma szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3. A miskolci egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európa szönéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkózást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útjára, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva, évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
0: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Molnár András. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
4: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női kézilabda tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Jóvában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kozincbarcikán. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Az biztos, hogy új győztest avatnak majd az idei döntő után. Ebben az évben a harmadik Kerman kupán a házigazda DVSC csapatán kívül három bajnok csapat, a horvát Podravka Koprivnica, a szerb Cvena Zvezda és a győri Audietu Káci vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap a bronzmérkőzésre kerül sor, ezt követően pedig a döntőre. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
2: Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
1: A közmű fejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadék csatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
3: A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
1: Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
4: Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszásról, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadta el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kisnapmedencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, általános iskolai korosztálytól 1-től 8. osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne búvárkodás, van benne vízilabda vezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célba dobás.
1: A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízi Sportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízi sportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
0: A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízes sportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
1: Délután a KSK Delfin Vízi Sportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
5: A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
1: Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Subka Attila lett az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es labdarúgó csapatnál. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
6: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző, ő el a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edző történet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régen mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyre most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Miskolci Szent Rita óvoda dolgozóinak imacsoportjával imádkozhatnak együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában, Isten ajándékaként elismerve azt.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A második tizedben kérjük a Szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy édesanya és egy nagymama teljes gyógyulásáért kéri családjuk a szűzanya segítő közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy édesanya súlyos betegségből való gyógyulásáért kérjük a szűzanya segítségét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A negyedik tizedben egy hallgató látásának javulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben imádkozzunk egy édesapa gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: kért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyen megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben egy édesapa testi-lelki gyógyulásáért és megtéréséért kérjük a szűzanya segítségét. Ugyanebben a tizedben egy édesanya műtét utáni gyógyulásáért kérjük a szűzanya közben járó segítségét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzér imádságot hallottak rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a miskolci Szent Rita óvoda dolgozóinak ima csoportjával imádkozhattak együtt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud, aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Megválasztatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét. Mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt, előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. Közben a Fidesz közölte, nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem. A kormány 3 milliárd forintos alapot hoz létre az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítésére. Jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten. Köböl Anita ismertetése szerint az alapból az az önkormányzat részesülhet, amely rendelkezik aszbeszt térképpel, és garanciát vállal arra, hogy folyamatosan méri a határértéket, és erről 3 havonta jelentést készít. A kormány törekszik a minél gyorsabb megoldásra, tette hozzá. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a vagyonosodást a politikai felsővezetők esetében, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő azt mondta, a jelenlegi immár 10 éves vagyonnyilatkozati rendszer teljesen komolyan vehetetlen, nem képes válaszolni azon egyszerű kérdésre, hogyan tehettek szert mesés vagyonokra politikusok, miniszterek és államtitkárok a fizetésükből. Az a cél, hogy a NAV erős jogosítványokat kapjon és kockázatelemzéssel bele tudjon nézni az adott politikus és vele egyháztartásban élő adataiba, jelezte hozzátéve, az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. Végül az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban a régiónkban, valamint az Alföldön futó záborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották!

0: Szentek, szent életű emberek.
1: Svéd Szent Brigitta özvegy, Európa társvédő szentje. Svédországban született 1302-ben vagy 1303-ban. Rómában halt meg 1373. július 23-án. Brigitta édesapja törvényszéki bíró volt. Anyja rokonságban állt Svédország egymást váltó királyi családjaival. Brigitta 11 esztendős volt, amikor édesanyját elveszítette. Míg férhez nem ment, az egyik nagynénjénél élt, elszakítva édesapjától és testvéreitől. Ebben a nehéz időben talált rá először Krisztusra. Fiatalon férjhez adták, jól lehet, kolostori életre vágyott. 8 gyermeknek adott életet. Brigitta a háztartást és a gazdaságot maga vezette, s közben nem csak azt tanulta meg, mit jelent a ház asszonyának és családanyának lenni, hanem azt is, hogyan kell mindeközben a maga akaratáról egészen lemondani. Katalin nevű leányuk Brigitta nyomdokaiba lépett, és azt a kolostori életmódot választotta, amelyet Brigitta megálmodott. Férje halála után Brigitta leköltözött Rómába. Szívében a kolostori élet eszménye a Krisztussal és Máriával való közösség foglalta el a legfőbb helyet. Sokat fáradozott, hogy Európa uralkodóit kibékítse egymással, a pápát pedig rábírja, hogy térjen vissza Avignonból Rómába. De annak érdekében is sokat tett, hogy a püspökök és papok változtassanak életmódjukon. Gyóntatója és leánya Katalin mellette volt, amikor meghalt. Holttestét olyan nagy kegyelettel szállították haza Svédországba, hogy az már a szentet megillető tisztelet jelének volt tekinthető. 1375-ben Katalin visszament Rómába, hogy hazája kívánságának megfelelően kérje édesanyja szenti avatását és a szabályzat jóváhagyását. A templom, ahol Brigitta hamvai nyugszanak, régi fényében áll és tanúskodik építtetőjének, Brigittának elgondolásairól. Körülötte gyertyák égnek, és a virág sem hiányzik mellőle soha. Brigitta még ma is nagyon népszerű egész Svédországban. Minden évben megülik ünnepnapját, számtalan kórház, otthon és menhely viseli a nevét. S egy protestáns Societas Sancte Brigitte ápolja a kultuszát és gondozza az örökségét. Svédország legnagyobb asszonya, aki egyike hazája legkedveltebb leányainak, s azzal dicsekedhet, hogy egy protestáns népnek a nemzeti szentje. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, te Szent Brigittának mennyei titkokat tártál fel, amikor fiat szenvedéséről elmélkedett. Add, hogy mi is örvendezzünk, amikor majd föltárul előttünk dicsőséged.

0: Fecske Csaba, templomok. A kálvinista templom a fürgébb, de követi hamar harangzúgással bátyja, mert hogy Árpádkori, a pápista is. Golyvásnyakú ez, a másik meg köpcös paraszt kinézetű. Egymás szavába vágva vitatkoznak hosszú percekig. Nyelvükre veszik néhány száz esztendő komor históriáját, kiteregetni való bibliás pletyka is akad. Győzködik egymást, de nincs köztük harag.
1: Elhangzott Fecske Csaba templomok című verse, amelyet Fehér István előadásában hallottak. Fecske Csaba költő 1948-ban született Szögligeten. Gyermekkora óta írt verseket, első költeményét 14 éves korában közölte a Szabadföld. 62-től élt Miskolcon, 24 évig dolgozott a kohászati gyárépítő vállalatnál különböző beosztásokban. Eredeti foglalkozása öntőipari technikus. 69-től publikált rendszeresen. Első kötete az Arcok holdudvara 1978-ban jelent meg. Az Alföldtől a Vigiliáig számos folyóiratban helyet kaptak alkotásai, rendszeresen írt napi és heti lapokba. Versei elhangzottak a rádióban és televízióban, pódiumokon, több költeményét megzenésítették, mintegy 50 antológiában olvashatók az írásai. Ő volt a vezetője az Új Holnap című lap tehetséggondozó műhelyének, az Új Holnap stúdiónak. Fecske Csaba 2005-ben hunyt el.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Megválasztatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét, mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt, előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. Közben a Fidesz közölte, nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több 10 000 vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védettárnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikák, azaz NGT-k deregulációjával szemben, közölte a Magyar Távirati Irodával az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás az NGT-k egy részét kivenni a jelenlegi GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályok alól, de attól még ezek nem válnak GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bíróság is kimondott. A civil szervezetek szerint az új szabályozás gyengíteni a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget, miközben az NGT egy kategóriába sorolt növények előzetes kockázatértékelése is háttérbe szorulna. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljes siváló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Reklámot hallottak.

Szerb Antal, a választott lovag. Mert akinek vagyon, adatik annak, és inkább bővelkedik. De akinek nincsen, amilyen vagyon is elvétetik tőle. Máté 13.12.

Abban az időben történt, hogy a dicsőséggel teljes Artus király hadnépével hazatért Avalon csodaszigetéről, és fogolyként követte őt Merlin, a százesztendős varázsló, aki az almafák Ama szigetének fejedelme volt. Mesélik, ez lett volna Artusnak legsúlyosabb csatája, mert nem lovagi sereggel pajzsal pajzs ellen kellett küzdenie, hanem foghatatlan, titokzatos bűvölettel. Rettenetes volt a nem apa nemzette Merlinnek hatalma. Szolgái voltak a föld koboldjai, kik titkos aknákat ástak. A tenger tündérei, kik éjszaka az árral tülkölve fellovagoltak a partra, a viharok koronás madarai, kik csapongnak a légi síkokon, és az erdők fénylő hasú kígyói mind. Senki sem győzni elmondani a sok csodát és veszedelmet, de végtére mégiscsak győzött az igaz lovagság, ki soha hamisat nem ismert. Merlin tisztelt fogolyként vonult Artus király diadalmenetében, és kincseit hozta hűbéri adóul. Lovagok és hölgyeik nem tudtak betelni Merlin ajándokaival. Ginovéra királyné karneonnyakéket kapott, mely színében elváltozott, ha a kísérőasszonyai közül valamelyik elveszítette szüzessége ékét. Sangív hercegnő beszélő madarat, ki szerelmes dalokat is tudott énekelni. Gavan lovag összetörhetetlen fapajzsot, az Orvul lőtnyil visszapattant róla az áruló szívébe. Lancelot csodálatos gyűrűt, mely ha hűtlen lett hozzá asszonya, visszaszökött a lovag ujjára. Kay, az udvarmester kosárral, Avaloni almát szebb sehol sem termett és sohasem fogyott kosarából. De sőt, még Ivanetről sem feledkeztek meg, Artus legkisebb apródjáról. Eleven kölyöknyi oroszlánt kapott játszó és verekedő társul, gyermekét annak, a nagy állatkirálynak, akit az arabus varázsló küldött volt Merlinnek Líbiából. És Ivanet felnővén az oroszlánnal való hancúrozás közepett, erős lett majdan, mint oroszlánja, ki mindegyre követte őt, amiért is oroszlános Ivanetnek nevezték. Csak maga Artus király, a főhűbér úr nem kapott ajándékot. Csodálkozott is fölötte, de szelíd lelkű lévén és a lovagi illem példaképe mit sem szólt, és beérte Merlin hódolatos alázatával. De minden kincsnél ragyogóbb volt Kineváre, az avaloni leány, aki Merlinnel jött, és akit senki sem látott még mosolyogni. A harcból tért lovagok nem sokáig nyugodtak virágos fekhelyükön hölgyeik édes karjai közt. Alig, hogy a nap, a büszke égi harcos átlovagolt a messze zöld hegyek sorompóin, megfújta kék kürtjét, és döngettek nagy pajzsokat, a lovagokat megfürdették hölgyeik szép kísérőasszonyai, és legdíszesebb ruhájukat öltötték rájuk az apródok. Azután mindannyian siettek a dómba, hálaadó misére. Szállott a tömén drága füstje, rajta által ragyogott asszonyok szeme a hősök felé, nagy zászlók módjára lengtek a szent diák énekek. Szomorúak csak hárman voltak, a varázsló Merlin, Taliesin a tanítványa, és Kineváre az avaloni leány. Misérő jövet lovagok és hölgyek szokás szerint ott sétáltak a dóm előtt, és jó kívánságokkal üdvözölték egymást. Merlin ott állott a tölgyfa alatt, sötétzöld ahmadi szövetből volt a ruhája, maga is öreg tölgyfához hasonlatos. Hosszú, csavart nyakú madarakkal volt ruhája tarka, mint a tölgyfának ágai. Értszínű volt és komoly szakállövezte arca. Merlin sohasem volt fiatal, és mondják, sosem is halt meg. Ő volt a legnagyobb a varázslók közül. Szűz királylány szülte őt, aki szellemekkel ölelkezett Kermárdin kolostorában. Apátlan gyermeknek hívták, és nagy csodákat tett ő már Vortigern király alatt. Akkor hozzájárultak a lovagok, hogy üdvözöljék, maga Artus király is, Merlin pedig így módon válaszolt. Nemes mérsékletedet dicsérem, király, és hogy meg nem nehezteltél, amiért tégedet egymagad ajándok nélkül hagytalak, holott még legkisebb apródodról is emlékeztem. De nevé olyannyira járatlannak e világ dolgaiban, hogy ne tudnám, hogy a hűbér úrnak azt kell adnom, ami legfőbb kincsem. Jól tudom, és bár szívem is szakad belé,
elhoztam neked. Öreg vagyok immár, és sok csodát megértem, téged tisztellek mindenek fölött. Néked adom hát. Viszonzásul azt kérem, hogy büszke méneitek patája ne tiporja ezótától Avalon magas füvét. Páncéltok csörgése felneverje kerek kőtornyom nemes hallgatását. Öreg embernek hagyjátok utolsó kincsemet, a magányos nyugalmat. Ezt mondván Merlin bőruhája ráncai közül aranykejhet vont elő. Drága, ábrázatos ékességek futottak körül oldalán, úgy ragyogott a napnak fényén, hogy más, mint Artus király lehunyta volna szemét. De hozzáedződvén, aki ránézett, örömmel telt el a szíve annak. Íme lásd, Artus, mondotta Merlin, ez a földnek kelyhe. Tubalkhajnak művez, az óriás őskovácsé, és kevéssel azután készült, hogy Ádám és Éva elől a paradicsom útját elállt a lángpallossal az angyal. Két kelyhet készített Tubalkhajn. Ez itt a földnek kelyhe. Ebből a kehelyből itt a Noé a föld borát. Ebből öntöttek italáldozatot Jeruzsálemnek oltárkövére Salamon templomában, majd Rómába került a templom többi ékességeivel. És ebből ivott Álgabál császár gyöngyöt olvasztva borában. Ez a földnek kelyhe. Akié a kehely, azé a föld. Annak számára kitárja mellét, mint egy édesanya, haját hiába tépázza karmaival a viharok koronás madara. Itt áll erősen és virul, mint a föld virul tavasszal, és így virultam én. De öreg ember vagyok, és te legyőztél engem. A másik kehely pedig az égnek kelyhe. Abból itta a 12 az utolsó vacsorán az Eleven vérborát, és lándzsadöftesebből a Golgotán abba csorgott az Eleven vérbora. Grálnak hívják

teljes, mint tavasszal csiráztató nedvekkel a föld. Hogy őrizze és tisztán tartsa a kejhet, veletek marad Kineváre, az avaloni leány, mert ezt a tisztet csak arra kiszemelt szűzleány töltheti be, épp úgy, mint a grál szolgálatát. És hogy a leányra gondot viseljen, veletek marad Taliesin, az én hű tanítványom, minden titkomnak ismerője. Így módon itt hagyom két utolsó társamat, és ezótától egészen magányos leszek. Vártam az égi jelet, mely feloldaná legyőzetésem gyalázatát, de nem jött. Ha engedelmet adsz, király, alkonyatkor fekete lovamon visszatérek Avalon szigetére, és úgy lehet, többé nem látjuk egymást. Merlin ezután a domb körül fekvő temetőbe ment, hogy barátainak, az immár hold brit királyoknak sírjánál imádkozzék.

lovagok hazafelé indultak. Artus király palotája előtt új pompával találkoztak. Ismeretlen lovag vágtatott fel éppen fényes kíséretével. Ló és lovas tetőtől talpig vörös volt. Vörös a sisaktolla, vörös a páncél és a pajzs, vörös a nyereg és a ló terítője. Vörös volt a lovak kardja, mint a vér, amelyre éhes, vörös rubintokkal volt kiverve a markolatja. Öltözetét kígyótestű szalamanderek kovácsolták, akik lángok között munkálkodnak. És amint levette sisakját, vörös volt az arca a páncélrozsdától, mely sisakjáról rátapadt, és vörös volt a haja is. Artus, a vendégszerető király, örömmel fogadta a vörös lovagot, akinél délcegebbet és gazdagabbat ritkán látott. Lakhelyet jelölt ki számára és szolgáló apródokat. Még nagyobb lett öröme, mikor a lovag megmondotta nevét, mert híre a fáradtság nélkül szálló albatrosz madár módjára bejárt messze tartományokat. A lovag pedig, alig hogy lemosta szép arcáról a fegyverrosdát, engedelmet kért, és Merlin a varázsló után tudakozódott. Meg is találta Merlint Uther Pendragon királynak, Artus atyjának sírja fölött. Ha te vagy Merlin, a nagy varázsló, akkor téged kereslek. Itter a nevem. A bizánci császárnak vagyok bíborban született hercegöccse. Lovagi híremet 7 ország apródjai mesélik. Kolostorokban iskolákat tanultam, mind a 7 tudományokban, valamint művészetekben jártas vagyok. Az egész világot átlovagoltam kalandok után, hajóztam a jéghegyeken, Tuléban is voltam, és az Aranyszigeteken. Boldog Arábiában találkoztam egy bölccsel, aki megtanított a csillagok járására. Ez a pogány bölcs az örök csillagok változó arculatából csalhatatlan kiolvasta, hogy van egy dolog a földön, aminek Grál a neve. Akinek birtokába jut, azé minden dicsőség. De nem nyerheti el más, csak Istennek választott lovagja. Azótától a Grálé minden vágyam és szerelmem. Asszonyok csókjának vásott az édessége, győztes lándzsáim tompán és unalmasan konganak az ellenséges pajzsokon. Kerestem mindegyre a Grált, a kincses indiákat hiába hajszoltam által, és a János püspök napkeleti birodalmát, jártam a Nílus sose látott forrásainál, és napnyugaton az árnyak sivár mezején. Sátram előtt ültem az éjszakákon át, felhők között a titokzatos kehely,

hányszor felderengett. Felvertem a sivatag déli bábpalotáit, havas hegycsúcson, honnan a zerge is megszédült. Megszállottat találtam, megsúgta nékem a titkot. A varázsló Merlin őrzi az ős jelekkel rót pálcát, melyen a grálnak útját olvashatni. Íme eljöttem hozzád, Merlin. Tudom, legyőztek, örök gyalázat tépi meg mocskolva őszhajadat. Én király vagyok, hadseregek állnak elő egy intésemre. Szörnyű bosszút állhatok érted, mely még a tevén varázsló szívedet is megenyhíti, és újra fog ragyogni Avalon ős hatalma. Ha a pálcát a titkos jelekkel róttat, nékem adod. Merlin felelte. Bár tudom, bejártál volt minden tartományokat az ég alatt, a grálnak fényét sose fogod látni. Te nem vagy Istennek választott lovagja. És tovább imádkozott Uterpendragon sírja fölött.

Ivanett a kis apród a palotába érvén tüstént az ajándékoroszlán ketrecéhez tartott. A fiatal állat mozdulatlan feküdt egy sarokban, és nem nyúlt az elébe rakott ételhez. Zöld szemei nem néztek Ivanettre, aki mindjárt látta, hogy a kis oroszlán igen szomorú. Néven szólítva becézte. Lionett, mondotta neki. Hát miért búsulsz? Látod, ezultától én leszek a te urad és barátod. Engem Ivanettnek hívnak, nem kell tartanod tőlem, én nagyon jó vagyok. És Artus király legkedvesebb apródja. Gyere ki, Lionett, az erdőbe, együtt fogunk vadászni madárfiókra. Megrémítünk rőzsét gyűjtő jobbágyasszonyokat, felkutatjuk róka komarejtekét, és ha leányrablóval találkozunk, megöljük. De az oroszlán nem mozdult. Ivanett lefeküdt melléje a ketrec kövére, és szomorú volt ő is. Akkor az udvaron keresztül ment Taliesin és Kineváre, az avaloni leány szótlan egymás mellett, mintha magukban valami lassú, titkos értelmű daldalolván annak ütemére lépnének. Ivanett kiszaladt elébük, és kérve kérte Taliesint, mondaná meg, miért búsul a kis oroszlán. Taliesin elfordította fejét, de Ivanett mindegyre kérlelte, míg nem Taliesin megsimogatta a kis aprót fejét, és aztán szótlan, tiszteletteljes mozdulattal, mintha valami előírt szertartást teljesítene, kitépett két hosszú szálat Kineváre aranyhajából. A két szálat az oroszlán nyaka köré kötötte, és ennél a póráznál vezetve ment Lionett, ha szomorúan is, amerre csak Ivanett akarta. Ivanett büszkén sétált oroszlánnyával Taliesin után. Az udvarnépe csodálta jobbról is, balról is, míg el nem értek a terembe, mely Kinevára lakáú jelöltetett ki. Itt leült Kinevára és Taliesin, és ők sem nyúltak az ételhez, szótlan ültek akárcsak a kis oroszlán. Néha valamelyikük az ablakhoz lépett, és furcsa lassú, mint egy előírt mozdulatot tett, mintha intene valaki után, vagy talán valakinek elébe. Akkor belépett Gawain és Lancelot, Artus királynak két legszebbik lovagja. Mindkettőjük szívét akaratlan megnyerte az avaloni leány, és versengtek, melyikük fogja bírni kegyeit. Kinevára illedelmesen csókkal üdvözölte őket, és leültette a szép takarós kerevetre. De nem volt ez vidám vendéglátás. Bármit is mondott a két lovag, Kinevára nem mosolygott, és Taliesin nem beszélt. Nem is maradtak sokáig, engedelmet kértek, amit illik, és rosszkedően elmentek. Iter, a vörös lovag, a cinteremből egyenes Kinevára lakába sietett, és félrevonta Taliesint. Felkínálta barátságát és hatalmát, szabadulást ígért neki és az őrizett kehelynek, bosszút és hűbérül tartományokat, ha megszerzi neki az útmutató pálcát. Bármit is beszélt azonban, Taliesin mit sem felelt. Akkor Kineváréhoz fordult Iter. Bevárta, míg magukra maradtak, és szerelmes dolgokat beszélt, mondván. Hidd el, 1000 tartományt bejártam, mennyi szép asszony szerelme volt az enyém. Ha meggondolom, ó, mennyiféle az asszony. Volt pogány leányok sátrában néztem bűvölten a táncot. Ír kolostorok fejedelem asszonyait meglestem éjszakán. Tengeri tündér vendégelt gyöngypalotája gyöngynyoszolyáján. Drága szüzek mosolyának pírja páncélomon, hercegnők, gyűrűs kezének érintésétől sejmes lovam sörénye. Királylányok sírtak tornyukból utána, a távozó után, tehetetlen bánatban felszúrták tűjükkel keskeny kezüket. Nézd, piros a rubint kardom markolatján. És mégis, Kineváre, te mindenkinél csodálatosabb. Én mindet elfelejtem. Eldobom emlékezetüket, mint kincses rakományt hajóból, mely végső tengeren a végső zátonyra futott, honnan már nincs menekvés. És a hajó boldog szigetté lesz, lobogók köszöntik majdan a hajnalt. Ó, engedj örökre pihennem szívednek édes zátonyán, tűzzed ki ajkadra mosolyod várvívó zászlaját. De valamint vannak holtvárak, melyeken nem leng zászló feltámadásig oly módon, Kineváre sem mosolygott. Amikor Iter kilépett a teremből, találkozott Gawainnal és Lancelottal.
Ez a két lovag most azt hitte, hogy Kineváre a vörös lovag miatt utasította vissza őket, és kihívták Itert fegyveres viadalra. Összegyűlt Artusnak egész udvar népe, és sajnálták Itert, a vörös lovagot, hogy vendégsége első napján már szégyent kell vallania, mert sem Gavant, sem Lancelotot le nem győzte senki bajvívásban. Először Lancelot állott ki, a tó ura, az asszonyok szemefénye. A második torna volt Gavané, Lot király fehér páncélos gyermekéjé. Soha annyi szép asszony nem nézett még harcot, soha ilyen harcot nem nézett még szép asszony szeme. Szörnyen egymásnak rontottak a harcok vadkovácsai, lándzsákból, melyeket elpazaroltak, erdő nőhetett volna, lovuk dőltével úgy hullott a kardcsapás, mint sziklák zuhannak a völgybe. Aztán birokra keltek, gyilkos karokkal összeakaszkodtak, harmadik határba rémülve hitték, hogy megindult a föld. Artus király és minden udvarnépe előtt, Lancelotot és Gavant legyőzte Iter lovag.

0: Szerb Antal a Választott lovak című írásának első részét Baranyi Péter színművész előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg a Fény útja című tibeti mesét, melyet Márkus László olvas fel nektek.
2: Messze-messze innen élt egy indián kisfiú, aki mindenre kíváncsi volt. Mondd, nagyapó, miért van nappal világos, éjjel pedig sötét? Nagyapó újra töltötte a pipáját, majd felelt a kérdésre. Hát, kis unokám, nem mindig volt ám ez így. A nagyapámtól hallottam, ő pedig az ő nagyapjától, hogy valamikor réges-régen mindig sötétség volt a földön, az emberek tapogatózva jártak, az erdőben eltévedtek, a földet nem tudták megművelni, nem járhattak vadászni, halászni, és így nem volt betevő falatjuk sem. Csak ültek a kunyhóikban, s majd elepedtek egy kis fény után. A férfiak elkeseredésükben morogtak, az asszonyok sírtak, a gyerekek pedig már csak nyögdécseltek, úgy elgyengültek az éhségtől. A sok-sok panasz az ég felé szállt, de sokáig nem hallotta meg senki. Ám egy napon nagy fekete madár szállt át a sötét égen, a holló, a legokosabb madár ezen a földön. Ritkán vetődött erre a vidékre. Leereszkedett a kunyhók tetejére, hogy megértse az emberek panaszát. Megszánta őket, és elhatározta, hogy segít rajtuk. Kiterjesztette szárnyát, és nekivágott a levegő égnek. Nagyon sokáig repült, erősen hitte, hogy lennie kell valahol a fénynek, minden lény éltető elemének, és eltökélte, hogy bármi áron is megkeresi. Átrepülte a nagy folyót, és elért egy irtózatos magas hegyhez. Itt aztán megpihent egy fán. Hát, hiába öreg vagyok már, nem viszlek úgy a szárnyaim, mint egykor, de talán majd újra erőre kapok, és akkor átrepülöm ezt a hegyet, gondolta. Újra kibontotta szárnyát, és repült feljebb, egyre feljebb. Aztán már annyira elfáradt, hogy nem bírta tovább. Egy magas fa tetején pihent meg újra, és nézett vágyó szemmel az elérhetetlennek látszó magaslat felé. Egyszer csak látja, hogy az ösvény vezet fölfelé a hegyre, és az ösvény végén nagyon magasan fény csillan meg. Ott van a fény, amit meg akarok szerezni az embereknek, de ugyan hogy jutok el oda? Kérdezte magától. Miközben töprengett, a bokrok szétnyíltak az ösvény felett, és már olyan erős fény csapott a szemébe, hogy csak nem megvakult tőle. A fényben egy szépséges leányka tipegett lefelé a hegyről, a karján korsó. A patakhoz igyekszik, vizet akar meríteni, gondolta a holló, és már tudta, hogy a fényhez csak a lány tudná elvezetni. De ugyan mi módon? A lány valóban a patakhoz sietett, telemerítette a korsóját, és elindult újra felfelé a hegyre. A holló pedig nesztelenül repült fölötte. Már nem is volt fáradt, erőt adott neki a tudat, hogy biztosan célhoz ér. Így is történt. Fenn a hegytetőn, az égbolt kellős közepén csodálatos palota állott, ablakaiból fény sugárzott. A kapu kinyílt a lány előtt, majd újra becsukódott, és a holló csak egy égigérő fenyőfa tetején ülve nézhette a palota ablakaiból kiáradó fényt.
3: Miért vagy olyan szomorú? Szólalt meg a fenyőfa. Mondd el, mi bajod, hát, ha tudok segíteni rajtad.
2: Hát, a fényt keresem, hogy elvihessem az embereknek, akik örök sötétségben sínlődnek. Hát, azt nehéz lesz megtalálnod, noha itt van közel, bennőrzik a palota titkos kamrájában, ládába csukva, mert olyan formájú, mint egy labda, és az egek ura abba zárt bele minden fényt. És hogyan lehetne megszerezni azt a labdát? Kérdezte a holló izgatottan. Nehéz ügy, barátom, de bízz csak rám. Segítek neked, mert a testvéreim, a többi fenyők a völgyben szintén elpusztulnak fény nélkül. Maradj és várj, a napleányának fia fog születni, és ő majd megszerzi az embereknek a fénylabdát. Sokáig várt a holló, és kiderült, hogy a fenyő igazat beszélt. A palotában valóban fiú született, az egek urának nagy-nagy örömére. Különbözött az minden más embergyerektől, mert néhány nap alatt nagyra nőtt, megokosodott. Az egek ura dédelgette, minden kívánságát teljesítette, pedig a fiú egy napon nem kevesebbet, mint a fénylabdát kérte.
3: Sajnálom, édes kis unokám, de ezt az egyet nem adhatom oda neked. Mást bármit kérhetsz. De a kisfiúnak más nem kellett. Naphosszat sír, csápadozott, soványodott, már meg sem mozdult, csak feküdt egy helybe, mintha nem is élne. A gyerek anyja sírt, könyörgött. Apám, kérve, kérlek, nyisd ki a ládát, hadd játszék a labdával. És a nagyapa, az egek ura, kinyitotta a ládát, és odaadta féltve féltett fénylabdát a gyermeknek. Az fogta, gurigázott vele. Kigurította a titkos szobából, ki a palotából, már az udvaron gurította. A kapu magától kinyílt, és a labda már az ösvényen gurult, gyorsan, megállíthatatlanul lefelé a hegyről. Amerre csak gurult, áradt a fény, előzönlött erdőd, meződ, átröpült a nagy folyó felett, és szállt tovább völgyek, dombok, hegységek fölött. A sötétség menekült előle, az emberek pedig feléje tárták karjukat, és kiáltották. Fény, fény, megjött a fény! Az arcok kipirosodtak, a fű zöldelni kezdett, a fák, bokrok levelet hajtottak, a férfiak elindultak vadászni, halászni, szántani, vetni. A fénylabda pedig a fejük felett bandukolt az égbolton a nagy hegy felé, ahol az egek ura palotájában, a titkos szoba ládájában minden éjjel a szállása várta, és másnap újra kezdődött a játék. És mi lett a hollóval? Kérdezte a kicsi indián fiú a nagyapjától. A holló repült tovább. Vitte a hírt, hogy nem kell már félni, megjött a fény.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atya elmélkedését a Szent Lélekről. A szerkesztő Grunda János.
2: Az a lélek, amelyik élő kapcsolatban van az Istennel, az meghallja ezt a szelíd hangot. A Szentlélek ismeri a terveinket, ismeri a szándékainkat, és hogyha azok Istenre irányulnak, akkor megtapasztalja az a lélek, hogy az útján, amin vezeti a Szentlélek, olyan lelkekkel találkozik, akiket az Isten magához közelebb akar vezetni általunk. És küldi ezeket a lelkeket, vagy minket küld hozzájuk. De ha nem az Isten dolgában járunk, hanem csak a magunk pecsenyéjét sütögetjük, akkor a jó Istennek nem tudunk olyan eszközei lenni, hogy lelkeket vezessünk hozzá. Kell egyfajta irányultság, kell egy missziós vágy, egy missziós tűz a szívünkben, hogy lelkeket mentsünk, és lelkeket vezessünk az Istenhez, és megismertessük velük a mennyei Atya minden emberi értelmet felülmúló szeretetét, hogy közöljük az emberekkel, és közvetítsük Isten irgalmas szeretetét. Ebben kell járnunk mindannyiunknak, hogy eljussunk és másokat is elvezessünk az örök üdvösségre. Hadd idézzek most betlehemi Szent Míriamtól egy újabb gondolatsort. Szent Míriam mondja, Jézussal imádkoztam a pusztában. Midőn belefogtam az imába, láttam, hogy a föld kopár, a fák kókadoznak, nincs semmi levelük, sem viráguk, sem gyümölcsük, de mihelyt megjelent Jézus, zöldbe öltöztek, tele lettek levéllel, virággal és terméssel. Az állatok is felismerték Istenüket. A madarak dalolni kezdtek, mert látták, hogy Jézus gyászol, és föl akarták vidítani. Az egész teremtés azon volt, hogy földerítse. Minden teremtmény örömöt akart szerezni neki. Egyedül a kövek maradtak érzéketlenek. Hiába volt fény, meleg, harmat és eső, semmit sem használt. Jézus ránézett a kövekre, és ezt mondta, bűnösök, íme a ti képetek. Elküldöm nektek kegyelmem vizét, és ti nem éltek vele, akárcsak a kövek. A Jézushoz hűséges lelkek így szóltak. Urunk, add meg nekünk az imádság lelkét, hogy lelkeket szerezhessünk, akik neked szolgálnak, mint a föld, amely téged szolgál a pusztában. Urunk, mezítelenek vagyunk, öltöztes minket szeretetedbe. Őrizd meg bennünket jelenléteddel, hogy állandóan a te dicsőségedet zengjük, és ezzel megörvendeztessük szívedet. Add, hogy virágot hozzunk, és gyümölcsöt teremjünk az egyháznak. Betlehemi Szent Míriam se tudta volna ezeket a szép szavakat így megfogalmazni, hanem a Szentlélek vezeti, és nem a Szentlélek sugallja neki. És tulajdonképpen rajta keresztül most hozzánk a Szentlélek szólt. A Szentléleknek vannak ajándékai, ismerjük a hét ajándékát, és vannak gyümölcsei, amit Pál apostol Galatákhoz írt levelében olvashatunk, méghozzá az 5. fejezet 19. versétől olvasom most, belevéve ebbe az idézetbe a test cselekedeteit is. Tehát így hangzik az idézet, a test cselekedetei nyilvánvalók. Kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem, akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse viszont szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket, szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk is a léleknek megfelelően. ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve, hiú dicsőség után. Eddig az idézet. Tehát hallhattuk a test cselekedeteit, amiket, ha valaki elkövet, és abból nem akar megjavulni, azokra azt mondja Pál apostol, hogy nem öröklik Isten országát. És mielőtt a Szentlélek gyümölcseit nézzük meg, hogy idézzem Sziéné Szent Katalinnak a könyvéből, ahol az Úr mondja a következőket. Amikor a lélek a halálos bűn vétkében volt és elhagyott engem, én bűne miatt megvontam tőle a kegyelmet, mert bezárta a vágy kapuját. Így a kegyelem napja elment tőle, nem a nap hibájából, hanem a teremtmény hibájából, aki bezárta a vágy kapuját. Amikor azonban megismeri önmagát és a maga sötétségét, kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot. Eddig az idézet. Tehát azt mondja az Úr, hogy aki a halálos bűn vétkében van, attól megvonja a kegyelmet, azért, mert az illető bezárta a vágy kapuját, tehát nem vágyott a kegyelemre, nem vágyott a Szent Lélekre. Megszűnt ez a vágy benne. És ez nem az Isten hibája, hanem a teremtmény hibája, aki bezárta a vágy kapuját az Isten felé, és kinyitotta a kapukat a bűn felé. De azt mondja, ha megismeri önmagát és a saját maga sötétségét, és kinyitja az ablakot, azáltal, hogy a Szent Jónásban kiadja a romlottságot, újra megérkezik a kegyelem. Nem lehet két úrnak szolgálni, a bűnnel radikális módon szakítani kell, és teljes egzisztenciámmal Isten felé fordulni, és teljesen önmagamat neki ajándékozni. És akkor elkezdenek beérni a Szentlélek gyümölcsei. Nagyon találó szó ez a gyümölcs, mert a gyümölcs az szép lassan érik meg, és a fa érleli meg. És ezeket a gyümölcsöket bennünk a Szentlélek érleli meg, és a Szentlélek teszi ízletessé, zamatossá, nem pedig mi. Mert sokszor úgy gondoljuk, hogy ezeket a gyümölcsöket nekünk kell megteremni, és nekünk kell beérlelni. Természetesen megvan a magunk része is ebben, de alapvetően ezt a Szentlélek műveli bennünk. Ha elkezdünk Isten akarata szerint élni, és elkezdjük az Istent szeretni úgy, ahogy azt Jézus nekünk megmondta, az szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Tehát valóságos és helyes szeretettel elkezdjük szeretni az Istent, és elfordulni a bűntől. Biztosak lehetünk abban, hogy ezek a gyümölcsök érnek, és be is érnek az életünkben. Ismétlem, gyümölcsöket újra felsorolom. Szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ki ne vágyna ezekre a gyümölcsökre? Mindannyian ezt szeretnénk, hogy több szeretet legyen bennünk, öröm, békesség, kedvesség. Milyen jó egy kedves emberrel találkozni. Milyen jó egy ilyen embert ismerni, akikben ezek a gyümölcsök megvannak, és folyamatosan érnek. Időnként hallok ilyen gondolatokat, hogy hát én ilyen vagyok, ilyennek fogadjon el mindenki, én úgysem tudok megváltozni, így szeressenek az emberek. Én kimondom az igazságot, ha tetszik, ha nem, és ehhez hasonló megfogalmazásokat hallhatunk. Aki úgy gondolkodik, hogy ő nem tud megváltozni, és nem is akar, azzal a Szentléleknek sok gondja akad. Engedjük meg, hogy a Szentlélek formáljon minket, és ezeket a gyümölcsöket megérlelje bennünk. Működjünk együtt a Szentlélekkel, működjünk együtt a kegyelemmel. Ő önmagát akarja nekünk adni, és önmagával együtt a Szent Háromságot. Vágyakozzunk úgy a Szentlélekre, mint ahogy egy gyermek várakozik az édesapjára, aki nem sokára hazajön, vagy a távolban van, azzal az őszinte vágyjal, azzal az őszinte szeretettel, azzal a nyitottsággal, Jézus mondja, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Tanuljunk meg újra vágyakozni az Istenre, vágyakozni a mennyországra, vágyakozni arra, hogy jobbá váljak, de ne türelmetlenül, hanem hagyjuk, hogy a Szentlélek megérlelje bennünk ezeket a gyümölcsöket. Amikor megkereszteltek minket, akkor megkaptuk a Szent Lelket a keresztség által, a bérmálkozásban a Szentlélek teljességét, és a keresztény nagykorúságra jutottunk el, és a tanúságtévő élethez is megkaptuk az erőt, és a Szentlélek bennünk van, de hallottam Katona István atyától, nem a püspök úrtól, hanem a budapesti Katona István atyától egyszer egy jó hasonlatot. Azt mondta, hogy úgy képzeljük el a lelkünket, mint a fekete kávé, amiben benne van a cukor. És hogyha a cukor ott van a kávé alján, akkor megkóstoljuk a kávét, és keserű. De ha felkavarjuk a kávéban a cukrot, akkor ugyanaz a kávé már édes lesz. Így van ez talán egy kicsit, hát minden hasonlat sántít, de így van ez a mi lelkünkben lakó Szentlélekkel is, hogy föl kell, hogy kavarodjon ez a lélek, és édessé tegye a lelkünket és az életünket. Híresemény lehet az életünkben például a Szentlélek szeminárium, amit most itt Tarnaleleszen tartunk, már az 5. héten járunk, körülbelül 35-en végzik a 4 faluból, és különböző atyákat hívunk meg, és nővéreket, hogy minden héten az előadást tartsák meg. Szépen haladunk a könyv alapján, és már most tapasztaljuk a hihetetlen csodákat, és a léleknek ezt a felkavaró, szeretetteljes jelenlétét. Már az első alkalom után odajött hozzám egy kedves hívem, és azt mondja, hogy na hát már most megtapasztaltam, hogy a cukor felkavarodott a kávéban. Azt mondja, olyan édességet éltem át, amit nem tudok megmagyarázni magamban. Hát a Szentlélek működik, nem csak a Szentlélek szeminárium által, hanem szüntelenül közölni akarja önmagát, elsősorban a szentségeken keresztül az egyházban, csak nekünk kell befogadóvá válnunk, és megtanulni újra és újra a befogadásnak a művészetét.
1: Kedves hallgatóink, egy korábbi műsorunk ismétlésében Maksó Péter atya elmélkedett a Szent Lélekről. A szerkesztő Gronda János volt.
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több tízezer vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. Elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami szemvevőszék működésének felülvizsgálatát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a kabinet előző napi ülésének döntéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón, jelezve, hogy az intézmény feladat és hatáskörének szükséges módosítását terjek fel. A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul lelkesen el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban időben és megfelelő mélységben objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott. Megemlítette, több mint egy évtizedes az AS működésének törvényi kerete, ezért át kell tekinteni, jók-e a felügyeleti jogosítványok, kell-e ezeket tágítani, milyen vezetési struktúrában lehet javítani a működésen, például egy személyi vagy testületi vezetésre van szükség. Ez átfogó reform lesz, és itt még csak most kezdődik majd a jogszabályalkotás, közölte a miniszterelnök. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntető eljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott 6 ember közül 4-nek meghosszabbította a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatását, 2 pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek. A Kecskeméti törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott 6 embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Mint írják, a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványt tett 4 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, 2 gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére. Elfoglalta a Bilicske várost a Donyecki régióban az orosz hadsereg, és csapást mért Odessa kikötőjének katonai célra használt létesítményeire, közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A csütörtöki hadi jelentés szerint az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1420 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú drónok tárolásának helyszíneit, valamint az üzemanyag, az energiaipari, illetve a közlekedési infrastruktúra létesítményeit, 17 páncélozott harcjárművet, 7 irányított légibombát, 8 HIMARS rakétát, továbbá 480 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot. Több régióból jelentettek az orosz hatóságok csütörtökön ukrán tüzérségi és drón támadást, az elcsatolt Luhanszki régióban 1 embert megöltek, 4-et pedig megsebesítettek pilóta nélküli repülőszerkezetek. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcs hőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, az esti stáb tagjai. Túri Sarolt a zenei szerkesztő, Molnár András hírszerkesztő, Somogyi Márton technikus. A mikrofonnál a bemondót, Klész Beátát hallják. A Szent István Rádióban ma este a következő műsorokkal várjuk Önöket. 25 perckor kezdődik Kultúrkör című műsorunk, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal elsőként beszámolunk arról, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Ezt követően a Szent Orbán tisztelet kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művész kántorral. Végül pedig az Egri csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. Rövid ajánlunkban Kelemen Csabáné Lengyel Edina, az Agria játékok ügyvezetője beszél.
1: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri csillagok július 31-én pénteken kerül majd bemutatásra az Egri várban, 20 órai kezdettel.
0: A 21 órai híreket követően kapcsolat című műsorunkban a Magyarok kenyeregyűjtési akcióiról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. Ajánlunkban Horváth Vivient, a Magyarok Kenyere Program projekt vezetőjét hallják.
2: A program hosszú évek óta zajlik, 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma.
0: 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján Téka című összeállításunkban Tóth Rebeka táncművész táncpedagógus karrierjéről, oktatói munkájáról beszél. Ugyanebben az idősávban rádiónk kisújszállási vételkörzetében Szalaházi Tamás egri püspökről beszélgetünk Budapéter atya teológiai tanárral, a rádió elnökével. 22 óra 5 perckor kezdődik a napverse, majd Andante című műsorunkban ma Hubai Jenő felvételeiből válogat a zenei szerkesztő Kovács Krisztina. 3 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban a szabadosság és a szabadság kérdésköréről beszélget tanítványaival Béres Gyula hittanár egy korábbi adásunk ismétlésében. Kedves hallgatóink, ezek esti műsoraink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
3: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szabó Nélenke, Fildikó Tamás, Rákóczi Ferenc könyvtár területellátási osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen új könyvtárbusz járja a vármegye, mármint Borsodabaúj-Zemplén vármegye legkisebb településeit is. Ezen örömteli esemény apropóján beszélgetünk. Szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére? Fogalmazhatunk így?
1: Természetesen szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére, és igazából ez az új könyvtárbusz járja. Valóban új a könyvtárbuszunk, hiszen most vásároltuk és állítottuk üzembe.
0: A 2000-es években indult ez az új lehetőség, tehát nem újdonság a könyvtárbusz jelenléte a kis településeken. 2003 óta.
1: Igen, tehát 2003 óta járta ez a könyvtárbusz a megye településeit, és látta elolvasni valóval az időseket és fiatalokat. Miután több mint 260-270 ezer kilométert futott, nyilván ezek az utak is, és akkor is már megviselte, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy új buszt vásárolunk. Ez lényegében egy furgon, amit egy cég beépített könyvtár céljára, nagyon szép bútorokat kapott, technikát és egyéb felszereléseket, kicsit modernebb, és mindenképpen sokkal szebb és jobb állapotú környezetben várja az Encsi térség 26 településén az olvasókat ez a könyvtárbusz.
0: Milyen a kínálata ennek a busznak? Mit lehet találni a busz szó szerint rejtekeiben?
1: Gyakorlatilag szinte mindent, természetesen az olvasók igénye alapján gyarapítjuk az állományt, amit pedig nem találnak meg a könyvtárbuszon, a könyvtárközi kölcsönzés vagy az átkérés, könyvtárak közötti átkérés lehetőségével mi pótoljuk, tehát ha nem tudom adni a könyvet, akkor két hét múlva, amikor legközelebb arra jár a könyvtárbusz, könyvtárközivel ki tudja vinni, vagy postán kiküldjük az olvasónak az igényelt könyvet.
0: Azt olvasom, hogy 800 könyvből, mintegy 100 darab DVD-ből válogathatnak, és 25 féle folyóiratot is kikölcsönözhetnek. Két laptop, továbbá nyomtatási, másolási és szkennelési lehetőségek is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek. Hogyan működik ez a könyvtárbusz? Van egy menetrendje, ha fogalmazhatok így?
1: Természetesen van menetrendje. Két hetente meghatározott időben menetrend szerint ugyanabban az órában érkezik meg az adott településre, tehát az Encsi térség 26 kisközségéről beszélünk, ahol jár ez az új könyvtárbusz. Tehát, mint mondtam, két hetente érkezik meg fix időben, fix helyre. Vannak a településen olyan segítő munkatársak, akik esetleg összegyűjtik a könyvet azoktól, akik akkor nem tudnak ott lenni, amikor a busz érkezik, és ezt visszaadják, tehát akik már elolvasták a könyveket, és nem szeretnék tovább maguknál tartani. Emellett vannak a fix megállóhelyen kívül olyan pontok is, ahol idősek, mozgásokban korlátozott személyek élnek, ott a könyvtárbusz megáll az idős lakása előtt, és oda viszi az új olvasnivalót, amiből egy kosárnyi könyvet bevisz a könyvtáros sofőr, és abból tudnak válogatni az idősek.
0: Ezeket a igényeket hogyan jelenthetik le az érdeklődők?
1: Egyrészt a könyvtárosnál, amikor érzékelik, hogy nincsen az adott könyvből, vagy az adott témából megfelelő irodalom, az összekötőnél, aki a településen kapcsolata a könyvtárbuszosnak, de nekünk is a területi csoport bármely tagjának elküldhetik, hiszen referensi rendszerben működünk, tehát az Encsi térségnek is van referense, hozzá is el lehet juttatni ezeket az igényeket.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt éveknek köszönhetően gördülékenyen működik már ez a rendszer.
1: Igen, az emberek megszokták és várják a könyvtárbuszt, főleg idősek lakta településekről, kis lakosságszámú és hát eléggé elhagyatott településekről beszélünk, ahol lényegében a kultúrához való jutást a könyvtárbusz stabilan biztosítja, elég kevés más lehetőségük van a kultúrához jutás. Hoz ezeknek a lakosoknak, úgyhogy nagyon várják a könyvtárbuszt, nagyon szeretik, barátként, jó ismerősként fogadják mindig.
0: Az ünnepi átadó során ajándékot is kaptak. Mi volt ez az ajándék?
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár, pontosabban most már egy hosszabb neve van, de azt hiszem, hogy elég, ha így nevezem őket, minden könyvtár átadóhoz egy könyvválogatást hoz a saját kiadványaikból, illetve olyan értékes dokumentumokból, amit úgy gondolják, hogy az adott könyvtár, akár szolgáltatóhely, akár könyvtárbusz el tud helyezni. Ez most is így történt. Gondoltak a gyerekekre is, tehát gyerekkönyvek, magyar írók gyerekkönyvei, illetve szakkönyvek, szépirodalmi könyvek is voltak. találtak a választékban, aminek remélhetőleg nagyon fognak örülni az olvasók.
0: Azt említettük, hogy az NG járás 26 kis településén biztosítja ez a könyvtárbusz a könyvtárellátást. A második Rákóczi Ferenc könyvtárnak hány könyvtárbusza van?
1: 2 könyvtárbuszt üzemeltetünk, ez az új könyvtárbusz, ugye a 26 Encsi település látja, és 27 Szendrő Edelény térségi települést vagy községet lát el a nagy könyvtárbuszunk. Úgy különböztetjük meg őket, hogy kis és nagy könyvtárbusz, hiszen a kis könyvtárbuszra 800, a nagy könyvtárbuszra pedig körülbelül 2000 kötet fér fel, tehát egészen egyszerűen ez a különbségtétel oka, illetve hát a nagy könyvtárbuszon még vannak olyan típusú szolgáltatások is, a nagyobb helyet figyelembe véve, hogy számítógépet többen tudnak használni, könyvtármozi szolgáltatásban is részt vehetnek, tehát az oda érkező gyerekek vagy idősek egy-egy rövidebb, hosszabb filmet meg tudnak nézni a könyvtárbusz ott tartózkodása alatt.
0: Átadásra került ez az új busz, gondolom már vannak visszajelzések. Szó szerint elkezdte a menetrend szerinti járatát, járja a falvakat és a kis településeket napról napra. Mik a visszajelzések?
1: Nagyon örülnek az emberek, hiszen egy tényleg szebb, megújult, modernebb környezetben kölcsönözhetnek, de őszintén a kiskönyvtárbuszt is pont ugyanennyire várták, hiszen a mindennapi olvasnivalót, a folyóiratokat, a könyveket ez a busz vitte oda. Korábban még egy kicsit rozzantabb változatban, de a lehetőséget biztosította. Nyilván a környezet szebb és modernebb és biztonságosabban oda jutnak a településre.
0: Vannak-e még jövőbeli tervek a kis települések könyvtár ellátottságával kapcsolatosan? Milyen jövőbeli tervekről számolhatunk be?
1: A könyvtárbusz mellett ugye szolgáltatóhelyeket is ellátunk. Ez azt jelenti, hogy a Vármegyében 332 településen biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást. 53 könyvtárbuszos hely van, megállóhely, és vannak szolgáltatóhelyek, amiket akár kis könyvtárnak is nevezhetnénk. Ezeken a szolgáltatóhelyeken a település biztosítja a könyvtárost, illetve nyilván annak az infrastruktúráját, tehát a lehetőségét, viszont minden egyebet a könyvtár, a folyóiratokat mi vásároljuk, szükség szerint elektronikai, technikai felszerelést, bútorzatot vagy kiegészítő bútorzatot vásárolunk, kreatív foglalkozáshoz anyagokat, irodaszereket és eljuttatunk a településekre, illetve hát természetesen a mindennapi működéshez szükséges minden egyéb eszközt. Ez lehet eszköz és lehet szakmai támogatás, hiszen a referensek folyamatosan járják a településeket, nem csak egyszerűen könyvet szállítanak vagy eszközt szállítanak ki, hanem segítik a könyvtárost a napi munkájában. A könyvtári rend fenntartásától kezdve bármilyen program megszervezésében is támogatást nyújtunk. Ezt intézhetjük központilag, hiszen a pénz az itt van a Rákóczi könyvtárnál, és természetesen a financiális része az nálunk marad, de lehet, hogy a település megszervez egy ingyenes programot, amiben mi is segítséget nyújtunk, olvasás népszerűsítő programokat, gyerekprogramokat, kézműves foglalkozásokat tartanak a kollégáim.
0: Ahogy hallgatom önt, ez egy igazi csapatmunka. Nagyon sok ember összehangolt munkája biztosítja, hogy minden gördülékenyen történjen.
1: Igen, 11 fős az osztály. Lényegében 12, de egy kolléganő tartósan távol van a kisbabájával otthon. Hamarosan ő is fog csatlakozni hozzánk. Ez a 11 ember, velem együtt 11 ember látja el a 332 településsel kapcsolatos teendőket. És igen, nagyon jó csapat. Az évek során összerázódtunk, egymáshoz csiszolódtunk, segítjük egymás munkáját, bármi legyen az, mindig találunk hozzá jelentkezőt vagy segítőt.
0: Csak biztatni tudjuk a kedves hallgatókat, akik már éltek a könyvtárbusz adta lehetőségekkel, azok továbbra is éljenek, akik pedig most a riportunk kapcsán hallanak ezen új lehetőségről, akkor

0: Akár be is lehet iratkozni, vagy kölcsönözni is lehet. Illetve, amit még el kell mondjak, hogy a könyvtárbuszos kolléganő nagyon aktív, nagyon lelkes. Körülbelül egy évvel ezelőtt Sajó Szentpéteri Idősek Otthona is csatlakozott, bár nem KSZR partner, de ugye Sajó Szentpéteren a könyvtár, az ottani könyvtár méretéből adódóan nehézkes a folyamatos ellátása ennek az idősek otthonának, és a kolléganő bevállalta, tehát minden második héten pénteken megáll az idősek otthona előtt is, és az idősek önállóan, vagy pedig a gondozók segítségevel tudnak feljutni a buszra, és ők is tudnak kölcsönözni könyvet, folyóiratot. Tehát ilyen lehetőség is van, de mindez azt mutatja, hogy nagyon lelkesen, szívvel, lélekkel végzi a munkáját a kolléganő, és mi pedig igyekszünk ebben segíteni.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést Szabó Nélenke Fildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár területellátási osztályvezetőjének.
0: Én is köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a könyvtárbuszokon, és természetesen a szolgáltatóhelyeken, vagy itt a Rákóczi Könyvtárban.
1: Újvári Marika, előadó művész, kántort, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem nagyon kell önt bemutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen kívánságműsorunkban gyakran konferálom az ön által elénekelt dalokat, énekeket, többek között az Ima a hazáért című felvétele nagyon népszerű a kedves hallgatóink körében. Persze még említhetnék jó néhány dalt, de most mégis arra kérem, hogy beszéljünk a Szent Orván 1771 egyesületről, hiszen ezen egyesület tagja ön. Miért is tartotta fontosnak, hogy az egyesület tagjai közé lépjen?
2: Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor felkértek, hogy én is csatlakozzak az egyesülethez, ugyanis ugye, mint én, mint monoki származású és monokon működő dolgozó kántor, a monoki népdalkör vezetője, mi első perctől kezdve, amikor ez a Szent Orván zarándoklat útjára indult, akkor mi első perctől kezdve ebben benne voltunk, támogattuk és részt vettünk minden zarándoklaton, úgyhogy mi is szívügyünknek tekintjük, és én pedig külön szeretettel gondolok erre, hogy ami gyerekkorunkban, kisgyermekkorunkban mindig láttuk a Szent Orbán erekjét, de akkor még ugye nem volt ennyire előtérben, és most így felnőtt fejjel már nagy büszkeség, hogy egy ilyen erekjével gazdag a mi egyházközségünk.
1: Mert hogy egészen pontosan mi is ez az erekje Szent Orbánnak, melyik testrészéből való?
2: Szent Orbánnak a teljes megmaradt csont erekéje található ebben az üveg ablakú koporsóban. A koponyája, felkarcsont, lábcsontja és bordák, tehát nem az összes csontja, ami megmaradt belőle.
1: Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
1: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy egy kiállítás megnyitó előtt beszélgetünk. Szent Orbánnak állít emléket ez a kiállítás. Amikor már adásba kerül ez a beszélgetés, a kiállítás megnyitó után leszünk, de ön ezen kiállítás megnyitón énekelni fog nekünk. Milyen dalokkal készült erre a megnyitóra?
2: Én nagyon röviden egy dallal készültem erre a kiállítás megnyitóra, és gondolkoztam is, hogy milyen legyen most egyházi, vagy világi mű, vagy hazafias esetleg, de találtam egy olyan gyönyörű szép dalt, ami minden egyben, az Adj Uram Isten, azt fogom elénekelni.
1: Van-e kedvenc dala a repertoáriából? Könnyű a választás, vagy nehéz a választás? De fel kell, hogy tegyem önnek ezt a kérdést, hiszen olyan sokféle fajta dalt énekel és ad elő a közönség nagy-nagy örömére.
2: El kell mondjam, hogy az, amit tőlem szívesen hallgatnak, tényleg az a kedvencem, amit a Szent István Rádióban is szoktak kérni, tőlem az Én Uram Istenem vigyázz ránk.
1: Köszönöm szépen Újvári Marika kántornak, előadó művésznek a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
1: A folytatásban javaslom most énekeljen nekünk Újvári Marika dalának címe Adj Uram Isten.

0: Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egri vár egyik legnépszerűbb előadása. Az Egri csillagok című történelmi musicalt július 31-én láthatja a közönség. A beharangozó sajtótájékoztatón Kelemen Csabáné Lengyel Edina elmondta, hogy a produkciót férje Kelemen Csaba álmodta meg az Egri vár falai közé, mert meggyőződése volt, hogy Gárdonyi Géza történetének nincs autentikusabb helyszíne, mint maga a vár. Az eseményen Novák Ném Lakár Zsófia, az Egri vár igazgatója arról beszélt, hogy a vár nem csupán helyszínt biztosít az előadásnak, hanem küldetésének is tekinti az 1552-es várvédelem emlékének megőrzését. A továbbiakban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria nyári játékok ügyvezetőjét, valamint Novák Ném Lakár Zsófiát, a Dobó István vármúzeum igazgatóját hallják.
1: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri csillagok július 31-én pénteken kerül majd bemutatásra az Egri várban, 20 órai kezdettel. Egy kicsit akkor a régmúltról. 2004-ben kezdtük el, pontosabban kezdte el férjem, Kelemen Csaba, az Egri csillagok színpadra állítását az Egri várban. Szerette volna, hogyha méltó környezetbe kerül ez az előadás, hiszen előzőleg a liceum adott neki játszási helyet. Ő volt a megálmodója és haláláig a szervezője ennek az előadásnak, és 20 évig ő játszotta a főszerepet. Nagyon fontos volt számára ez az előadás, és méltó helyére így tényleg oda tudott kerülni az Egri várba. Ez nem volt egy könnyű feladat, több év munkáját vette igénybe, mivel az akkori vár vezetése nem nagyon örült annak, hogy a színházi előadás kerüljön a történelmi falak közé. És aztán ez az előadás természetesen sok helyszínre eljutott, voltunk vele a Felvidéken, Kárpátalján, de ami a szívünkhöz legközelebb álló, az Csíksomjó, ahol is a Nyerekben 350 ezer ember nézte meg ezt az előadást, és dobogott együtt a szíve velünk. Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élménynek. Számomra is meghatározó, fontosnak, szívügyemnek tartom, mint már mondottam, férjem öröksége okán is, és szellemisége miatt, mert azonosulni tudok vele, és lényegében egyfajta nemzeti megtartó erővel bír ez az előadás, amire azt hiszem, hogy napjainkban igen nagy szükség van. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra. És ami még nagyon nagy érték ennek az előadásnak, hogy az országban nincs még egy ilyen előadás, ami mondhatom, hogy évtizedek óta, 22 éve töretlenül nagy sikerrel megy minden évben ugyanazon a helyszínen. Úgyhogy azt gondolom, hogy védenünk kell, és továbbvinnünk ezt az előadást, és reméljük, hogy amikor mi már nem leszünk, akkor is még sok embernek ad majd örömet. A jelenről is egy picit szeretnék beszélni, mivel három szerepkör fog majd gazdát cserélni az idén. Az egyik Sárközi a cigány szerepe, akit Rácz János színművész kollégánk és nagyon szeretett barátunk játszott a kezdetektől. Ikonikus szereplőjévé vált ennek az előadásnak. Tényleg én azt gondolom, hogy talán még több tapsot kapott, mint dobó. Tehát tényleg nagyon-nagyon szerette őt a közönség. Sajnos tavaly játszotta ezt utoljára, átadta a szerepét egy kedves kollégájának, Gombás Ádámnak, aki Gábor papot játszotta. Így Gábor pap szerepét Rencz Márk veszi majd át. A másik szerep, ami szintén nagyon fontos szerepe ennek az előadásnak, Jumurdzsák, aki Tunyogi Péter, nagyon kedves barátunk, színművész kollégánk személyesített meg. Az ő szerepét pedig Csengeri Attila fogja majd átvenni. Őt is nagyon-nagyon szerette a közönség, úgyhogy nagyon hiányozni fognak nekünk. Gondoljunk rájuk szeretettel, és a következő szereplő gárdát pedig fogadjuk megint csak nagy szeretettel, és öleljük keblünkre.
2: Elgondolkodtató, amikor Edina említette azt, hogy a nemzeti identitás szempontjából milyen szerepe van az előadásnak. Igen, valóban 2014 óta az Egrivár, mint nemzeti emlékhely egyébként is ennek az eseménynek minden történeti aspektusával igyekszik megismertetni a látogatókat nap, mint nap. És nyilván ennek része az is, hogy egy ilyen előadáson sokkal inkább kötetlen formában egészen másként érzelmekre hatóan a művészetnek az eszközeivel lehet közelebb hozni azokat a tényeket, amit mi viszont ugye nyilván a mindennapokban egy fegyverbemutatón, egy vezetett sétán, egy tárlatvezetésen adunk át, az itt egy egészen közvetlen kézzelfogható módon kerül a látogatókhoz. És hát nem elhanyagolható az, hogy valóban 1901 óta a Gárdonyi Géza halhatatlan munkájának folytatásokban, először csak folytatásokban megjelenő regénye révén egy olyan hagyatékot is ápol a Vármúzeum, hiszen mi vagyunk a Gárdonyi hagyaték őrzői és ápolói, amely révén nyilván nekünk kettős feladatunk is megtartani és fejlődni, és a megtartás része az mindenképpen benne van ebben a mai alkalommal is, hogy itt ülünk, és az idén is nálunk kerül sor az előadásra. Látjuk, érzékeljük, hogy mekkora érzelmi kötődés van a közönségben az előadás iránt, és hát Edinának az elszántsága és a munkája nyilván abszolút tiszteletre méltó, hogy ezt őrzi, ezt a lángot, és a látogatókhoz minden évben elviszi, úgyhogy szerettük volna nyilvánvalóan ebben támogatni őt, így az idén is helyet ad a Vármúzeum ennek a rendezvénynek. Egy nagyobb rendezvénysorozat keretében, mert több színházi előadásra, illetve koncertekre kerül sor, és ennek a megkoronázása tulajdonképpen a 31. záró előadás. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk erre természetesen az idén is, és hát úgy bízom benne, hogy ez a megújulás, ami most itt elindult a szereplőgárda kapcsán, ez egyébként a mi gondolatainkkal is mindig egybevág, tehát fontos az, hogy időről időre meg tudjon újulni egy-egy ilyen produkció, de az, amit őriz, az a gondolat, amit láthatóan generációk óta minden magyar embernek fontos, ezt az eredeti üzenetet továbbra is el tudja adni, és köszönöm Edinának, hogy ebben ilyen lelkes és nagyon kitartó munkát végez.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria játékok ügyvezetőjét, majd Novák Nim Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották.

kézes mosolyának, sárga aranyának, halálos mérget hoz, hímzett tarsolyában, sosem lesz barátod, csak a halálában. Ne higgy a töröknek, ha átkozt,

0: életed az ára, és egy magyar élet is egész népünk kára.
1: Az idei Egri csillagok című történelmi musicalt beharangozó sajtótájékoztatón részt vett a rendező Moravec Levente is, aki szerint nincs még egy olyan szabadtéri színházi produkció, amely ilyen hosszú ideje megszakítás nélkül ugyanazon a helyszínen szerepelne. Kiemelte, az eredeti szereplőgárda az évek során teljesen kicserélődött, de tudatosan építették fel azt a fiatal társulatot, amely képes továbbvinni a darab szellemiségét. A következőkben őt, valamint Halmi Zoltán koreográfust hallják.
2: Sajnos kénytelen vagyok javítani. Ez az előadás az Egri Várban 2003-ban lett bemutatva. Tévesen van föltüntetve. Tehát, hogyha most matekilag megyünk, ugye matek az egy nagyon fura dolog. Ha más nem veszünk, akkor mikor kezdődött a 21. század, 2000-ben vagy 2001-ben. Ezen a mai napig vitatkoznak. De miután 2003-ban már előadás volt, most pedig 2026-ban lesz előadás, így az én matekom szerint ez a 24. évad, amit együtt töltünk, és a 23. év. Viszont, ahogy Edina mondta, Magyarországon nincs még egy ilyen produkció, ami ilyen szériát megélt volna. Ráadásul azt mondom, hogy ugye nem kőszínházi formátumban, ahol azért könnyebb a macskákat hosszan életben tartani egy állandó színházi épületben. És most, ahogy Edina is elmondta, a társulatból távozott két, az utolsó két olyan oszlopunk, akik az első évattól kezdve velünk voltak. Így módon az egész társulat lecserélődött a 2003-as bemutatóhoz képest. 2003-ban Halmi Zoli barátunk ölelte magához a koreográfiát, ami a mai napig lényegében nem változott. Bár Zoli elment hajózni, de átadta az utódjának, aki ugyanazt a koreográfiát tanítja be a mindig megújulóknak. Még drága barátunk Kelemen Csabi halála előtt fogalmazódott meg, hogy hát lassan cserélni kell a társulatot, mert Dobó István számára is már akadálymentesíteni kellett a várfalat, hogyha meg akartuk védeni. Ezért egy frissítés ráfért, akkor egy castingot hirdettünk, abból állt össze lényegében az a csapat, melynek utolsó tagjai most fognak debütálni ebben a szerepben. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy színház szobor, hiszen ha meg akarom nézni a Mona Lisát, akkor elmegyek Párizsba, Louvre-ba, és tudom, hogy ott megtalálom. A közönség szép lassan megszokta azt, hogy augusztus első hétvégéjén az Egri Várban látható ez az előadás. A jegyvásárlások, ahogy bejött az internetes jegyvásárlás, onnan már sokkal könnyebb volt követni, hogy Kanadából, Ausztráliából úgy szervezték emberek a nyaralásukat, hogy Egerbe jönnek, ebben az időszakban jönnek, hogy meg tudják mutatni régebben a gyerekeiknek, most már az unokáiknak ezt az előadást. Ezt eddig még senki nem ugrotta túl, ezt a 23 évet és 24 évadot. Mindnyájunk mögött, ahogy Zoli mögött is ott volt a tartalékember, aki át tudta venni a dolgot, a produkciót. Ugyanígy mögöttem is ott vannak azok az emberek, akiket már ki is próbáltunk, úgyhogy tavaly előtt, meg az előtti évben én már csak ültem a nézőtéren, és néztem, hogy küzdjenek meg ők a produkció rendezésével. Úgy minősítettem, hogy jól tették, tehát remélhetőleg, hogy ezt az előadást, ahogy Csabus nézi föntről, én is túloldalról fogom nézni. Hát körülbelül ennyit szeretnék mondani, Zoli drága.
3: Hát azt gondolom, hogy én a szerzők mellett egy olyan emberke lehetek itt az Egri csillagokban, aki a legelejétől, már az első produkcióban, ugye, ami a Margit szigeten durrant el tulajdonképpen, és ahogy a mai sajtótájékoztatóra Matyi hívott föl, ott is ő fedezett fel engem. Én ott csak még táncoltam a Honvéd Együttesben, pontosabban már akkor, mint profitáncos befejeztem az életutamat, de visszahívott minket a Novák Ferenc, ugye, mert ez egy monster produkció volt, rengeteg táncossal, és hogy nem, a főszereplő Novák Péter kitörte a lábát a bemutató napján, és mikor én jöttem be a kis autómmal, a Tata felhívott, hogy akkor legyek kedves fölfáradni Várkonyi Matyihoz a stúdióba, a fölénekre, és akkor este én leszek a Bornemi Szagergely. És a következő évadban pedig ugye csatlakoztam a Matyi által az Egerben lévő, ugye Peke Sándor által rendezett liceumi előadáshoz, és itt ragadtam. És aztán azt gondolom, hogy én lehettem itt minden, és megtanulhattam mindent, amit lehetett. Lehettem koreográfus, lehettem Bornemi Szagergely, lehettem Gábor pap, meg tulajdonképpen a próbákon bárki bőrébe is belebújhattam, mint koreográfus, mert nekem illett tudni mindenkinek a szerepét. És azt is büszkén elmondom, és idézőjelbe téve, hogy a legtöbb vicuskát azt gondolom, hogy én fogyasztottam el, mint Bornemi Szagergely, mert rengeteg olyan művésznővel sikerült ugye megformálnom ezt a szerepet. És mind-mind más volt. És mind-mind más előadás volt. És ahogy az ember beleidősül ebbe a dologba, annál inkább lejjebb csúszott. És tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez a darab az én életem. Tehát végig lehet ezt az egészet követni. Én nagyon szeretem. Most ugyan már kikerültem belőle, de többször sikerült ugye színpadra állítani. A legnagyobb ugye az a Budapesten az arénában volt. Hát az egy fantasztikus élmény volt, de azt gondolom, hogy a legeslegjobb élmény az akkor, mikor a Nyeregben egyedül egy szál magamban fönt a keresztnél elénekelhettem ez a Teli Hold című dalt. Hát az egy hihetetlen érzés volt. Annyi ember, mikor egyszerre vesz levegőt, én már nem ismertem. Tehát, hogy, és azt is hozzáteszem, hogy azóta még azt az előadást egyszer sem láttam, bár tudom, hogy megvan videón, úgyhogy majd egyszer csak hozzájutok ehhez az egész dologhoz. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert szeretnék kívánni az utódainknak, hogy ez a hihetetlen munka, amit ide letettünk, mindannyian, akik itt ülünk, és részesei vagyunk így, úgy, amúgy, ez még menjen, legyen, hogy az itt ülő fiaim is érezhessék úgy, hogy egy kicsit Bornemi Szagergelyek akarnak lenni, hogy ők is úgy járjanak föl a várba, mint én, belopózva, amikor régen még úgy lehetett belopózni a várba a gyerekkoromban, mert ugye én kötődöm ide családilag is, úgyhogy én tényleg sokszor azt gondoltam, hogy én vagyok az, és lehettem.
1: Az elhangzott összeállításban elsőként Moravec Leventét, az Egri Csillagok című történelmi musical rendezőjét, majd Holmi Zoltán koreográfust hallották.

0: A musical szövegírója Béres Attila úgy véli, az előadás túlmutat egy hagyományos musicalen, számunkra életre szóló közösséget, valamint a magyar történelem és összetartozás színpadi megélését jelenti. Várkonyi Mátyás zeneszerző előrevetítette, hogy 2027-ben különleges jubileum következik, 30 éve mutatták be először a musicalt a Margit-szigeten, a tervek szerint a jubileumi évadban korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újulhat meg a produkció, miközben megőrzi mindazt, ami miatt generációk szerették meg. A következő percekben Béres Attila szövegírót, valamint Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallják.
1: Michelangelótól állítólag megkérdezték, hogy hogyan tudja ezeket a csodálatos szórokat kifaragni. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű, a fölösleget le kell bontani róla, le kell faragni, és meg lesz a szobor. Na most egy ilyen hihetetlen, szerteágazó, epikus művet színpadra alkalmazni nem kőfaragás. Sokszor tévútra téved az ember, elbolyong, mert fantasztikus a mű. Tehát vannak csábító kanyarok és csábító ösvények, de a dráma az valami nagyon, nagyon szigorú műfaj, és amikor működik, akkor ezt nem lehet tudni. A mai napig fejlődik és változik a záró himnikus záró számot, ami itt van a papíron, még tavaly sikerült hozzátenni, és közben is nagyon sok ilyen belső változás volt. A Várkonyival ideális volt a viszonyunk, mert hát a 10 évekig, amikor írtuk, éjfél körül veszekedtünk, visszaadtuk, mégis inkább olyan tévutam volt, hogy a Beglerbék fölrobbantása bekerült, miközben az egész máshol van, és teljesen érdektelen. Tehát, hogy egy drámai vonulata meglegyen, amiben benne van az árulás, a harc, az eltökéltség, az elszántság, sok-sok kegyetlenség, sok-sok, és sok-sok szerelem, és sok-sok valami olyan hangulat az rosszul rá, olyan lelki állapot, ami onnan a színpadról le tud jönni, és bele tud ivódni az emberekbe, mármint a lelkükbe. Ügyeltem arra, hogy mindenkinek legyen meg az igazsága. Egy epikus műben ilyen nincs, a drámában ott kell lenni mindenkinek, mindennek, ami fontos. Tehát igazság kvázi, ha igazságot nem is, de magyarázatot szolgáltattam hegedűs árulására. Erősen motiválódott a Jumurdzsáknak ez a szenvedélye, hogy minden áron megszerezze, és hát a dobó elszántsága az nem egy papíros dolog volt, hanem még hazudott is a cél érdekében, hogy sikerüljön megmenteni a várat. A cigány szerepét azt nagyon szerettem. Azt ki kellett találni, azt végig kellett vinni, és neki be kellett adni egy olyan személyiséget, egyéniséget, ami szerteágazóan megmutat valamit az emberből, amit a hősies szerepek nem tudnak megmutatni. Nagyon-nagyon erős volt a zene szerepe, a rámható hatása. Tehát tulajdonképpen erősítettük egymást, mert szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagyszerű versek vannak ebben a darabban. És kölcsönösen motiválni tudtuk egymást, és ezek a visszahatások csak a javát szolgálták, mert ami kiesett, ami nem kellett, ami nem volt, hát azt, hogy tökéletes, nem mondhatom, de nem volt, nem passzolt mondjuk annyira, azt ki kellett selejtezni akkor is, hogyha nekünk kedves volt. A drámai vonulat, a drámai menet, hát ezt megfogni, hát erről a rendező is tudna beszélni, mert ott kell lenni. És rengeteg olyan dolog kiesik, ami kedves az embernek, vagy fontosnak tartja, de végig kell vinni egy mesét, amiben, mint az elején mondtam, benne van mindaz az emberi tényező, ami két és fél óra alatt megvalósítható úgy, hogy az emberek egy kicsit emelkedettebben menjenek ki a nézőtérről.
2: Szóval mindenkivel egyet értek, de nekem is van egy saját időszámításom, az a 29. évad, amivel az egészet meghirdetjük. A darab létrejött, az első előadás ugye 1997-ben a Margit szigeten volt, az a Takácsi, Vikidál, stb. Most nem mondom én a szereplőket. Nagyon sok anyag van fönn a neten. Tehát, hogyha az Agria játékok honlapját megnézzük, én azért hoztam tévét meg laptopot, csak elfelejtettem a távirányítót elhozni, úgyhogy most nem tudok vetíteni, öngolt lőttem, de azért le fog játszani egy-két hangzóanyagot, ami érdekes lehet. És itt van a szereposztás is, fönn van a mostani idei szereposztás. De miről szól ez? Arról szól, hogy a 29. évad utána a 30. évad, ami egy nagyon szép kerek szám, egy előadásnak, egy színpadi produkciónak, ami általában egy manapság egy-két előadást érnek. Tehát fantasztikus számok ezek, és próbáltam feldolgozni, hogy hol voltunk, mikor voltunk, Pólókőtől kezdve, Filis Poros Jenőn át, fantasztikus helyeken voltunk, és én úgy gondoltam, hogy a 30. év az egy olyan kulcsfontosságú év, hogy újra születésével legyen. Tehát egyrészt látványban majd a lehetőségeinket majd a rendezéssel kell egyeztetni, tehát amivel lehet, abban még érettebb, még nagyobb produkciót csinálni, és erre ehhez persze anyagi feltételek is kellenek nyilván. Miben újult meg eddig a darab? Hát például az, ami egy régen egy prózai jelent volt a végén, a bizonyos köznapi hősök, az végleg bekerült az előadásba, mint zenei jelenet, és ez már a sportcsarnokból is megvolt. Ennek a videoklipje is fönn van a neten, szerettem volna vetíteni, de nem sikerült. És ugyebár a dolognak a dramaturgiája is folyamatosan csiszolódik, de gyakorlatilag ez most már egy ilyen nagyon tradicionális előadásá vált. És én azt írtam most, hogy az Agria játék a produkció Egri csillagok a nagy magyar történelmi musical. És úgy gondolom, hogy ez a végső forma, ami szimpatikus nekem, de gondolom a közönségnek is, mert itt a szereposztásban az is elő van, hogy egy dicsőséges győzelem a magyar történelemben. Nem akarok senkit kritizálni, de Mohácsról is írnak mostanában a darabot. Nem tudom, hogy az mennyire volt dicsőséges. Én nem tanultam a történelemben, hogy az dicsőség volt, de ez egy másik téma. Ez biztos, hogy a magyar történelem dicsősége, és az is biztos, hogy ez is marad. Tehát akármi lesz, történik a világban, meg itthon, meg otthon, ez mindig a dicsőséges történet közé tartozik, és Eger pedig ennek a legbüszkébb és legnagyobb tulajdonosa, vagy hogy mondjam, csúnya szóval, haszonélvezője, vagy győzője, vagy bármi. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és remélem, hogy ez is a támogatóinknak és az érdeklődőknek is jelent valamit, és ezért mehetünk tovább, és folytathatjuk a dolgot. Tehát ebben nagyon bízom, és hát elkezdtem a dolognak a videó megjelenését szervezni, illetve most nem zenét szerzek, hanem videót keverek, kavarok, hogy jusson el minél több ember ez a dolog. Mert nagyon sok musical születik mostanában, szinte évadonta 10-20, nem tudom, figyelemmel kísérem, de tényleg az van, hogy az a fajta rákészülés, ami ebben a darabban van, az, hogy ezt időbe kellett megírni, időbe kellett színpadra vinni, időbe kellett sok minden, és kellett hozzá plusz energia, plusz tudás, plusz műveltség, stb. Hogy ilyen darabok szülessenek most majd újabbak is, erről van lehetőség, hogy ezt elérjük, és ez a darab legyen példája, meg még az István a király. Ez a kettő, ami szerintem történelmileg is nagyon fontos. Tehát ezeket a dolgokat szeretném továbbvinni, így ebben a csapattal, meg ha lehet akár a világot is megfordítjuk, hát ez semmiből nem áll, azt én tudjuk. Volt már olyan, hogy lefordítják németre, van is, meg is találtam egy olyan szerződést, amit az elején volt egy olyan, hogy német nyelvű előadást is terveznek belőle, aztán ebből most még eddig nem lett semmi, de én soha nem adom föl.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként az Egri csillagok című történelmi musical szövegíróját, Béres Attilát, majd Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallották.
3: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: Huszonegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Megválasztatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét, mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt, előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. Közben a Fidesz közölte, nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több 10 000 vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett árnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikák, azaz NGT-k deregulációjával szemben, közölte a Magyar Távirati Irodával az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás az NGT-k egy részét kivenni a jelenlegi GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályok alól, de attól még ezek nem válnak GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bíróság is kimondott. A civil szervezetek szerint az új szabályozás gyengíteni a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget, miközben az NGT egy kategóriába sorolt növények előzetes kockázatértékelése is háttérbe szorulna. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.

Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Fél óránkhoz mottót egy norvég költőtől választottam. Így hangzik: hosszú az út, és messze a cél, de te csak menj, és legyél türelemmel. Csak mikor elérsz majd oda, fogod föl eszeddel, hogy maga az út a vándor otthona. Ezzel a gondattal kívánunk műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást mindnyájuknak.

0: Július 20-án Szent Illés prófétát ünnepli egyházunk. Az Ószövetség nagyjai közül egyházunk csak neki rendel külön ünnepet. Bizonyára teszi ezt azért is, mert az a kor, amelyben a szent próféta élt, valamilyen módon mindig jelen van valahol az egyházban. Erről a valóságról elmélkedik és fogalmazza meg Illés próféta korunkhoz címzett üzenetét Szabó Tamás, görögkatolikus áldozópap, a nyíregyházi Szent Miklós székesegyház parókusa.
1: Illés próféta örök üzenete, nincs új a nap alatt. A történelem újra és újra ismétli magát, de Illés Istene, a mi Istenünk, örökké az út, az igazság és az élet. A történelem újra és újra ismétli magát, ezért ma is szükségünk van prófétákra, prófétai gondolkozásra. Illetve ma újra nagyon nagy szükségünk van prófétákra, prófétai szavakra, prófétai jelekre. Mert áldás életünkben a próféta, aki figyelmeztet minket, amikor jó, amikor nagyon jó, amikor zajlik az élet, amikor magával ragad a világ sodrása. Egyszerűen úgy is fogalmazhatok, figyelmeztet minket, vigyázz, mikor tele a kezünk, nem tudjuk megölelni az ajándékozót. Látjuk, manapság tele a kezünk, túltelítetve a gondolataink, túlstimulálva az érzéseink. Elfoglaltak vagyunk, vagy legalábbis folyamatosan elfoglaltatnak bennünket. A jólét, a testkultusza, a zaj liturgiája, az önzőség világa áldozatot, fizetséget kért tőlünk. Fizetünk a hangzatos ígéretekért, sodródunk a többséggel, fájdalmasan éljük meg, hogy az ember értéktelenedik, hogy kizárólagos értékmérője a vagyon és a hatalom. Illés idejében is volt ilyen trend. Úgy hívták, hogy Bál istenség. Nagy divat volt az ő modern kultusza, nagy volt a vonzereje, és persze, nagy volt a lobby mögötte. Illés bátran szállt szembe ezzel az új irányzattal. Szilárdan mutatta föl, hogy az élet értelme, az igazság, az emberértéke nem a számokban, nem a taktikában, nem a hangos felszínben, nem a többség véleményében, hanem az élet Istenének igazságában rejlik. Az Isten az út. Az Isten az igazság, az Isten az élet. Ez az a tudás, ami kiemeli az igazságot, a relativizmus és az érdekek sivatagából. Áldás életünkben a próféta, aki tanít minket jól imádkozni. Számomra mindig felszabadító érzés olvasni Illésről azt a történetet, amikor rossz kedvében, kimerültségében vitatkozik az Istennel. Igen. Lehet vitatkozni vele, megbeszélni, átbeszélni, kérdéseket feltenni, akár kérdőre vonni az Istent. Mert ezekben az őszinte beszélgetésekben lépünk túl a csak külsőségekben megnyilvánuló vallásosság örök kísértésén. Az imádság élő valóság, őszinte beszélgetés érzelmekről, meg nem értett részletekről, emberről, Istenről, pillanatról. Örökké valóságról. A mi Istenünk az irgalmas és ember szerető, akivel, mint baráttal, őszintén beszélhet az ember. Áldás az életünkben a próféta, aki jelzi az isteni állandót az emberi változásban. Megmutatja a pillanatban az örökké valót, a változás mögött az állandót, a végesben is felcsillanó végtelent, az értelmetlenen túlmutató bölcsességet, a teremtett mögött a teremtőt. Egy alkalommal Isten lágyszellőben mutatta meg magát Istennek, mert az Isten közelebb van, mint gondolnád. Körülölel, áttölel minket. De közelségét nem zajban, nem a nagy csodákban, nem a villámlásban, hanem a csend szellőjében lehet megtapasztalni. Nem egy különlegesben, hanem nagyon is abban, ami minden pillanatban ott van, ami nem múlik el, ami felborzolja karunkon a szőrt, ami megsimogatja válunkat, ami arcunkban is jelzi az isteni lehelletet. Nagyon is a természetes, nagyon is hétköznapi, nagyon is ismerős. Áldás életünkben a prófétai jel. Aki jelez, hogy el ne tévedjünk, amikor jó. Aki jelet küld, mond, hogy el ne merüljünk, amikor nehéz. Aki mutatja, hogy a végtelen állandóba kapaszkodhatunk. aki mondja, hogy Isten közelségét bőrünkön érezhetjük. Illés próféta újra és újra bátorít minket, mert ő az út, az igazság és az élet. Mondják, mutatják a próféták, a prófétai jelek. Ma Illés napján talán még erőteljesebben.

0: 2023-ig évtizedeken át Szent Illés próféta július 20-ai ünnepéhez kapcsolódva tartotta Mária Pucsi zarándoklatát a Miskolci Egyházmegye. 2016-tól a búcsú elmaradhatatlan résztvevői azok a főként 22 és 35 év közötti fiatalok, akik az ünnepnapját megelőző este Tokajban gyülekeztek, hogy másnap gyalog induljanak útnak Mária Pucsra, hazánk nemzeti kegyhelyére. Bár az egyházmegye zarándoklata főként a júliusi hőség miatt korábbi júniusi időpontra került, a fiatalok nem változtattak. Idén is Illés próféta búcsú ünnepéhez kapcsolódva július 17-én reggel keltek útra Tokajból. Zarándoklatuk mottóját Izajás próféta szavai ihlették. Utat készítek a pusztában. Szombaton szegődtünk melléjük, hogy meghallgassuk tapasztalataikat, és azokat hallgatóinkkal is megosszuk. Obbágy Teréz munkatársunk Nyíregyháza Oroson a római katolikus templomban végzett imaóra és az ott elhangzott elmélkedés után elsőként Orosz Atanász püspökatyát szólította meg, aki maga is gyalog zarándokolt a fiatalokkal.
1: Izajás 43. fejezetéből a ne félj, mert megváltottalak, mert veled vagyok. Ez a prófétai ige, amely Istentől jön, ez hatja át a mostani zarándoklatunkat is, hiszen ennek a folytatásaként kaptuk azt az ígéretet, hogy valami újat készítek, és hogy utat csinálok a pusztában. Megtapasztaljuk a fiatalokkal itt a szabolcsi homokos földön, a porral szennyezve, hogy ebben a mai világban nehéz tisztán eljutni a célig, és erőfeszítéseket is kell tenni. És valahol majd ott a cél környékén jön be Illés prófétának az alakja, üzenete, aki a magányban is, és egy bizonyos profétai közösségben is sarkára tudott állni, és fellépett az Úr ügyének a védelmében. A Miskolci Egyházmegyének az zarándoklata akárcsak a Nyíregyházi Egyházmegyéjé a nyár elejére húzódott. A fiatalok viszont elég bátrak hozzá, hogy ebben a nagy kánikulában, hőségben is végig zarándokoljanak. Tokajtól megyünk velük, hiszen többségük már e világban dolgozó felnőtt fiatal, és így érnek rá csütörtök estétől szombat éjszakáig tart az zarándoklat, és akik tudnak, azok maradnak még az Illésbúcson, Mária Pócson. Az Illésbúcsú valamikor ennek a kegyképnek az első könnyezéséhez is kapcsolódott, hiszen 311 évvel ezelőtt az a másolat, amelyet a Stefánsdómban őrzött eredeti Mária Pócsi kegyképről kaptunk, az a másolat is könnyeket ontott. Az Istenszülő Szűzanya személyesen sírt és könnyeket ontott értünk, és azóta ez a nyár közepén lévő időszak a most már sorrendben második könnyezésnek a napjai búcsú időpontot is jelentenek. Sok csoda történt ezekben a napokban, korábbi búcsúkon is, sok-sok találkozás Istennel és egymás között. Ezt folytatjuk a mostani zarándoklaton.
2: Ennek a zarándoklatnak különlegessége, hogy a 22 plusz felhívásra jelentkeztek házaspárok többen, mint ahogyan azt eddig megtapasztaltuk. Mi lehet ennek az oka?
1: 10 évvel ezelőtt indította el a Miskolci Egyházmegye Ifjúsági Bizottságának a vezetője, Salai Szabolcs, ezt a zarándok sorozatot, és vannak olyan párok, amelyek így a zarándoklatokon csiszolódtak össze. Ez is befolyásolja ezt a nosztalgiát, hogy már házaspárként is visszatalálnak hozzánk, másrészt pedig korosztályon belül vannak, hiszen 22-től 35 éves korosztállyal vándorlunk. Ez nem csak egyetemista korosztály, hanem fiatal dolgozó korosztály is, és a házaspárok ugyanúgy megtalálják a helyüket ezen a zarándoklaton, mint azok, akik még a társukat keresik, vagy az élet eligazodását keresik.
0: Nyíregyháza Oroson a délelőtti elmékedést Verdes Miklós görögkatolikus áldozópap, teológiai tanár, hivatásgondozói referens tartotta, akit szintén megszólított munkatársunk.
2: Utat csinálok a pusztában. Fiataloknak szóltál, Miklós atya, a sötétségről, ugyanakkor a világosságról, a jóságról, hiszen amit Isten teremtett, az jó. Én jó vagyok, ők jók. Hogyan, mivel engeded útjára ezeket a fiatalokat?
3: Valóban az imént az orvosi római katolikus templomban erre próbáltam vezetni őket. Az idei zarándoklatunknak a mottoja Izaiás prófétának az idézett mondata: utat csinálok, utat készítek neked a pusztában, és ennek kapcsán elevenítettem föl egy másik híres helyet a Szentírásban, ahol pusztáról van szó, ez pedig nem más valóban, mint a Teremtés könyve Szentírás első lapjairól, ugye amikor arról szól a Szent Író, hogy a világ kezdetekor a föld, amit Isten megalkotott, az puszta volt, és üres és sötétség borított be mindent, és Isten lelke lebegett a vizek felett, és arról beszéltem, hogy már az egyház atyáink és a teológusaink mindig szerettek és szeretnek arról beszélni, hogy az ember maga egy kicsi világ, egy mikrokozmosz, tehát ez azt jelenti, hogy akkor szabad nekünk nem csak a világ kezdetére értelmezni a teremtésnek az első sorait, hanem a mi saját személyes életünkre is. Hogy a mi saját személyes életünket teremtette meg Isten az ő igéjével, az ő szavával, és teremti folyamatosan, és bizony a saját személyes életünknek a tapasztalata nagyon sokszor, ez az említett sötétség, az, hogy a mi életünket is sokszor éljük meg pusztának, sivárnak, akár kilátástalannak, nagyon sötétnek. És ilyenkor fontos az, hogy halljuk meg a mondat másik felét, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött, hogy az Isten lelke, az Isten jelenlét, az Isten szeretet az ott van, jelen van, ott lebeg, ha tetszik, a mi életünkben, ezekben a sötét pillanatokban, a sötét mozzanatokban is. És ahogy Isten azt mondta, hogy legyen világosság, és lett világosság, ugyanúgy mi hihetünk, és bizonyosságot szerezhetünk, és szerzünk is újra és újra a saját életünkben, hogy Isten a mi életünkben is akar, és mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság. Tehát az életünknek a legsötétebb pillanataiban is ott van ennek a reménye,

0: Amikor azt éljük meg, hogy nem jó. Nem jó az életünk. Egy-egy nehézség, egy válság, egy veszteség, egy gyász, egy kudarc, egy kilátásnaság, egy dilemma. Nagyon sokszor azt éljük meg, hogy az életünk egésze, ahogyan mi most vagyunk, vagy egy-egy szelete, az nem jó. És ilyenkor nem kell hazudni, nem kell úgy tenni, nem kell eljátszani, hogy akár az imádságban, akár önmagunk előtt, vagy akár mások előtt, mintha jó lenne. Igen, és ilyenkor föl kell vállalnunk azt, hogy ez a megélésünk, hogy nem jó. De hinnünk kell abban, és hihetünk is abban, hogy Isten a mi életünk egészére azt mondja, hogy jó, mert ránk mondja azt, hogy jó, hogy vagyunk, jó a mi életünk, és ebben bizony benne van az, hogy ebbe a világosságba, amiről beszéltem az előbb, ebbe kapaszkodunk bele, és így tudjuk átvészelni ezeket a helyzeteket, amikor azt éljük meg, annak ellenére, hogy hiszünk abban, hogy valóban Isten azt mondja az életünkre, hogy jó, vannak olyan helyzetek, amikor mi azt éljük meg, hogy nem jó, és mégis belekapaszkodunk ebbe a világosságba, az életünknek ezekben a pusztaságaiban, és ez segít bennünket át ezeken az igen nehéz helyzeteken.
1: A 22 pluszos zarándoklat vezetője, a Miskolci Egyházmegye ifjúsági referense, Salai Szabolcs, Encsi Porókus, a feleségével együtt haladt a zarándoklat célja felé. Obágy Teréz mikrofonja előtt, Salai Szabolcs atya és felesége, Emese.
2: Kicsit jubileumi zarándoklat ez, nektek is, és a 22 plusznak. Mondjatok már néhány mondatot arról, hogy mitől érzitek ti is azt, hogy most, 2026-ban együtt itt a helyetek.
3: 10 évvel ezelőtt indult el a 22 plusz zarándoklat, és a zarándoklat mint olyan a 22 év felettieknek szólt, de már akkor házasként léptem én is ennek a szervezésének a nyomdokaiba, és most nagyon örülök neki, hogy most feleségemmel együtt, Mesivel együtt itt lehetünk a zarándoklaton, és együtt mehetünk be Mária Púcsra.
2: 10 éve vagytok házasok, és 2026-ban, tehát most az idén, ezen a nyáron úgy éreztétek, hogy ha kicsi szakaszt is, hiszen 4 pici gyereket hagytatok otthon, együtt is akartok zarándokolni. Mit jelent ez a közös út az életetekben?
4: 10 év alatt azért ugye sok minden történt az életünkben. Én igazából mindig vágytam erre a fiatalos lelkre, mert mindig úgy érzem, fiatal vagyok, és sokszor mondtam Szabinak, hogy olyan jó lenne még elmenni. De aztán úgy, hogy kicsik voltak a gyerekek, nem mertem így elindulni, és most úgy gondoltam, hogy na itt az idő, most végre hál' Istennek el tudok jutni, és nem akartam kijönni. Amúgy volt egy-egy év, amikor csatlakoztam is a gyerekekkel, viszont most szerettem volna, hogyha ketten tenném meg ezt az utat.
2: Voltak egyéni beszélgetések, kiscsoportos beszélgetések. Milyen tapasztalatokra tettél szert? Valóban szükséges beszélgetni ezekkel a gyerekekkel a pusztáról, a sötétségről, hiszen utána ott a fény, ott a világosság. Mi a te tapasztalatod az idén a 22 pluszos fiatalokról?
3: A tanászpüspök atyával kezdtük el, és a paptestvérekkel együtt ennek a 22 plusznak a szövegetését, vagy ennek a hálójának a szövését. És azt gondolom, hogy mindig most is egy csapatmunka az, ami ezt a 22 pluszt itt együtt engem is támogatnak. Egy csapat van mögöttem is, hál' Istennek, és ahogy így beszélgettünk ezen az éven, úgy gondoltam, hogy jó lenne egy picit arról beszélni, azokhoz is szólni, akik utat keresnek, akik krízisben vannak, akiknek talán változás van az életükben, akik akár életállapotbeli változás előtt állnak, vagy éppen szeretnék, hogy legyen az életükben, hogy egy jó döntést meghozzanak. És így született meg ez a motto, hogy jó lenne ott a pusztában útra leelni a Jóisten által. És ahogy látjuk itt a fiataloknak a gondolatvilágából, a fiatal felnőtteknek a szavaiból, úgy látjuk, hogy úgy szíven találta őket. Mert a kiscsoportos beszélgetésben is, amelyet az egyik szervezőtársam készített egy ilyen kis munkafüzetet hozzá, nagyon-nagyon mély kérdések jelentek meg, hogy mi az ő pusztájuk, milyen pusztával találkoztak, hol érezték magukat egyedül, hol érezték magukat úgy, amikor talán nem érezték ott abban a pillanatban, de utólag pedig azt mondták, hogy hát itt a Jóisten vezetett, és ott volt az út, csak lehet, hogy később vettük észre. Rendkívül mély gondolatok jelentek meg maga a kiscsoportos beszélgetésben, és egy nagyon-nagyon mély beszélgetések jöhettek ezáltal létre. Én úgy látom, hogy megérintődtek ezektől a gondolatoktól, és hogy fontos nekik is, hiszen mindannyiunk életében ott van az útkeresés, ott vannak ezek a sötétebb utak, de aztán, ahogy már itt is elhangzott, meg az elmélkedésben is, a Jóisten utat készít és fényt hoz az életünkben, hogyha mi erre nyitottak vagyunk, és hogyha mi ezt engedjük, hogy átvilágítson rajtunk a Jóisten fénye.

0: Kisida Elek sebésztanár, a budai irgalmas rendi kórház nyugalmazott főorvosa a héten július 22-én betölti 90. életévét. Sok ezer beteg köszönheti neki a gyógyulását, életét. Hite, ember szeretete, társadalmi érzékenysége folytán olyan orvos, aki nem csak a test, hanem a lélek gyógyításához is kiválóan ért. Minden lépését szigorú értékrend, elkötelezettség határozza meg. Az a magyar értelmiségi, aki tudja, hogy hol a helyünk a világban, s aki tudása, képzettsége, műveltsége gyarapítása mellett megmaradt gondolkodó, becsületes, felvidéki magyarnak és görögkatolikusnak. Egyik nyáron elkísértük szülőfalujába, Viszlóra, hogy megismerjük azt a varázslatos világot, amely a sebész egyetemi tanárt bölcselővé nevelte. Megválasztottuk beszélgetésünk helyszínét, azt a dombtetőt, ami a falu közepén emelkedik. Rajta a templom és a temető. A környezet is inspirálta azokat a gondolatokat, melyeket ott osztott meg velünk Kisida tanár úr. Ezeket most önök is hallhatják.
1: Úton útfélem mindig beleütközünk abba a kettős megítélésbe, hogy mi a fontosabb a mai embere számára. Az ész, az ismeret, a tudás, a képzettség, vagy a tartás. A dolgok igazi rendjének fölismerése, a helyes morális döntések meghozatala, az egész élet értelmének a megtalálása, vagy elvesztése. Ez egy falusi közösségben, ahol ennyire közel van az élet meg az elmúlás egymáshoz, mint ahogy ez itt látható. Nem csak az évszakok változása, a mögöttünk lévő temető, az ismerős nevek, évszámok, az emlékek, kik is voltak, és a magunk életének azóta eltelt bizonyságai, vagy éppen bizonytalanságai, mind-mind az embert a saját maga eszméinek, tévedéseinek a egyeztetgetésére kényszeríti. Újra és újra mérlegelés tárgya, hogy mire dobjuk rá ezt az egyszeri betyár életünket. Városi ember lettem, és ott az ismeretek, a tudás, az ész, a műveltség, az első számú, vagy talán egyetlen mérce volt, és aztán szép lassan rájöttem, hogy az ész egy nagyon fontos mondat lesz. Az ész a morális döntések kényszere alul nem ment föl. Nem ment föl. És rengeteg nem elegendően védhető döntést hozunk városban, csak arra hivatkozva, hogy mi ezt nagyon tudjuk, hogy hogyan kell jól járni. Az élet nem arra való, hogy mindig jól járjunk. Itt falun, ahol a küzdelem a természettel, a másik emberrel, uram, bocsá, az Istennel, a sátánnal, napi feladat. Mindig szembesülünk azzal, hogy mit akarunk kihozni az életünkből. Az ismeretek bővítése, de jó, hát ez egy orvos számára fontos, nagyon sokat kell tudni, de az a második vonalbeli hadrend, hogy tudom, mikor milyen műtétet és hogyan kell véghez vinni. De az életnek az igazi tisztelete, tekintélye, segítése, hogy érvényre jusson, egy másik ember élete kifusson, Istennek elfogadható legyen, az a háttérben ott mozog. Az ember, a beteg ember tisztelete, méltóságának a tiszteletben tartása, elsőrendű orvosi morális feladat. Igen, az ész nem arra való, hogy mindig jól járjunk, hanem hogy könnyítsünk a mulandóság tudatának terhén. Ez így van. Mai napig falusi emberek kései utódjának tartom magam, jól lehet, hogy egész életemet városban töltöttem, és akut sebészeti műtőben töltöttem éjjel és nappal, sürgősséggel is, nem sürgősséggel esetleg. A dolgomat itt tanultam meg, hogy mi a dolgom az életben, Viszló. Ha elmúlóban is van ez a falu, amit én kaptam, az majdnem minden volt ahhoz, hogy ezt az egész eddigi életemet keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzem be, hogy a görögkatolikus imádság mondja, vagy legalábbis remélem. Ezekből az alapokból előáll az a fajta morál, ami például orvosi etika formájában, vagy csak az egész társadalom felől nézve, az anyaghoz és az anyag fölötti értékeket való viszonyulás dolgában a helyes út, arra szeretnék, ha lehetne, és módot adnál, hogy beolvassak egy pár soroskát, ami mutatja, hogy miféle
2: eszmények tartanak bennünket össze, ami a vallástól kapott ajándék hétköznapra való lefordítása, ami minket összetart, mert hiszünk benne. Itt jön akkor ez a pár mondatos szentencia, hogy magamnak írtam le. Emlékezz. Tudd, hogy érted van minden, a küzdő nemes, de esendő emberért. Tudd, hogy mi végre vagyunk ezen a világon. De tudd, hogy te is felelősséggel tartozol mindenkiért, a nálad jobbakért is, és minden magyarért. Magyarságunkon nagy dolgunk van. Ahogy ezt nálam okosabbak már régen meghatározták, úgy élni, hogy soha ne legyen kétség felőlünk. Őrizd derűdet és lelked egészségét. Keresd sorsodban a harmóniát. Gondolj mindenről jót. Adj értelmet a szenvedésnek. Térj vissza a romlatlan gondolkodásodhoz. Magadhoz. Az igazság nem a részfúvósok hangján szól, hanem a lepkeszárnyú szellők fuvalmán. Legyen fizikai elfoglaltságod, szeress elfáradni, de pihenj eleget, jelszabad legyen, fény, mozgás. Bármi áron közeledj ismét a természethez. Valahogyan minden áron menj falura. Ezt tettem én is. Kijöttem a Vörösmarty tér és a Vászi utca sarkáról, Dunakeszire, Alagra, egy angol versenyló tenyésztő testvérpár utód nélkül haltak el, elhagyott portájára, és csináltam itt egy kis viszlót, meg egy kis görögkatolikusságot. Élj emberi közösségben, ha nincs, teremts. Emberi kapcsolatok nélkül az ember már nem is ember. Soha ne engedd át magad a keserű gondolatoknak. Szűnj meg szorongani, hisz halhatatlan lelked van. Ne félj a haláltól, de készülj rá, hiszen valójában nem tudsz nem létezni. Legyen hited és Istened.
3: A teljes műsort megtalálják a Görögkatolikus Médiaközpont YouTube csatornáján ezzel a címmel, és mi végre is. Isten éltessen és áldjon meg téged, kedves tanár úr, drága barátom!

Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A közreműködő Obbágy Teréz és a technikai munkatárs Pető Szabocs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai adásban a Magyarok Kenyeregyűjtési Akcióról és az Éltető Lélek Alapítvány legújabb kezdeményezéséről lesz szó. A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdaságtársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei alelnöke és Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője adott tájékoztatást.
2: A Magyarok Kenyere program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere program 2010-ben indult Magyarországon, most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy Isten igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, a így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja a adott megyénkénti leosztásban az ott megye kamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosul Vivien fog tudni. Mint ahogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, az megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településeken lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri Malom őrölte meg ezeket az adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottunk, vagy gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk, itt, ahogy említettem, különböző ifjúsági, idős és más szervezetek, egyházi szervezetek is, megyén belül és határon túl is. Tehát most már felvidéki Szepsi település egyik egyháza is rendszeresen kap ebből a adományból. A kamara elég jelentős energiát és munkát folytat ennek a dolognak a megtestesítésére, és azt gondolom, hogy jogos ez a dolog, hiszen ez a jótékonyságon túl egyébként is ugye magának a búzának, amit régebben is úgy hívtunk, hogy élet, az adományozáson túl szerintem még komolyabb szerepe van, ezért a külsőségeikben is megpróbáljuk ezt megfelelő módon kezelni. Mint ahogy említettem, 16-tól a kamara a nagyobb lélegzetű szervezésben dolgozik, ennek megfelelően ehhez hasonló, illetve végén egy adományozó ünnepséget is fogunk tartani, és tartottunk. Eddig Szendrőben, Mezőkövesden, Karcsán, Putnokon, Göncön, Monokon, Bükkábrányban, Hercegkúton, és tavaly pedig Szegirongban rendeztük, most pedig az idei rendezvénysorozat helyszíne Hangony lesz. Köszönöm Kovács Szilárd polgármesternek az irányú közreműködését. Itt majd egy október időpontban sor kerítünk az adományban részesülő szervezeteknek a jelképes adomány átadásra, amit utána természetesen a Vivienék szervezésében kiszállításra is kerül. Azt gondolom, hogy ez a dolog túlmutat a maga az adományozás formai része, hiszen ebben nagyon sok minden benne van. Tehát elsősorban én a termelők és a gazdáknak a hozzáállását díjazom.
3: A program hosszú évek óta zajlik. 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma, és már 10 000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívnia az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra. És ezen kívül hadd említsem meg, hogy ugye azt látjuk, hogy nyilván Péter Pál napjával az aratási, búzaaratási időszak kezdetével, hiszen az Árpát már javarészt learatták, hatalmas hőség van, hatalmasat küzdenek a gazdák. Idefele számolgattam egy kicsit, és tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor ugye tavaly ősszel vetettek, most még csak betakarítanak, vagy annak a megtérülése, amiért küzdenek ebben a 40-45 fokban is jelen pillanatban, és sajnos azt is kell látni idehaza, hogy arról is említést tegyünk, hogy csak az idei évben 4 malomüzem zárt be, akikkel együtt dolgoztunk, vagy azok a malmok, amelyekhez tartozó malomüzemekkel is akár dolgoztunk, de 22 óta is például vannak olyan térségek, ahol már látható is akár somogy, hogy nem nyílnak vissza az üzemek. Tehát azt gondolom, hogy nem csak a gabona, és nem csak a szántóföldi növénytermesztés, hanem maga az élelmiszeripari ágazat is egy kicsit küzd idehaza. Úgyhogy így nekünk még kiemeltebben azt kell tudnunk mondani, hogy köszönet és hála minden felajánlott búzaszemért. És valóban a program törekszik arra, hogy, ahogy a szlogán is mondja, nincsenek határaink, csak 15 millió búza szemünk. Itt tényleg ma már a teljes Kárpát-medencébe gyűjtünk. Magyarországon 102 gazdaság vállalta azt, hogy kinyitja a kapuit gyűjtőpontként, dokumentálja az adományokat, tőlük el tudjuk szállítani. Határon túl 189 gazdaság, az főleg határon túli külhoni falugazdász hálózat tagjai, akik segítik ezt az adománygyűjtést. Jellemző egyébként, hogy határon túl például rengeteg zöldség, gyümölcs is gyűlt az elmúlt időszakban, tehát a liszteket kiegészítette egy hagyma, egy burgonya felajánlás is. Magyarországon pedig elkezdtük az elmúlt évben, és szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, egy kicsit a lisztet behozni a közösségi életbe is, hogy itt alapvetően ne csak a gazdáktól a szociális hálózatig tartó útvonal legyünk, hanem úgynevezett közösségi sütésekkel nyissunk egy kicsit a települések és a mindennapi emberek irányába is. Tavaly olyan sok lisztünk keletkezett, hogy abból volt lehetőségünk félrerakni, így tavasszal vagy február időszakban már elkezdtünk fánk sütéseket. Ez azt jelenti, hogy maga a program a liszteket felhasználva és a szükséges bevásárlásokat megtéve összehívja egy közösségi házba a falu apraja nagyját, elővesszük a régi recepteket, és tulajdonképpen ott egymás között megsütjük, megesszük, szétosztjuk a felajánlások egy részét. Azt gondolom, hogy azért is fontos, mert én azt látom, hogy egyre kevesebben főznek otthon, egyre jobban eltávolodtunk az egyszerű hétköznapi ételektől. Talán nagy kihívást jelent akár egy háromnapi étkezés, vagy egy heti menü összeállítása, és ebben is szeretnénk egy kicsit mocorogni majd a jövőben. Emellett pedig természetesen maradnak a hagyományos programok, így rengeteg aratófesztiválra, búza összeöntésre, kenyérünnepre várjuk majd a látogatókat, érdeklődőket. Minden rendezvényünk ingyenes, ahogy az elmúlt években is. Ha az Isten is megsegít mindannyiunkat, és lesznek felajánlások, akkor adományozó ünnepségre készülünk majd az ősz folyamán. És ha minden igaz, akkor indítjuk idén is a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíj programot, ami eddig 75 diáknak tudott segítséget nyújtani, az anyagi támogatása. Tulajdonképpen ők számunkra egy kicsit a jövőbe vetett hit, hogy lesz még hazai, illetve magyar, mert hogy határon túli agrárium is.
1: Most Taskó Józsefet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsodabó-Zemplén vármegyei elnökét hallják.
4: Elindult a Magyarok Kenyere program, Péter Pál az aratás kezdete szokott lenni, ezen a napon elindultak a gyűjtőpontok gyűjtéssel, úgyhogy minden gyűjtőponthoz lehet vinni az adományokat. Ez már a 16. éve a Magyarok Kenyere programnak, ami egy karitatív tevékenység a gazdálkodók részéről. Rászorulóknak adományozzák azt a lisztmennyiséget, ami az összegyűjtött búzából megőrlésre kerül. Én azt gondolom, hogy mindig növekvő mennyiség volt az elmúlt években, ugye 2022-ben 62 tonnát, 25-ben már 74 tonna búzát tudtunk összegyűjteni a vármegyébe. Bízok benne, hogy az idejében ez növekvő mennyiségé válik. Igaz, hogy az időjárás, az asszály, a gazdasági helyzet lehet, hogy fogja ezt nehezíteni az idei adományoknál. Pénzadományt is lehet adni a Magyarok Kenyere programnak. Ugye pénzadományt a Magyarok Kenyere program számla számára lehet átutalni. Ez a program ugye rászorulókat segíti. Itt a megyénkbe 34 intézménynek, egyesületnek, alapítványnak adtunk tavaly évben is adományt. Ebben még iskolák is voltak, azok az iskolák, ahol élelmiszeripari feldolgozást tanulnak a gyerekek, pékségeknek vagy cukrászoknak tanuló tanműhelyeknek adományoztuk ezt a lisztadományt. Ugye a falugazdászok segítik a gazdálkodókat, hogy hol lehet leadni. Én elmondanám a gyűjtőpontok helyszíneit is. Sajó Püspökén, a Sajó Agrár ZRT-nél van egy átvevő hely, Szendőbe az Agroszám BT-nél, Szerencsén a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT-nél, Mérán Kurilla Gabona Kft-nél, Tiszakeszi Taskó és Társa Kft, és Herceg Kúton Kertner István gazdálkodónál vannak átvevő helyek. Én azt gondolom, most a búza jó minőségű búza, sajnos a mennyiség az láthatóan jóval kevesebb lesz, ez okozza aszályos tavaszi időjárás és a jelenlegi forróság. Péter Pál napján indult a búzagyűjtés június 29-én, és ez augusztus 20-áig várjuk a gyűjtőpontokon az adományokat. Ugye a falugazdászok mellett hírvője a programnak a Szendrő, Mezőkövest, Abolyszántó, Karcsa, Putnok, Gönc, Monok, Bükszentkereszt, Szegilong, és az idejébe Hangony vállalta a házigazda szerepet. Ezt köszönöm is Kovács Szilárd polgármester úrnak, hogy ő elvállalta ezt a feladatot. Ugye az élet alapja a víz, ez a növényeknél is így van, egyik alapja a víz. Sajnos ezzel nem kényeztetett el bennünket az időjárás egész tavasszal, de már a télen is látható volt, hogy aszály problémákkal fogunk szembesülni. Még az őszi kultúrák, őszivetési kultúrák, búza, gabona, rozs, őszi árpa, titikári, ezek úgy, ahogy kifejlődtek, de a fejlődés folyamán már a csapadékhiány és a nagyon nagy meleg azért terméscsökkenést okozott minden kultúránál. Ez abban jelenik meg, hogy kevesebb lesz a hektáronkénti mennyiség, összeépsültek a szemek, beltartalmilag se több, mint valószínű, hogy nem az a beltartalom, mint általában egy normális időszakban. sajnos eső nem jött. Az öntözési lehetőségeink meg elég szűkösek a megyébe is. Ugye a csatornák, laposok ki vannak száradva, ott, ahol víznek kéne mondjuk tél végén lenni. Ez nagyon rányomja a bélyegét a tavaszi vetési kultúrákra is. Így említem a tavaszárpát, kukoricát, napraforgót. Még a napraforgó az aszályos időket azt bírja, de a kukoricánál már nagyon komoly problémát jelent. Most jött egy kis eső, de jelentéktelen ez a mennyiség, ami leesett. Dél-Borsodban egy 8 mm esett. Erre a szárazföld ez csak egy nagyon gyenge locsolást jelent, nem áztatta át a talajt. A víz visszapótlás, ugye az elkövetkező időben én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy mit tudunk kezdeni a vizekkel, hogy tudjuk megtartani. Nem szabad volna az országból kiengedni azt a vízmennyiséget, ami bejön, meg ami itt képződik, hanem tárolókba, laposokba, silépek, műtárgyak építésével visszatartani ezeket a vizeket. És amikor van, akkor megtartani, és nyáron ez egy pozitív lenne, hűteni a környezetet, talajvíz szintet növelne, emelne. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon komolyan kell foglalkozni az elkövetkező időszakban. Pénzt kell áldozni ahhoz, hogy ezt megvalósítódjon. Ugye kisebb vízfolyások vannak, nagyobb folyójaink, ugye a Tisza, akkor a Bodrog, a Sajó, Hernád, ezek a folyójaink, de hát most sajnos abban is nagyon alacsony a vízszint. Én lassan 6. éve, hogy nem volt zöldár a Tiszán, ami azt jelenti, hogy tavasszal a Kárpátokból nem folyik, nem olvad hó, nem jön le csapadék, és nem jön ki az átérre a Tisza, így nagyon nehéz visszatartani. Régebben ugye talajvizek is voltak, belvizek voltak a sok csapadék miatt mélyebb fekvésű területeken, most ezek mind ki vannak száradva. Hát öntözni ugye azokon a helyeken, ahol már kiépítették azokat a rendszereket, csatornákat, ugye Borsodba egy pár helyen tudnak öntözni, Takta közben van a Prügyi ZRT, megy a szó környékén viszonylag nagyobb területet öntöznek, ott víztározókat alakítottak ki. Én azt gondolom, hogy a megyébe a víztározást kéne először megoldani. Amikor van, ott kell tartani a vizet. És arról tudok, hogy vannak is tervek víztározók építéséhez. Csak ezt finanszírozni, pénzügyi lehetőségeket kell megteremteni. Én azt gondolom, hogy elindult egy pozitív gondolkodás ebbe a vízügy részéről is, hogy itt ezt csinálni kell. Ha szándék van, akarat van, akkor előbb-utóbb meg is fog valósulni. Említettem, hogy Péter Pál az aratás kezdete, de attól hamarabb kezdtük el az aratást. Az őszi árpa aratás, én azt gondolom, egy 10 nappal korábban kezdődött, mint szoktuk, de a búzaratás is ugyanilyen korábbi aratással kezdődött. Termés átlagokról annyit tudok elmondani, hogy csökkent a termés átlag. Jelenleg beérkezett adataink alapján ugye az őszi árpánál 90%-a le van aratva, az megyei szinten egy ilyen 4,5 tonna körüli átlagot mutat. Búzából még nem túl sok, egy ilyen 25%-a van learatva, az is egy 4,5 tonna körüli átlag látható most, amit ugye a falugazdászaink összegyűjtöttek, és van, ami még nagyobb területen van learatva, őszi káposztarepce, ennek 15%-a van, itt egy 25 másás hektáronkénti átlag látható, ezek hát inkább a gyenge, egy közepes termést mutatnak. Ettől azért, ha az időjárás optimális, akkor jobb átlagok szoktak születni. Hát most ez van. Tűzesetekkel kapcsolatban sajnos voltak tűzesetek. Épp most volt koordinációs bizottság ülés. A tűzoltóság részéről elhangzott, hogy bálák égtek, nem kevés, nagyon sok bála égett. Egy helyen kombánytűz is, bálázó tüzek is voltak. Most még az idén lábon álló gabona is több égett, mint tavaly évben. Vileg majdnem duplája égett el, mint tavaly évben ilyenkor. Köszönhető a nagy melegnek, akár gépeknél műszaki hiba okozza a tüzet. Jól felkészült gépek, porralótók, elvileg a tűzoltásba megfelelő eszközök legyenek a gazdálkodóknál. Fel kell szerelni minden gépet, úgyhogy ha baj van, akkor tudjuk alkalmazni, megcsináljuk. Hát a ratásnál ugye a gépekre mindenféleképp kell tűzoltókészülék. Meg van határozva szabályok alapján, hogy mennyi, hány kilós tűzoltókészülék. Nagyon fontos az, hogy gépek, talajművelő gépek is legyenek az aratás környezetébe, ha mégis kigyullad valami, akkor tudjanak tárcsázni, vagy akár szántani, hogy lezárjam azt a területet, ahol ég a terület, de egy lajtos kocsi az se hátrány, ha ott van. Vízzel talán a legjobb, leggyorsabb ótani az ilyen tüzeket. Végső esetben a tűzoltók segítségét is kérni kell. Azt látjuk, hogy nem boldogulunk vele. Az állatok szenvednek a legjobban, főleg olyan helyen, ahol nincs árnyékos hely, kint vannak szabadban legelőn. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak az állattartásban. Azért is, mert ugyanúgy jellemző a takarmány betakarítása, mint most jelenleg a aszály nagyon megviselte a takarmánytermő területeket, a széna kaszálókat, lucernákat, egyharmada, 20%-a termett csak takarmányból, mint ami szükség lett volna. Nagyon magas lett a takarmányára, a költségek is magasak, ezáltal ugye egy bálát ma 20-30 ezer forinté árulnak. Akinek ugye nincs termőterület, csak állat van, az most nagyon nehéz helyzetbe került. Sajnálom őket, én tudom, mert nekünk is ugyanez a helyzet. Nagy gondba leszünk, hogyha silló mennyiségünk nem lesz annyi az aszály miatt, akkor a húsmarha tartásunkba lehet, hogy csökkenteni kell a létszámot.
1: Történelmi emlékhelyé nyilvánítatná a felsővadászi Rákóczi kastélyt a Miskolci Éltetőlélek Alapítvány, mivel a 16. században épült erődített várkastély viharos múltja ellenére ma is áll. Az épületet 1567-ben Hasszán temesvári pasa csapatai megostromolták és felgyújtották, majd a II. Rákóczi Ferenctől elkobzott birtokot később a báró Meskó, az 1800-as évek elejétől pedig a gróf Vaj család birtokolta. A kastély a folyamatos bővítések után az 1860-as átépítés során kapta meg a mai napig látható második szintjét és jellegzetes romantikus stílusát. A civil szervezet szerint pedig ez a gazdag történelmi örökség indokolja a hivatalos elismerést. A részletekről Várhelyi Krisztina, az Éltetőlélek Alapítvány elnöke adott tájékoztatást.
5: Ezt különféle törvények, jogszabályok szabályozzák, hogy mi ennek a lehetősége. Én úgy gondolom, hogy tehát itt olyan tárgyi történelmi emlékek vannak, és műemléképületek, hogy ez mindenféleképpen alkalmas lenne arra, hogy történelmi emlékhely legyen. Most, amikor én ezt kigondoltam, vagy hát ugye most meg ráadásul 350 éves Rákóczi évforduló van, születésének 350. évfordulója, tehát nyilván kellene valami olyan nagy jelentőségű dolgot csinálni, előkészíteni, ami ezt a dátumot is, a 350 éves dátumot is megörökíti, és a településnek is nagyon jót tenne, gazdasági, turisztikai szempontból, a fejlődése szempontjából. És szakértőket kértem fel, hogy lehetne ezt elindítani, mi a módja. Kértem egy műemlékfelügyelőt, Mándoki Józsefet, hogy vizsgálja meg ezeket a műemlékeket, készítsen egy reális leltárt róla. Kértem hát természetesen Gyulai Évát, a történelmi háttér, beszéltünk a polgármesterrel, Dobos Sárát kértem meg, mint tájépítőmérnököt, hogy az egészről egy kép alakuljon ki, és így összességében kialakult az a kép, hogy nagyon is alkalmas ez a település arra, hogy történelmi emlékhely legyen, ami tulajdonképpen a település fejlődését elindíthatná. Én nekem erre már van egy pár ötletem, hogy milyen irányomba lehetne menni. Ugye Felsővadász királyi birtok volt, és annak idején a 1200-as években a vadászokat telepítette ide a király, tehát nyilván, hogy nem véletlenül, itt nyilván olyan vadászterület van, amivel érdemes foglalkozni. Az már vadgazdálkodást jelent, az már feladatot jelent, munkaerő vonzása van, vagy ugye itt van a vadászpatak, ami egy hatalmas nagy vízgyűjtő területe van. Tudjuk, hogy milyenek a mai viszonyok, a kiszáradás és a vízgazdálkodás, hogy milyen fontos. Itt laktunk, a vadászpatak kiöntött, elöntötte a házunkat, tehát időnként olyan vízhozama van, hogy azt érdemes lenne felfogni, felhasználni, locsonásra felhasználni, mezőgazdasági célra hasznosítani, ami a mezőgazdaságnak adna egy olyan lehetőséget, hogy jobb gazdálkodás lenne, tehát az is egy munkaerő lehetőség, az is az embereknek jövedelmet jelentene. Ahhoz, hogy egy ilyen megszülethessen, például egy történelmi emlékhely, ugye ezt kezdeményezheti egy polgármester, kezdeményezheti képviselőtestület, vagy kezdeményezheti egyház, civil szervezet. Én úgy gondolom, hogy ennek a körnek össze kellene fogni, összedugni a fejét, hogy na találjunk ki, vannak ilyen háttéranyagok, tanulmányok, nagyon értékes tanulmányok vannak. Annak alapján össze lehetne állítani és elindítani ezt a folyamatot, ami ugye nem áll meg itt ennyiben, hanem ez egy országos szintre emelkedik, különböző szervezete értékelik, és utána az országgyűlés hagyja jobbá, és bekerülhet ebbe a listába, hogy történelmi emlékhely. Akkor lehet egy szobrot készíteni, lehet megemlékezéseket tartani, tehát utána már ez egy olyan vonzerőt jelentene, ami a gazdasági fellendüléshez is hozzájárulhat, és ugye itt azért ez egy végeken levő vidék, nagyon nehéz körülmények között élnek itt az emberek, tehát minden egyes munkahely itt nagyon sokat számít, tehát érdemes gazdasági szempontból is ránézni erre a történelmi emlékhelyre.
1: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkat Grunda János szerkesztette. További tartalmas időtöltést kívánok a szerkesztő nevében is, a bemondót Klész Beátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat szombaton 11 óra 5 perctől megismételjük.
6: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
7: 22 óra.
6: Hírek a Szent István Rádióban.
8: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több tízezer vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. Elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami szemvevőszék működésének felülvizsgálatát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a kabinet előző napi ülésének döntéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón, jelezve, hogy az intézmény feladat és hatáskörének szükséges módosítását terjek fel. A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul lelkesen el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban időben és megfelelő mélységben objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott. Megemlítette, több mint egy évtizedes az AS működésének törvényi kerete, ezért át kell tekinteni, jók-e a felügyeleti jogosítványok, kell-e ezeket tágítani, milyen vezetési struktúrában lehet javítani a működésen, például egy személyi vagy testületi vezetésre van szükség, ez átfogó reform lesz, és itt még csak most kezdődik majd a jogszabályalkotás, közölte a miniszterelnök. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntető eljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott hat ember közül négynek meghosszabbította a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatását, ketten pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek. A Kecskeméti törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott hat embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Mint írják, a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványt tett négy gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, két gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére. Elfoglalta a Bilicske várost a Donyecki régióban az orosz hadsereg, és csapást mért Odessa kikötőjének katonai célra használt létesítményeire, közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A csütörtöki hadi jelentés szerint az orosz erők a hat ukrajnai frontszakasz közül 5 előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1420 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú drónok tárolásának helyszíneit, valamint az üzemanyag, az energiaipari, illetve a közlekedési infrastruktúra létesítményeit, 17 páncélozott harcjárművet, 7 irányított légibombát, 8 HIMARS rakétát, továbbá 480 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot. Több régióból jelentettek az orosz hatóságok csütörtökön ukrán tüzérségi és dróntámadást, az elcsatolt Luhanszki régióban egy embert megöltek, négyet pedig megsebesítettek pilóta nélküli repülőszerkezetek. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.

0: Fecske Csaba, templomok. A kálvinista templom a fürgébb, de követi hamar harangzúgással bátyja, mert hogy Árpádkori, a pápista is. Golyvásnyakú ez, a másik meg köpcös paraszt kinézetű. Egymás szavába vágva vitatkoznak hosszú percekig. Nyelvükre veszik néhány száz esztendő komor históriáját, kiteregetni való bibliás pletyka is akad. Győzködik egymást, de nincs köztük harag.
1: Elhangzott Fecske Csaba templomok című verse, amelyet Fehér István előadásában hallottak. Fecske Csaba költő 1948-ban született Szögligeten. Gyermekkora óta írt verseket, első költeményét 14 éves korában közölte a Szabadföld. 62-től élt Miskolcon, 24 évig dolgozott a kohászati gyárépítő vállalatnál különböző beosztásokban. Eredeti foglalkozása öntőipari technikus. 69-től publikált rendszeresen. Első kötete az Arcok holdudvara 1978-ban jelent meg. Az Alföldtől a Vigiliáig számos folyóiratban helyet kaptak alkotásai, rendszeresen írt napi és heti lapokba. Versei elhangzottak a rádióban és televízióban, pódiumokon, több költeményét megzenésítették, mintegy 50 antológiában olvashatók az írásai. Ő volt a vezetője az Új Holnap című lap tehetséggondozó műhelyének, az Új Holnap stúdiónak. Fecske Csaba 2005-ben hunyt el.
2: Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
3: Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A Magyar Hegedűiskola megalapozója Hubai Jenő tevékenysége nagyban hozzájárult a Zeneakadémia világhírnevének kialakulásához, és hogy az intézményt évtizedeken keresztül Európa egyik legfontosabb művészképzőjének tartották. Mai adásunkban Hubai Jenő pályáját mutatjuk be.

A hegedűművész zeneszerző 160 éve 1858. szeptember 15-én született Pesten. Apja Huber Károly a Nemzeti Színház koncertmestere és dirigense volt, így a gyermek Jenő első hegedűleckéit tőle vehette. Ezután a Nemzeti Zenedében tanult, majd Berlinben Joachim József tanítványa lett. 1878-ban Liszt Ferenc ajánlására Franciaországba utazott, ahol Aggházy Károly zongoraművésszel adott nagy sikerű koncerteket. Alig 24 évesen elérte Európa egyik legjelentősebb hegedűs pozícióját a brüsszeli konzervatórium hegedű tanszékének élén. A brüsszeli katedrát 1886-ban hagyta el a Budapesti Zeneakadémia kedvéért, 1919-től az intézmény igazgatói tisztét is betöltötte, 1920 és 1934 között pedig a főigazgatója volt. A Zeneakadémia alapító elnöke Liszt Ferenc és a későbbi főigazgató Hubay Jenő között szoros volt a kapcsolat. Hubay Jenő apja Huber Károly a Zeneakadémia első hegedűtanára Liszt Ferenc baráti köréhez tartozott. Hangszerelte egyes műveit és sajátjaiból is ajánlott neki. Liszt Ferenc több levelet is írt az ifjú Hubay Jenőnek és kedvenc tanítványának Aggházy Károly zongoraművésznek 1878-ban, amikor európai turnéra indultak. Hubay tevékenysége nagyban hozzájárult a Zeneakadémia világhírnevének kialakulásához, és hogy az intézményt évtizedeken keresztül Európa egyik legfontosabb művészképzőjének tartották. Nem csak korának legnagyobb előadó művész egyéniségei közé tartozott, de egyike volt a világ legkitűnőbb zenetanárainak is. Tanítási módszere még ma is sokak számára etalon. Olyan tanítványai voltak, mint Gályás Steffi, Gertler Endre, Vecsei Ferenc és Zatureczky Ede.

Hubay Jenő 1882-től a brüsszeli konzervatórium vezető tanára volt. 1886-ban mégis úgy érezte, hogy haza kell térnie a Zeneakadémiára. Liszt Ferenc még élt, így a jóváhagyásával hívta meg Hubay Jenő a csellószak vezetésére, Popper Dávidot, akivel egyébként vonós négyest is alakítottak. Kettejük munkássága alapozta meg a magyar vonós tradíciót, apostolai voltak a kamarazenei kultúra megteremtésének is. A Hubay Popper vonós négyes 1903-ig külföldön is gyakran vendégszerepelt. 1920-tól háza zeneszobájában rendezte meg a nevezetes vasárnapi zenedélutánokat, amelyeket a rádió is közvetített. Nem akárkik léptek fel ezeken a rendezvényeken, a művészeket pedig Arturo Toscanini és Bruno Walter vezényelte. Ezeken a zenedélutánokon sorra bemutatkozhattak a fiatal magyar tehetségek is, minden megkülönböztetés nélkül. Hubay értem, ahogy elérte. A Zeneakadémia volt az egyetlen felsőoktatási intézmény, ahol a törvény 1920-as hatályba lépése után nem vezették be a numerus clausust. Perényi Eszter hegedűművész professzor emerita így foglalja össze a Hubay iskola jellegzetességeit. Különös gondot fordított a vonókezelésre, tudjuk, hogy ez a legnehezebb feladat a vonósoknál. A hangképzés elsősorban a vonókezelésen, és csak másodszorban múlik a vibrátón a balkéz munkáján. A jobbkéznek, jobbkarnak mindig flexibilisnek, rugalmasnak, lazának, minden mozgásra, mozdulatra képesnek és alkalmasnak kell lennie. A Hubay növendékek világszerte híresek voltak vonókezelésük könnyedségéről, kidolgozottságáról. Így válhatott az iskola egyik fő jellemzőjévé a széles, egészséges, a mindig intenzív, kifejező hang, még a pianissimóban is. Ahogyan akkoriban említették, a hangérzékenységükről is felismerhetőek voltak a Hubay növendékek.

Hubay Jenő kellemes modorának, kivételes személyiségének és művetségének köszönhetően széleskörű kapcsolatrendszerre tett szert. Uralkodók, államfők, művészek és egyházi vezetők hívták meg otthonaikba Európa szerte. Barátai közé tartozott Munkácsi Mihály, Maszny és többek között József Krips is. 1894-ben vette feleségül gróf Cebrián Rózát, majd 1907-ben a királytól maga is nemességet kapott, ezzel az arisztokrácia is tagjai közé fogadta. Hubay zeneszerzőként is termékeny és sikeres volt, nem csak több száz hegedű darabot és dalt komponált, hanem szimfóniákat és operákat is. A Cremonai hegedű színű operája világsikert aratott. Egy évtized alatt Európa több tucatnyi színpadán játszották. Ez volt az első magyar opera, amelyet Európán kívül is előadtak. Hubay főműve a Béke oltára című kantáta, amelyet Romain Rolland béke himnuszának szövegére komponált 1915 és 1937 között. A darabot pacifista üzenete miatt a II. Világháború idején betiltották, csak 6 évtizeddel később, 2000-ben mutatta be a Budapesti Zeneakadémián a Magyar Rádió zenekara és énekkara Kovács László vezényletével. Hubay Jenő főigazgatói korszakára esett a Zeneakadémia megalapításának 50. évfordulója 1925-ben. A kiállított iratok szerint az ő javaslatára indítványozták és fogadták el, hogy a Zeneakadémiát nevezzék el Liszt Ferencről. Hubay Jenő érdeme az is, hogy létrejött az első Liszt emlékszoba, amely a mostani múzeum csírájának tekinthető. Zeneszerzőként a 19. századi romantikus magyaros hagyományt párosította a könnyed franciás stílussal. Budapesten halt meg 1937. március 12-én, Ravatalánál híres tanítványa Zathureckire búcsúztatta. Emléktábláját 1997-ben, halálának 60. évfordulóján avatták fel az első kerületi főutcában, az egykori Hubay palota falán.

1937. januárjában végrendeletében így ír Hubay Jenő. Büszke voltam és boldognak éreztem magamat, mikor elismerést szereztem művészetemmel a magyar kultúrának külföldön, mely akkor még alig vett tudomást a magyar zeneművészet létezéséről. Ma megelégedéssel látom, hogy 50 évi munkásságom hazámban nem volt hiába való. Ma már számottevő jelentősége van a magyar zeneművészetnek az egész világon,

0: Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
1: A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Megválasztatja az Alkotmánybíróság új tagját hétfőn az országgyűlés, derül ki a parlament jövő heti rendkívüli ülésének tervezett napirendjéből. A parlamenti honlapra csütörtökön felkerült napirendi javaslat szerint jelöléstől függően szavazhatnak a képviselők az új alkotmánybíróról, aki Hende Csaba megüresedett helyét foglalhatja el a testületben. Hende Csaba megbízatása az alaptörvény 17. módosításának vasárnapi hatályba lépése után szűnt meg, az ugyanis 12 évben maximálta az országgyűlési képviselők megbízatásának idejét, mivel Hende Csaba 2002 és 2025 között 23 évig volt, előbb az MDF, majd a Fidesz országgyűlési képviselője már nem választható az országgyűlési képviselők választásán, így az Alkotmánybíróságról szóló törvény szerint megszűnt alkotmánybírói megbízatása. Az alaptörvény szerint az országgyűlés az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság javaslatára titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre választ alkotmánybírót. Közben a Fidesz közölte, nem vesz részt az Alkotmánybíróság új tagjának jelölési folyamatában és megválasztásában sem. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több tízezer vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. A benzin és a dízel üzemanyagok átlagára 1-2 forint eltéréssel a korábbi védett tárnál van, közölte a miniszterelnök a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón. Magyar Péter arról is beszélt, ha túl nagyra nő a különbség Magyarország és a szomszédos országok üzemanyagára közt, akkor elképesztő benzinturizmus alakul ki, az import egyre nehezebb lesz, és akkor kiürülhetnek a kutak. Ezt meg kell akadályozni, emelte ki. Amennyiben azonban nagyon nagy áremelkedés lenne, akkor a kormány kézbe avatkozni a magyar családok, gazdák, vállalkozások érdekében, jelentette ki. Három természetvédő civil szervezet Magyar Péter miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében kéri, hogy a kormány védje meg Magyarország GMO mentességét és forduljon az Európai Unió bíróságához az új génkezelési technikák, azaz NGT-k deregulációjával szemben, közölte a Magyar Távirati Irodával az egyik aláíró szervezet, a Magyar Természetvédők Szövetsége. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az új, nemrég elfogadott uniós szabályozás az NGT-k egy részét kivenné a jelenlegi GMO engedélyezési, kockázatértékelési és jelölési szabályok alól, de attól még ezek nem válnak GMO-mentessé, amit 2018-ban az Európai Bíróság is kimondott. A civil szervezetek szerint az új szabályozás gyengíteni a fogyasztói jelölést és a nyomon követhetőséget, miközben az NGT egy kategóriába sorolt növények előzetes kockázatértékelése is háttérbe szorulna. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljes váló gomoly felhőképződés hatására záporzivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán dél körül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leó pápa megérkezett a Szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval, amint egy 30 kilométerre fekvő Szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A Szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci, Szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára, 2028-ra készülve, megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolonyai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba, tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik.
Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóvá hagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóvá hagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon katolikus egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

A tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik. Majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van. Ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Hogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet, 16. versben olvassuk. Isten országát békéggel ért, a Szeretett Lelked című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől

0: amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja a lovak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, és akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a szabadság és szabadosság kérdésköréről beszélget. Egy korábbi adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Uram, Te azt mondtad tanítványaidnak, Ti vagytok a világ világossága. A fény világít, szórja sugárát és elűzi a sötétséget. Engedd, Uram, hogy én is fénysugár lehessek. Hagyj vigyem az öröm fényét az emberek közé, hiszen én is a Te kegyelmed fényességében élek. Hadd legyek akaratod szerint a világosság gyermeke. Világítson az én életem is, hogy a Téged kereső, utánad vágyó lelkek általam hozzá találjanak.
2: Amen. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. Az előző alkalommal megvizsgáltuk a házasság és a család témájában a szentírási alapokat a teremtés történeten keresztül, valamint Szent Pál apostolnak az efezusi levele alapján. A mai alkalommal tovább gondolnánk a témát, és a katolikus egyház katekizmusát segítségül hívva az alábbi részt szeretném felolvasni nektek, és ezt beszélnénk meg közösen. A tisztaság megköveteli az önuralom megszerzését, ami nevelés az emberi szabadságra. Az alternatíva világos, vagy az

0: ember parancsol a szenvedélyeinek és békére jut, vagy hagyja, hogy azok leigázzák őt, és boldogtalanná válik. Az ember méltósága tehát megköveteli, hogy tudatos és szabad választás alapján cselekedjék, tudniillik, személyként, belső indítás és irányítás, ne pedig belső vak ösztön vagy merő külső kényszer hatására. E méltóságot akkor éri el az ember, ha kiszabadulva a szenvedélyek rabságából, a jó szabad választásával törekszik célja felé, az alkalmas eszközöket pedig hatékonyan és gondosan válogatja meg. Eddig a Katolikus Egyház katekizmusából vett idézetünk. Első hangzásra mi a véleményetek? Van-e ellentmondás az önuralom és a szabadság között?
1: Van.
0: Mi lenne az?
1: Az önuralom, ott magadat kell uralni, de hogyha szabad vagy, akkor bármit megtehetsz.
0: Na most, amikor önuralomról beszélünk, akkor hogyan éljük meg ezt magunk irányába?
2: Meg kell szabni saját magunk határait, és hogy meddig mehetünk el.
0: Így van, ez szabadság egyébként?
1: Van benne valami, de hát nem teljesen, mert a szabad vagy. Bármit megtehetsz, hogyha szabad vagy, akkor viszont és hát muszáj magadat uralni, hogy ne tegyél, ne kerülj olyan rossz dolgokba.
3: És van egy határ, onnantól már nem szabadságról beszélünk, és így már elvesztette a szabadság szó a jelentését.
0: Ó, sok minden elhangzott itt egyszerre. Próbáljuk már meg sorba szedni, amiket mondtatok, mert nagyon jó gondolatokat mondtatok. Na most kezdjük Rékától, hogy mi lehet a határa a szabadságnak? Mert azt mondtad, hogy van határa.
3: Szüleink tanítanak arra, hogy hol vannak a határok, és hogy tudjuk őket betartani, és ha ezeket nem követjük, akkor nagyon nagy bajba kerülhetünk, ami nem feltétlenül nagyon jó. Például, hogyha bűnözünk, akkor börtönben is kerülhetünk, és akkor már nem vagyunk szabadok, ahogy azt beszéltük, hogy a szabadság az független ezektől.
1: Saját magunk is vagyunk a szabadságnak a határa, mivel hogy magunk szabjuk meg, hogy meddig akarunk elmenni, és hogy miket akarunk csinálni.
2: A szabadságnak ugye, mint ahogy Réka is mondta, például a szüleink, vagy például másik ember lehet egy maga határa.
0: Jó. Bármit megtehetek?
1: Hát igen, de nem biztos, hogy jöjjön ki vele.
0: Pontosan erről van szó, tehát Szent Pál apostol maga is elmondja, hogy megtehetek bármit, csak nem minden válik a hasznomra, a javamra. Pontosan erről van szó. Jól van. Milyen káros hatásai lehetnek a túlzott szabadságnak, amit ma szabadosságnak is nevezünk?
2: Például a bűncselekmények, hogyha valaki olyanra folyamodik, hogy azt hiszi, tényleg annyira szabad, és akkor bármit megtehet, és akkor ilyen bűncselekményeket követel.
0: Jó, aztán?
1: Rossz társaságba keveredni.
0: Rossz társaságba.
1: Ahol kipróbáljuk a drogokat, meg túlságosan alkoholizálunk.
0: Aztán valami?
3: Még van a bukás, ami az iskolában következik be, és szerintem ez a rossz társaságnak is az egyik ága, ami ezt kiválthatja.
0: Hogyan tudunk az ellen küzdeni, hogy ezeket a szabadosságnak, illetve a rosszul értelmezett szabadság fogalomnak a káros következményeit leküzdjük magunkba?
3: Határt kell szabnunk magunknak.
0: Hol találkozunk először a határokkal? Kiktől kapjuk meg ezeket a határokat?
2: Szülőktől. Legfőképp.
0: Jól van, így igaz. Tehát a családban, a szülőktől. Mai értelemben, mikor vagyok igazán szabad? Ma a tömeg az hogyan viszonyul ez a szabadsághoz? Mikor érzi magát igazából szabadnak az ember mai napság?
3: Hogyha azt csinálhat, amit szeretne.
0: Vagy azt csinál, amit éppen?
2: Ami helyes.
0: Amit akar, ami éppen helyes. Erről is külön tudnánk még beszélni. Inkább nézzük meg azt, hogy igazában véve ma a szabadság értelmezésnek mi a problémája?
2: Hát nem mindenki ugyanúgy értelmezi, nem?
3: Hogy nincsenek határok az embereknek.
0: Az a tapasztalatunk, hogy sokak nem ismerik a határaikat, ugye?
1: Meg olyanokat csinálnak, amit nem is tudják, hogy másnak mekkora kárt okoznak.
0: Ezért hibáztathatjuk ezeket az embereket?
1: Nem, mert biztos valami történt velük gyerekkorukban, ami ezt váltotta ki.
0: Pontosan így van, tehát egy részüket semmiképpen sem hibáztathatjuk, viszont aki tudatosan így cselekszik?
1: Azt igen.
0: Sőt, ugye azon komoly felelősség is van, tehát társadalmi felelősségre vonás, ugye nem is beszélve arról, hogy lelkileg természetesen micsoda következményei lehetnek ennek. Beszéltünk az előbb, az elején utaltunk rá, hogy az én szabadságomnak akkor ki a tulajdonképpeni határa?
3: Önmagam.
0: És?
1: Szüleim.
0: És?
3: A másik ember.
0: A másik ember. Keresztény értelemben a szabadságnak az eszménye.
1: Szabaddá válni a bűntől.
0: Hogyan válhat az ember igazából szabaddá a bűntől?
3: Hát, hogyha tudjuk, hogy valami rossz, és, de megszólal a lelkiismeretünk, és így tudjuk, hogy nem szabad, meg nem kéne megcsinálni, mert így bajbosodoljuk saját magunkat és a másik embert is.
0: Nagyon jó, így van. Tehát, hogy a lelkiismeretem szava, az mindig figyelmeztet, hogy mi a...
1: Helyes.
0: Mi a helyes, így igaz. Tudom azt is, hogy mi a rossz, de tudom azt is, hogy...
1: Mi a jó.
0: Mi a jó. Pontosan ebben segít a lelkiismeret. Mivel jár a szabadság az ember részéről?
1: Felelősséggel.
0: A kis hercegben olvashatjuk, hogy felelős vagy azért, hogy akit megszelídítetted itt a rókával kapcsolatban, tehát, hogy felelős vagyok önmagamért is, és felelős vagyok
1: társaimért.
0: A társaimért is, vagy a rám bízottakért.
1: Én.
0: Ti hogyan látjátok, hogy ez a felelősség kérdése a korosztályatokban mennyire van jelen?
3: Szerintem jelen van, mert például barátoknál, hogyha valami rosszat csinált a másik, vagy például van valami baj, vagy kavarodás, akkor kisegítik egymást.
0: Tehát érzed azt, hogy segítenek egymáson. Igen. A fiatalok.
1: Igen, szerintem is. És hogyha meg baráti társaságban vagyunk, és mondjuk az egyiken barátság, amit nem kellett volna, és mi nem akadályoztuk meg, azért bűntöltünk lehet, hogy megtehettük volna, de nem tettük.
0: Jól van, tehát azt mondod, hogy a bűntudat megjelenése is igazából véve segítheti a felelősségtudatnak a kialakulását, vagy a megjelenését?
1: Igen, szerintem igen.
0: Elég, hogyha csak bűntudatunk van, szerintetek?
1: Hát nem.
0: Hanem mi kell? Igazából egy keresztény emberben elég pusztán csak a bűntudat?
1: Nem.
0: Hanem?
1: Hát helyre kell hozni.
0: Így van, tehát amikor elmegyek gyónni, akkor mi van bennem?
1: Bűnbánat.

0: Biztos ismerős számotokra ez a fogalom, vagy ez a szállóige, ami Horáciustól származik, hogy Carpe diem. Mit is jelent ez?
1: Élje mának.
0: Hogyan értelmezitek ti ezt a kijelentést a 21. században?
2: Lehet sokféleképpen értelmezni. Mert
0: például?
2: Valaki úgy értelmezi, mondjuk, hogy élje mának, szóval tegyél meg mindent, amit mindent szóval, amit idősebb korodban kéne megtenni, azt is hozd így előre, és akkor csináld meg azt is ma. De úgy is lehet értelmezni, hogy
1: hát építő jellegű legyen, hogy a magunk számára, hogy tényleg jó legyen. Ne negatív dolog, hanem tényleg pozitív.
0: Valóban, hogyha a szó eredeti, illetve a mondás eredeti értelmét tekintjük, akkor használd ki a napot. Sajnos ezt már látjuk, hogy elég sokan félreértik, és ugye mindenféle topzódásban és élvezetek hajszolásában próbálják ezt megvalósítani, holott sokkal több figyelmet fordíthatnának.
2: Egymásra, meg
1: a pozitív dolgokra.
0: Így igaz. Meg a saját maguk épülésére.
3: Még egy mondatot szeretnék mondani, hogy amit Dóri mondott, hogy élj a mának, és azt csinálsz, amit szeretsz, és közösség oldalakon is mindig ez van, hogy egyszer élsz, élj úgy, hogy mintha ez lenne az utolsó napod, és ha belegondolunk, rendben ez szép és jó, de következményekkel jár.
2: Igen. Nagyon sok fiatal, nem tudom miért, de így mindenki előre hozza a mindent, amit így később is ráér, nem tudom, hogy félek, hogy lemaradnak, vagy nem tudom.
0: Nagyon bölcs kijelentéseket hallottunk. Ugye, még visszatérve ez a derék Horáciushoz, ugye kevesen ismerik azt róla, vagy kevesen beszélik azt róla, hogy ő a mértéktartásnak is egy komoly képviselője volt, és ő volt az, aki megalkotta az arany középútnak ezt a fogalmát. Tehát, hogy se nem jobbra, se nem balra, tehát, hogy a szélsőségektől mentesen az ember mindig megpróbálja megtalálni a megfelelő megoldást a cél eléréséhez. Ma ezt hogyan látjátok, hogy a korosztályatokban a fiatalok, sőt, a felnőtteknél hogyan tapasztaljátok, hogy mennyire valósítják meg az arany középútnak ezt az eszméjét?
3: Próbálják, de az időhiányában nem nagyon sikerül nekik.
0: Mi az, ami eltávolítja az embereket attól, hogy minél szebb, egyszerű megoldásokhoz folyamodjanak? Miért ilyen ma ez a társadalom, ez a világ?
2: Hát már olyan gyorsan történik minden, és hogy mindig mindenki siet, meg hát igen, mindenki siet.
1: Ez a rohanó világ, szerintem ez okozza, az meg Dóri szerint is.
3: És minden dolog egy dologról szól, és szerintem ez borzalmas, hogy a mai világ ideig fejült.
0: De akkor én most visszakérdeznék, miért ilyen ez a világ? Ki teszi ilyenni ezt a világot?
2: Hát az emberek. Mi?
1: Saját magunk.
0: Hogy ez a világ jobb legyen, ki tehet ez ellen?
2: Mi?
3: Csak erre nem gondolnak sok ember.
0: Kire várunk mindig?
2: Hát egymásra, hogy másik majd úgyis megcsinálja, nekünk nem kell.
0: Szent Ágostonnak van egy nagyon szép mondása. Ez egy kicsit félreérthető egyesem számára, de így hangzik, hogy szeress és tégy, amit akarsz. Ennek a jelentését ma hogyan élhetjük meg? Mit gondolhatunk ma erről?
1: Legyünk nyíltak az embertársainkhoz.
2: Meg hogyha szeretsz, akkor szeretni fognak, és akkor vagy hogyha szeretetet adsz az embereknek, akkor általában ők is azt adnak vissza, és így megtehetsz, amit akarsz. Vagy hogy több mindent megtetted, mint hogyha nem szeretnek az emberek, és úgy mindenki lenéz.
0: És mi van akkor, amikor a szeretetedet nem viszonozzák?
3: Rosszul esik, persze.
0: És akkor az eltántorített tőle?
3: Kicsit. Vagyis szerintem.
1: Vagyis... Valakit, igen.
2: Hát igen, igen.
1: Ki hogy éli meg.
0: A szeretetnek mindig mi a végeredménye? Rossz vagy jó?
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Magunk érezzük, hogy jót tettünk, és jót cselekedtünk, és ez boldogsággal tölt el minket.
0: És ezáltal kiválik többé?
2: Hát igen, magunk.
0: Hinni kell, hogy ha nem is vettem észre az eredményét, de a másik ember is előbb-utóbb úgyis több lesz általa. Tovább folytatva a témánkat, és egy kis kitérő után, hogyan élhetik meg a fiatalok szabadságnak a tiszteletben tartását, és az, hogy a jegyesség, illetve az együttjárás időszaka, az nem bűnalkalom. Mit kellene ezen érteni, szerintetek? Mi a véleményetek erről?
3: Hogy például, hogy egyenrangúak vagyunk, ha házastársak is vagyunk, mint amint az előző adásban mondtunk, és hogy például, ha a feleség vagy mi nőneműek el szeretnénk menni a barátnőnkkel kávézni, vagy talán kikapcsolódni, akkor férjünk, vagy a partnerünk megengedje, és ne legyen féltékeny, vagy morcos érte.
0: Milyen alkalmakkor lehet megismerni igazából a másik embert?
1: Konfliktusok közben is, akkor igazán ismerjük meg a másikat, hogy mégis hogy kezeli a problémákat, és az olyan helyzeteket, amik nem éppen pozitívak lehet a kapcsolat számára.
0: Na jól van, így van. Mit értünk azzal, hogy nem bűnalkalom? A jegyességnek az időszaka, illetve az együttjárásnak az időszaka. Emlékeztek itt az örömről és a szabadságnál már érintettük ezt a témát.
1: Tudjuk, hogy a másiknak mi a határai és a szabadságát neki is meg kell adni.
0: Először is, hogyan akarom én őt megismerni?
2: Mint egy embert.
0: Mint egy
2: hogy
0: ember.
2: Milyen, mint egy ember.
0: És csak a testi mi voltában akarom én őt megismerni?
2: Dehogy.
3: A belső értékeit keressük, és persze a hibáit is elfogadjuk.
0: Aztán ugye később a házasságban pedig már önmagát, a teljes embert is megismerem, a testi valóságában is. Mi szükséges szerintetek egy ilyen komoly kapcsolathoz, a jegyességhez, a házassághoz?
1: Hát a lelki és a testi érettség.
3: Akaraterő.
0: És akaraterő. De a lelki érettség nélkül szerintetek bele lehet vágni egy házasságba?
2: Hát bele lehet, csak nem jövünk ki bele jól.
0: Milyen következménye lehetnek ennek?
2: Hát veszekedések, válás.
0: És hogyha már van gyermek?
2: Hát akkor neki is esik túl jól.
1: Mert azt látja, hogy állandóan, hogy a szülei veszekednek, ezért ő se lesz boldog.
2: És ezt a példát fogja látni, hogy ez a jó, mert a szüleim is így csinálták, és akkor biztos nekem is így kell.
0: Így van, tehát hogy egy milyen modellt lát a gyermek a házasságból?
2: Hát egy rossz példát.
0: Egy rossz példát. Nagyon jó.
3: És ez válik befolyásolóvá, hogy az utódja és a lány is ezt fogja csinálni, és az unoká is ezt fogja csinálni, és ebből nem jutnak célhoz, szerintem.
0: Gyermek tud nevelni gyermeket?
2: Nem.
0: Mert pár milyen is hozzá?
2: Érettsége.
0: Igen.
3: Pár szülő se tud nevelni, nem, hogy még egy gyermek. Vagy nevelni egy saját magát kicsibe.
0: Igen, de jó, és igaz, amit Réka mond. Aztán, hogyha tovább gondoljuk ezt a hierarchiát, hogy férfinő, férfeleség, apa, anya, mi miatt fontos ez még? Kinek fontos ez, hogy ez így megmaradjon a férfi és a nő között?
2: Hát a társadalomnak is.
0: Rendben van, a társadalom számára is. Aztán, ha a családra gondolunk, tehát mikor érzi magát biztonságban egy gyermek?
2: Hát, hogyha az apukája mellett van, és az apukája megvédi.
0: Jó, aztán, és ki kell még oda az apuka mellett?
2: Hát az anyuka is.
1: És hogyha látja, hogy tényleg, hogy szeretik egymást a szülők, és nincsen semmi gond.
0: Tulajdonképpen ezzel a résszel ennek a témakörnek a végére is értünk. Köszönöm szépen a beszélgetéseteket, és zárjuk egy imádsággal. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: Tiszta szerelem! Urunk, mennyei atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkben van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Ezért kérünk téged, terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy a házasságra a lehető legjobban fölkészüljünk. Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy már most gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy neked tetsző házasságban elengedhetetlenek, az Isten félelmet, az áldozatkészséget, az őszintességet és a tiszta lelkűséget. Add, hogy együtt növekedjünk szeretetedben, hogy szeressük mindazt, amelyben megcsillan valami a te fenséges arcodból. Engedd, hogy tiszta szerelemmel szeressük egymást, hogy tisztán és szüzen járuljunk szent oltárod elé, és ezzel méltóak legyünk áldásodra. Krisztus Urunk által. Amen.

0: Felhangzott műsorunkban Bérez Gyula hittanára, az András Ügyőgy katolikus közgazdasági középiskola diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
1: Napbúcsúztató.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink ilyen is folytatódnak. Óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Kultúrkör című műsorunkat, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb beszámolunk arról, hogy új könyvtárbuszt kapott Borsodabó-Üzemplén vármegye Encsi térségének 26 települése. Ezt követően a Szent Orbán tisztelet kapcsán beszélgetünk Újvári Marika előadó művész kántorral. Végül pedig az Egri csillagok című történelmi musical alkotóit kérdezzük az idei előadásról. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melynek vendége Oláné Lajtos Julianna, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány elnöke lesz, aki maga is önkéntesként segíti azokat a fiatal anyukákat, akiknek szükségük van még két segítő kézre. Kiderül, hogy idén 25 éves a központi alapítvány, szó lesz arról, hogy kiknek, meddig és miben tudnak segíteni. Összetartó önkéntes csapatról és a segítség kérdésköréről is hallhatnak, aki velünk tart. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klézbe. Tehát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.

mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle. Olvasom a Máté evangéliumban. Mindnyájan vándorok vagyunk, a vándorlás pedig előrehaladást jelent. Vizsgáljuk meg hát magunkat becsületesen, se nem hízelegve magunknak, se el nem csüggedve, hogy valóban haladunk-e. Senki előtt sem kell pirulnod, aki veled együtt úton van, de másrészt ne is dicsekedjél senki előtt. Egyedül Isten van fölül, ő neki pedig az alázat tetszik, és ő az, aki előtt bizonyítanod kell. Így vizsgáld hát magadat, és soha se légy elégedett azzal, ami éppen vagy, hogy előre haladhass afelé, ami még nem vagy. Az ember nem születik készen. Napról napra tökéletesedik személyében és munkájában, ami képességei mind ki nem bontakoznak. Vannak, akik soha el nem érik ki teljesedésüket, mások késve érnek csak meg. Nagy szívre és nagy türelemre val, ha az ember sohasem hajszolja magát, soha szenvedélyesen nem robog a teljesség felé. Idő kell az érlelődéshez. Az idő mankója előbbre segít, mint Herkules vasbuzogánya. Második Fülöp király nagy mondása volt, az idő és én együtt felveszik a versenyt a többiekkel. Soha se vegyük úgy a dolgokat, mintha kereszteznék utunkat, bárhogy alakulnak is. Mindennek van színe és visszája. Sok minden fölött keseregtek már az emberek, aminek inkább örülhettek volna, ha meglátták volna a belőlük fakadó előnyt. Mindenben van előny és hátrány. Nagyon fontos szabály ez mindenki számára. Uram, könyörgünk a terülsekért és a szerencsésekért. Azokért, akik az örömtől alig tudják, merre kell menniük, hogy magadhoz vond őket, és megtanítsd, merre tartsanak. Könyörgünk a szenvedőkért, akik nyomorúságukban nem ismerik fel a helyes utat, hogy őket is magadhoz vonzad. Hogy így mindkettő, a szenvedő is és a boldog is, bármennyire különbözők is körülményeik, ebben az egyben összetalálkozzanak, ne lássák útjuk célját semmi másban, mint te benned.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hírek a Szent István Rádióban. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpont/foglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több tízezer vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. Elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami számvevőszék működésének felülvizsgálatát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a kabinet előző napi ülésének döntéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón, jelezve, hogy az intézmény feladat és hatáskörének szükséges módosítását terjek fel. A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul lelkesen el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban időben és megfelelő mélységben objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott. Megemlítette, több mint egy évtizedes az AS működésének törvényi kerete, ezért át kell tekinteni, jók-e a felügyeleti jogosítványok, kell-e ezeket tágítani, milyen vezetési struktúrában lehet javítani a működésen, például egy személyi vagy testületi vezetésre van szükség. Ez átfogó reform lesz, és itt még csak most kezdődik majd a jogszabályalkotás, közölte a miniszterelnök. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntető eljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott 6 ember közül 4-nek meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatását, 2 pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek. A kecskeméti törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott 6 embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Mint írják, a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványt tett 4 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, 2 gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére. Elfoglalta Bilicske várost a Donyecki régióban az orosz hadsereg, és csapást mért Odessa kikötőjének katonai célra használt létesítményeire, közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A csütörtöki hadi jelentés szerint az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1420 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú drónok tárolásának helyszíneit, valamint az üzemanyag, az energiaipari, illetve a közlekedési infrastruktúra létesítményeit, 17 páncélozott harcjárművet, 7 irányított légibombát, 8 HIMARS rakétát, továbbá 480 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot. Több régióból jelentettek az orosz hatóságok csütörtökön ukrán tüzérségi és drón támadást, az elcsatolt Luhanszki régióban 1 embert megöltek, 4-et pedig megsebesítettek pilóta nélküli repülőszerkezetek. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő lesz gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljes siváló gomoly felhőképződés hatására zápor zivatar előfordulhat. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható. A hét végén visszatér a nyárias idő. Kedves hallgatóink, híreinket hallották.
1: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Szabó Nélenkev Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár területellátási osztályvezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Örömteli esemény adja beszélgetésünk apropóját, hiszen új könyvtárbusz járja a vármegye, mármint Borsodabaúj-Zemplén vármegye legkisebb településeit is. Ezen örömteli esemény apropóján beszélgetünk. Szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére? Fogalmazhatunk így?
1: Természetesen szükség volt a könyvtárbusz jelenlétére, és igazából ez az új könyvtárbusz járja. Valóban új a könyvtárbuszunk, hiszen most vásároltuk és állítottuk üzembe.
0: A 2000-es években indult ez az új lehetőség, tehát nem újdonság a könyvtárbusz jelenléte a kis településeken. 2003 óta.
1: Igen, tehát 2003 óta járta ez a könyvtárbusz a megye településeit, és látta el olvasni valóval az időseket és fiatalokat. Miután több mint 260-270 ezer kilométert futott, nyilván ezek az utak is, és akkor is már megviselte, és ezért döntöttünk úgy, hogy egy új buszt vásárolunk. Ez lényegében egy furgon, amit egy cég beépített könyvtár céljára, nagyon szép bútorokat kapott, technikát és egyéb felszereléseket, kicsit modernebb, és mindenképpen sokkal szebb és jobb állapotú környezetben várja az Encsi térség 26 településén az olvasókat ez a könyvtárbusz.
0: Milyen a kínálata ennek a busznak? Mit lehet találni a busz szó szerint rejtekeiben?
1: Gyakorlatilag szinte mindent. Természetesen az olvasók igénye alapján gyarapítjuk az állományt. Amit pedig nem találnak meg a könyvtárbuszon, a könyvtárközi kölcsönzés vagy az átkérés, könyvtára közötti átkérés lehetőségével mi pótoljuk. Tehát ha nem tudom adni a könyvet, akkor két hét múlva, amikor legközelebb arra jár a könyvtárbusz, könyvtárközivel ki tudja vinni, vagy postán kiküldjük az olvasónak az igényelt könyvet.
0: Azt olvasom, hogy 800 könyvből, mintegy 100 darab DVD-ből válogathatnak, és 25 féle folyóiratot is kikölcsönözhetnek, két laptop, továbbá nyomtatási, másolási és szkennelési lehetőségek is rendelkezésére állnak az érdeklődőknek. Hogyan működik ez a könyvtárbusz? Van egy menetrendje, ha fogalmazhatok így?
1: Természetesen van menetrendje. Két hetente meghatározott időben menetrend szerint ugyanabban az órában érkezik meg az adott településre, tehát az Encsi térség 26 kisközségéről beszélünk, ahol jár ez az új könyvtárbusz. Tehát, mint mondtam, két hetente érkezik meg fix időben, fix helyre. Vannak a településen olyan segítő munkatársak, akik esetleg összegyűjtik a könyvet azoktól, akik akkor nem tudnak ott lenni, amikor a busz érkezik, és ezt visszaadják, tehát akik már elolvasták a könyveket, és nem szeretnék tovább maguknál tartani. Emellett vannak a fix megálló helyen kívül olyan pontok is, ahol idősek, mozgásokban korlátozott személyek élnek, ott a könyvtárbusz megáll az idős lakása előtt, és oda viszi az új olvasnivalót, amiből egy kosárnyi könyvet bevisz a könyvtáros sofőr, és abból tudnak válogatni az idősek.
0: Ezeket a igényeket hogyan jelenthetik le az érdeklődők?
1: Egyrészt a könyvtárosnál, amikor érzékelik, hogy nincsen az adott könyvből, vagy az adott témából megfelelő irodalom, az összekötőnél, aki a településen kapcsolata a könyvtárbuszosnak, de nekünk is a területi csoport bármely tagjának elküldhetik, hiszen referensi rendszerben működünk, tehát az Encsi térségnek is van referense, hozzá is el lehet juttatni ezeket az igényeket.
0: Nyugodtan kijelenthetjük, hogy az elmúlt éveknek köszönhetően gördülékenyen működik már ez a rendszer.
1: Igen, az emberek megszokták és várják a könyvtárbuszt, főleg idősek lakta településekről, kis lakosságszámú és hát eléggé elhagyatott településekről beszélünk, ahol lényegében a kultúrához való jutást a könyvtárbusz stabilan biztosítja, elég kevés más lehetőségük van a kultúrához jutás hoz ezeknek a lakosoknak, úgyhogy nagyon várják a könyvtárbuszt, nagyon szeretik, barátként, jó ismerősként fogadják mindig.
0: Az ünnepi átadó során ajándékot is kaptak. Mi volt ez az ajándék?
1: Az Országos Széchenyi Könyvtár, pontosabban most már egy hosszabb neve van, de azt hiszem, hogy elég, ha így nevezem őket, minden könyvtár átadóhoz egy könyvválogatást hoz a saját kiadványaikból, illetve olyan értékes dokumentumokból, amit úgy gondolják, hogy az adott könyvtár, akár szolgáltatóhely, akár könyvtárbusz el tud helyezni. Ez most is így történt. Gondoltak a gyerekekre is, tehát gyerekkönyvek, magyar írók gyerekkönyvei, illetve szakkönyvek, szépirodalmi könyvek is volt. voltak a választékban, aminek remélhetőleg nagyon fognak örülni az olvasók.
0: Azt említettük, hogy az NG járás 26 kis településén biztosítja ez a könyvtárbusz a könyvtárellátást. A második Rákóczi Ferenc könyvtárnak hány könyvtárbusza van?
1: 2 könyvtárbuszt üzemeltetünk, ez az új könyvtárbusz, ugye a 26 Encsi település látja, és 27 Szendrő Edelény térségi települést vagy községet lát el a nagy könyvtárbuszunk. Úgy különböztetjük meg őket, hogy kis és nagy könyvtárbusz, hiszen a kis könyvtárbuszra 800, a nagy könyvtárbuszra pedig körülbelül 2000 kötet fér fel, tehát egészen egyszerűen ez a különbségtétel oka, illetve hát a nagy könyvtárbuszon még vannak olyan típusú szolgáltatások is, a nagyobb helyet figyelembe véve, hogy számítógépet többen tudnak használni, könyvtármozi szolgáltatásban is részt vehetnek, tehát az oda érkező gyerekek vagy idősek egy-egy rövidebb, hosszabb filmet meg tudnak nézni a könyvtárbusz ott tartózkodása alatt.
0: Átadásra került ez az új busz, gondolom már vannak visszajelzések. Szó szerint elkezdte a menetrend szerinti járatát, járja a falvakat és a kis településeket napról napra. Mik a visszajelzések?
1: Nagyon örülnek az emberek, hiszen egy tényleg szebb, megújult, modernebb környezetben kölcsönözhetnek, de őszintén a kis könyvtárbuszt is pont ugyanennyire várták, hiszen a mindennapi olvasnivalót, a folyóiratokat, a könyveket ez a busz vitte oda. Korábban még egy kicsit rozzantabb változatban, de a lehetőséget biztosította. Nyilván a környezet szebb és modernebb és biztonságosabban odajutnak a településre.
0: Vannak-e még jövőbeli tervek a kis települések könyvtár ellátottságával kapcsolatosan? Milyen jövőbeli tervekről számolhatunk be?
1: A könyvtárbusz mellett ugye szolgáltatóhelyeket is ellátunk. Ez azt jelenti, hogy a vármegyében 332 településen biztosítjuk a könyvtári szolgáltatást. 53 könyvtárbuszos hely van, megállóhely, és vannak szolgáltatóhelyek, amiket akár kis könyvtárnak is nevezhetnénk. Ezeken a szolgáltatóhelyeken a település biztosítja a könyvtárost, illetve nyilván annak az infrastruktúráját, tehát a lehetőségét, viszont minden egyebet, a könyvet, a folyóiratokat mi vásároljuk, szükség szerint elektronikai, technikai felszerelést, bútorzatot vagy kiegészítő bútorzatot vásárolunk, kreatív foglalkozáshoz anyagokat, irodaszereket is eljuttatunk a településekre, illetve hát természetesen a mindennapi működéshez szükséges minden egyéb eszközt. Ez lehet eszköz, és lehet szakmai támogatás, hiszen a referensek folyamatosan járják a településeket, nem csak egyszerűen könyvet szállítanak, vagy eszközt szállítanak ki, hanem segítik a könyvtárost a napi munkájában. A könyvtári rend fenntartásától kezdve bármilyen program megszervezésében is támogatást nyújtunk. Ezt intézhetjük központilag, hiszen a pénz az itt van a Rákóczi könyvtárnál, és természetesen a financiális része az nálunk marad, de lehet, hogy a település megszervez egy ingyenes programot, amiben mi is segítséget nyújtunk, olvasás népszerűsítő programokat, gyerekprogramokat, kézműves foglalkozásokat tartanak a kollégáim.
0: Ahogy hallgatom önt, ez egy igazi csapatmunka. Nagyon sok ember összehangolt munkája biztosítja, hogy minden gördülékenyen történjen.
1: Igen, 11 fős az osztály. Lényegében 12, de egy kolléganő tartósan távol van a kisbabájával otthon. Hamarosan ő is fog csatlakozni hozzánk. Ez a 11 ember, velem együtt 11 ember látja el a 332 településsel kapcsolatos teendőket. És igen, nagyon jó csapat. Az évek során összerázódtunk, egymáshoz csiszolódtunk, segítjük egymás munkáját, bármi legyen az, mindig találunk hozzá jelentkezőt vagy segítőt.
0: Csak biztatni tudjuk a kedves hallgatókat, akik már éltek a könyvtárbusz adta lehetőségekkel, azok továbbra is éljenek, akik pedig most a riportunk kapcsán hallanak ezen új lehetőségről, akkor mindenképpen próbálják ki az Encsi és a Szendrői járásban a kis településeken található könyvtárbusz által adott lehetőségeket.
1: Nagy szeretettel várunk minden olvasót, és még annyit hozzáfűznénk, hogy a nagy könyvtárbusz például itt a városban is meg szokott jelenni, hiszen vannak olyan igények, hogy iskolások nem láttak még könyvtárbuszt, vagy vannak olyan olvasói rétegek, akik szeretnének megismerkedni ezzel a szolgáltatással, mert hát látják a megyében járni egyik vagy másik buszt. Azon a napján ez minden második héten csütörtökön és pénteken van, amikor áll a busz. Ez azt jelenti, hogy a karbantartást, a rendezést ilyenkor végezzük el, de ebből le tudunk csípni, és olyan napokon egy-egy iskolába elmegy a busz, ismerteti a szolgáltatásokat, akár be is lehet iratkozni, vagy kölcsönözni is lehet. Illetve, amit még el kell mondjak, hogy a könyvtárbuszos kolléganő nagyon aktív, nagyon lelkes. Körülbelül egy évvel ezelőtt Sajó Szentpéter idősek otthona is csatlakozott, bár nem KSR partner, de ugye Sajó Szentpéteren a könyvtár, az ottani könyvtár méretéből adódóan nehézkes a folyamatos ellátása ennek az idősek otthonának, és a kolléganő bevállalta, tehát minden második héten pénteken megáll az idősek otthona előtt is, és az idősek önállóan, vagy pedig a gondozók segítségevel tudnak feljutni a buszra, és ők is tudnak kölcsönözni könyvet, folyóiratot, tehát ilyen lehetőség is van, de mindez azt mutatja, hogy nagyon lelkesen, szívvel, lélekkel végzi a munkáját a kolléganő, és mi pedig igyekszünk ebben segíteni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Szabó Nélenke Fildikónak, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár területellátási osztályvezetőjének.
1: Én is köszönöm, és mindenkit várunk szeretettel a könyvtárbuszokon, és természetesen a szolgáltatóhelyeken, vagy itt a Rákóczi Könyvtárban.
0: Újvári Marika, előadó művész, kántort, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nem nagyon kell önt bemutatni a Szent István Rádió kedves hallgatóinak, hiszen kívánságműsorunkban gyakran konferálom az ön által elénekelt dalokat, énekeket, többek között az Ima a hazáért című felvétele nagyon népszerű a kedves hallgatóink körében. Persze még említhetnék jó néhány dalt, de most mégis arra kérem, hogy beszéljünk a Szent Orván 1771 egyesületről, hiszen ezen egyesület tagja ön. Miért is tartotta fontosnak, hogy az egyesület tagjai közé lépjen?
2: Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor felkértek, hogy én is csatlakozzak az egyesülethez, ugyanis ugye, mint én, mint monoki származású és monokon működő dolgozó kántor, a monoki népdalkör vezetője, mi első perctől kezdve, amikor ez a Szent Orván zarándoklat útjára indult, akkor mi első perctől kezdve ebben benne voltunk, támogattuk és részt vettünk minden zarándoklaton, úgyhogy mi is szívügyünknek tekintjük, és én pedig külön szeretettel gondolok erre, hogy ami gyerekkorunkban, kisgyermekkorunkban mindig láttuk a Szent Orbán erekjét, de akkor még ugye nem volt ennyire előtérben, és most így felnőtt fejjel már nagy büszkeség, hogy egy ilyen erekjével gazdag a mi egyházközségünk.
0: Mert hogy egészen pontosan mi is ez az erekje Szent Orbánnak, melyik testrészéből való?
2: Szent Orbánnak a teljes megmaradt csonterekéje található ebben az üveg ablakú koporsóban. A koponyája, felkarcsont, lábcsontja és bordák, tehát nem az összes csontja, ami megmaradt belőle.
0: Monok települése érzi Szent Orbán pártfogását, és ön személyesen, személyes életében monokiként érzi-e az ő támogatását és közbenjárását?
2: Én úgy gondolom, hogy igen, mert segíti a munkánkat, segíti a településünket, úgy érezzük, hogy ezen a Szent Orbán zarándoklaton mindig is az áldása van, mert amikor ez a Szent Orbán zarándoklat van, akkor mindig jó idő van, mindig az emberek, akiket felkérünk, rögtön első szóra együttműködőek, és ez is szerintem benne van ebben, hogy azért felülről jön a támogatás.
0: Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy egy kiállítás megnyitó előtt beszélgetünk. Szent Orbánnak állít emléket ez a kiállítás. Amikor már adásba kerül ez a beszélgetés, a kiállítás megnyitó után leszünk, de ön ezen kiállítás megnyitón énekelni fog nekünk. Milyen dalokkal készült erre a megnyitóra?
2: Én nagyon röviden

0: Több fontos szerepcserével és a megszokott látványvilággal tér vissza idén az Egri Vár egyik legnépszerűbb előadása. Az Egri Csillagok című történelmi musicalt július 31-én láthatja a közönség. A beharangozó sajtótájékoztatón Kelemen Csabáné Lengyel Edina elmondta, hogy a produkciót férje Kelemen Csaba álmodta meg az Egri Vár falai közé, mert meggyőződése volt, hogy Gárdonyi Géza történetének nincs autentikusabb helyszíne, mint maga a vár. Az eseményen Novák Ném Lakár Zsófia, az Egri Vár igazgatója arról beszélt, hogy a vár nem csupán helyszínt biztosít az előadásnak, hanem küldetésének is tekinti az 1552-es várvédelem emlékének megőrzését. A továbbiakban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edinát, az Agria nyári játékok ügyvezetőjét, valamint Novák Ném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallják.
1: Szeretnénk visszaemlékezni a régmúltra, az előző két évtizedre és az előttünk álló évekre, mert reményeink szerint még sok ilyen évtized áll majd előttünk. Idén az Egri Csillagok július 31-én pénteken kerül majd bemutatásra az Egri Várban, 20 órai kezdettel. Egy kicsit akkor a régmúltról. 2004-ben kezdtük el, pontosabban kezdte el férjem, Kelemen Csaba, az Egri Csillagok színpadra állítását az Egri Várban. Szerette volna, hogyha méltó környezetbe kerül ez az előadás, hiszen előzőleg a liceum adott neki játszási helyet. Ő volt a megálmodója és haláláig a szervezője ennek az előadásnak, és 20 évig ő játszotta a főszerepet. Nagyon fontos volt számára ez az előadás, és méltó helyére így tényleg oda tudott kerülni az Egri Várba. Ez nem volt egy könnyű feladat, több év munkáját vette igénybe, mivel az akkori vár vezetése nem nagyon örült annak, hogy a színházi előadás kerüljön a történelmi falak közé. És aztán ez az előadás természetesen sok helyszínre eljutott, voltunk vele a Felvidéken, Kárpátalján, de ami a szívünkhöz legközelebb álló, az Csíksomjó, ahol is a Nyerekben 350 ezer ember nézte meg ezt az előadást, és dobogott együtt a szíve velünk. Ez az előadás azért is fantasztikus, mert egy olyan nagyszerű csapat van a háta mögött, akiknek tényleg ez szívügye, akiknek ez fontos, és jóban, rosszban tényleg mondhatom, hogy együtt vagyunk, és mindenki nagy örömmel jön erre az előadásra, és várja az augusztus első hétvégéjét, hogy találkozunk, és részesei legyünk ennek a szép és felemelő élménynek. Számomra is meghatározó, fontosnak, szívügyemnek tartom, mint már mondottam, férjem öröksége okán is, és szellemisége miatt, mert azonosulni tudok vele, és lényegében egyfajta nemzeti megtartó erővel bír ez az előadás, amire azt hiszem, hogy napjainkban igen nagy szükség van. A nézőknek is nagyon sokat ad, mind színházi élményben, mind nemzeti hitvallásban, úgyhogy méltán mondhatom, hogy büszke vagyok, büszke lehetünk erre az előadásra. És ami még nagyon nagy érték ennek az előadásnak, hogy az országban nincs még egy ilyen előadás, ami mondhatom, hogy évtizedek óta, 22 éve töretlenül nagy sikerrel megy minden évben ugyanazon a helyszínen. Úgyhogy azt gondolom, hogy védenünk kell és tovább vinnünk ezt az előadást, és reméljük, hogy amikor mi már nem leszünk, akkor is még sok embernek ad majd örömet. A jelenről is egy picit szeretnék beszélni, mivel három szerepkör fog majd gazdát cserélni az idén. Az egyik Sárközi a cigány szerepe, akit Rácz János színművész kollégánk és nagyon szeretett barátunk játszott a kezdetektől. Ikonikus szereplőjévé vált ennek az előadásnak. Tényleg én azt gondolom, hogy talán még több tapsot kapott, mint dobó. Tehát tényleg nagyon-nagyon szerette őt a közönség. Sajnos tavaly játszotta ezt utoljára, átadta a szerepét egy kedves kollégájának, Gombás Ádámnak, aki Gábor papot játszotta. Így Gábor pap szerepét Rencz Márk veszi majd át. A másik szerep, ami szintén nagyon fontos szerepe ennek az előadásnak, Jú Murdzsák, aki Tunyogi Péter, nagyon kedves barátunk, színművész kollégánk személyesített meg. Az ő szerepét pedig Csengeri Attila fogja majd átvenni. Őt is nagyon-nagyon szerette a közönség, úgyhogy nagyon hiányozni fognak nekünk. Gondoljunk rájuk szeretettel, és a következő szereplő gárdát pedig fogadjuk megint csak nagy szeretettel, és öleljük keblünkre.
2: Elgondolkodtató, amikor Edina említette azt, hogy a nemzeti identitás szempontjából milyen szerepe van az előadásnak. Igen, valóban 2014 óta az Egrivár, mint nemzeti emlékhely egyébként is ennek az eseménynek minden történeti aspektusával igyekszik megismertetni a látogatókat nap, mint nap. És nyilván ennek része az is, hogy egy ilyen előadáson sokkal inkább kötetlen formában egészen másként érzelmekre hatóan a művészeknek az eszközeivel lehet közelebb hozni azokat a tényeket, amit mi viszont ugye nyilván a mindennapokban egy fegyverbemutatón, egy vezetett sétán, egy tárlatvezetésen adunk át, az itt egy egészen közvetlen kézzelfogható módon kerül a látogatókhoz. És hát nem elhanyagolható az, hogy valóban 1901 óta a Gárdonyi Géza halhatatlan munkájának folytatásokban megjelenő regénye révén egy olyan hagyatékot is ápol a Vármúzeum, hiszen mi vagyunk a Gárdonyi hagyaték őrzői és ápolói, amely révén nyilván nekünk kettős feladatunk is megtartani és fejlődni, és a megtartás része az mindenképpen benne van ebben a mai alkalomban is, hogy itt ülünk, és az idén is nálunk kerül sor az előadásra. Látjuk, érzékeljük, hogy mekkora érzelmi kötődés van a közönségben az előadás iránt, és hát Edinának az elszántsága és a munkája nyilván abszolút tiszteletre méltó, hogy ezt őrzi, ezt a lángot, és a látogatókhoz minden évben elviszi, úgyhogy szerettük volna nyilvánvalóan ebben támogatni őt, így az idén is helyet ad a Vármúzeum ennek a rendezvénynek. Egy nagyobb rendezvénysorozat keretében, mert több színházi előadásra, illetve koncertekre kerül sor, és ennek a megkoronázása tulajdonképpen a 31-i záró előadás. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk erre természetesen az idén is, és hát hogy bízom benne, hogy ez a megújulás, ami most itt elindult a szereplőgárda kapcsán, ez egyébként a mi gondolatainkkal is mindig egybevág, tehát fontos az, hogy időről időre meg tudjon újulni egy-egy ilyen produkció, de az, amit őriz, az a gondolat, amit láthatóan generációk óta minden magyar embernek fontos, ezt az eredeti üzenetet továbbra is el tudja adni, és köszönöm Edinának, hogy ebben ilyen lelkes és nagyon kitartó munkát végez.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként Kelemen Csabáné Lengyel Edináta, az Agria Játékok ügyvezetőjét, majd Novákném Lakár Zsófiát, a Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallották.

vicces mosolyának, sárga aranyának, halálos mérget hoz, hímzett tarsolyában, sosem lesz barátod, csak a halálában. Ne higgy a töröknek, ha áthoz a díj

0: életed az ára, és egy magyar élet is egész népünk kára.
1: Az idei Egri csillagok című történelmi musicalt beharangozó sajtótájékoztatón részt vett a rendező Moravec Levente is, aki szerint nincs még egy olyan szabadtéri színházi produkció, amely ilyen hosszú ideje megszakítás nélkül ugyanazon a helyszínen szerepelne. Kiemelte, az eredeti szereplőgárda az évek során teljesen kicserélődött, de tudatosan építették fel azt a fiatal társulatot, amely képes továbbvinni a darab szellemiségét. A következőkben őt, valamint Halmi Zoltán koreográfust hallják.
2: Sajnos kénytelen vagyok javítani. Ez az előadás az Egri Várban 2003-ban lett bemutatva. Tévesen van föltüntetve. Tehát, hogyha most matekilag megyünk, ugye matek az egy nagyon fura dolog. Ha más nem veszünk, akkor mikor kezdődött a 21. század, 2000-ben vagy 2001-ben. Ezen a mai napig vitatkoznak. De miután 2003-ban már előadás volt, most pedig 2026-ban lesz előadás. Így az én matekom szerint ez a 24. évad, amit együtt töltünk, és a 23. év. Viszont, ahogy Edina mondta, Magyarországon nincs még egy ilyen produkció, ami ilyen szériát megélt volna. Ráadásul azt mondom, hogy ugye nem kőszínházi formátumban, ahol azért könnyebb a macskákat hosszan életben tartani egy állandó színházi épületben. És most, ahogy Edina is elmondta, a társulatból távozott két az utolsó két olyan oszlopunk, akik az első évattól kezdve velünk voltak. Így módon az egész társulat lecserélődött a 2003-as bemutatóhoz képest. 2003-ban Halmi Zoli barátunk ölelte magához a koreográfiát, ami a mai napig lényegében nem változott. Bár Zoli elment hajózni, de átadta az utódjának, aki ugyanazt a koreográfiát tanítja be a mindig megújulóknak. Még drága barátunk Kelemen Csabi halála előtt fogalmazódott meg, hogy hát lassan cserélni kell a társulatot, mert Dobó István számára is már akadálymentesíteni kellett a várfalat, hogyha meg akartuk védeni. Ezért egy frissítés ráfért, akkor egy castingot hirdettünk, abból állt össze lényegében az a csapat, melynek utolsó tagjai most fognak debütálni ebben a szerepben. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy színház szobor, hiszen ha meg akarom nézni a Mona Lisát, akkor elmegyek Párizsba, Louvre-ba, és tudom, hogy ott megtalálom. A közönség szép lassan megszokta azt, hogy augusztus első hétvégéjén az Egri Várban látható ez az előadás. A jegyvásárlások, ahogy bejött az internetes jegyvásárlás, onnan már sokkal könnyebb volt követni, hogy Kanadából, Ausztráliából úgy szervezték emberek a nyaralásukat, hogy Egerbe jönnek, ebben az időszakban jönnek, hogy meg tudják mutatni régebben a gyerekeiknek, most már az unokáiknak ezt az előadást. Ezt eddig még senki nem ugrotta túl, ezt a 23 évet és 24 évadot. Mindnyájunk mögött, ahogy Zoli mögött is ott volt a tartalékember, aki át tudta venni a dolgot, a produkciót. Ugyanígy mögöttem is ott vannak azok az emberek, akiket már ki is próbáltunk, úgyhogy tavaly előtt, meg az előtti évben én már csak ültem a nézőtéren, és néztem, hogy küzdjenek meg ők a produkció rendezésével. Úgy minősítettem, hogy jól tették, tehát remélhetőleg, hogy ezt az előadást, ahogy Csabus nézi föntről, én is túloldalról fogom nézni. Hát körülbelül ennyit szeretnék mondani, Zoli Rága.
3: Hát azt gondolom, hogy én a szerzők mellett egy olyan emberke lehetek itt az Egri csillagokban, aki a leges-leges-legelejétől, már az első produkcióban, ugye, ami a Margit szigeten durrant el tulajdonképpen, és ahogy a mai sajtótájékoztatóra Matyi hívott föl, ott is ő fedezett fel engem. Én ott csak még táncoltam a Honvéd Együttesben, pontosabban már akkor, mint profitáncos befejeztem az életutamat, de visszahívott minket a Novák Ferenc, ugye, mert ez egy monster produkció volt, rengeteg táncossal, és hogy nem, a főszereplő Novák Péter kitörte a lábát a bemutató napján, és mikor én jöttem be a kis autómmal, a Tata felhívott, hogy akkor legyek kedves fölfáradni Várkonyi Matyihoz a stúdióba, a fölénekre, és akkor este én leszek a Bornemi Szagergely. És a következő évadban pedig ugye csatlakoztam a Matyi által, az Egerben lévő, ugye Peke Sándor által rendezett Liceumi előadáshoz, és itt ragadtam. És aztán azt gondolom, hogy én lehettem itt minden, és megtanulhattam mindent, amit lehetett. Lehettem koreográfus, lehettem Bornemi Szagergely, lehettem Gábor Pap, meg tulajdonképpen a próbákon bárki bőrébe is belebújhattam, mint koreográfus, mert nekem illett tudni mindenkinek a szerepét. És azt is büszkén elmondom, és idézőjelbe téve, hogy a legtöbb vicuskát azt gondolom, hogy én fogyasztottam el, mint Bornemi Szagergely, mert rengeteg olyan művésznővel sikerült ugye megformálnom ezt a szerepet, és mind-mind más volt, és mind-mind más előadás volt, és ahogy az ember beleidősül ebbe a dologba, annál inkább lejjebb csúszott, és tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez a darab az én életem. Tehát végig lehet ezt az egészet követni, én nagyon szeretem. Most ugyan már kikerültem belőle, de többször sikerült ugye színpadra állítani. A legnagyobb ugye az a Budapesten az arénában volt. Hát az egy fantasztikus élmény volt, de azt gondolom, hogy a legjobb élmény az akkor, mikor a Nyerekben egyedül egy szál magamban fönt a keresztnél elénekelhettem ez a Telihold című dalt. Hát az egy hihetetlen érzés volt. Annyi ember, mikor egyszerre vesz levegőt, én már nem ismertem. Tehát, hogy, és azt is hozzáteszem, hogy azóta még azt az előadást egyszer sem láttam, bár tudom, hogy megvan videón, úgyhogy majd egyszer csak hozzájutok ehhez az egész dologhoz. Úgyhogy én nagyon-nagyon sok sikert szeretnék kívánni az utódainknak, hogy ez a hihetetlen munka, amit ide letettünk, mindannyian, akik itt ülünk, és részesei vagyunk így, úgy, amúgy, ez még menjen, legyen, hogy az itt ülő fiaim is érezhessék úgy, hogy egy kicsit Bornemi Szagergelyek akarnak lenni, hogy ők is úgy járjanak föl a várba, mint én belopózva, amikor régen még úgy lehetett belopózni a várba a gyerekkoromban, mert ugye én kötődöm ide családilag is, úgyhogy én tényleg sokszor azt gondoltam, hogy én vagyok az, és lehettem.
1: Az elhangzott összeállításban elsőként Moravec Leventét, az Egri Csillagok című történelmi musical rendezőjét, majd Holmi Zoltán koreográfust hallották.

0: én titkos fegyverem, a birodalom legfőbb kémje. Nagy szükség van a tudományodra.
1: Lában előtt birodalmad legkisebb porszere.
0: Jaj, a Oglu Mohamed fia, kelj fel, és jól figyelj!

0: A musical szövegírója Béres Attila úgy véli, az előadás túlmutat egy hagyományos musicalen, számunkra életre szóló közösséget, valamint a magyar történelem és összetartozás színpadi megélését jelenti. Várkonyi Mátyás zeneszerző előrevetítette, hogy 2027-ben különleges jubileum következik, 30 éve mutatták be először a musicalt a Margit-szigeten, a tervek szerint a jubileumi évadban korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újulhat meg a produkció, miközben megőrzi mindazt, ami miatt generációk szerették meg. A következő percekben Béres Attila szövegírót, valamint Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallják.
1: Michelangelótól állítólag megkérdezték, hogy hogyan tudja ezeket a csodálatos szórokat kifaragni. És azt mondta, hogy nagyon egyszerű, a fölösleget le kell bontani róla, le kell faragni, és meg lesz a szobor. Na most egy ilyen hihetetlen, szerteágazó, epikus művet színpadra alkalmazni nem kőfaragás. Sokszor tévútra téved az ember, elbolyong, mert fantasztikus a mű. Tehát vannak csábító kanyarok és csábító ösvények, de a dráma az valami nagyon, nagyon szigorú műfaj, és amikor működik, akkor ezt nem lehet tudni. A mai napig fejlődik és változik a záró himnikus zárószámot, ami itt van a papíron, még tavaly sikerült hozzátenni, és közben is nagyon sok ilyen belső változás volt. A Várkonyival ideális volt a viszonyunk, mert hát a 10 évekig, amikor írtuk, éjfél körül veszekedtünk, visszaadtuk, mégis inkább olyan tévutam volt, hogy a Beglerbék fölrobbantása bekerült, miközben az egész máshol van, és teljesen érdektelen. Tehát, hogy egy drámai vonulata meglegyen, amiben benne van az árulás, a harc, az eltökéltség, az elszántság, sok-sok kegyetlenség, sok-sok, és sok-sok szerelem, és sok-sok valami olyan hangulat az rosszul rá, olyan lelki állapot, ami onnan a színpadról le tud jönni, és bele tud ivódni az emberekbe, mármint a lelkükbe. Ügyeltem arra, hogy mindenkinek legyen meg az igazsága. Egy epikus műben ilyen nincs, a drámában ott kell lenni mindenkinek, mindennek, ami fontos. Tehát igazság kvázi, ha igazságot nem is, de magyarázatot szolgáltattam hegedűs árulására. Erősen motiválódott a Jumurdzsáknak ez a szenvedélye, hogy minden áron megszerezze, és hát a dobó elszántsága az nem egy papíros dolog volt, hanem még hazudott is a cél érdekében, hogy sikerüljön megmenteni a várat. A cigány szerepét azt nagyon szerettem. Azt ki kellett találni, azt végig kellett vinni, és neki be kellett adni egy olyan személyiséget, egyéniséget, ami szerteágazóan megmutat valamit az emberből, amit a hősies szerepek nem tudnak megmutatni. Nagyon-nagyon erős volt a zene szerepe, a rámható hatása. Tehát tulajdonképpen erősítettük egymást, mert szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy nagyszerű versek vannak ebben a darabban, és kölcsönösen motiválni tudtuk egymást, és ezek a visszahatások csak a javát szolgálták, mert ami kiesett, ami nem kellett, ami nem volt, hát azt, hogy tökéletes, nem mondhatom, de nem volt, nem passzolt mondjuk annyira, azt ki kellett selejtezni akkor is, hogyha nekünk kedves volt. A drámai vonulat, a drámai menet, hát ezt megfogni, hát erről a rendező is tudna beszélni, mert ott kell lenni. És rengeteg olyan dolog kiesik, ami kedves az embernek, vagy fontosnak tartja, de végig kell vinni egy mesét, amiben, mint az elején mondtam, benne van mindaz az emberi tényező, ami két és fél óra alatt megvalósítható úgy, hogy az emberek egy kicsit emelkedettebben menjenek ki a nézőtérről.
2: Szóval mindenkivel egyet értek, de nekem is van egy saját időszámításom, az a 29. évad. amivel az egészet meghirdetjük. A darab létrejött, az első előadás ugye 1997-ben a Margit szigeten volt, az a Takácsi, Likidál, stb. Most nem mondom még a szereplőket. Nagyon sok anyag van fönn a neten. Tehát, hogyha az Agria játékok honlapját megnézzük, én azért hoztam tévét meg laptopot, csak elfelejtettem a távirányítót elhozni, úgyhogy most nem tudok vetíteni, öngolt lőttem, de azért le fog játszani egy-két hangzó anyagot, ami érdekes lehet. És itt van a szereposztás is, fönn van a mostani idei szereposztás. De miről szól ez? Arról szól, hogy a 29. évad utána a 30. évad, ami egy nagyon szép kerek szám, egy előadásnak, egy színpadi produkciónak, ami általában egy manapság egy-két előadást érnek. Tehát fantasztikus számok ezek, és próbáltam feldolgozni, hogy hol voltunk, mikor voltunk, Pólókőtől kezdve, Filis Poros Jenőn át, fantasztikus helyeken voltunk, és én úgy gondoltam, hogy a 30. év az egy olyan kulcsfontosságú év, hogy újra születésével legyen. Tehát egyrészt látványban majd a lehetőségeinket majd a rendezéssel kell egyeztetni, tehát amivel lehet, abban még érettebb, még nagyobb produkciót csinálni, és erre ehhez persze anyagi feltételek is kellenek nyilván. Miben újult meg eddig a darab? Hát például az, ami egy régen egy prózai jelent volt a végén, a bizonyos köznapi hősök, az végleg bekerült az előadásba, mint zenei jelenet, és ez már a sportcsarnokból is megvolt. Ennek a videoklipje is fönn van a neten, szerettem volna vetíteni, de nem sikerül. És ugyebár a dolognak a dramaturgiája is folyamatosan csiszolódik, de gyakorlatilag ez most már egy ilyen nagyon tradicionális előadásá vált. És én azt írtam most, hogy az Agria játék a produkció Egri Csillagok a nagy magyar történelmi musical. És úgy gondolom, hogy ez a végső forma, ami szimpatikus nekem, de gondolom a közönségnek is, mert itt a szereposztásban az is elő van, hogy egy dicsőséges győzelem a magyar történelemben. Nem akarok senkit kritizálni, de Mohácsról is írnak mostanában a darabot. Nem tudom, hogy az mennyire volt dicsőséges. Én nem tanultam történelemben, hogy az dicsőség volt, de ez egy másik téma. Ez biztos, hogy a magyar történelem dicsősége, és az is biztos, hogy ez is marad. Tehát akármi lesz, történik a világban, meg itthon, meg otthon, ez mindig a dicsőséges történet közé tartozik, és Eger pedig ennek a legbüszkébb és legnagyobb tulajdonosa, vagy hogy mondjam, csúnya szóval, haszonélvezője, vagy győzője, vagy bármi. Tehát ez egy fantasztikus dolog, és remélem, hogy ez is a támogatóinknak és az érdeklődőknek is jelent valamit, és ezért mehetünk tovább, és folytathatjuk a dolgot. Tehát ebben nagyon bízom, és hát elkezdtem a dolognak a videó megjelenését szervezni, illetve most nem zenét szerzek, hanem videót keverek, kavarok, hogy jusson el minél több ember ez a dolog. Mert nagyon sok musical születik mostanában, szinte évadonta 10-20, nem tudom, figyelemmel kísérem, de tényleg az van, hogy az a fajta rákészülés, ami ebben a darabban van, az, hogy ezt időbe kellett megírni, időbe kellett színpadra vinni, időbe kellett sok minden, és kellett hozzá plusz energia, plusz tudás, plusz műveltség, stb. Hogy ilyen darabok szülessenek most majd újabbak is, erről van lehetőség, hogy ezt elérjük, és ez a darab legyen példája, meg még az István a király. Ez a kettő, ami szerintem történelmileg is nagyon fontos. Tehát ezeket a dolgokat szeretném továbbvinni, így ebben a csapattal, meg ha lehet akár a világot is megfordítjuk, hát semmiből nem áll, azt én tudjuk. Volt már olyan, hogy lefordítják németre, van is, meg is találtam egy olyan szerződést, amit az elején volt egy olyan, hogy német nyelvű előadást is terveznek belőle, aztán ebből most még eddig nem lett semmi, de én soha nem adom föl.
0: Az elhangzott összeállításban elsőként az Egri csillagok című történelmi musical szövegíróját, Béres Attilát, majd Várkonyi Mátyás zeneszerzőt hallották.
3: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, regionális híreink következnek. Új lendületet kaphat Borsod vasúti közlekedése a kormány hosszú távú fejlesztési tervei alapján. Egy tramtrain előkészítése is szerepel a Baross-Gábor vasútfejlesztési tervben, amely Miskolcot, Tiszaújvárost és Kazincbarcikát kapcsolhatja össze. A kormány tegnap ismertette a 2030-ig szóló tervet, amely a következő évtized vasúti beruházásainak irányait jelöli ki. A most ismertetett program hosszú távú fejlesztési koncepció, így egyelőre az előkészítési munkák indulhatnak meg, olvasható az MTI közleményében. Ez volt a sajtótájékoztatón ismertetett fejlesztések közül az egyetlen, amely közvetlenül érinti Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét. Sok autósnak okoz bosszúságot a Szolnok és Tiszasűj közötti út állapota, most azonban megkezdődött egy régóta várt fejlesztés. A 3224-es út több mint 2 kilométeres szakasza újul meg több mint 500 millió forintból. Györfi Máté kiemelte, hogy a projekt túlmutat Szolnok közigazgatási határain. Nem csak Szolnokban, hanem a környező településekben is gondolkodnunk kell, hiszen sokan a térségből járnak bedolgozni a városba, mondta a polgármester. A beruházás a TOP Plus program támogatásával valósul meg, a támogatási szerződés összege bruttó 556 millió forint. Az Országos Rendőrfőkapitányság új hitelesített légalkoholmérő berendezések beszerzését kezdte meg annak érdekében, hogy valamennyi rendőrkapitányság és rendőrőrs rendelkezzen ilyen készülékkel. Jelenleg országszerte 3832 alkoholszonda áll a rendőrség rendelkezésére, az új eszközök pedig nem csak a lefedettséget növelik, hanem az eljárásokat is felgyorsíthatják. Az elmúlt 2,5 évben összesen 30 hitelesített légalkoholmérőt és 93 kézi alkoholtesztert vásárolt a rendőrség közel 88 millió forint értékben. A beszerzési adatok alapján egy kézi alkoholteszter átlagosan mintegy 242 ezer forintba került, míg egy hitelesített légalkoholmérő ára átlagosan 2,17 millió forint volt, írja a vezes.hu. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a rendőrség rendszeresen szervez célzott közlekedésbiztonsági akciókat, különösen hétvégéken, fesztiválok, rendezvények vagy kiemelt forgalmú időszakok idején. Az ittas vezetők kiszűrése az általános közúti ellenőrzéseknek is állandó része. Egyre több a panasz a Jukóban kóborló kutyák miatt. Kutyatámadás történt, az információk szerint 6 kutya támadt rá egy házas párra. A Jukó Tappancsai Állatvédő Egyesület bejegyzése szerint július 21-én kedden reggel kutyatámadással kapcsolatban kaptak segélykérő telefonhívást a Jukói Közösségi Házból. Az egyesület azt írja, a bejelentés szerint egy házaspárt 6 falkába verődött kóborkutya támadott meg. Az egyesület szerint hónapok óta folyamatosan érkeznek hozzájuk bejelentések a térségben kóborló kutyák miatt, miközben állításuk szerint értelmi megoldás továbbra sem született. Minden alkalommal jelezték a problémát, segítséget kértek és együttműködést kezdeményeztek az illetékes szervekkel. Bejegyzésükben ugyanakkor úgy fogalmaznak, hogy mára eljutottak arra a pontra, amikor úgy érzik, a jelenlegi helyzet nem maradhat változatlan. Nem érdemes kihagyni, július 26-áig tekinthető meg a szolnoki Damjanich János Múzeumban a Scripta Manent, az Írás Megmarad című kiállítás, amely Szabó György Munkácsi díjas szobrászművész írószer gyűjteményére épül. A kiállításon idegen tollakkal ékeskedve igyekszünk bemutatni a kézírás kultúrtörténetét olyan különleges iratokkal és rajzokkal illusztrálva, amelyeket ez ideig nem láthattak, mondta Jámbor Csaba, a múzeum szakkönyvtárosa a Scriptamanent tárlatról. A figyelmes látogatók előtt többek között felterül egy 14. századi bűntény. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek egy titkos, azaz gyorsírással készült levelezésbe a 20. század elejéről, amit a gyakorlott mesterséges intelligencia használók akár meg is fejthetnek. Új vezetőt választotta a Zempléni Település Szövetség, a Sárospatakon megtartott tisztújító közgyűlésen Ringer Istvánt, a Gazinczy Ferenc Múzeum igazgatóját választották a szervezet elnökévé. Megválasztását követően úgy fogalmazott, célja, hogy a település vezetőkkel szoros együttműködésben egységesen működjön a szövetség, és hatékonyan képviselje a térség településeinek érdekeit. Őt idézzük.
2: Egy helyben élő értelmiséginek vidéken pláne vannak olyan feladatai, akár akarja, akár nem, megtalálják, hogy ő maga választja, ami picit a közösség felé szól, és a civil szerepvállás felé sodorja az illetőt. Én is ebbe az életszakaszba értem most el, az elmúlt években több ilyen feladatot vállaltam. Ezt lehetne talán valahogy hálózatosan végezni a Zempléni Település Szövetségben. Valóban egy civil szervezetről van szó, aminek van egy komoly múltja, nimbusza, ismertsége, másrészt a legnagyobb erejét talán az a 70 település adja, amelyek alkotják ezt a szövetséget, elméletben legalábbis, hogy lehet gyakorlatilag ezt hatékonyan működő civil szervezetté formálni, ez lehet a következő időszak előttünk álló feladata. Valóban nem vagyok politikai szereplő, a politika nagyon távol áll tőlem, legalábbis a pártpolitika. Nagyon komfortosan és jól éreztem magam így eddig mögöttem hagyott években, és ezen nem szeretnék változtatni, ezt a alapállást nem kívánom feladni, viszont nagyon hiszek a politikának abban a válfajában, mi alapvetően egy cselekvő munka, a közösségért végzett problémák megoldására irányuló közösségi feladatvállalás, és ezt szeretném az Zempléni Település Szövetségben végezni. Nyilván közösen a település vezetőkkel, hiszen ez egy olyan szervezet, aminek az erejét, ahogy mondtam, az önkormányzatok, az önkormányzatiság adja. Én hiszek abban, hogy nagyon sok olyan megvalósítható jó cél van, ami nem feltétlenül a forrásokon, a projekt pénzeken múlik, hanem inkább egy jó ötleten, a kreativitáson, és ez ebbe fektetett rengeteg munkán, energián. Egy picit olyan helyzet van most talán tágabb értelemben a politikai életben, vagy a közéletben, ahol az embereknek egy idő után abból a fajta nagyon tömény politikából, amit most látunk, elege lesz, és egy idő után a parlamenti közvetítések TikTok videóiból is talán egy picit megcsömörlünk majd, és el fog kezdődni az az időszak, ami főleg a helyi közösségekben, a vidéki társadalmokban a lokális problémák megoldására fog majd fókuszálni, és ebben lehet szerepe szerintem a szakmai alapon szerveződő civil szervezeteknek, picit ellépve, hátrébb lépve a politikai, napi politikai küzdelmektől. Én nagyon remélem, hogy ebben a térségi polgármesterek partnerek lesznek. Az egész dolognak a sikere tulajdonképpen azon múlik, hogy mennyire vállal részt ebben a feladatban. Én most valami miatt hiszek abban, hogy ez lehet egy sikeres történet. Nyilván az idő eldönti, hogy mennyire lesz így. Minden esetre nagy ambíciókkal vágok bele ebbe a munkába, ami ambíció természetesen, mivel egy civil önkéntes munkáról van szó, kizárólag a itt elvégezhető közösségi feladatokban öltestet. Remélem, hogy ebben a önkormányzatok, polgármesterek, polgármester hölgyek, urak támogatni fognak, és közösen lehet elérni itt a régióban egy szép eredményt, akár a társadalmi fejlesztés, közösségfejlesztés, akár a térségi turizmus, kultúra fejlesztés területén. Az volt a tapasztalatom személyesen és a megélésem, ugye születésemtől fogva Zemplénben élek, hogy nagyon sok kezdeményezés, felülről induló kezdeményezés volt, politikai akaratból induló kezdeményezés, ami nem feltétlenül volt hatékony pont a szoft részén, a társadalmi részén a régiónak. Hát ha megpróbáljuk ezt alulról, szakmai, civil alapon elindítani, abban lehetnek eredmények. Meglátjuk, hogy az idő majd ezt eldönti, hogy így lehet-e.
1: Az elmúlt percekben Ringer Istvánt, a Zempléni Település Szövetség új elnökét hallották. Különleges és ritka érmekkel, valamint kitűzőkkel gyarapodott a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum gyűjteménye. A családi hagyatékból származó tárgyak beazonosítása jelenleg is zajlik, hogy egy későbbi kiállításon a nagy közönség is megismerhesse őket. A részletekről Darmos Istvánt, a múzeum munkatársát idézzük.
3: Szerencsére nagyon sokan gondolkoznak úgy, akár itt a városban, vagy a környéken, vagy olyanok, akik elszármazottok Sátoraljaújhelyből, hogy bizonyos emlékek, amelyek esetleg a családjukhoz, a város történetéhez, vagy pedig a térségnek, Zemplén történetének valamely fejezetéhez kapcsolódnak, hogy ezeket az emlékeket úgymond megóvják az enyészettől, és átadják a múzeumnak, hiszen itt nekünk kötelességünk ezeket megőrizni, dokumentálni, és amikor alkalom lehetőség adódik, akkor kiállítani és megmutatni a nagy közönség számára is. És így történt most is, hogy egy olyan család, akik most Egerben élnek, de sátoraljaújhelyi gyökerekkel rendelkeznek, és vannak, voltak bizonyos tényleg ide kapcsolódó vonatkozások, ők felajánlottak a múzeumnak 6 darab érmet, és ezek egy része első világháborús, egy része második világháborús érem, és ugye érdekes az, hogy a hölgy, aki hozta, ő megmutatta a családi képeket, a 1917-es, 18-as évekből származó családi képeket, és végignéztük, végigbeszéltük, hogy kik kaphatták ezt, hiszen a családi emlékezet már nem őrizte meg azt pontosan, hogy melyik éremmel, melyik családtagot tüntették ki vitézségéért, vagy a háborúban való helytállásáért, de ugye összegyűjtötték ezeket, és azért megpróbáltuk kisakkozni, hogy vajon melyik személyhez, melyik őshöz, melyik kitüntetés kapcsolódhatott. Vannak olyan szakirodalmi források, tehát érmehatározók például, amelyeket érdemes ilyenkor lapozgatni, de manapság már sokkal könnyebb dolgunk van, ha ezzel foglalkozunk, hiszen rendelkezésre áll az internet, és az interneten nagyon sok minden megtalálható, nagyon sok információ megtalálható, és hát természetesen ezeket is igyekszem felhasználni ilyen esetekben. Én megmondom őszintén, hogy nem vagyok nagy szakértője ezeknek, de tudom, hogy Magyarországon vannak nagy gyűjtői a világháborús emlékeknek, nem csak a kitüntetéseknek, de gondolom, hogy ezeknek is, az érmeknek is külön. Tehát vannak olyanok is, akik mindenféle tárgyat gyűjtenek, vagy az első világháborúhoz kapcsolódóan, vagy a második világháborúhoz kapcsolódóan. És ugye nekünk is volt egyébként itt a Kazinczy Múzeumban első világháborús kiállításunk. A nagy háborúra emlékeztünk, akkor nagyon sok tárgyi emléket tudtunk bemutatni a közönségnek, és tulajdonképpen most az állandó kiállításunkban is, mivel ez annyira része a történelmünknek, tehát a mostani várostörténeti állandó kiállításunknak is van egy szobácskája, ahol az első világháború tárgyi emlékei vannak kiállítva, illetve van egy olyan része, ahol a második világháború tárgyi emlékeit lehet megtekinteni.
1: Az elmúlt percekben Darmos Istvánt, a Kazinczy Ferenc Múzeum munkatársát hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. Holnap sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből elsősorban a régiónkban, valamint az Alföldön futó záborok, zivatarok is kialakulhatnak. Továbbra is sokfelé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati északi szelet, a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 15 fok között alakul, majd napközben 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Regionális híreinket hallották.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból újul meg a háborító környéke Lilafüreden. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy különösen nyáron mennyire fontosabb fényvédelem. Teljesen megújul a vasútvonal Gyöngyös és Vámosgyőr között. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Több mint 1 milliárd forintos uniós támogatásból a Top Plus program keretében újul meg a háborító környéke Lilafüreden. A projekt részeként teljesen felújítják a népszerű déli turistaösvényt, az északi és keleti szakaszokon pedig egy új U-alakú sétaösvény épül meg. A fejlesztés leglátványosabb eleme egy 150 méteres, részben a víz fölé nyúló függesztett panoráma sétány lesz. A beruházás révén páratlan kilátás nyílik majd a háborítóra és a palotaszállóra. A Miskolci önkormányzat célja a térség turisztikai vonzerejének növelése, és a beruházásnak köszönhetően Lilafüred egy egészen új arca mutatkozhat be a látogatóknak. A részletekről Bodor Márk önkormányzati képviselő adott tájékoztatást.
2: Ez egy átfogó turisztikai fejlesztés lesz a háborító környékén. Több mint 1 milliárd forintból fog megvalósulni a projekt, és a fő cél az, hogy Lilafüred amúgy is magas turisztikai presztízsét tovább emeljük, de mellette megtartsuk a természeti közegnek a valóját, és az ország minden területéről be tudjuk mutatni a régiónak a szépségeit.
3: Milyen előkészületekre volt szükség ezzel kapcsolatban?
2: Az előkészületek még most is folyamatban vannak. Jelenleg a tervezési közbeszerzés zajlik, ezután kezdődhet majd el a tényleges tervezés és a hatósági eljárásoknak a lefolytatása.
3: A projektnek milyen elemei vannak?
2: Alapvetően fontos azt tudni, hogy a köznyelben elterjedt az, hogy a hámori tavat majd körbe lehet sétálni. Ez a valóságban igazából azt jelenti, hogy egy U-alakú sétányt alakítanának ki a tó körül, és ott szeretnénk ugye kialakítani egy kilátópontot még, illetve ott a környezetét még több turisztikai attrakcióval ellátni. A fejlesztés összhangban áll Miskolc környezetvédelmi célkitűzéseivel, amelyek között kiemelt szerepet kap a klímavédelmi akcióterv, a 100 klímasemleges és okos város európai misszióban való részvétel, valamint a Bükk-Sajó Net Zero World kezdeményezés.
3: Úgy hallottam, hogy túraútvonalakat is terveznek a környéken.
2: Ugye, mint említettem, a tervezési folyamat zajlik, úgyhogy erről konkrétabb információkat nem tudok átadni, hogy túraútvonalak is lesznek-e kialakítva. Nyilván az U-alakú sétány, azt tekinthetjük akár egy túraútvonalnak is.
3: Mikorra kapott határidőt a város? Mikorra kell ennek elkészülnie?
2: Határidőkről pont ezért nem beszélnék, hogy mikorra készülhet el, mert ugye zajlanak a különböző eljárások a projekttel kapcsolatban, és az talán félrevinni az egész történetet, illetve a lakossági várakozásokat, hogyha a dátumokról beszélnénk.
3: Hogy látja, hogy ez a 1 milliárd forint, ez mennyire elegendő a céljaik megvalósításához?
2: Én úgy gondolom, hogy ez az összeg azért egy értelmezhető összeg már, hogy ebben valóban egy minőségi projekt valósuljon meg. Én szerintem a teljes összeget felhasználva egy nagyon vonzó turisztikai célponttá tudjuk tenni, még vonzóbb turisztikai célponttá tudjuk tenni a lilafüredi régiót benne a palotaszállóval, felsőhámor, alsóhámor, és szerintem ez be fogja váltani a reményeket.
3: Ugye a Lilafüred Miskolc egyik fő attrakciója, és a beruházást úgy kell elképzelnünk, hogy attól még ugyanúgy látogatható lesz a kastély környéke, a vízesés, tehát párhuzamosan várják a látogatókat, és fog zajlani a beruházás.
2: Igen, én is úgy tudom, hogy ez ugye nem csak Miskolc égköve Lilafüred, hanem talán az ország egyik legszebb turisztikai desztinációja, és a projekt elindulattól függetlenül továbbra is várjuk az ország minden tájáról az ide látogatókat.
3: És mikor kezdődhet a beruházás?
2: Ugye most abban a fázisban vagyunk, hogy a tervezési közbeszerzés zajlik, hogyha itt sikeres pályáztatás megtörtént, akkor utána indul a tervezés, és akkor utána lehet bármi érdemlegesről is beszélni.
1: Teljesen megújul a vasútvonal Gyöngyös és Vámosgyörgy között, a munkálatok már megkezdődtek. A vágányzár ideje alatt pótlóbuszok szállítják az utasokat, szeptembertől már a megújult vonalon közlekednek majd a szerelvények, biztonságosabban és gyorsabban. A részletekről Váci Viktort, a MÁV szóvivőjét hallják.
4: Egész nyára, ami az utasok számára a kényelmetlenséget okozza, az a karbantartási munka, ami szeptember 1-én hajnalig tart, és lényegében a Vámosgyörgy-Gyöngyös szakaszt újítják fel ebben az időszakban a kollégák. Itt is főleg a Vámosgyörgy és Gyöngyös halász közötti vasútvonal rész az, ami a legtöbb beavatkozást kapja. Itt 7,7 kilométeres szakaszon végezünk nagygépes vágányszabályozást, ágyazatrostálást, illetve elég sok helyen sincserére is szükség van, és van olyan szakasz is, ahol a legrosszabb állapotban volt a vasúti pálya, egy pár száz méteres szakasz, ahol teljesen az alépítménytől kezdve újjá kell építeni a pályát. Ezeknek a beavatkozásoknak lényegében az a céljuk, hogy a most meglévő, az elmúlt években tapasztalt sebességkorlátozásokat meg tudjuk szüntetni, ezáltal kiszámíthatóbbá váljon a menetrend, illetve mindenféleképpen komfortosabb és kényelmesebb legyen a vonatokon a közlekedés. Azért, aki az elmúlt években utazott itt a Vámosgyörgy-Gyöngyös közötti szakaszon, azt láthatta, hogy szép új motorvonatokkal végezzük a személyszállítást, de bizony ezeken is érezhető volt azoknak a pályahibáknak a sokassága, ami miatt olyan kicsit döcögősebben tudtak ezek az új járművek is itt haladni, illetve sajnos a menetidő is megnőtt, tehát a menetrendet is kevésbé tudták tartani a járatok. Ennek főleg akkor volt szerepe, ha akármilyen más forgalmi zavar miatt mondjuk már eleve késéssel érkezett erre a szakaszra a vonat, akkor esélye nem volt, hogy Gyöngyösig ebből bármennyit behozzon. Hát mindenképpen évtizedek óta ugye nem nyúltak ilyen mélységéig ehhez a pályához. Itt ugye évekkel ezelőtt az a változás történt, amikor bevezették az interrégió vonatoknak a közvetlen budapesti közlekedését. Ez lényegében egy a személyszállítási ágazatot érintő változás volt, tehát mindenképpen ugye a menetrendre, illetve a közvetlen járatokra épült ez a változás. A pályán ott csak a szükséges kisebb karbantartások végezték el az elmúlt években, ami ahhoz kellett, hogy a közlekedés továbbra is fenntartható legyen, és most eljött az a pillanat, amikor lehetőségünk nyílik egy nagyobb szabású pályafelújításra, és ez az, amit most nyáron végzünk el.
1: A nyár a szabadtéri programok, a strandolás és a napsütés időszaka, de ilyenkor bőrünk fokozottan ki van téve az UV-sugárzás káros hatásainak. Hogyan védekezhetünk hatékonyan, milyen jelekre kell odafigyelnünk az anyajegyeinknél, és mikor érdemes bőrgyógyászhoz fordulni? Többek között ezekről a fontos kérdésekről kérdezte Fekete Gábor tudósítónk, dr. Mihalik Andreát, a Bogát Pál Kórház bőrgyógyász főorvosát.
5: Az ultraviola sugárzás, ez ugye halljuk nap mint nap, hogy elég erős, intenzív, és hogy még meg is mondják, hogy hánytól hányig nem érdemes a napon tartózkodni. Erről akkor egy ilyen hétköznapi szinten minden embernek mit tudunk mondani, miért veszélyes, miért pont ebben a zónában veszélyes, és mondjuk mennyire durvult el az klímaváltozással ez az UV.
6: Igen, hát sajnos bolygónk fölött lévő ózon réteg vékonyodik, és ez különösen igaz a nagy városok fölött. Az UV-indexet ma már nagyon jól tudják mérni a meteorológusok, úgyhogy mindenki az okos telefonján is követheti azt, hogy éppen aktuálisan az nap, amikor a szabadban tartózkodik, akkor milyen erősségű UV-index veszélyezteti a bőrét. Sajnos igen erős UV-index figyelhető meg a júliusi-augusztusi hónapokban. Éppen ezért általánosságban az lenne a legjobb, ha 11 óra és 15 óra között senki nem tartózkodna a napon. Ezt nyári időszakban ugye nehéz megtiltani azoknak, akik a szabadságukat töltik, vízparton nyaralnak, vagy szabadidős tevékenység során szabadban tartózkodnak, illetve hát azoknál az embereknél, akik kinti munkát végeznek, mindenképpen javasolt a fényvédelem. A fényvédelem az legyen mechanikai, tehát lehető

0: Megengedett kérdés?
1: Igen.
0: Itt most ugye vannak ezek a faktorszámok, 30, 50 és a többi, azt hiszem 50 a legnagyobb.
1: Most már százas is van?
0: Igen. Hát ennyire durvul az éghajlat. Hogy például egy ilyen védelem, amit rákenünk a bőrünkre, arcunkra, bárhová. Igen. Ez például hányszor ismételhető egy nap?
1: Hát a bőrtípustól is függ persze. Ugye Magyarországon 5 típus van. Az egyes bőrtípusba tartozók, akik a legfehérebb bőrűek, kékszeműek, vörös hajúak, és az ötös a legbarnább bőrűek. Természetes, hogy az egyes, kettes bőrtípusba tartozóknál a magasabb faktorszámú, tehát legalább az 50 pluszos fényvédő javasolt, de olyan idős betegeknél, például akiknek már volt bőrrákjuk, sokszor a 100-as faktorút javasoljuk. Az lenne a legjobb, ha a napra menetel előtt legalább egy fél órával be lenne kenve a bőr a fényvédővel.
2: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Július 22-én, szerdán reggel, 14. Leó pápa a Castel Gandolfóból, ahol nyári pihenését tölti, a Róma megyében fekvő Valle Pietrába utazott, a Szent Háromság kegyhelyre, ahol imádkozott az ősi freskó előtt, majd köszöntötte a jelenlévő híveket és szerzeteseket. A kegyhely jelentős zarándokhely, a Szimbruini hegység szikláiba vájva, 1337 méter tengerszint feletti magasságban. A freskó a Szent Háromság három személyét ábrázolja, amint görög módon osztanak áldást. A Szent Atya meglepetésszerűen látogatott el a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút. 8:30-kor indul a körmenet a városi templomtól a Zagyva folyó partján lévő kápolnához, és a megérkezéskor 9 órától kezdődik a szabadtéri szentmise, melyet Karácsondi Mihály pásztori plébános mutat be. A szentmise végén a szentségi körmenet előtt az atya megáldja a jelenlévő nagyszülőket, a lőrinciek szeretettel várják a búcsús híveket. A kárpátaljai magyar-görög katolikusok búcsúját tartották Mária Pócson. 25 éves hagyományához híven a kárpátaljai magyar-görög katolikus helynökség idén is részt vett az illésnapi búcsún Mária Pócson, ezúttal július 19-én. Zarándoklatukat a békéért ajánlották fel. A jól ismert Mária éneksorát választotta a külhoni helynökség az idei zarándoklat elmondatának: Nyisd ki mennyből, ó Szent Anyánk, kezedet. Az ukrajnai helyzet miatt 2022 óta elsődlegesen a békéért és a családok megoltalmazásáért ajánlják fel. Idén is közel 200-an gyalogszerrel érkeztek a kegyhelyre a búcsú előtti szombaton. A gyalogosok az országhatártól, Beregsuránytól július 17-én indultak el, és két nap alatt mintegy 60 kilométert tettek meg, egy nagyobb éjszakai pihenést beiktatva Nyírmadán. A zarándokok, idén is többnyire nők és gyermekek, lelkesen énekelték újra meg újra az egykori magyar himnuszt eredeti és módosított refrénnel: Kárpátaljáról, édes hazánkról, ne feledkezzél el, szegény magyarokról. Küldetésünk van, hogy általunk jobb legyen a világ. Véget ért az Egerszalóki ifjúsági találkozó. Július 19-én, vasárnap befejeződött a 44. Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat, melyet a Dicsérjétek az Urat és áldjátok mottóval rendeztek meg. A július 16 és 19 között zajló egerszalóki találkozó első napján Árvai Ferenc, az Egri főegyházmegye Karitas igazgatója tartott elmélkedést, a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatta be. Július 17-én, a lelki gyakorlat második napján tartották a hagyományos beszédet a Szalóki tónál, melyet Lengyel Donát ferences atya mondott. Felidézte, az első 1982-es találkozón is Szent Ferenc volt a középpontban, születésének 800. évfordulóján. Délután két fiatal tanúságtételét hallgathatták meg a jelenlévők. Szabó Gréta, korábbi hittantáboros emlékét idézve elmondta, korábban félt a Szent Gyónástól, de ezt legyőzve megtapasztalta Isten bizalmát, aki hibáink ellenére is szeret bennünket. Később szervezőként is kapott feladatokat, elvégezte a Mustármag vezetőképzőt, sok mindent tanult, ami beépült mindennapi életébe. Sasbirincsik Gergely hitének gyökerét.

0: Fejéről valva elmondta, vallásos nevelést kapott, és egyre jobban megtalálja Istent az oltár melletti szolgálatban minisztrensként, emellett aktív szerepet vállal az egyházközség életében. Ezt követően fát ültettek a szalóki találkozók szervezésében hosszú időn keresztül aktív szerepet vállaló, nemrég elhunyt Karnok Ádám emlékére. Szombaton Szent Ferenc kisnővérei vezették a reggeli imádságot és az azt követő kerekasztal beszélgetést, délután Tóth Péter szalézi diakonus tartott előadást Isten dicsőségének üdvösségszerző jelentőségéről. Ha az életformánk részévé válik, közelebb kerülünk az Úrral való teljes találkozáshoz, mondta. A szalóki találkozó meglepetés vendége a program életre hívója, a 100. életévébe lépett Kerényi Lajos piarista szerzetes volt, aki a templomban találkozott a fiatalokkal és buzdító szavakat intézett hozzájuk. A Rátaláltam együttes koncertje után az esti szentmisét Varga József atya mutatta be, szentbeszédében az Úrral való találkozás jelentőségéről szólt, a találkozás szükséges ahhoz, hogy dicsőíteni és eldani tudjuk őt, mondta. A szombatesti szentmise fáklyás körmenettel zárult. Az egerszalóki találkozó utolsó napján vasárnap Darányiné Szabó Eszter és Jágerné Luca Enikő teremtésvédelmi előadását hallgattatták meg a résztvevők. Az Áró szentmisét Marosi Balázs szerencsi ifjúsági régió felelős mutatta be, a zenei szolgálatot a Szalók Band látta el. A szentmise végén Vízi János, az Egri Főegyházmegye ifjúsági referense megköszönte a szervezést segítők áldozatos munkáját, Ternyák Csaba egri érsek támogatását. Végül a főpásztor üzenetét továbbítva kihirdette, 2027-ben is lesz szalóki találkozó július 15 és 18 között. Krisztus lelkületével idén Nagykállóban tartották az országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot. Július 18-19-én Nagykállóban a Károlyi Frigyes görögkatolikus általános iskola gimnázium és kollégium épületében rendezték meg a 8. országos cigánypasztorációs lelki gyakorlatot. A kétnapos találkozó a lelki megújulás, a kiengesztelődés és a közösségépítés jegyében hívta egybe a különböző településekről érkezett résztvevőket. A rendezvényre mintegy 20 településről több mint 60 résztvevő érkezett. A jelenlévőket Bengi Magyar Anna, a szervező, Boldog Ceferino Intézet szakmai munkatársa köszöntötte, kiemelve, hogy az esemény fontos célja a helyi közösségek és egyházmegyék együttműködésének erősítése. Mint mondta, a lelki gyakorlat nem csak lelki alkalom, hanem találkozás is. Találkozás egymással, az egyházzal és mindenek előtt Krisztussal. Molnár Gál Béla állandó diakonus, országos cigánypasztorációs referens a lelki gyakorlat mottójával vezette be a közös elmélkedést. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Jézus Krisztusban volt. Mely szépen foglalja össze a két nap üzenetét, megbocsátani, megbékélni és megérkezni Istenhez. A programban csoportos beszélgetések, elmélkedések, közös imák, tanúságtételek és gyónási lehetőségek váltották egymást. A közösség számára fontos kapaszkodót jelentett Orosz Atanáz miskolci megyés püspök bátorítása, segítsük egymást abban, hogy újra tüzes lelkülettel tudjuk hirdetni az evangéliumot. A főpásztor kiemelte, az örömhír továbbadása nem elméleti feladat, hanem életből fakadó tanúságtétel. Július utolsó hétvégéjén tartják a 31-es főút melletti Hanyi kápolna búcsúját, 25-én szombaton este 8 órától szentmise és szentségimádás lesz, majd 26-án vasárnap búcsúi szentmise 11 órától. A búcsú szónok a Papler Pál hevesi plébános atya lesz. Szeretettel várják a híveket, zarándokokat. A Szent Anna búcsú a Gilitka kápolnánál Bélapetfalván július 26-án lesz 11:30-tól. Közeledik Detk és Kápolna a római katolikus plébánia Mátra Verebély Szent Kúti zarándoklata augusztus 16-án vasárnap Mátra Verebély Szent Kúton dr. Udvardi György veszprémi püspök mutatja be az ünnepi szentmisét. Az utazáshoz fejenként 5000 forint hozzájárulást kérnek, érdeklődni és jelentkezni. Augusztus 15-éig lehet a zarándoklat 2024@gmail.com e-mail címen. A zarándoklat lehet vezetője Kakuk Ferenc plébános lesz. Szeretettel várják a szomszéd egyházközségeket is, zarándokoljanak együtt. Mió Barada, horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen lehet, vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. A Miskolci Görögkatolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a görögkatolikus roma szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Európa szönéletrajzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkózást és a hátránykompenzációt biztosítja, a nehezebb tantárgyakból a diákok számára ösztöndíj is elérhető. Augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útjára, hogy a béke megújuljon a szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban. 13. éve, hogy minden évben az zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva, évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor, Grunda János és Molnár András. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb, holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női kézilabda tornával hangul a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Jovában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán. Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Ugyanúgy, mint az elmúlt két évben, augusztus 21-én és 22-én ezúttal is hazai rendezésű rangos nemzetközi női tornával hangol a szezonra a DVSC női kézilabda csapata. Az biztos, hogy új győztest avatnak majd az idei döntő után. Ebben az évben a harmadik Kerman kupán a házigazda DVSC csapatán kívül három bajnok csapat, a horvát Podravka Koprivnica, a szerb Cvena Zvezda és a győri Audietu Káci vesz majd részt. A torna első napján, augusztus 21-én rendezik a két elődöntőt, majd másnap a bronzmérkőzésre kerül sor, ezt követően pedig a döntőre. Javában zajlik a városi stadion környezetének komplex fejlesztése Nyíregyházán, amelynek részeként közel 180 parkolóhely épül, vagy újul meg. Ványi Tamást, a Kevíz 21 ZRT építésvezetőjét hallják.
2: Tereprendezés, humuszolás a zöld területeknél, illetve az aszfaltos útburkolatnál, a meglévő burkolatnak a visszamarása, aszfaltozás történik, a burkolati jeleknek a felfestése, táblázás, és természetesen még a térkövezés fog megtörténni, és csinosítgatjuk a munkaterületet, illetve a növénytelepítést.
1: A közműfejlesztések már befejeződtek, most a térkövezési munkák és a környezet rendezése van soron. A munkálatok jó ütemben haladnak, a tervek szerint augusztus elején fejeződnek be. A fejlesztés részeként közel 180 új és felújított parkolóhely készül, amelyek jelentősen bővítik a parkolási lehetőségeket. A munkálatok bontással és közműfejlesztéssel kezdődtek. Azóta elkészült az ivóvízhálózat átépítése 350 méteren, 500 méteren kiépítették a csapadékcsatornát és a közvilágítási hálózat is elkészült. A szolgáltató átépítette az elektromos gerinchálózatot is, emellett 28 új közvilágítási kandeláber létesült. Közel 2 kilométeren új szegélyek épültek, jelenleg pedig 6000 négyzetméteren zajlik a térkövezés és a tereprendezés. Az új parkoló kialakítása és a közművek korszerűsítése mellett az utak is megújulnak. A főbejárat előtti útszakasz a Stadion utcától a Szandra ifjúsági szállóig új burkolatot kap, a közelben épülő körforgalomnak köszönhetően pedig könnyebb és biztonságosabb lesz a közlekedés. A beruházás részeként mintegy 1000 négyzetméteren újulnak meg a zöld felületek. Összesen 500 cserjét, több mint 5000 évelő növényt és 12 sorfát ültetnek, emellett 3 hulladékgyűjtőt és 5 padot is kihelyeznek. A munkálatok a nagy nyári meleg ellenére is folyamatosan haladnak, mondta Éva Péter, a főépítészeti osztály osztályvezetője.
3: A komplexitása azt jelenti a stadion beruházásnak, hogy egy régi avult garázssor elbontásra került, innentől méltóbb rálátás nyílik a stadionra. Egyidejűleg az ott megszűnt parkolók helyett új parkoló épül 124 új darab, közel 180 darab a megújultakkal együtt, és a csomópont is fejlesztésre kerül a beruházás során. Ez majd fog illeszkedni a Kótai úti körforgalomra is, és innentől sokkal komplexebben, sokkal gyorsabban, balesetmentesen, biztonságosan megközelíthető lesz a stadion. A beruházás jó ütemben halad, terveink szerint augusztus elejére lesz a műszaki átadás, eddig ez sikerült tartani.
1: Egésznapos programokkal várták az úszás kedvelőit a Magyar Úszás Napja alkalmából Kazincbarcikán. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
4: Reggeltől estig természetesen a vízről, az úszással, az élményekről szól, és ennek megfelelően próbáltunk egy olyan úszásnapi programot összeállítani, ahol mindenki megtalálhatja a számítását. Meghívtuk az óvodákat, 7 óvoda fogadta el a meghívásunkat, nekik egy játékos vetélkedőt szerveztünk a Kistamp-medencébe. Az általános iskolások, 8 iskola képviselteti magát, a általános iskolai korosztálytól 1-től 8. osztályig, és próbáltunk olyan feladatokat adni, hogy minden készség találkozzon a vízbe. Van benne búvárkodás, van benne vízilabda labdavezetés, van benne hosszú távúszás, van benne játékos feladat, célba dobás.
1: A programok sora már reggel elkezdődött. A Delfin Vízi Sportklub szakképzett oktatói 7:30-tól frissítő csobbanással, felnőtteknek szóló játékos úszással, illetve úszás csiszolással várták a koránkelőket. Délelőtt aztán a gyerekekkel telt meg a vízi komplexum. Szitka Péter polgármester örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre közkedveltebbek a vízi sportok a gyerekek körében Kazincbarcikán, és a felnőttek közül is egyre többen használják a vízi komplexumot rekreációs céllal.
0: A vízhez való szoktatás, az úszás, a vízilabda, én azt gondolom, hogy kezdi fénykorát élni Kazincbarcikán. Nyilván ebben a gyönyörű komplexumban egy olyan otthonuk van, ami erre megfelelő helyszínt is biztosít, és azt gondolom, hogy az úszás oktatással, az ilyen jellegű rendezvényekkel maga a komplexum és maga a vízes sportoknak a népszerűsítése egy abszolút jó iránya a mi részünkről, úgyhogy az elkövetkezendőkben is ezt szeretnénk folytatni.
1: Délután a KSK Delfin Vízi Sportklub bemutató edzésekkel várta az úszni tanuló és vízilabdázó gyerekek családjait. Halász Béla elnököt hallják.
5: A nyílt órák, ahol szeretnénk tájékoztatást nyújtani a gyermekek részére, korosztályoktól függően, hogy hol tartanak és hová tudnak fejlődni egyébként az úszósportban, vagy általában véve a vízbiztonságban. Itt a szülők lemérhetik azt, hogy milyen fejlődési ívet járnak be a gyermekek, és meg tudják látni azt is, hogy milyen hasznossága van ezeknek a programoknak.
1: Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Subka Attila lett az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es labdarúgó csapatnál. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
6: Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piacalapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk. Ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyert a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Subka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedzővel a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal várható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazincbarcikával, És a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edzőtörténet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy két hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett két héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyért most mondhatom a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 2 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és véradás szervező partnere a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága veszélybe kerülhet. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közlemény szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradó kell, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma. Ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem állt fenn kizáró ok, most életmentő segítséget nyújthat. Közölték, a következő napok véradásai meghatározzák a hazai vérellátás biztonságát. Az aktuális véradási helyszínek és időpontok a www.ovs.hu/időpontfoglalás és a www.véradás.hu oldalakon érhetők el. Szeptember 1-től áfamentessé válhatnak a vényköteles gyógyszerek Magyarországon, ami a kormány számításai szerint mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent. A kormányfő ismertette, hogy jelenleg 41 ezer készítmény van forgalomban Magyarországon, amelyek közül több 10 000 vényköteles gyógyszer, mint mondta, az új szabályozás valamennyi érintett készítményre kiterjed majd. Magyar Péter miniszterelnök emellett arról is beszélt, hogy előkészítés alatt áll a tűzifa, valamint az egészséges élelmiszerek általános forgalmi adójának csökkentése is. Elvi döntést meghozva a kormány elrendelte az állami számvevőszék működésének felülvizsgálatát, jelentette be Magyar Péter kormányfő a kabinet előző napi ülésének döntéseit ismertető budapesti sajtótájékoztatón, jelezve, hogy az intézmény feladat és hatáskörének szükséges módosítását tárják fel. A cél az, hogy az állami számvevőszék végre maradéktalanul, lelkesen el tudja látni alkotmányos feladatait, valóban időben és megfelelő mélységben objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal, a költségvetési forrásokkal való felelős gazdálkodást, fogalmazott. Megemlítette, több mint egy évtizedes az AS működésének törvényi kerete, ezért át kell tekinteni, jók-e a felügyeleti jogosítványok, kell-e ezeket tágítani, milyen vezetési struktúrában lehet javítani a működésen, például egy személyi vagy testületi vezetésre van szükség. Ez átfogó reform lesz, és itt még csak most kezdődik majd a jogszabályalkotás, közölte a miniszterelnök. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult büntető eljárásban az egy hónappal ezelőtt letartóztatott 6 ember közül 4-nek meghosszabbította a Kecskeméti járásbíróság nyomozási bírája a letartóztatását, 2 pedig bűnügyi felügyelet alá kerülnek. A döntések nem véglegesek. A Kecskeméti törvényszék csütörtöki tájékoztatása szerint a letartóztatott 6 embert különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel gyanúsítják. Mint írják, a Bács-Kiskunvár megyei főügyészség indítványt tett 4 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, 2 gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére. Elfoglalta a Bilicske várost a Donyecki régióban az orosz hadsereg, és csapást mért Odessa kikötőjének katonai célra használt létesítményeire, közölte csütörtökön a moszkvai védelmi minisztérium. A csütörtöki hadi jelentés szerint az orosz erők a 6 ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni, és összesen mintegy 1420 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolta fel nagy hatótávolságú drónok tárolásának helyszíneit, valamint az üzemanyag, az energiaipari, illetve a közlekedési infrastruktúra létesítményeit, 17 páncélozott harcjárművet, 7 irányított légibombát, 8 HIMARS rakétát, továbbá 480 repülőgép típusú drónt és egy legénység nélküli motorcsónakot. Több régióból jelentettek az orosz hatóságok csütörtökön ukrán tüzérségi és drón támadást, az elcsatolt Luhanszki régióban 1 embert megöltek, 4-et pedig megsebesítettek.